külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025 és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. A kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe. A védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek a belügyminiszter bevonásával egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Máni Zoltán atyát, pápai prelátust, főesperest. Hol is kezdjük máshol, mint a kezdetek kezdetén, a gyermekéveknél? Hol és mikor is született atya?
2: Budapesten születtem 1949. december 17-én, de aránylag keveset laktunk Budapesten, mert édesapámat, mint vezérkari tisztet az ÁVU letartóztatta, elvittek Kistarcsára, és aztán minket kitelepítettek Sarudra. Történethez hozzátartozik, hogy amikor megállt az ÁVU-sok teherautója a Pócs Matyi bácsi és a Rozi néni háza előtt, reggel hajnalva 3-kor, akkor az öregek először meglepődtek, aztán nagyon megörültek nekünk, mert azt hitték, hogy mint kulákukat őket viszik, de így jobb volt, hogy csak minket hoztak.
1: Milyen nagy családba született? Több testvére van? Nagyszüleiről, szüleiről mit tudhatunk?
2: A családunk talán a Mándi része, az a Parciumból származik, Szinyérvára járul, ahol volt egy kis kastélyuk, jelentősebb birtok is a nagyapámnak, és hát ott született a édesapám és a nagybátyám, és hát hosszú időn keresztül ott éltek. Aztán a Trianon miatt nagyapám az első világháborúban a erdélyi hadtestben is szolgált, és ezért aztán menekülni kellett, így aztán a feleségének a házába jöttek Sajó Örösre, apám is végül is aztán ott született, de később visszamehettek Szinyérvára jár, és akkor apám ott nevelkedett, ott járt iskolába. Aztán Kőszegre ment, a Jurisicsba, később pedig Pécsre, az Rényi Katonai Kollégiumba, és aztán a Bújai János hat akadémián végzett folyamőrként. Édesanyám miskolci eredetű, a Szepesi családból származik. Szepesi családnak azért eléggé visszamegy a története, hiszen a Mikszáth Kálmán könyvében szereplő negatív hős Szepesi is tulajdonképpen a családnak valamilyen korai őse vagy legalábbis hozzátartozója lehetett. Családból még büszkén emlegetik aztán a Szepesi Ignác pécsi püspököt, aki egri kanonok volt, bibliafordító, és hát mondjuk így a katolikus papiágnak ő egy reprezentáns képviselője a családban. Édesapám miután kiszabadult a börtönből, akkor a diplomája révén, hiszen vízügyi jellegű végzettsége volt, vízügynél, földmunkát gépesítő vállalatnál ilyen helyeken helyezkedett el, először bújtatottként, tehát gyakorlatilag segédmunkásként vehették csak föl, de mérési feladatokat, tervezési feladatokat is azért rábíztak, mert értett hozzá. Édesanyám hosszú időn keresztül 3 gyerekével, bátyám András, húgom Mária Magdolna, Nyéklátházán laktunk, a kitelepítés után odafogadott be a nagynénénk,

0: neki is államosították a házát, amit hát kis túlzással talán kastélynak is mondanak, és abban ő fogadta a deklasszált rokonságot, és hát még így kerültünk mi is oda egy szobába, öten, amikor megszületett a húgom, és itt gyakorlatilag az általános iskoláimat is ott végeztem.
1: A keresztény hit, a jóisten szeretete, az már gyermekkorában kialakult önben? Tehát egy vallásos családba született bele?
0: Egyértelműen vallásos volt a család, tehát azzal együtt, hogy édesapám református volt, édesanyám volt katolikus, aki hát ragaszkodott hozzá, hogy ő csak katolikus templomba tud házasságot kötni. Viszont a vasárnapi istentiszteleten kívül különösebb vallási feladatok, vallási tevékenységek nem voltak a családban. De édesapám minden vasárnap ment istentiszteletre, és hát mi is, amikor már betöltöttük a 7. életévünket, akkor anyuval mindig mentünk a vasárnapi szentmisére, aztán olyan 8-10 éves korunkban elkezdtünk a bátyámmal együtt minisztrálni.
1: Általános iskolát említett, az iskolák, a tanulmányok. Tudatosan hogyan választotta tanulmányait? Mi szeretett volna lenni, ha nagy lesz? Erre vagyok elsősorban kíváncsi.
0: Az első vágyam az volt, hogy orvos legyek. És pedig azért, mert rengeteg betegségen estem át. Hozzátartozott után volt egy hipohonder hajlamom is, hogy amikor 1956-ban volt a nagy gyerekparalízus járvány, akkor a tanítónénink olyan lelkesen beszélt, hogy mire kell vigyázni, higiéna és egyéb dolgok, hogy én akkor rögtön elhatároztam, akkor én ezt biztos megkapom. És hogy egy hónapig tényleg betegségtudatokat produkáltam, hát hál' Istennek lebénulni nem tudtam magamtól, és aztán úgy elfelejtettem az egészet, és akkor kigyógyultam a betegségből. De gyerekkoromban 6 éven keresztül minden évben volt tüdőgyulladásom, átestem szamárköhögésen, kanyarulni és egyéb ilyen jellegű dolgokon, és így aztán nagyon imponált nekem a doktor bácsi, aki jön és meggyógyít, és akkor én is orvos akartam lenni.
1: De mégsem orvos lett önből, hanem plébános. Mikor fogalmazódott meg először önben, hogy a papi pályát szeretné választani?
0: Az, hogy a papi pályát akarom választani, ez tulajdonképpen az érettségi alkalmával. Diósgyőrben egy ilyen idősebb plébános atya volt, a Petroszki Lajos bácsi, és hát édesanyám elvitte hozzá a ballagási meghívónkat, és akkor a Lajos bácsi összecsapta a kezét, hogy hát ez egy olyan aranyos, tiszta szemű gyerek, hogy én biztos vagyok benne, hogy pap lesz. Hát erre anyámmal is egy jót nevettünk, hogyha én pap, ugyan már. De valahogy a bogarat elrejtették a fülembe, és attól kezdve ez úgy azért ott motoszkált, annyira, hogy egy jó hónap múlva, vagy talán még annyi se volt, elmentem az ottani lelkiatyám, az egy servita atya volt, egy jenő atya, és mondtam neki, hogy hát egy ilyen dolgok jöttek elő, és hát most mit csináljak. És arra mondta, hogy hát tudod, mit úgyis jelentkeztél máshova, menj el szépen felvételizni, és hogyha felvesznek, akkor van egy éved arra, hogy imádkozzál a jó Istenhez, azért, hogy megmutassa, hogy mi igazából a te utad.
1: És hogyan mutatta meg a jó Isten?
0: Hát úgy, hogy utána tényleg felvettek, elvittek katonának, és a katonaságnál minden alkalommal imádkoztam, kértem a Szentlélek segítségét, talán nem a mai vallási igényeknek megfelelően saját szavaimmal is, hanem betanultam egy Szentlélek imádságot, és azt imádkoztam el mindig, és mire leszereltem a katonaságtól, talán még egy hónappal a leszerelés előtt is egyértelmű vált, hogy engem a jó Isten erre hív. Talán ebben még az is belejátszott azért, hogy mindjárt a szolgálatunk elején valahol úgy összevesztem az akkor éppen részeg étkezde parancsnokkal, és így aztán a tisztesek is úgy látták, hogy Mándi maga jobb lesz, hogyha őrségbe megy, és nem a konyhára. Viszont az őrség az egy nagyon jó dolog, mert az ember csendben van, nyugalomban, és rengeteget lehet imádkozni. Egy őrség alkalmával azt hiszem az egyéni csúcsom, hogy 26 rózsafűzének az elimádkozása volt.
1: Egy kérdés erejéig akkor térjünk ki arra, hogy hol is volt ön katona?
0: Hódmezővásárhelyen voltam, eléggé távol innen, aminek talán az volt a rossz oldal, után 2 vagy 3 alkalommal tudtam csak hazajönni szabadságra.
1: A katonaság után pedig akkor a papi pályát választottam, és egyenesen Egerbe vezetett az ön útja.
0: Nem, először Debrecenbe mentem, hogy kikérjem a érettségbizonyítványomat és a papírjaimat, és aztán azzal mentem volna Egerbe. De azt mondták, hogy postán küldik el, így aztán Egerbe mondhatnám, így a szemináriumba hitelbe fölvettek, mert nem volt semmilyen papírom, de elhitték.
1: Legendákat lehetett arról hallani, hogy annak idején milyen sok kispap volt a szemináriumban az ön év folyamán. Hányan tanultak, és hányan váltak aztán pappá, és hányat szenteltek pappá, amikor önt is pappá szentelték?
0: A helyzet az, hogy az első évet azt 16-an kezdtük, de ebből a 16-ból tulajdonképpen vagy 6-ot rögtön elvittek katonának, tehát talán másfél-két hónap múlva. Viszont helyére jött 4 másik, akik már leszereltek a katonaságtől. Ők tényleg megjárták a hadakutyát, mert abban az időben volt Csehszlovákiának a Varsói szerződés által történő internacionalista megsegítése, és őket is kivitték oda.
1: És akkor így hányan végeztek, amikor önt pappá szentelték?
0: A helyzet az, hogy az Egri Egyház megyében akkor végül is 3-unkat szentelték pappá, de az Egri szemináriumba jártak akkor a Váci növendékek is, és a Váci növendékeket talán abban az évben nagyon bőségesen voltak, mert 12 új pap volt a Váci Egyház megyében, ennek viszont a fele a Szegedi szemináriumba végzett, hogy nekem Egerbe 6 osztálytársam volt, közülük talán ilyen nevezetes személy volt a Varga Lajos segédpüspök atya, illetve Nagy Károly, aki az országos karitásznak is volt vezetője.
1: 1974 volt ez az emlékezetes év, és hol mutatta be első szentmiséjét? Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos első misére?
0: Első szentmiséjét, hát Diósgyörvéd templomba mutattam be. A Kiliánba laktunk, és aztán ott mutattam be egy mellékoltárnál, mert azért az volt a szokás, hogy az új mise előtt az ember nem mutat be ünnepélyes szentmisét.
1: Milyen emlékezetes pillanatokat idézne fel abból a szentmiséből? Szülei megérhették még ezt a szép ünnepélyes alkalmat?
0: Ezen a szentmisén édesanyám ott volt, édesapám dolgozott, tehát ő nem tudott ilyen formában eljönni. Hát az ünnepélyes alkalom aztán következő vasárnap volt a Diósgyőrben, ahol a szokásoknak és az illendőségnek megfelelő nagy primíciát tartottam.
1: Minden pap választ egy jelmondatot magának. Ön milyen jelmondatot választott?
0: Az volt a jelmondatom, hogy megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret minket, és hittünk benne. Ez azért volt számomra akkor fontos, mert úgy 5 évre egy kicsit a hivatásomban elbizonytalanodtam, hogy alkalmas vagyok én, megfelelő vagyok-e arra, hogy az Úr szolgája legyek, méltó vagyok-e rá, és van-e mondani valóm tulajdonképpen, egyéni mondani valóm a híveknek, és aztán úgy éreztem, hogy erre egy elég sok nemleges választ tudnék csak adni, viszont itt jött az ige, hogy a papságot a ember a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében bízva választja, és akkor egészen biztos, hogy nem fog szégyent vallani. Aztán ez a szentírási ige egy új értelmet is nyert közben, úgy káplánkoromban elkezdtem volna folytatni a további tanulásokat. Budapesten jártam föl, ahol már görög nyelvvel is. És ott ennek a szentírási résznek a eredetije az valahogy úgy hangzik, hogy megismertük a szeretetet, amelyet az Isten oltott belénk. És hittünk benne. És így nyert egy másik értelmet a szentírási mondat, hogy a mindenható Isten szeret minket, és általunk is szeretni akarja az embereket, na ezért adta nekünk azt a szeretetet, amit a szívünkbe oltott.

0: főbállomásokat én csak felsorolom, ön pedig majd lesz olyan kedves néhányat. Ezek közül kiemel Rakamaz, Miskolc, Eger, Hort, most ismételten Miskolcon beszélgetünk. Nos, milyen szép emlékek is jutnak eszébe papi pályafutásával kapcsolatosan?
1: Talán a papszentelés előtt adta meg nekem az Úr, amit sokan úgy mondanak, hogy a megtérés kegyelmét, és egy közösségben voltam együtt, és mondhatnám így, hogy a köztünk lévő Jézussal találkoztam, és akkor egy ilyen elhatározás volt a szívembe, hogy, és ezt ugye a közösség imádkozó tagjainak is mondtam, hogy imádkozzatok ezért, és kérjetek rajtam számon, hogy ahol vagyok, ott igyekszem egy olyan közösséget létrehozni, amely a hitéből él, és amely a köztünk lévő Jézussal megajándékozhatja az embereket. Ez egyrészt ilyen karizmaként kaptam meg a Jóistentől a fokalá lelkiség keretében, aminek a jelmondat az, hogy legyenek mindnyájan egyek, és a fokalá lelkiségnek az egyik erőssége, kegyelmi adománya a köztünk lévő Jézus. Úgy próbálunk együtt lenni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az evangélium szavai szerint közöttünk velünk lehessen. És így aztán akármelyik helyre is mentem, mindenütt ezt éreztem elsősorban feladatomnak, hogy egy ilyen közösséget hozzak létre. Így Rakamazon is elindult egy olyan kicsit szerény méretű, de egy olyan 10-12 személyes ifjúsági hittan, akikkel aztán elkigyakorlatra is elmentünk, és akik aztán hallom, hogy utána is úgy megmaradtak, aztán később találkozva néhány személlyel, taggal úgy örömmel láttam, hogy megmaradtak a hitben, Jézus Krisztus szeretetében, és egy kicsit talán a közösségnek is az érdeme volt ebben.
0: 1988-ban kapta meg azt a feladatot Seregi érsek atyától, hogy templomot és egyházi gimnáziumot építsen az Avason. Aztán a Jóisten kegyelméből az Avasdél Isten ége templomban mutathatta be ezüst miséjét, sőt, a közelmúltban arany miséjét is. Nem kis feladat volt ez 1988-ban.
1: Seregi érsek úr odajött, és hát mondjuk ilyenkor az illik a régebben ott lévő ott munkatársaknak felajánlani a lemondásukat. És hát én is felajánlottam érsek úrnak, és akkor érsek úr azt mondta, hogy hát ha komolyan gondolod, lehet, hogy majd kapsz valami más feladatot. És akkor merült fel a kérdés, egyébként Felkei László professzor úr, aki itt közben már létrehozta a gyermekegészségügyi központot Miskolcon, neki akkor volt egy ilyen nagy váltás, hogy nem csak kommunisták lehettek országgyűlési képviselők, és köztük volt a Velkei professzor úr is, aki az Avasnak volt a képviselője, és ott mindenáron szeretett volna egy egyházi gimnáziumot, szeretett volna egy piacteret és egy úszodát. És hát tulajdonképpen a professzor úr egyértelműen biztosította erkölcsi támogatásáról, de a nehézség azért az volt, hogy abban az időben még, amikor ez a dolog elkezdődött 1978-ban, akkor még a régi rendszer volt, és akkor az állami egyházügyi hivatal eljátszotta azt a játékot, hogy azonnal meg lehet kezdeni a templom tervezését, mihelyt megvan az elvi engedély, és rögtön megadjuk az elvi engedélyt, mihelyt megvannak a tervek. És aztán úgy indult el a dolog, hogy jött egy ilyen törvényerejű rendelet, hogy a egyházi építkezésekhez nem kell állami elvi engedély, és érdekes módon, amikor ez a rendelet kijött, éppen itt voltam a Vincenti plébánián, és püspök atya mondtam, Kovács püspök atya lelkesen, hogy Szolikám, úgy látszik, hogy lehet kezdeni, és abban a pillanatban én is mentem tervezővállalathoz, egyebekhez, mindenhez, és még aznap kiírtuk a pályázatot a templom tervezésére.
0: Sőt, volt egy aranyos érdekes történet egy bizonyos lottó szelvénnyel, vagy lottó szelvényekkel kapcsolatosan is. Hogyan szól ez?
1: Tulajdonképpen a történet arról szól, hogy annak idején felemelték a lottónak az árát, és akkor úgy emelkedett mindig a lottó nyereménynek a mennyisége, és a jó hívek közül aztán több ajánlat is érkezett, volt, aki mondta, hogy atya, ha én megnyerem, akkor odadom a 20%-át. Volt, aki mondta, hogy hát ő odaadja a felét. Volt, aki azt mondta, hogy hát odaadja a 10%-át. Tehát mondom, hogy ne haragudjon, ennél sokkal jobb ajánlatunk van. De olyan is volt, aki vett egy, hogy atya, nekem nem sok pénzem van, de vettem egy lottószelvényt, kitöltöm, hogyha megnyerik, akkor ez a templomra menjen. Aztán gyerekekkel is elmentünk, fiatalokkal, akkor a templom építésekor alakult az úgynevezett alapkő együttes. Ilyen zenélő éneklő társaság, akik úgy érezték, hogy hát akkor ők akarnak lenni a templomnak az eszmei alapkövei, és velük éppen elmentünk talán Ózd mellé valahova egy plébániára, egy ilyen összetartásunk, csapaterősítőre, és akkor ott merült fel a kérdés, hogy na hát akkor hogy is áll a templom építés, és hát akkor mennyi is kellene még hozzá, és akkor mondtam, hogy hát most éppen 11 millió forintot kéne nyerni a lotton, és akkor meg lenne a templomnak a tetőzete. És a gyerekek úgy fellelkesedtek, hogy atya, akkor imádkozzunk. Hát én egy kicsit szégyeltem a dolgot, hogy annyi mindenért lehet imádkozni, pénzért imádkozzunk, de hát bennük olyan lelkesedés volt, hogy nem tudtam leállítani őket, de aztán, no, akkor imádkozzunk most egy kicsit, most koncentráljunk a számokra, koncentráltunk. Tibi, szaladj el a postára, vegyél a lottószelvényt, már nem lehetett, mert mindenki ezt a 11 milliót akarta megnyerni. De aztán Miskolc, meg voltak a számok, Miskolcon töltöttük ki a szelvényt, és első héten nem nyertünk semmit, második héten nem nyertünk semmit. 5 héten keresztül nem nyertünk semmit. Aztán 6 hét múlva megjelent a számlán, a egyházközség számlán 11 millió forint azzal, hogy a feladó kérésére anonim. A OTP József Nádor téri fiókjából adták föl. Rákérdeztem, és mondták, hogy ne haragudjon, ez a feladó kérésére anonim. De mondom, hogy mégis engem zavarna, hogy esetleg honnan mint jöhet, és egyebek. Hát mondjuk lehet, hogy valaki szerencsejátékból, vagy valami más dologból ajánlotta föl. Ennyi választ kaptam, és hát így aztán. Egyébként akkor már felturbúsodott a lottó nyeremény, azt hiszem 180 millió forint, amit végül is 4-en nyertek meg.
0: Még egy érdekes történet. Az Avason a kápolna oltárképe melletti domborművön látható fiatalos, kissé pufókarcú szent evangelistát annak idején Mándi atyáról mintázta a művész, de arra a fiatal arcra már csak az idősebbek emlékeznek. Hát mi ennek a története, kedves atya?
1: Hát Szent Máté. És a kérdés az, hogy hát ugye a régi ilyen donátorok nem szerepelt az, hogy hát valamiképpen magukat is megörökítik ezeken a képeken. És hát én mindenképpen ragaszkodtam volna hozzá, hogy Felkei professzor úr fölkerüljön. Föl is került a professzor úr, ő a Szent Lukács képében, mert hát ő az orvosok védőszentje. És akkor, de hát akkor úgy mondták, hogy hát akkor az atyát is, és akkor én mondtam, hogy jó, de hát akkor legyen Máté a vámos. És aztán így kerültem föl, hozzátartozik, hogy az új mostani plébános atya is mondta, hogy láttalak ám, atya, téged az oltárképen, és akkor kérdeztem, hogy ki volt az, nem találta előse.

0: Beszéljünk egy kérdés erejéig, néhány gondolat erejéig az egri évekről is, hiszen Egerben volt érseki irodaigazgató, Eger belvárosában, a bazilikában plébános, főesperes, 2004-ben lett belvárosi plébános, és ugye 2000-ben jött létre a Magyar Katolikus Rádió Eger, a későbbi Szent István Rádió, és ezen rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöke is volt ön jó néhány évig. Jól gondolom én ezt, és jók az értesüléseim?
1: Tulajdonképpen ez azért úgy volt, hogy hát aki az érsekségem volt, a rádió alapítása úgy kezdődött seregi érsek úrnak a 2000. évvel kapcsolatban. Két gondolat fogant meg a fejében. Az egyik az, hogy esetleg a Mátrán kékes tetőre kéne fölépíteni egy olyan nagy keresztet, ami még teszem azt a Strádáról is látszik. Másik pedig az volt, hogy esetleg hozzunk létre egy katolikus rádiót. És akkor végül is a kékesire ez nem nagyon jött meg az engedély, és akkor érsek úr, hát akkor megkérdezte, akkor tulajdonképpen az én alapvető feladatom az volt, hát akkor még egy olyan 130 kilós voltam, hogy én üljek az érsekség pénzes ládáján, és akkor megkérdezte érsek úr, hogy hát Zoli, lenne 200 millió forintunk a katolikus rádió elindítására. És erre mondtam, hogy hát érsek úr, amire te gondolod, arra van pénzünk. És hát mondjuk így kellett nekem valamiféleképpen az anyagi alapokat ehhez biztosítani, és ami hát két dolgot jelentett, egyrészt a stúdió berendezését, másrészt munkatársaknak is a fizetését, egyéb jellegű dolgokat, és hát a munka a működéshez szükséges egyéb feltételeknek a megteremtését is.
0: Ha már a Szent István Rádió hullámhosszain beszélgetünk, milyen szép emlékei vannak ezzel a rádióval kapcsolatosan, ami úgy eszébe jut első gondolatként?
1: Talán amikor az első ilyen élmény az volt, hogy Vász Feri atya jött be az érsekségre, hogy most meg fog szólalni próbaképpen a katolikus rádió, és akkor valamelyik délután együtt hallgattuk, azt hiszem azt a
0: szép... 2000. augusztus 19-én és 20-án.
1: Próbaadás volt volna, azt hiszem, hogy ezt a szép évzáró éneket immáron a lenyugodott, azt énekelték el, az volt az első ilyen dolog, amit hallottunk, és aztán 19-20-ban is tényleg volt egy ilyen adás, amit már örömmel szívesen hallgattunk, ami nekem kedves élményem volt, hogy egész véletlenül az első ilyen papírriportot azt velem készítette a rádió. Hogy mondani szoktam egy picit úgy, hogy ha ló nincs jó a szamár is alapon, mert érsek urat kérték föl rá, de érsek úrnak akkor püspökvari elnök is volt, valami nagyon sürgős tendője volt, és így aztán gyorsan telefonálta Feri atya, hogy Zoli, át tudnál jönni, mert kellene egy élő riportot csinálni, és érsek úr nincs itt. Hát átmentem.
0: A rádió Egerben és Miskolcon szólalt meg először, és bizony a miskolci emberek is szerepeltek abban a kísérleti adásban, hiszen a Sétáló utcán kolléganőmmel járkáltunk, és megkérdeztük az utcaemberét, hogy mit is jelent nekik augusztus 20-a. Aztán mindenki elmondta, hogy kinek mit jelentett ez a bizonyos ünnep augusztus 20-a. És elérkezett 2000. október 20-a, amikor már 24 órás adásban megszólalt a rádió. Nagyon sokan szeretik azt a szlogenünket, hogy Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak, és azóta is szólunk az éterben. Nagy hála ezért a Jó Istennek, a Szűzanyának, Seregi István érsekatyának és önöknek, kedves atya, akik biztosították ezeket a körülményeket.
1: Dicsőség az Úrnak, én is csak azt tudom lemondani. Én is mindig örömmel hallgatom a katolikus rádiót, általában rózsafűzért. Esténként, ha úgy jön, akkor a rádióval együtt szoktam imádkozni.
0: Térjünk vissza szolgálatához. Eger és bazilika, a belváros gyönyörű bazilikája. Hány éven keresztül volt plébánosa az egri bazilikának, és milyen szép emlékek jutnak eszébe az egri évekről?
1: Mondjuk az egri évekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus legfőbb feladatként a szegényekkel való törődést hagyta ránk. És így aztán, amikor egri Jézus szíve plébánián voltam, akkor ott elindult egy hajléktalan melegedő. Tehát tudjuk, hogy a nagyvárosokban azért eléggé sok hajléktalan ember van, és ilyen hajléktalan szálló éppen volt, de ott az volt a szokás, hogy nem tudom, este 6-tól reggel 9-ig lehetnek ott, aztán napközben kitakarítanak, és akkor este fogadják újra az embereket, és ezeknek az embereknek nem volt hova menni. Jézus szíve plébánián viszont volt egy régi plébánia épület, ami hát egy kicsit úgy a lakhatóság határán mozgott, és akkor azt alakítottuk ki, mert nem olyan messze volt ez a hajléktalan szálló, hogy akkor napközben akkor ott fogadtuk ezeket a hajléktalanokat, zsíros kenyérrel, teával volt be, tettünk még egy televíziót is éppen, hogyha nézni akarják, ágyat, hogyha valaképpen aludni akar, és hát ugye ezzel indult a dolog. Van a főplébánián viszont, és ez talán azért az egyházat mindenképpen dicséri, hogy a koldusok nagy része azért hozzánk jön. Mert hát csak-csak megmaradt bennünk a mi úrunk Jézus Krisztusnak a felhívás, hogy figyeljünk oda a szegényekre. És aztán én, ha jöttek is becsülettel a koldusok, de házvezetőnemnek mondtam, hogy pénzt senkinek se adjon, mert hát abból úgyis ital lesz. Viszont, ha valaki ételt kér, azt mindenképpen. Aztán jött a házvezetőnöm, a Kocsisné Timi, és mondta, hogy atya, én már naponta 10-12 liter levest főzök, és gyűjtjük az ilyen fél literes tejfeles poharakat, hogy abba adjuk, mert szegények mindig mondják, hogy hát nekik meleg étel kéne, mert azt sehol se kapnak. És aztán végén láttam, hogy ezt valamiféleképpen meg kell oldani. És hát a megoldás az az volt, hogy rájöttem, és talán ebben egy kicsit inspirált itt Miskolcon a Kartalernő, hogy a példája is, aki létrehozott egy ilyen hajléktalanoknak szállnak konyhát. Tehát ő rendszeresen nem stanott is 50-60 embert tetettek a Minorita rendház mellett működő kollégiumhoz kapcsolódóan, és hát akkor itt is kéne létrehozni egy ilyen ételosztó helyiséget a hajléktalanok számára. Hát, hogy mondjam, az elhatározása szép volt, a Szentírásban is ott van a mondat, hogy megmondom én neked, ember, hogy mit kér tőled az Isten, törd meg kenyeredet az éhezőknek. És akkor ebben ott megvolt a szándék, hogy meg kell törni a kenyerünket az éhezőknek, de úgy helyet valósával se találtam, mert próbáltam itt használaton kívül lévő iskolaépületet, kolostort, egyebeket, de úgy sehol sem lelkesedtek az ötletért, hogy őszinte legyek én se annyira, mert hát azért úgy a hajléktalanokkal azért eléggé sok probléma és nehézség van, és hát akkor most engedjen be őket a plébániára. Aztán történt egy ilyen tragikus esemény, hogy egy szerencsétlen valaki, akit ilyen jótékonyságból befogadtunk, öngyilkos lett a plébánia épületében kialakított lakásban, és akkor éreztem azt, hogy meg kell szívlelni azt a másik mondatot is a Izajás könyvéből, hogy a hajléktalan szegényt fogad be házadba. És akkor ott alakítottunk ki tulajdonképpen az ő lakásában, meg ez csatlakozott még két helyiség is, amiben hát ilyen 1600-as évek végétől voltak felhalmozva az egyházi anyakönyvek, amit átvittünk a könyvtárba, és akkor ott alakítottunk ki egy ilyen hajléktalan konyhát. Ami hát gyakorlatilag úgy működött, hogy az egyházi intézmények konyháiról hoztuk el a maradékételt. És akkor itt nyilván ez azért úgy volt, hogy kell káposzta főzelék, mindig maradt, fasít sose, akkor egy kis kiegészítés kellett hozzá, és mondjuk tényleg az egyéni csúcsunk az volt egy ilyen téli napon, hogy 166 embernek osztottunk ki két fogásos meleg ételt ott a plébánián, tehát leültetve őket, és ezt a dolgot ilyen formában elintézve és ellátva. Talán még egy érdekességként elmondom, hogy az is nagyon lednített a konyha ügyén, amikor a rendőrségi étkezde is felajánlotta, hogy a maradék ételt ők is szívesen elküldik, és ott tényleg finom és tartalmas ételeket kaptunk.
0: És hány évig tudott ez a szolgálat működni?
1: Tulajdonképpen amíg én ott voltam, addig ez működött, utána valamiféleképpen átalakult, azt hiszem a Caritas vette át, nem a plébánián működött, és talán egy ilyen normatív támogatáson alapuló konyha lett belőle.
0: Mit jelent az ön számára az egri bazilika? Hiszen azért évekig ott volt plébános, most már a megújult Eger szépségét és égkörét jelentő bazilika. Milyen önnek újból és újból belépni a bazilika ajtaján és kapuján?
1: Természetesen minden papnak a szívéhez nő a székesegyház, hiszen ott szentelték fel diákonusát, szentelték fel pappá, pláne, hogy én ott azért majd 10 éven keresztül szolgáltam, voltam, így valamiféleképpen a szívemhez kötődik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy seregélyes akkor megkérdezte tőlem, hogy Zoli, akarsz-e a bazilikába jönni plébánosnak? És akkor azt mondtam, hogy nem.
0: Miért?
1: És ennek az volt az oka, hogy finoman szólva a bazilika plébánosa, legalábbis én úgy éreztem, hogy az érsek káplánja. Tehát, hogy hiába ő ott a plébános, azért az érsek fölötte áll. amiben nyilván az is benne van, hogy nagy ünnepeken, természetes dolog, hogy a főpásztor mondja az ünnepi miséket, prédikációkat, egyebeket, stb. És ott nem volt bennem talán elég alázatosság, hogy örömmel fogadjam azt, hogy másod hegedűs leszek. De becsülettel elláttam azért ott is a feladatomat, hozzátartozik, hogy jó munkatársaim voltak, káplánatyák, akik ifjúsággal, gyerekekkel, egyebekkel foglalkoztak, tartozott hozzánk akkor még egy általános iskola, amivel hát szintén kijártunk kidoktatni, tanítani, és a plébánia területén lévő iskolákban is folytattunk kidoktatást.
0: És ezután következtek a Horthy évek?
1: Tulajdonképpen, amikor Ternyel Kérsek úr idejött, akkor megint hát azért egy általános helynöknek, aki mondhatnám, hogy Seregi Érsek úrnak azért a bizalmából kerültem én erre a helyre, természetes volt, hogy föl kell ajánlani a lemondását, hogy a főpásztor esetleg fiatalabb, más, nagyobb végzettségű, jobb képességű emberekkel vegye körül magát. És akkor első felajánlásomra azt mondta, hogy hát maradj Zoli, majd esetleg térjünk vissza, hogyha az új segédpüspök jön. És akkor, amikor kinevezték a segédpüspök atyát, Halánki Ferenc püspök atyát, akkor újra mentem az érsek úrhoz, és akkor mondta érsek úr, hogy ha komolyan gondolod, akkor lehet róla szó. És akkor úgy ő kérdezte, hogy hát nevezd meg egy plébániát, hogy hova mennél szívesen. Akkor név szerint nem mondtam a Horthy plébániát, de azt mondtam, hogy hát érsek úr, egy olyan közepes plébánia, ahol lehetőleg nincs káplán. Mert egész életemben azért mindig fügtem egy kicsit másoktól, és hát most élek, szabad akarok lenni. És aztán, hogy beszélgettünk, és valahogy a lelki vezető mondta egyszer, hogy te, a Somodi atya most Horthyról mindenképpen nyugdíjba akar menni, hát akkor pályázd meg azt. És akkor így megpályáztam, és aztán a Ficek helynök úr mondta akkor, hogy hát mondta érsek úr azért, hogy tudod, hogyha általános helynök megpályázik egy plébániát, azt azért illik neki megadni. És így kerültem Horthyra, hozzá tartozik, hogy az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam, jól éreztem magamat, hívek is kedvesek voltak, segítőkészek voltak, hát akkor még természetesen Horthy és Csány együtt volt, mint Csány, mint oldalagosan ellátott plébánia, és aztán később még megkaptam ellátásra Nagy Rédét is, hogy három plébániát kellett ellátni.
0: Horthy plébános idejében a Magyar Érdemlend Rovakkeresztje polgári tagozata kitüntetésben is részesült. Ehhez szívből gratulálok, és mit jelentett önnek ez a kitüntetés, valamint hát milyen emlékei vannak a Horthy évekkel kapcsolatosan? Hány évet töltött ott?
1: Horthyn összességében talán 13 évet töltöttem, de mondjuk, hogy egy kicsit a Rovakkeresztre visszatérve azért az ember egy idő után már úgy látja azt, hogy ezek a kitüntetések azért nem annyira érdemből születnek, hanem inkább ismerettségek révén. Tehát mondhatnám így, hogy volt hittanosom, aki úgy magasabb pozícióba került, úgy eszébe jutott, hogy hát akkor lepjük meg az atyát azzal, hogy szerzünk neki egy kitüntetést, és hát így kaptam meg én a Rovakkeresztet.

0: Miskolcon beszélgetünk, Miskolc fontos volt az ön életében, az avasdéli római katolikus plébánia esetében, és fontos most is, mert a nyugdíjas éveit már itt, a mincenti plébánián tölti. Immár hány éve is nyugdíjas?
1: Hát mondjuk, hogy másfél éve. Tudom, minden lassan már két év, hogy nyugdíjas vagyok. Az érdekessége talán az, hogy a jelenlegi lakásomat, benn lakom, az már harmadszor fogad be. Tehát először, amikor a Minorita templomban voltam, káplán kartelenő atya mellett, akkor laktunk itt a Glória épületében, mert akkor a kolostorból még ki voltunk tiltva, annak ellenére egyébként, hogy kolostor épületében a templomhoz kapcsolódó részét nem államosították a kolostornak, és akkor innen jártunk át a Minorita templomba. Aztán amikor az Avasra jöttem, akkor itt is püspök atya itt fogadott be, ugyanazokba a két szobába, ahol most is lakom, és akkor innen láttam el az avasi feladataimat, és hát nyugdíjasként is ugyanabba a két szobába jöttem. Annyiból talán alakult a dolog, hogy már saját fürdőszobával, és azért ilyen szempontból jobb felszereltséggel.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy szebb lett az évek alatt az a bizonyos szoba?
1: Hogy mondjam, tehát a maga az épület az 1700-as években épült, tehát Miskolcnak azt hiszem egyik legrégebbi épület, egy gyönyörű szép bolthajtásos termekkel, egyebekkel, mindennel, ami hát úgy alapvetően adja, hogy az ember jól érezze ott magát, és hát mondjuk tényleg szebb és komfortosabb is lett.
0: Aranymiséjére két történet erejéig még szeretnék kitérni, a közelmúltban ünnepelte az avasdéri plébánián, és két szentírás idézetet választott erre az aranymisére. Az elsőt életútja összefoglalásaként János apostoltól megismertük a szeretetet, melyet Isten oltott belénk és hittünk benne, a másodikat pedig az időskorára, Lukács evangéliumából vett idézet, erőt adó imádságként, maradj velünk, Urunk, mert már esteledik. Miért ezekre a szentírási részekre esett az ön választása?
1: Hát azért 75 éves korában azért gondolt, hogy az embernek már gondolni kell arra, hogy tulajdonképpen esteledik, és hát mondjuk, hogyha nem is gondolna rá, azért egyre romló egészségi állapota is azért újra és újra figyelmezteti, hogy hát bizony itt lassan-lassan a földi életünk vége felé közeledünk, és hát várnánk az örökké valóság. És ez a maradj velünk, Urunk azért arról szól, hogy majd az Úr kísérjen át engem az örökké valóságba, a mennyei örök boldogságba, és hát mondjuk azzal lesz teljes a papi pályám.
0: És egy aranyos, megmosolyogtató történetet is olvastam önnel kapcsolatosan. Az aranymiséjén egy hölgy, aki évtizedek óta nem találkozott az atyával, kijelentette. Teljesen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de az ő erős hangját azonnal felismerem.
1: A hang az, azt hiszem, a hang is valahol a jó Istennek az adománya.
0: Egy rádióban erről beszélnünk kell.
1: És hát ilyen szempontból azért majdnem éppen a Szent István Rádió révén országosan ismert vagyok, hiszen a bazilika plébánosaként azért hosszú időn keresztül a hetes miséken nagyon sokszor miséztem, szóltam a hívekhez, és így aztán eléggé ismert a hangom is. Hozzátartozik az igazsághoz azért, hogy nálam általában mindig a hangomat dicsérik, és nem a prédikációmat.
0: A versbarátok körének évadzáróján találkoztunk egymással, természetesen készült versekkel is. Nem meglepő módon. Milyen versekkel is? Miért ezekre a versekre esett a választásom?
1: Tulajdonképpen az első ilyen vers egy rövid valami. Még nagyon pici koromban, mondhatám, óvodás koromban tanultam. Nagyanyám a Farkas Imre költőt nem nagyon ismerik ma már. Ő neki volt nagy tisztelője, és akkor megkapta a címét, és akkor írt neki, hogy úgy örülne, hogyha küldene neki valamilyen vers kötetet, vagy verseiből néhányat, és akkor egy pici, hát eléggé rossz állapotban lévő kötetet írt, amire egy ilyen sajátos ajánlást írt, amit aztán nagyanyám minden ismerősének, vendégének úgy elújságolt, hogy na hát a Farkas Imre ezt írta neki, és ez úgy szólt, hogy szép az én életem, gyönyörűbb a múltam. Lepkétől, rigótól mindent megtanultam. Lepke most is száldos virágról, virágra, a rigó meg fütyül az egész világra.
0: Nagyon aranyos.
1: Másik vers, amit tulajdonképpen azért vettem, mert még általános iskolás koromban egy ilyen szavaló versenyen indultam Radnóti Miklósnak az erőltetett menetével, és hozzátartozik, hogy aztán gimnáziumban is, meg Nyilván ilyen sokkal kis körökben, de azért több szavaló versenyen részt vettem, és még díjakat is sikerült ezzel a versre szerezni, és így aztán ez a vers valahogy nagyon a szívemhez nőtt. Radnóti Miklós, erőltetett menet. Bolond ki földre rogyván fölkél, és újra lépdel, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem er. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól, talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, s félelemtől bolyhos a honig éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, s nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. Mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngene. Nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lombok közt gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s én fölkelek. Talán még két rövidebb. Egyik talán a Rónai György és a Vörös Sándor egyszerre voltak 60 évesek. És akkor egymásnak írtak egy-egy verset, amelyben a Rónai ezt írta a Vörös Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább annyit értünk, ami kár ért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. És talán még egy Pilinszky Jánosnak, tulajdonképpen egy négy sorosa, ami nem nagyon jelent meg, azt hiszem, verses kötetében, de hogy valahol nagyon-nagyon segíti néha a orvosújtott embert. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Meghallgattad mindig, amit mondtam, s halandóból így lettem halhatatlan.
0: Köszönöm szépen Máli Zoltán atyának a beszélgetést. Sok mindenről beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy még versekkel is színesítette ezt a riportot és ezt a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, örültem neki.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 3 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025 és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. A kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe. A védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek a belügyminiszter bevonásával egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Takács István festőművész templomfestő születésének 125. évfordulójára rendezett ünnepségen Mezőkövesden veszünk részt. Műsorunk első részében Krupáné Sebe Gabriella, utána pedig dr. Navák István köszöntőjét, majd Prokop Máriát hallják.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Vannak emberek, akiknek az életét évszámok őrzik, és vannak, akikét az, amit maguk után hagytak. Egy ecsetvonás, egy arc, egy mozdulat, egy templomfalán megszülető történet, színek és formák, amelyek évtizedek múltán is ugyanúgy szólnak ahhoz, aki megáll előttük. Takács István ilyen örökséget hagyott ránk. Innen indult

0: környezete különös természetességgel találkozik. Ezért gyűltünk ma össze születésének 125. évfordulóján, hogy emlékezzünk rá, bár talán az emlékezés szó önmagában kevés, hiszen akinek a művei ma is körülvesznek bennünket, akinek alkotásaival újra és újra találkozunk, akinek kezenyoma ott él Mezőkövesd kulturális és szakrális örökségében, az valójában soha nem válik pusztán a múlt részévé. Takács István művészete ma is jelen van közöttünk. Jelen van a Szent László templomban, jelen van a róla elnevezett gyűjteményben, jelen van azokban, akik kutatják, őrzik és továbbadják életművét. És jelen van Mezőkövesd emlékezetében. Talán ez a művész egyik legszebb halhatatlansága, amikor már nem lehet pontosan megmondani, hol ér véget az alkotó története, és hol kezdődik annak a közösségnek a története, amely magáinak érzi az örökségét. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Takács István festőművész születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen. A mai ünnepség létrejöttéről a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft., a Takács István Gyűjtemény, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, valamint a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület gondoskodott. Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a délelőttön együtt hajthassunk fejet Takács István művészi öröksége előtt. Szeretettel köszöntjük körünkben díszvendégünket és előadónkat, professzor dr. Prokop Máriát, Széchenyi díjas művészettörténészt, az MMA rendes tagját, akadémikust. Köszöntőjének megtartására nagy tisztelettel kérem főtisztelendő dr. Novák Istvánt, a Mezőkövesdi Szent László plébánia templom plébánosát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettesét.
1: Tisztelt polgármester úr, kedves professzorasszony, kedves családtagok, tisztelt jelenlévők, egy rendkívüli jubileumra gyűltünk össze, ahogy ez már elhangzott az imént is, hiszen a 20. század magyar szakrális festészet óriásának, Takács Istvánnak születése óta 125 esztendő telt el. Amikor ezen a jeles évfordulón hálát adunk Istennek az ő életéért, óhatatlanul eszünkbe jut a híres filozófiai alapvetés Immanuel Kant gondolata, a szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ha valakinek a munkásságára, akkor az ő életművére igaz ez a tiszta gondolat, amelyet ő mély keresztény hitével szentelt meg. Takács István mindig alázatos, hívő ember maradt, nem a világi elismerésre vágyott és nem hódolt be a tiszavirág életű művészeti divatoknak vagy politikai elvárásoknak, személyiségét háttérbe szorította, hogy ecsetjével a hitet és a teremtőt szolgálja. Csaknem 300 magyarországi templomban hagyta ott a kezenyomát, hogy alkotásaival közelebb emelje a lelkünket Istenhez. Az ő szolgálatát és lelkületét egy tanmese világítja meg a legjobban. A történet szerint egy vándor egy hatalmas építkezés mellett haladt el, ahol három kőfaragó dolgozott a tűzőnapon. Mind a hárman ugyanazt a nehéz munkát végezték, mégis teljesen más arcot mutattak. A vándor odalépett az elsőhöz, aki fáradtan, izzadva, dühösen suhogtatta a kalapácsát. Mit csinálsz itt, barátom? Kérdezte tőle. A munkás bosszusan felnézett, nem látod, köveket török. Ezt a nehéz, átkozott munkát végzem reggeltől estig, hogy legyen mit tenni a családomnak. Ő a szükség és az anyagi érdek embere volt. A vándor tovább sétált és megszólította a másodikat, aki sokkal precízebben, kimértebben faragta a követ. Hát te mit csinálsz? Kérdezte tőle. A kőfaragó büszkén kihúzta magát. Én vagyok a környék legügyesebb mestere. Megfaragom ezt a követ, mert ha tökéletes lesz, híre megy a világban, és a király is meg fog engem süvegelni. Ő a hiúság és a világi dicsőség embere volt. Végül a vándor odalépett a harmadik munkáshoz. Ő is tetőtől talpig poros volt, a keze csupa seb, de az arca mégis békét és megmagyarázhatatlan derűt sugárzott. Amikor megkérdezte tőle, hogy mit csinál, a férfi letette a vésőt, felnézett az égre, és egyszerűen így szólt, katedrálist építek.

Rakács István pontosan olyan volt, mint ez a harmadik kőfaragó. Ő nem csupán festéket kent a falra a megélhetésért, és nem is a világi művészvilág mulandó tapsára állítozott, ecsetvonásaival Isten országát, a mennyei katedrálist építette. Ezért tudott művészete érdek nélkül tisztán tetszeni, mert nem önmagára, hanem a teremtő dicsőségére mutatott. Ez a 125. évforduló nem csak a múltba tekintés, hanem a jelennek szóló meghívás is. Takács István azt vallotta, a tiszta hitelű művészet a testnek tápláló kenyér, a léleknek tisztuló felszabadulás. Kérjük a jó Istent ezen a mai napon, hogy mi is meg tudjuk lelni a mindennapjainkban ezt az érdek nélküli tiszta szépséget és szeretetet. Tanuljuk meg a hűséges, alázatos szolgálatot, hogy amint az ő ecsetje nyomán a puszta falak az ég kapuivá váltak, úgy válasson a mi hétköznapi életünk is Isten szeretetének élő, tiszta hirdetőjévé. És mielőtt egy fohásszal befejezném a gondolataimat, szeretném én magam is megköszönni mindazoknak a munkáját, akiknek a tevékenységével Takács István emlékét őrizni tudjuk Mezőkövesden, hiszen a Szent László templom mellett a Takács István gyűjtemény és az a sok-sok gondoskodás, amit Laszkó Pető Mihály úr végez, és a sok segítő kéz, akik segítettek itt az elmúlt időszakban ennek a megvalósítására, az mindenképpen dicséretet érdemel. Köszönjük polgármester úrnak ezt a gondolatát a szobor felállításával kapcsolatban, a Szent László plébánia is 100 000 forinttal hozzájárul. Hálatel szívvel köszönjük, urunk, Takács István festőművész életét, és azt a csodálatos talentumot, amellyel szépítette földi hajlékaidat. Köszönjük az alázatot, amellyel ecsetjét a te szolgálatodba állította, és a hitet, amellyel közelebb hozta számunkra a mennyország valóságát. Kérünk téged, jóságos atyánk, jutalmazd meg őt a hűséges munkáért. Engedd, hogy aki földi életében oly sok templom farára festette fel a szentek dicsőségét, most oda át a te színről színre látásodban örvendezzen. Nyisd meg számára az örök üdvösség kapuját, ahol már nincs szükség festékre és ecsetre, mert a te érdek nélküli, ragyogó szépséget tölt be mindent. Amen.

0: Kedves professzor asszony, kedves vendégeink! Aki nem ismeri esetleg Prokop Máriát, annak pár szót mondanék róla. Több mint 50 éve tanítja a középkori magyar és egyetemes művészettörténetet felsőfokon. A magyar egyház művészet legkiválóbb ismerője és őrangyala fáradhatatlanul segíti a középkori mellett a 20. századi és kortárs művészek újrafelfedezését és megismertetését. Kérem professzor asszonyt, hogy tartsa meg előadását.
1: Tisztelt polgármester úr, Pöti Szándi plébános úr, Dényési János, Pető Mihály, és mindannyian, akik itt vannak, és akik nincsenek itt, csak lélekben vannak itt, nagyon köszönöm a meghívást. Ettől mondtam, most, hogy jöttünk Pestről, hogy voltak majd évfolyamtársam, Mikes Ildikó, véletlenül, hogy nem valakik nincsenek itt, vagy nem, milyen család, vagy van-e valaki, ő korán meghalt az egyetem elvégzése után, de egy szívvel, lélekkel mezőkövesdi volt, és az Iparművészeti Múzeumba került, ott kezdte a pályáját, fantasztikus, mivel tervei voltak, úgy a hazája, mint az egész magyar iparművészetnek a megújítására vonatkozóan, hát valahogy az Isten másképp gondolta. Na, lényeg az, hogy azóta igyekszem figyelemmel kísérni, és az MMA-ba, ezt mondja, az elején szeretném mondani, hogy kész arra, ugrásra készen, hogy valóban segítse a polgármestert, a várost, Mezőkövesd városát, mindenkit, hogy ezt az világhírű csodát, és ami ő megélt, hát megélt a 20-as évektől kezdve, mint főiskolai hallgató, és utána, mint hát egyre híresebb, fantasztikus megbízásokat. És valóban volt öröme, hogy így mondjam, a életem végére sok nehézség, meg megaláztatás mellett. Tehát valóban ő is az a Jóisten megadta, és adott neki nagy lendületet. Egyáltalán a macsó lelke, az, amit a macsó hívzés egész országban, sőt a világon ugye mindenhol ismerik, és adja tovább, hogy ez a magyar lélek, ez az, amely mindig örömmel tele van, életörömmel, mert az igazi öröm forrása az élet, és az élet Istentől van, és Isten ajándéka, és ez sugárzik, ahogy a eddigi megszólalók is ezt szépen elmondták, hogy valami olyan isteni erő van minden emberben, egyáltalán a teremtés, a teremtő erő, az valami olyan lendületet ad, ami valóban ez az ezer évnek, a magyar államnak az ezer éve, ugye előtte is tudunk a magyarokról sok mindent, tehát az állami lét az világhírűvé vált. Magyarország a Mohács vészig, amire most emlékezünk, hogy Mohács 500 évvel ezelőtt sok minden összeomlott, de valóban utána, mert utána is van még 500 év, és ez a következő 500 év, amikor mi azt az életerőről tett ez a nemzet bizonyságot, a hitről és a reményről. És az elmúlt napokban országosan ünnepeltük az Árszákra Fesztivált, bizonyára Mezőkövesden is. Fantasztikus, milyen programok voltak, és az egész országban mindig az Árszákra Alapítvány, ugye kiad egy kis füzetet, amiben láthatjuk, hogy ebben a nemzetben él a hit és él a remény. Él, és van életerő. Annak ellenére, hogy sok minden más is látszik, akár sok minden hangosabb, mint ez a hit és a remény, de hogyha azért, ahogy mondtam, a világ ugye ismeri a macsó hívzéseket, és a macsó népművészetet, szóval egy nemzetnek, ez a, miért a pápa ezer évvel ezelőtt a Szent Koronát, mikor adta, ugye azt mondta, hogy apostoli címet adott hozzá, mert azt mondta a második Szilveszter pápa, hogy én apostoli vagyok, én csak apostoli vagyok, de te egy valóságos, a Szent István egy valóságos apostol, aki egy egész nemzetet tudott megkereszteltetni és keresztényé tenni. Hát ugye ez nem könnyű valakit keresztényé tenni, bizonyára mindenki is, nem csak a plébánosról tudja, hanem sok mindenki tudja, hogy nem könnyű feladat, azóta az Isten megengedi a sátánnak is azt a lehetőséget, hogy működjön, úgyhogy működik is, ugye ezt is mind nagyon tudjuk, de valóban azért a jó az mindig, mindenki a saját életébe érzi ezt, hogy a jó az tud diadalmaskodni, és a jó ad egyedül öröm. És ez a három nagy érték, az igaz, a jó és a szép, amit az ókori filozófusok, ugye Arisztotelész, Pláton, csak a régi görög gondolkodók hintettek el az emberek fejébe, tudományába, azért továbbra, akkor is, amit próbáljuk csűrni, csavarni, magyarázni, éppen sajnos eléggé tanúi vagyunk annak, hogy volt annak a bizonyos második világháború utáni félelmetes rendszerváltásnak, hogy sok mindent kisöpörtünk, a lakásokból is sok mindent kisöpörtünk, és az emberek szívéből, meg agyából, meg lelkéből is sok mindent kitörlődött, de hál' Istennek mai nap azért vagyunk itt, hogy ez újra él ez a lelkesedés, újra él ez a lendület, és igenis van gondviselés az, hogy ez a kép, és sok minden, amit röviden végig szaladtunk ezen a csodálatos kiállításon, hogy igenis ez egy embernek az alkotása, aki tudott Istenre támaszkodni, tudott Istenbe bízni, amit ott kapott, és tudta, hogy ajándék. Tudta, hogy ajándék, és ezzel neki nem tudjuk azt, hogy el kell számolni, hanem az, hogy neki, hogy igazán ő is boldog legyen, ki kell bontakoztatni. És ez a léleknek a kibontakoztatása, ez végtelen, ugye az Isten végtelen, tehát nincs, mondom, most már beteljesít a pohár, mert akkor már nem tudnánk továbbra is ezt a lelkesedést szítani, és ez az öröm, hogy mindig van egy következő lépés, és ezért nagyon szép az emberi élet, hogy ami sajnos nem tart sokáig, de van örök élet, és az emberek a nagyobbik értéke a lelke. Bármennyi a test, az olyan, amilyen, de kétségtelenül, hogy a művészet olyan ajándéka Istennek. És azért volt ez a művészeti akadémiában, és csodálatosan belecsöppentem régben a tanítványaim, és sok mindenki révén, hogy valóban olyan csodás emberekkel találkozom, és valóban az az első, amit mondanom kell, hogy valóban annyira várják azt a pillanatot, hogy ők is közreműködhessenek. Amikor én ott megjelentem a köreikben, akkor mindjárt, hogy hát azért az a nagy, nem sok nemzeti kincsünket, és a népművészetet fölmutatni. Ugye mindenki ismeri a Pióatyának ezt a jóslatát, ami valóban hát ez a Szent István óta él, mert az egész történelmünk, az 1000 év egy olyan csoda. Ugye itt van mindjárt a Mátyás király szobra itt ugye az épület előtt, és a Kilmer ott van, és a Mátyás király, hogy ugye ez a mezőkövest mindjárt már, ahogy a magyar nemzet kezdett ugye éledni és világhírűvé válni gazdaságilag. Minden szempontból ugye az egyetlen centralizált állam a középkorban, a magyar állam. Hát ugye akármennyire Franciaország, Olaszország nem lép a nyomában, ugye ezt még nem tanítjuk az iskolában most sem még, és ezután se tudjuk, hogy fogjuk, de mindenkinek éreznie kell, és Takács István, aki ebből a városból születik, és Pestre jut, és ott a barátai körébe, amit én is hallottam, még sajnos, hogy életben nem találkoztam vele, ezt sajnálom, mert ugye lehetett volna rá alkalom, de sajnos nem történt, de valóban azt tudom mondani, hogy aminek most tanul vagyunk ezzel a kiállításon, ebben a teremben, ebben csodálatos füzet van nekem, egy óriási ajándék, és nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek, hogy valóban az a kis tanulmányom, az is megjelent, de főleg az, hogy létezik egy ilyen kiadvány már 16 éve, és van itt egy olyan erő és olyan összefogás, én bízom benne, jelennek is örülnék, ha valaki felnyújtana a kezét, aki esetleg pedagógus, aki itt van a jelenek között, hogy azért én bízom benne, hogy azért vannak, akik, mert a pedagógusokkal nem olyan könnyű, azon sok a dolguk, ugye, sok a dolguk, és hát sok minden nagyon nehéz, de hát ugye hál' Istennek ezt is azért, ha áthatja az a lelkesedés, és az, hogy mi a művészet. Ugye az elmúlt évben ugye volt az a szomorú dolog, hogy az iskolákból ez a bizonyos vizuális kultúra, meg sok minden ugye valahogy háttérbe szorult, én remélem, hogy mezőkövesdet nem szűnt meg, de minden esetre nagyon sok kiskapu nyílt, mert lehet szakköröket tartani, lehet sok mindent lehet csinálni, meghívni vendégeket, valami olyan lehetőségek vannak, hogy ne egy tantár legyen csak az a művészet, hanem valami olyan, hogy még sejtse, hogy ennek a 12 év alatt nagyjából, ugye nem 3 évet, meg nem 4 évet járva már egy fiatal iskolában, hanem 12-t. Hát azért az alatt, ha úgy elgondoljuk, és mindenki, akármilyen korú ember, elgondolja akár egy kisgyerek is, hogy hát azért van lehetőségem a 12 év alatt erre is, meg arra is. Főleg az, hogy megérezzük, hogy lelkünk van. Akármit mondanak jobbra, balra, meg jön a mesterséges intelligencia, ugye, amit robot emberek, ugye helyettük mindent kitalálnak, mondanak. Na, szóval ezt hiszem, hogy itt van egy egészséges nemzet, és ebből adódik a realitása. Nem csak a Pióatya jóslata, hogy majd mi megmutatjuk a világot, hanem az 1000 év alatt már megmutattuk. megmutattuk már az 1000 év alatt, és most a Mohács utáni, ez a bizonyos Mohács utáni újjászületés, abban a nehéz 17. században, török uralomban, és így tovább. Mindenki örülnék, ha azért mindenkinek lehetne minden nap egy pár pillanata legalább a sok munkája között, amikor hálát ad az Istennek este, reggel, bármikor, hogy azért a mai nap is volt örömem. És én hiszem azt, hogy az a sok szenvedés, amit a nemzetünk, nem csak a gulagon meg itt meg ott, hanem mindenki, mindenhol, ahol volt meg van, mindenkinek jut bár bőségesen arra alkalma, hogy valamit hozzátegyek Krisztus keresztjéhez. Nem véletlen ez a társát, az a sok öröm mellett, ugye a anyati örömök meg mellett, az a keresztutat, Takács István megfogalmazásában, a passiónak a története, amitől senki ellen menekülhet. És ami kell, hogy erőt adjon, hát az, hogy hát ebben nem vagyunk egyedül, semmivel sem vagyunk egyedül. Nem akarom, hogy fúzni, ha kezdhetjük ezt a kis vetítést, nem akarok hosszú, csak az, hogy nagyon nagy örömmel jöttem, és valóban, ha még az Isten engem is értett, tehát tőlem függetlenül is, ez egy olyan örökség, ami mindenképpen nem csak a nemzeti örökség, ugye, amit évente 4 kör kiadnak, remélem az is hamarosan bekövetkezik Takács István életművére is, hogy kap egy ilyen nemzeti örökség díjat, de valami olyan erőt ad mindenkinek, ha ez a pár pillanatot is rászállja arra, hogy ki vagyok én, hogy a léleknek az ereje. Most mi az, hogy művészet? Itt sajnos volt szerencsém, én Esztergomból születtem, és ott ültem föl, és hát az egyetemet is nem könnyen, de azt is el tudtam végezni, abban a nehéz 50-es középiskola, 50-es, 60-as években, és valóban valami csodálatos ajándékétel az ELTÉ-re kerültem 69-ben, és 69-ben valami olyan lehetőségek alakultak, ami nem tudok naponta hálát adni. A tény az, hogy valóban szeretném, amennyire tudom, hogy a művészet, azt próbáltam, 50 évig tanítottam az ELTÉ-n, hogy azt megérezni, hogy aki művészettel akar foglalkozni, és egyáltalán akár tanítsa, akár műveli, akár mit csinál, hogy valóban megsejtse a mai ember, aki mindig rohad, meg fogyasztó, kidobom, stb., hogy mi a kézimunka, mi a egyáltalán az emberi lehetőség, hogy én hogyan tudok alkotni, nem csak akár az építészet, hogy most mit a toronyházakat, meg stb. Alkotja, de a templom toronyit mezőkövetjen a város közepébe, és valami olyan, hogy az őrizzék, hogy van egy rend a családban, vannak nekünk az 1000 éves örökségünket, tovább tudjuk fejleszteni, úgy, hogy rámutatni, hogy mi az emberek a hivatása, mi az, hogy boldognak lenni, az irodalom, a művészet, mindegyiknek milyen csodálatos hivatás van, örülök, hogy a címlapon is költőzettel kezdődik, halom, hogy a költő ma már nem él, de hiszem, hogy közöttünk is vannak költők, és vannak művészet, mert az Isten adja a tehetséget. Csak ugye mai rohadó világ nem mindig kedvez erre. De ezért kérem azt, hogy mindenki a saját gyerekek az ünnepségeket, az ünnepeket, főleg a templom, ugye, de hát nem külön a templom, hanem az életet hassa át, hogy valami olyan a lelkünk van. Hát szóval az, hogy a testünk van, ugye gondolom, ami olyan, amilyen, a fiatal nagyon szép, a közebb olyan, amilyen, de valóban a lelkünk az nem tud öregedni, az nem tud, az csak kibontak. És ezért olyan szép az emberi élet, hogy utána is az örök életnek a hite, az sorba, az mindannyian vannak annyian ott fölöttünk az égben, Istennél, akik segítenek minket. Nem vagyunk egyedül, tehát az, hogy ápoljuk a kapcsolatokat, a nem szeretem az kifejezést, hogy élők és holtak, ilyen nincsen, mindenki él, hát világos. És egyszerűen valami olyan kincsünk van egymásból, az generációk, hát 3 generáció láthatóan is egymás mellett él. Tehát a föld előzőgek is, akik még utánunk jönnek majd, azokat is, ugye mind tudjuk mind segíteni. Nem akarom tovább húzni, Isten értesen mindenkit.
2: Prokop Mária művészettörténészt hallották.

0: A folytatásban Tinyés Jánossal, a Kaptárkövek főszerkesztőjével beszélgetünk. Újra itt, két hét után majdnem, egy olyan kellemes helyen, ami házasságkötő, de akkor, amikor itt voltunk, egy születési évszámot ünnepeltünk, illetve hát mellette még a folyóiratotoknak a megjelenését. Ez az idén már második?
1: Harmadik.
0: A harmadik számoltam, igen, 9. hónap. Hát mi is ez a folyóirat akkor?
1: Ez a Kaptárkövek folyóirat, ami már 16 éve létezik, ez Bükkaljának az irodalmi kulturális folyóirata. Nincs benne semmiféle reklámfelület, írások, versek, elbeszélések, visszaemlékezések, családtörténet, helytörténeti írások találhatók természetesen képanyaggal. A folyóiratban normál esetben a borító színes, a beltartalom fekete-fehér, de erre a Takács István emlékszámra teljes terjedelmében színesbe jelent meg, hiszen Takács István művészetéről nem lehet fekete-fehérben beszélni. Úgyhogy ilyen szempontból is ez nagy szó volt a folyóirat életében.
0: Ugye ahhoz, hogy színesben jelenjen meg, vagy sok pénzt kell kikaparni a zsebből, vagy pedig támogatókat kérni hozzá, keresni hozzá, mert hát nem olcsó egy folyóirat. Amikor beszélgettem Tokajban egy folyóiratról, csodálkoztam, mondom, hogy megjelenik mostanában egy folyóirat, ami új. Hát azt mondja, igen, támogatással, és van igény rá. De a Kaptárkövekre is azért 2011 óta van igény, úgy tudom.
1: Természetesen, hát van egy törzsolvasó gárdánk, ugye nem csak Mezőkövesden, hanem a környező településeken is, tehát Tiboldorozó, Bogácson, Szamolyán és a többi településen. Tehát,
0: ugye a Kaptárkövek bükkaljai folyóirat, a neve kettős, mondjuk úgy mondom, hogy geológiai is, meg kulturális is. Nem véletlenül kaphatta akkor ezt a nevet, ez a folyóirat, hiszen a Bükkalja egyik fontos értéke a Kaptárkövek, és főképpen azért az irodalom, illetve hát a festészet, grafika, tehát a művészetnek egy tükre itt. Igen, ez színes lett, ez a folyóirat, és támogatásra, vagy pedig hát mélyen bele nyúlva a zsebbe lehet megvalósítani, mert annyit kérni a olvasótól nem lehet, amennyibe kerülne. Nem így van ez, vagy rosszul látom?
1: Hát részben, de nekünk egy törzs olvasógárdánk van, akik ezt a helyzetet megértették, és minden zokszó nélkül hajlandók voltak a magasabb árat is kifizetni, és természetesen kellett hozzá támogatás is. Ugye mivel nincsenek reklámfelületeink, mint már említettem, és nem is szeretnénk reklámfelületet, hiszen mi tényleges olvasni valót kínálunk azoknak, akik még hajlandók egy újsággal leülni a kezükben, és akár egy-másfél órát olvasással tölteni. Ehhez tehát nem szeretnénk a reklámfelé semmi módon elmenni.
0: Ugye ahhoz, hogy megmaradjon a törzs olvasógárda, illetve újabbakat is be lehet már azért lassan-lassan hozni, hiszen az idősebbek, nem azt mondom, hogy nem tudnak úgy olvasni, de már néha az is problémás, hogy olvassanak. Meg kell újulni azért az olvasó közönségnek is. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha van értelme, tehát a színvonalból nem adni, sőt, emelni, mert akkor lesz valószínű fontos.
1: Igen, ez így van, de új olvasót találni talán a legnehezebb, hiszen a fiatalabb generáció egyszerűen nem szeret papíralapon semmit olvasni, tehát nekik egy újság az nyűg, inkább megnézik ugye az online elérhető felületeket, vagy a különböző elektronikus formátumú kiadványokat, de ilyen szempontból mi ezen sem szeretnénk változtatni, tehát addig fog a lap működni, illetve addig fogjuk kiadni, amíg lesz annyi olvasónk, akik minimálisan az önköltséget kitermelik, hiszen a Kaptárkövekbe írók nem kapnak honoráriumot, én, mint szerkesztő, nem kapok honoráriumot, tehát nekünk csak a nyomdaköltséget, illetve a tördelő szerkesztés díját kell kitermelni.
0: Végig néztem, nem azt mondom, hogy minden számot, mert letölthető is van, ugye, ami fent van, már a könyvtár honlapján. Hát bizony olyan színvonalas írások vannak, és olyan emberektől, akik érdeklődésre tarthatnak számot, nem csak Mezőkövesdés környékén, tehát a Bükk alján, illetve a tiszai részről is tudok azért, hogy vannak emberek, tulajdonképpen azért neves. Nem akarok nagyokat mondani, de Fecske Csaba művei is például, ugye?
1: Természetesen ez mindig egyrészt jó alapunk volt, tehát az előttem dolgozó szerkesztők is mindent megtettek azért, hogy a helyi irodalom országosan talán ismeretlen, de helyben nagyon fontos szereplőit is megismertessék az olvasókkal. Én is igyekszem mindig azoknak a helyi költőknek, akár élők, akár már nincsenek közöttünk, azoknak a helyi költőknek az írásaiból is, verseiből válogatni, akik valamikor jelentős szerepet vittek a kaptárkövek életében. Ugye ezt egy irodalmár csapat hívta létre, volt köztük újságszerkesztő, volt köztük költő, volt köztük könyvtáros.
0: Mondjam, hajlú Imrétől, kezdve Pázmándi Lacin keresztül, és Laboda Kálmán is például. Hát mindenkit nem fogunk felsorolni, van, mert hál' Istennek még a többség él.
1: És ahhoz továbbra is én is ragaszkodom, hogy az ő írásaikból rendszeresen jelenjen meg valami a kaptárkövekben, így folytatva azt a hagyományt. Természetesen amilyen nehéz fiatal olvasókat találni, legalább olyan nehéz fiatal írókat is találni, hiszen a kettő az kéz a kézben jár, ha nem olvas valaki, akkor nem is fog papíralapon úgymond írni, de hál' Istennek vannak fiatal szerzőink, tehát a legfiatalabb az például 18 éves hölgy, aki nagyon klassz elbeszéléseket, novellákat szokott írni, és természetesen a másik jellemző a kaptárköveknek, hogy igyekszünk a jelenlegi határokon túli magyarság, tehát akár a felvidéki, akár az erdélyi, akár a délvidéki magyarság köréből is írókat és olvasókat is találni.

0: akik megjelenhetnek, azok jelentkeznek, vagy felkérés alapján is történik, vagy mind a kettő. Nem biztos, hogy mindegyik megüti azt a színvonalat, bár aki már meri felvállalni, vagy leadja a művét, akkor valószínű, hogy valami érték is lehet benne. Az eldöntés pedig hát a tiétek.
1: Így van, tehát itt a szerkesztő egy személyben a mindenféle szerkesztő, igen, tehát olvasószerkesztő is, főszerkesztő is, hírszerkesztő is, tehát mindenféle feladatot el kell látni. Én elolvasom a hozzám beérkező írásokat, amit egyébként a széles olvasó rétegen keresztül is érkeznek, tehát azért tudják a olvasóink, hogy negyed évente megjelenünk, és ugye azért a zárás előtt egy hónappal már kezdenek be érkezni az írások ilyen-olyan formátumban, és akkor eldönti az ember, hogy mi legyen a fő gondolata, vonulata az adott számnak, és ahhoz is próbálunk egyébként keresni írásokat, akár versekről legyen szó, akár más. Ugyanúgy, mint a Takács István emlékszám is mutatja, hogy visszanyúltunk egészen ugye 1935-ig, 1935-től 2020-ig találhatók a mostani emlékszámban például írások, ezeket kellett összegyúrni úgy egy egészé, hogy valamiféle értelmes egész
0: szülessen. Egy íve is legyen, gondolom.
1: Így van, valamiféle íve legyen az újság, de ez mindegyik számnál így van. Tehát van rengeteg téma itt a Bükkalján, itt a kaptárkövek vonzás körzetében, tehát anyag szerintem az akad. Igazából mondom, a legnagyobb kihívás a papír alapon olvasni hajlandóknak a elérése.
0: Sok mindenben, nem csak a papír alapon, hanem más szinten is. Ugye az internet az megbolondította a mikorunkat, a gyerekeinket is, hát remélhetőleg most már, mint hogyha visszább lenne egy kicsit úgy fejbe is téve a gyerekeknél, hogy ne állandóan ez legyen. Na de konkrétan említettem azt a napot, amikor részt vettünk ezen az emlékünnepségen, ahol sok minden elhangzott, hát főképp ugye Takács Istvánról szólt, de hát maga a folyóirat is. Erről is volt szó, hogy bizony jelentős részét Prokop Máriának a írása adta, ami azt is mutatta, hogy akkor meg kellett tervezni, hogy mennyi is lesz, mert sok minden más nem juthatott szóhoz így.
1: Hát itt ugye emeltük az oldalszámot is ennek érdekében. Ugye a szerkesztésnél két olyan sarokpont volt, amit figyelembe kellett venni. Egyrészt itt volt professzor asszony dr. Prokop Mária írása, ami már egy pár éve itt lapult a fiókban, de eddig még nem volt lehetőség a teljes terjedelmű kiadására. Ez most a mezőkövesdi Szent László templom freskóinak kapcsán, és természetesen Takács István a mester kapcsán ezt most meg tudtuk tenni. A másik ilyen pont volt, hogy középen Takács István 1933-ban átadott Úrnapi körmenet című a Mária kápolnában látható freskója legyen, hogyha az ember kinyitja a lapszámot, és az összes többit ennek a két elvnek kellett alárendelni, tehát a jelenlegi szám első felében olvashatják Prokop Mária írását, középen a freskó, majd az ezt követő írások pedig 1935-től 2013-ig igyekeznek egy, ahogy már beszéltük, egy ívet adni a mester életének.
0: Hát akárhogy is nézem, ehhez idő kellett. Mondjuk a cikket elolvasni, el kell olvasni, de hát akkor is idő kell a szerkesztéshez is, hogy mi, hogy menjen. Olyan sok időd van.
1: Amire az ember, hogy mondjam, tehát ez mindig olyan, hogy rangsorolni kell, ezt meg kellett csinálni, ha törik, ha szakad, időt kellett szakítani, ez most nem volt ilyen jellegű kérdés, természetesen nincs tengernyi ideje az embernek, tehát ugye...
0: Munka mellett,
1: úgymond hobbi ként csinálom ezt a folyóirat szerkesztését, de most ezt meg kellett tenni. Ez tulajdonképpen pár nap alatt ezt meg lehetett tenni, a tördelő szerkesztő is rugalmasan állt hozzá, és így még időben nyomdába tudott kerülni az anyag.
0: Hát, hogy ide kerüljön pontosan így az van, ünnepségre.
1: Szeptember 26-án, ugye 11 órakor volt, igen, ez az esemény. Ugye ennek az eseménynek a videóját egyébként a Mezőköves TV YouTube csatornáján meg lehet nézni, ez egy 1 óra 40 perces videó, és benne az a 40-45 perc. Prokop Mária előadását is láthatják. Én úgy gondolom, hogy az ügy érdekében ezt minden további nélkül, ezt a nagyobb terhet most a szerkesztésnél, ezt minden további nélkül be lehetett vállalni.
0: Mondtam ugye, hogy a könyvtár honlapján olvashatók ezek a kiadványok. A mostani is olvasható lesz, amikor felteszik?
1: Igen, tehát előbb-utóbb biztos fel fog kerülni, erre azért egy kis türelmet kérnénk, mert még nagyon friss a folyóirat, tehát én azt szeretem, hogyha egy minimum egy negyedév, fél éve eltelik az aktuális kiadást, és akkor kerül föl, hiszen mi ezt online felületen nem áruljuk, nem árusítjuk, tehát ezt fizikálisan meg lehet éppen itt Mezőkövesden vásárolni, de azért az online felületen ugye ez nem így működik, tehát egy könyvtár felületén ott természetesen nincs semmiféle díjazása az újságnak, de természetesen így is egyébként jóval nagyobb közönséghez fog eljutni, hiszen ebben az esetben a példányszám is drasztikusan növekedett, tehát nem csak a terjedelem, hanem példányszám is, és önmagában azt például azt tudom, hogy például professzor asszony is kapott számos tiszteletpéldányt, tehát ő is a maga ismeretségi körében terjeszteni fogja, és hát több ilyen szereplő van, akik tízes nagyságrendben kaptak tiszteletpéldányokat, és el fog jutni az ország minden részébe.
0: De akkor még lehet vásárolni a könyvtárban?
1: Nem a könyvtárban, hanem a galériában. A galéria épületében, a Takács István gyűjtemény épületében vásárolható meg a kiadvány.

0: Természetesen a gyűjteményt is érdemes megtekinteni, hiszen amióta ugye ebbe az épületbe költözött 2012. decemberre óta, azóta eszméletlen változáson ment keresztül maga a gyűjtemény is, tehát hazakerültek olyan darabok Mezőkövesdre az életműből, amik vagy lappangtak valahol, vagy csak szóbeszéd tárgyát képezte, hogy létezik, és tehát amellett, hogy itt van a Szent László templom, és meg lehet a freskókat tekinteni, ez a gyűjtemény a művész teljes életéről áttekintést ad, tehát tulajdonképpen a gyerekkortól a sírig tartó munkáig, és olyan elképesztő színvonalú, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Takács István a 20. század egyik legnagyobb magyar festője volt.
1: De a maga a képei is igencsak kevesen ismerjük, hiszen később kezdődött a bemutatás.
0: Így van, meg egyrészt nem is születtek róla művészettörténészi elemzések. A Magyar Nemzeti Galéria például egyetlen Takács-képet sem birtokol, tehát a szélesebb közvélemény nem ismeri, nem azért, mert Takács István művészete erre nem lenne érdemes, hanem egyszerűen úgy alakult az élet 49-től, hogy Takács István művészetét nem voltak hajlandók állami szinten elismerni. Ettől függetlenül, hogy ez a közel 300 templom, illetve kápolna, a kálvária kép. Tehát ugye itt beszélünk templomfreskókról, beszélünk oltárképekről, és beszélünk kálvária képekről. Ezek a legmagasabb színvonalat képviselik, és hogyha valaki megnézi itt a gyűjteményben akár az életképeket, akár a többi más témájú festményeit, akkor egyértelmű, hogy nem nagyon volt hozzá fogható festő a 20. században. Ilyen komplex életművet és ilyen hatalmas életművet senki nem hagyott maga után hátra.
1: És meglepetésként volt itt egy bemutatás, a Matyó Madonna, az pedig hát, aki nem látta még eddig.
0: Pontosítanék, hogy ez nem csak a Matyó Madonna, mert ugye Takács Istvánnak vannak, úgymond Madonna, Bölcsős Madonna, akár más típusú Madonna képei. Ez az Eszterházi Madonna volt, hiszen ez Eszterházi Pál Herceg 1944-ben saját gyűjteménye, saját családi gyűjteménye számára vásárolta meg Takács Istvántól. Tehát ez is mutatja azt, hogy a 40-es években abszolút a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb szereplőjének tartották, hiszen Eszterházi család nem fog olyan műveket megvásárolni, amelyek értéktelenek egyébként a műtárgypiacon.
1: Tehát a többi közül, tehát tudom, hogy Matyó Madonna volt, ennek az Eszterházi nevet adták.
0: Így van, ez Eszterházi családé volt. Igen. Már utána 1944-től, tehát az a 44-es tavaszi kiállítás után vásárolta meg a herceg a család számára.
1: De akkor itt még látható.
0: Erre az egy eseményre itt biztosan látható volt. Aki meg szeretné nézni, az a már említett videóban, előadás videójában megnézheti.
1: Másik dolog pedig, hát történt itt még más is azon a rendezvényen, felajánlások egy Takács István szobornak a felállítására. Tehát akkor lesz itt Takács István szobor is ebben a városban közadakozásból.
0: Valószínűleg, ugye polgármester úr tette ezt a kezdeményezést, amihez csatlakozott dr. Novák István plébános is a Szent László Egyházközség részéről, és a család is természetesen. Tehát biztos lesz szobra Takács Istvánnak előbb vagy utóbb, de én ennél egy kicsit sürgetőbbnek, illetve aktuálisabbnak találom a még hiányzó életmű katalógusnak egy nagyméretű, a művészettörténetben ismert formátumú életmű katalógusnak a kiadását, hiszen 1996-ban ugye Bán József könyve volt az egyetlen, amelyik megjelent, de akkor az egy úgymond kezdeti, viszonylag szűk határidővel és szűk lehetőségekkel szerkesztett könyv volt, ami megjelent Takács Istvánról, és 30 éve a mi emlékszámunk a második kiadvány mindösszesen, amelyik ilyen terjedelemben foglalkozik Takács István életművével. Tehát nagyon örülünk a szobor állítási kezdeményezésnek, de legalább ilyen fontosnak tartanánk egy méltó, több száz oldalas, színes életműkatalógus megjelentetését.
1: Hát akkor van mit csinálni, nem lehet otthon elaludni az időt, hanem tényleg ennek hosszú-hosszú szervezés kell hozzá, meg megfelelő szakemberek. De hát a kaptárkövek is alkalmas arra, hogy a felhívásokat közölje, mert jön a következő szám, akkor a karácsonyi szám lesz.
0: Így van, az december 10-e körül fog megjelenni. Ugye most így tulajdonképpen egy szám kimaradt, de hát lesz bőven témánk, és ugye a karácsonyi mellett már készülünk a márciusi tavaszi számra is.
1: Hát akkor nem fog elhalni ez a kezdeményezés, tehát maga a kaptárkövek hát sokáig működtek, ki tudja pontosan, hogy milyen célból, de az a lényeg, hogy tartósak azok a kövek is, ha porladnak is, de a kaptárkövek maradnak. Ez a kaptárkő, tehát a bükkaljai kaptárkő.
0: Hát ez addig tud fennmaradni, amíg lesz olvasónk. Tehát ez csak ennek a függvénye, tehát ez egy egyszerű gazdasági számítás, tehát hogyha mi a nyomdaköltséget és a tördelőszerkesztő költségét valamilyen módon ki tudjuk termelni, akkor lesz. Ha elfogynak az olvasóink teljes mértékben, akkor lap is meg fog szűnni.
1: Hát ne legyünk már ennyire pessimisták.
0: Ne, ez csak egy, én nem vagyok pessimista, ez a realitás. Amíg van olvasónk, addig működik a lap.
1: Akkor várjuk a karácsonyi számot, aztán meg a többit is. Legyen olvasó sokáig.
0: Hát én is ebben reménykedem, hogy azért lesznek olvasóink, de amit említettem, főleg ez a kisebb településeken probléma, hogyha ha meghalnak az olvasóink, elmennek az olvasóink, nincs helyette, nem jön be helyette másik fiatalabb generáció. Tehát ez egy valós probléma jelen esetben.
1: Dinnyi és Jánost hallották Mezőkövesdről, a Kaptárkövek folyóirat szerkesztőjét a munkatársak, Kovács Kriszta a zenei szerkesztő és a technikus, Wassinger Jenő nevében is, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 4 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda Kvek Péter Magyarország Szentszéki Nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ušakov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. A főváros rendezheti a felhozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025 és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. A kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe. A védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek a belügyminiszter bevonásával egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években.
6: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és többes számban fogalmaztam nem véletlenül, hiszen itt ül velem szemben a Szent István Rádió egri stúdiójában állandó beszélgető partnerem Széles László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
7: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen. Ha jól gondolom, akkor most egy új témát kezdünk. Utazzunk a világban a zene segítségével. Ez lesz az új témánk, kedves Laci atya.
7: Igen, ez lesz, és engedd meg be, hogy elmondjam a kedves hallgatók felé, hogy az ötletet ehhez te adtad.
6: Szívből örülök, hogy megfogadod az ötleteimet.
7: Hát hála Istennek egymásra találtunk, a gondviselés is összehozott bennünket ebben a műsorban. Hadd mondjam el akkor a hallgatók felé, hogy hogy született meg ez az ötlet. Bőben mindig úgy szokta konferálni, hogy zenei időutazás. Erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most nem csak az időben utaznánk a zene segítségével, hanem a térben, a világban is. Így született meg ez a témakör, amit Bőben már szó szerint elmondott, és ez alapján válogattam a zenéket. Még annyit hadd mondjak el, hogy ma ahogy a vonattal utaztam ide Egerbe, a Szent István Rádió épületéhez, A vonaton az jött eszembe, hogy a gyűjteményemben melyek azok a zenék, amelyek majd a vonattal kapcsolatosak, hál' Istennek egy pár olyan is van, majd, ha jó Isten is úgy akarja, ezek is adásba kerülnek.
6: Nagyon jók ezek a témák szerinti válogatások. Én is gyakran alkalmazom a péntek reggeli játékban. Olyan sokféle fajta zene szól valóban az egyes témakörökről, és ezzel is be tudjuk bizonyítani, hogy milyen gazdag is a magyar könnyű zenei világ, és a magyar könnyű zene. Az élet minden területéről szólnak dalok.
7: Igen, ez érvényes a külföldiekre, és nem csak a magyarokra.
6: Természetes, csak most valami miatt én, mivel magyar emberek vagyunk, természetesen hazahúz a szívem, de így igaz, és köszönöm szépen, hogy kijavítottál, a külföldi slágerekre ugyanúgy igaz ez a kijelentésem.
7: De hozzáteszem, hogy ebben a témakörben is leszek majd magyar.

0: utazzunk, hanem rokizzunk is. Mert hogy rokizás az egész világon, ez a most következő dalunk címe, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
1: Ezt a dalt én úgy ismertem meg, hogy amikor 1980-tól 82-ig Budapesten a metrónál, az észak-déli metróvonalon dolgoztam, az egyik kollégám bátyának ez megvolt bakelit lemezen. Ott hallottam igazából először, ő is valahonnan nyugatról szerezte meg ezt a lemezt, hiszen abban az időben ilyenekhez hozzájutni nagyon nehéz volt. Annyira megtetszett, hogy rögtön a lemez borítóról leírtam a címét, az előadót, és ezt megjegyeztem. Így aztán már utána nem volt nehéz a Rádió Kívánság műsorában kérnem. És még zárójelbe hadd mondjam el, kedves Böbe, hogy direkt azért választottam első dalnak ezt, mert szeretnék neked ezzel kedveskedni. Ugyanis, amikor megérkezem a rádió épületébe, Böbe még adásban van, élő adásban. Én ezt meg szoktam várni, és a konyhában, ahogy beszélgettem más dolgozókkal, a takarító néni elmondta, hogy a Böbe nagyon szeret rokizni. Ebből adódóan jött az ötlet, hogy nem is lehetne mással kezdeni, mint ezzel a felvétellel.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves Laci, hogy gondoltál rám. Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is sikerül örömet szereznünk ezzel a felvétellel. Hallgassuk a Status Quo együttes Rockin' All Over the World, vagyis Rokizás az egész világon című dalát. Szóljon a felvétel 1977-ből.
1: Mielőtt megszólalna, a kedves hallgatók felé egy információt hadd mondjak el. Itt a stúdióban a lista mellett itt van az a könyv az asztalon, amelyet sokszor emlegettem már, aminek ez a címe, hogy Ki, kicsoda a külföldi rockzenében. Többször szóltam róla, hogy amikor a metrónál dolgoztam, akkor vettem 27 forint 50 fillérért, és a könyv 1982-ben jelent meg. A Status Quo együttesről egy olyan mondatot találtam ebbe, amit fontosnak tartok, hogy megosszok a kedves hallgatókkal. Tehát ez 1982-ben íródott, így hangzik, azon kevés együttesek közé tartozik, amely tagcserék nélkül vészelt át az elmúlt két évtizedet. De nem csak a zenészek maradtak hűek az együtteshez, hanem az is a rock'n'roll muzsikához. Ez a kis idézet, azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez a dal. Egyik legnagyobb sikerük volt befutó dalként a Gyufaszál emberke című felvételük. Hadd mondjam el, hogy az is megvan a gyűjteményben, majd idővel azt is játsszuk.
0: De most rokizzunk az egész világon, mert hogy erről szól a Status Quo együttes most következő felvétele, szóljon a dal 1977-ből.

0: A most következő dal címe Nagy igazság. Mi a rádiósok és akik időre dolgozunk, nagyon jól tudjuk, hogy bizony szorít az idő, és az idő hatalmas úr. A most következő dalnak is ez a címe, hogy Szoros az idő. Csak egyet tudok érteni, a hamarosan hallható dal szerzőjével. Nos, mit tudhatunk erről a felvételről?
1: Ez a dal úgy jutott eszembe, hogy Böbe is említette, hogy az utazással az idő is vele jár. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy szorít bennünket az idő, időre kell érkeznünk valahova, ami bizonyos feszültséget idézhet elő az emberből. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy ez a témához nagyon jó passzol ez a dal is. A felvétel egy zenekari, idegen szóval instrumentális felvétel. Booker T és az MGS együttes játszotta.
0: Jól hangzik.
1: Jó a hangzása, igen, de majd a dal is ugyanilyen remek lesz. Annyira nagy siker volt ettől a csapattól, hogy többen is feldolgozták, nekem is megvan más előadótól is, de ez volt az eredetie. Erről a csapatról a kiskönyvecskémben röviden a következőt találtam. Rhythm and Blues zenét játszott, legnagyobb sikereit 1965 és 1969 között érte el. Azt hiszem, ennyi elég az ismertetésből. Annyira kedvencem lett ez a felvétel, hogy most is bármikor szól, örömmel hallgatom. Hozzáteszem, hogy nem is tudom, hogy mikor hallottam ezt utoljára az országos médiában. De ahogy Böbe szokta mondani, itt, a Szent István Rádióban mi most leforgatjuk a kedves hallgatóknak.
0: Rádió történeti pillanatok következnek, hiszen 1969 óta, hát nem tudom hanyatszor, de most biztosan lejátszuk a Szent István Rádió hullámhosszain Booker T és a The MGS együttes Szoros az idő, Time is Tight című felvételét.

0: A következő felvételünk címe Sétálj, ne fuss. Walk, don't run. A cím mellett mit lehet még elmondanunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Az előző felvétel azt állította elénk, hogy szoros az idő, szorít bennünket az idő. De soha nem szerencsés az, ha az utazás során kapkodunk, rohanunk, megfontoltnak kell lennünk.
0: Van is erre egy mondás, inkább 2 perccel később, de biztosan.
1: Így van, illetve népünk, magyar népünk úgy fogalmazta ezt meg, hogy lassan járj, tovább élsz. Erre mutat rá ez a klasszikus dal is, amit a Ventures együttes játszott, ez az amerikai gitárcsapat.
0: Most sem kell csalódnom benned, kedves Laci atya, a Ventures együttest így vagy úgy, de a mai adásba is belevarázsoltad.
1: Nagyon szeretem őket, nem ok nélkül értek ők el dobogós helyezést annak idején a gitárzene műfajában. Ez a dal is önmagáért beszél, ezt pedig úgy ismertem meg, hogy szintén metrós koromban egy kollégámnak volt egy olyan bakelit lemeze, amely Ventures válogatást tartalmazott. Ez a felvétel rajta volt a lemezen, onnan leírtam szintén a címet, meg az előadót, meg az évszámát, így már el tudtam raktározni magamba, és tudtam kérni később a kívánság műsorban a hívek segítségével.
0: Javaslom, akkor hallgassuk meg a Sétálj, ne fuss, Walk, don't run címmel a Ventures együttes felvételét 1961-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná, hadd mondjam el még a kedves hallgatóknak, hogy ez a felvétel velem egyidős. Ez számomra még egy külön örömöt jelent, amikor hallgatom.
0: Ez egy bónusz információ volt. Ezek után meghallgatjuk tehát a már előbb említett felvételt.

0: A folytatásban, képzeletben és a zene segítségével Moszkva városába kirándulunk, mert hogy egészen pontosan ez a most következő dal címe, Moszkva. Mindemellett mit tudhatunk még róla?
1: Wonderland, így hívják az együttest, aki játszotta. Én ezt az egy dalt ismerem tőlük, amivel hatalmas nagy világsikert arattak. De nem azért van meg a gyűjteményemben, mert nagy siker volt, hanem azért, mert nekem is tetszik. Annyit tudok csak a csapatról, ha jól emlékszem, hogy Németországban, tehát az NSK-ban, Nyugat-Németországban működtek. Semmi többet. Emlékszem arra gyerekkoromból, idősek mondták, hogy a kommunista diktatúra idején a megmaradt hazánkban ez volt az egyetlen olyan Moszkváról szóló felvétel, amit a cenzúra engedélyezett, hogy lejátszhatták a rádióban, a könnyűzenei műsorokban. Ez is egy különlegesség ennek a felvételnek, mindamellett, hogy nagyon-nagyon jó. Hadd mondjam el még emlékként, többször emlegettem már, hogy a Túrszegi állomásaimen, a negyedik falumban, Tiszavárkony szőlőkben, egy családi háznál miséztem, ahol a férnek zenei végzettsége van, és jól emlékszem, hogy mikor ez a felvétel meglett a gyűjteményemben, a feleség az Évi kérte, hogy okvetlen másolját nekik, és azt a választotta, hogy rongyosra fogja hallgatni ezt a kazettát, mert ez a dal neki is annyira tetszik. Én is mondhatom, hogy rongyosra hallgattam a kazettát.
0: Szóljon akkor a Wonderland együttes Moszkva című dala 1968-ból.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya. Nem csak azért, mert nagyon jó a dallama, fülbemászó, szeretem hallgatni, ahogy az előbb említetted, ezt a dalt is rongyosra lehet hallgatni, hanem azért is, mert annak idején, amikor az általános iskolában a kamarazenekarban játszottam, fuvoláztam, ezt a dalt bizony eljátszottuk a kamarazenekarunkkal, és egy olyan szép emlék nekem, hogy az ünnepségen, valamelyik iskolai ünnepségen megszólaltattuk. A közös együtt zenélés emléke él bennem, ha ezt a dalt hallgatom, és most hamarosan meg is hallgathatjuk. Egészen pontosan a Híd a Kváj folyón című szerzeményről beszélek, amelyről neked milyen emlékek jutnak eszedbe?
1: Ez alapján is megerősítettem azt, ami gondolatban megszületett bennem, hogy most Böbével közösen társszerkesztők vagyunk ebben a műfajban, ebben a témakörben. Ezt a dalt az eredeti Mitch Miller zenekar előadásában már hallhatták a kedves rádióhallgatók, amikor a fütyülős nótákkal kezdtük a műsort. Ez egy feldolgozás lesz, későbbi, mint az eredeti. Joan Eddy egy ragyogó gitáros fiú volt. A kiskönyvemben röviden ennyit találtam róla. Egyike az első elektromos gitárosoknak. 1961 és 67 között 16 albuma jelent meg. Úgy szokták őt emlegetni, hogy fém hangzása van a gitárjának. Én érdeklődtem már gitárosoktól, hogy mi lehet ennek a titka. Olyat is mondtak már, hogy másképp hangolta a gitárját, mint ahogy szokták, és ebből adódóan ilyen fémesen szólt. De valójában azt is mondta ez az illető, aki szintén gitáros volt egy falusi együttesben, hogy ezt csak úgy emlegetik róla, nem biztos. Az is elképzelhető, hogy eleve olyan gitárt készítettek neki, aminek ilyen különös hangja volt. Minden dalában így szól a gitár a kezében, hangsúlyozom, hogy szinte sír a gitár a kezében, olyan ügyesen játszik rajta, és ebből adódóan is a sajátos egyéni hangzásával is elérte, hogy szinte majdnem minden dalával hatalmas világsikert aratott. Ez a feldolgozása is ugyanilyen pazar.
0: Joan Eddy Híd a Kváj folyón című felvétele szól tehát a folytatásban, Nosztalgiázzunk Laci atyával egy című műsorunkban. Hallgassuk a dalt 1965-ből.

0: A folytatásban a Sárga folyón fogunk hajózni, kedves Laci atya.
1: Igen, odautazhatunk. Egy angol rock csapatnak volt ez a hatalmas világslágere. Christy, így hívják az együttest, Jeff Christy együttese, így is szokták emlegetni. Érdekességként mondanám, hogy ebben a kiskönyvemben semmit nem találtam róluk, egyetlen szót sem írtak. Érdekessége ennek a csapatnak, hogy több számok is született, de csak ez az egy volt az, amellyel hatalmas világsikert arattak. A többi felvétellel nem tudták hozni ezt a szintet. Azt mondhatjuk róluk, ami már volt téma, hogy igazi egylemezes világsikeres csapat. De ez egy olyan dal, amivel beírták a nevüket a régi könnyű zene történetébe. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy a szülőfalomban egy tőlem idősebb fiúnak volt egy Philips N2204 típusú kazettás magnója, és az ő kazettájáról hallottam ezt először gyerekkoromban. Tőle tudtam meg a dal pontos címét, meg az előadóját is, és ebből adódóan későbbiekben már tudtuk kérni a hívek segítségével a rádióban. Mondanom sem kell, hogy azon a kis magnón még ezt monóba hallgattuk, noha létezik róla sztereó felvétel, és nekem hál' Istennek így van meg a gyűjteményemben, illetve, hogy szoktuk mondani, most már a Szent István rádiónak is. Böbek közben mutatta, hogy helyesen beszélek.
0: Meghallgatjuk akkor a Yellow River, vagyis Sárga folyó címmel a Christy együttes felvételét 1970-ből.

0: Maradunk a színeknél, és maradunk az utazásnál. A most következő címben mindkettő megtalálható. Jokohamai kék fényekről lesz hamarosan szó, és erről énekel majd nekünk Ayumi Ishida. És elmondod nekünk, kedves Laci atya, hogy mi is jut eszedbe ezzel a felvétellel kapcsolatban.
1: A kiskönyvemben szintén egyetlen szót nem találtam róla. Emlékeim alapján annyi élben, hogy japán színésznő és énekesnő volt. Ezt az egy felvételt ismerem tőle, volt-e még más dala is, elképzelhető, nem tudom, de emlékeim alapján ez volt a legeslegnagyobb világsikere. Egy japán népdal feldolgozása ez, és ha jól emlékszem, a Kossuth Rádióban hallottam először úgy, hogy valami műsorhoz használták szignálként, és nagy örömömre a műsorvezető elmondta a címet, meg az előadó nevét is. Mivel megtetszett, azonnal megjegyeztem, megint csak a turpisságot alkalmazva, a évek segítségével tudtam kérni a Rádió Kívánság műsorában.
0: Ennek köszönhetően meglett ez a felvétel a magángyűjteményedben, és most le is játszok itt a Szent István Rádióban. Blue Light Yokohama, vagyis a jokohamai kék fényről énekel nekünk Ayumi Ishida. Szóljon a dal 1968-ból.

0: A folytatásban egy spanyol cigánytáncról hallunk. Mindemellett mit tudhatunk még erről a felvételről?
1: Az előbb mondtad, Böbe, hogy nem hiányozhat a Ventures együttes. Akkor már tegyem hozzá, hogy nem hiányozhat a másik hatalmas nagy gitár együttes sem, a svéd Spotniks. Ezt ők dolgozták fel nagyon-nagyon remek formában. Már pontosan nem emlékszem, hogy ezt hogyan ismertem meg, de az biztos, hogy amikor meghallottam, első hallása már megtetszett, annyira a fülbe mászó a dallama, és olyan remekül játsszák a fiúk. Erről a dalról is elmondhatom, hogy velem egy idős, egy évbe születtünk, és ez a dal is kiállta az idő próbáját. Ki lehet számolni, hogy hány éve van már mögötte, és ebből adódon milyen idő és értékálló. Annyit hadd mondjak, erről már szóltam a korábbi adásban, emlékeimben él, hogy az együttesnek egyik sajátsága volt szintén, hogy sajátos gitárhangzásuk volt. És ezt hallottam egyszer gyerekkoromban a rádióban, és nagyon megmaradt bennem, hogy ők találták ki az adóvevős gitárt. Ezt már emlegettük korábban, de hadd mondjuk el újra. A lényeg az volt, hogy a gitárokba szerelték az adórészt, az erősítőbe a vevőt. És amikor kiálltak a színpadra játszani, a fiatalok, a közönség ledöbbent, hogy a gitárokból semmiféle vezeték nem ment ki, és mégis szóltak. És itt a rádióban hallottam ebben a műsorban, hogy a szóló gitáros, hogy szokták mondani, még erre rátett egy lapáttal, ugyanis leugrott a színpadról, bement a közönség közé, ott pengette a gitárját, és ámulva hallották a fiatalok, hogy tessék, így is ugyanúgy szól az ő gitárja is. Amellett, hogy ilyen ötleteik voltak, a zenéjük is nagyon-nagyon pazar. Hadd mondjam el, hogy a kedves miskolci hallgatón Sárai Laci bácsi írt egy levelet nekem, ugyanis neki közöltem, hogy eddig milyen dolgokat vettünk fel. Azt írta a levelében, hogy ha már a kedvenc együttesed, a Tornadosz együttest is beválasztottad úgy, hogy több dalt játszottatok tőle, a Spotnik is nagyon megérdemelni, hogy egy külön műsort szenteljetek neki. Hát ha jóisten adja, majd erre is sor kerülhet, de most még maradjunk így a témáknál.
0: És maradjunk a Spotniks együttesnél, hogy milyen jól is játszanak a fiúk. Meghallgatjuk. 1961-es Spanish Gypsy Dance, vagyis Spanyol Cigánytánc című felvételük szól itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk, de kérem ne szomorkodjanak, találkozunk legközelebb 2 hét múlva Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Most azonban megköszönöm a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. október 11-én vasárnap. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus kolléga pedig Tompos Péter, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem benne él, és küldetéséhez hozzátartozik a földi város építése, az igazságosság, a béke és a testvériség szolgálata. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban Boldog Griesinger Jakab domonkos testvér életét ismerhetik meg. Majd Radnóti Miklós, sem emlék, sem varázslat Gáti József mondja el. 6 óra 30 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. A 7 órai hírek után velünk imádkozhatják a nap imáját, illetve újra meghallgathatják egyházi híreinket. 7 óra 20 perctől a napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, romai és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban a sütőtökös ételek receptjeit ismerhetik meg Süye Károlyné segítségével. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek félórája című műsorunkban Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával Papildikó beszélget. 8 órakor rádiónk Tokai frekvenciáján görögkatolikus műsort sugárzunk. 8 órától rádiónk is újszállási frekvenciáján a Napról Napra című műsorunkban regionális műsor és lelkiségi műsor szól. A 9 órai hírek után az ökumenében református krónikát hallgathatnak. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órakor szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A 11 órakor elhangzó hírek után a Mesterségem címere című portré műsorunk kezdődik. Ebben az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthon a születésnapi ünnepségére látogatunk. Délben az Úrangyalát imádkozzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a Szűzanya által. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék ezer éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők a távirat irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak, és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkelet

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori

0: munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
1: Leó pápa az antiochiai görög melkült a püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög melkült a püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiochiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak: veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
1: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákonus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
0: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Kosta atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők a távirat irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori tokai vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak, és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég, az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma Brigitta névnap van. A Brigitta név kelta, ír eredetű. Jelentése magasztos, erős, erényes. Becézése Brigi, Brigus, Brigus, Bri, Brigike, Gitta, Gittus, Gittike. Minden kedves Brigitta nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy október 11-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. 2001-ben ezen a napon adták át az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. 1993-ban ezen a napon meghalt Lőrince Lajos nyelvész, nyelvművelő, egyetemi tanár. 1918-ban a mai napon megszületett Bán György bemondó, aki a TV híradó meghatározó hangja volt 1945 és 62 között. Bán György számos film alámondói munkáját végezte, többek között Homoki Nagy István filmjeit. A lóversenyek hangos bemondóján mondta be az eredményeket. Feltűnt filmszerepekben és dolgozott műsorvezetőként is. 1903-ban a mai napon született Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátorképzés megalapozója. Németh Kálmánt a háború borzalmai mélyen érintették. Alkotásai a békére, a hazaszeretetre, az emberségre intenek. Politikai nézetei nem illettek a szocialista kultúrpolitikai elképzelésekbe. Nyugdíjazásakor 1965-ben engedélyeztek egyhetes kiállítást műveiből az Iparművészeti Múzeum aulájában. A nagy érdeklődés miatt a kiállítást 3 hónapig meghosszabbították, 17 ezeren tekintették meg a munkáit. 4 műve a Magyar Nemzeti Galéria raktárában található meg. 1947-től a Szépművészeti Múzeum középkori és a barokk szobrait restaurálta, amelyek a háború alatt súlyos károkat szenvedtek. Számos hamisítást derített ki, ugyanakkor néhány ismeretlen eredeti alkotást is felfedezett. Több mint 20 éven át a Szépművészeti Múzeum restaurátora volt. Németh Kálmán 1962 és 65 között iskolát hozott létre a jövő restaurátorainak. Ő fektette le a restaurátorképzés alapjait Magyarországon. Halála után utcát, iskolát neveztek el róla. Fótváros önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki. Házát, kertjét és a képzőművészeti alkotásokat 1978-ban Fót nagyközség tanácsára hagyta azzal a feltétellel, hogy azt megőrzik és múzeumként üzemeltetik. Tehát Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátorképzés megalapozója 1903-ban a mai napon született. 1885-ben a mai napon született François Mauriac, Nobel-díjas francia író. 2011-ben a mai napon hunyt el Mészöly Dezső, Kossuth-díjas író, műfordító, irodalomtörténész. Mészöly 1946 és 1959 között a Nemzeti, illetve a Madách Színházban dolgozott, mint dramaturg. 1963-tól 15 éven át volt a Magyar Televízió munkatársa. Shakespeare és Molière fordítójaként alkotott maradandót. 1992-től a TV Lyukasóra című irodalmi műsorát vezette. Mészöly Dezső, Kossuth díjas író, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt 1992-től haláláig. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ušakov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők a távirat irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori tokai vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak, és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég, az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: legyél tagja egy különleges közösségnek. Itt csak fiúk vannak, együtt tanulunk megénekelni. Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral. Nálunk kapsz saját új egyenruhát. Sok élményt, sok tudást, sok nevetést. Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Boldog Grézinger Jakab domonkos testvér. Ulm városában született 1407-ben, 1491. október 11-én halt meg 84 éves korában. Édesapja Molnár volt Ulm városában, aki feleségével jótékonykodó, erkölcsös keresztény életet élt. A kis Jakab második gyermekük volt, édesapja kedvence. Kitűnően olvasott Jakab, számolt, tudott latinul, és rajongott az akkor divatos üvegfestészetért. 1432-ben néhány társával elindult egy római zarándokútra. Itt nagycsütörtökön életgyónást végzett, és IV. Jenő pápa áldását fogadta, amely teljes búcsúval járt. Mivel pénze elfogyott, beállt zsoldos katonának. 4 évi szolgálat után felhagyott a katonai élettel, és Kápuában házmester lett egy jogtudósnál, de ezt is ott hagyta, és Bolognában kötött ki. Úgy gondolta, hogy hazamegy, ám összetalálkozott azokkal a társaival, akikkel 9 évvel ezelőtt Ulmból elindult, s azok tanácsolták neki, hogy ne menjen sehová, hanem maradjon velük, és majd később együtt térnek vissza hazájukba. A helyőrségen kapott beosztást, századosa is nagyon hamar megszerette. Jakab azonban egyre gyakrabban járt el imádkozni a Szentdomonkos templomba. Itt hívta el az Úr, és 34 éves korában domonkos szerzetes lett. A német Jakab testvér néven került be a bolognai dominikánus kolostor történetébe. Itt élt, dolgozott, imádkozott, és itt is halt meg, mint laikus testvér. A domonkos rendházban konyhai, templomi és betegápolási beosztása volt. Különösen a betegápolásban tűnt ki a pestis járvány idején. Elöljárói megbízták, hogy tanult mesterségét, az üvegfestészetet is elevenítse fel. Sok értékes üvegablakot készített. A San Domenico homlokzatának nagy rózsa ablakát is Jakabnak tulajdonítják. Volt könyvtáros, festő és lakatos. Minden munkáját Istennel egyesülve végezte nagy buzgósággal és összeszeretséggel. Tudott hallgatni, nem volt fecsegő. Már életében szentség hírében állt. Betegeket tudott meggyógyítani, illetve így mondjuk, közbenjárására Isten betegeket gyógyított meg. Jakab a sváb föld vándora, az olasz domonkos rend szent csillaga lett. 1491. október 11-én halt meg. 1825. augusztus 3-án 12. Leó pápa avatta boldoggá. Mire tanít minket boldog Grézinger Jakab? Sok mindenre, de ezt külön kiemeljük, lelkiismeretesen végezzük minden munkánkat, tegyünk

0: sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag, és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életen, szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.
1: Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című versét Gáti József előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiochiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok, az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közbenjárásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja. A családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretett teljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki Nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők a távirat irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori tokai vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég, a az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapják meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója: több vagy, ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést. hogy számunkra nagyon fontos a fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy hatsz. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és az egész motto nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy hat. Kedves diákok, amikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diáként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanár úr Nyugodjon Oscar Wilde Önző úriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána, hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző úriás, aki nem engedi be a

0: a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radány tanár úrnak, a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is abajgasson, ha kell hetente, meg ha kell naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.
1: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora nyilatkozott rádiónknak.
2: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt, és nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezentúl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák, és végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásából, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
3: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
2: Hát ugye, hogy mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt, egyre inkább terjedtés, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok. Nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
1: Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise. A szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik. A helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarsag@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén 2020

szólhat november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött, mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik meg üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogyan jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez az ünneprendezés felöleli a mindenség megteremtésének és az ember Isten képére történő megalkotásának isteni méreteit. Képtelenségnek tűnik ezek után, hogy az ember, aki szíve mélyén vágyakozik az igazi és örök ünnepre, nem megy el arra a lakomára, amelyet a király rendez a fiának, az Atyaisten az ő megtestesült fiának, Jézus Krisztusnak a Szentlélekben. Mégis ez a szomorú valóság. Vajon mi készteti arra a meghívottakat, hogy agresszív módon nekiessenek a meghívó szolgáknak, és hogyan lehetséges az, hogy mennyegzős ruha nélkül állít be valaki a lakomára? Kétféle módon lehet védekezni az élet, a mi életünk igazi beteljesedése ellen. Az egyik, hogy nyíltan Isten nélküli civilizációt építünk, az ő lakomája helyett saját magunk rendezünk ünnepet, a másik pedig, hogy elfogadjuk ugyan Istentől a mennyegzőre szóló meghívást, de csak tessék, lássék teszünk eleget neki anélkül, hogy komolyan készülnénk rá. Figyeljük meg, hogyan termeli ki magából a mai civilizáció a modern ellenünnepet, az Isten készítette lakoma tragikus karikatúráját, a mindent profanizáló, csiklandozó gyönyörökre éhes és öntudatvesztésig hajlott vadorgiát. A reményét vesztett emberiség kétségbe esett és kegyetlenül unalmas farsangolása ez. A robotolás, az üzlet, a mindennapi hajtás a pénzért e felé tart, és ezt készíti elő. Az orvul növekvő, mindennek a hiába valóságát feltáró egzisztenciális unatkozás szünnapjait, akkor az emberi mi voltunkból kivetkőzött ünneplők leisszák magukat, és egymásnak esnek, hogy fékevesztett duhajkodásuk után émelygős másnaposságra és rémisztő ürességre ébredjenek. Ez emberi élet. Mi lesz velünk, ha nem készülünk a király fiának, Jézus Krisztusnak, a báránynak mennyegzőjére? Ha nem kóstolunk bele az ünneplés tiszta örömébe, a lélek józan mámorába, melynek másnapja üde tavaszi reggel, friss levegővel, madárdallal és kék éggel, jó szellemi lelki közérzettel és hatalmas tetterővel.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným. Hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Král sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom. Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a shromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: O Jézus paleande példicko vorba laspete vorbil karinglende. Le rájoszkot hemmezil, szaro kráj, szavo bíjav kérdasz peszke sáveszke. Bisad az peszke szlúgen, te zsán, te denduma le a hardenge, te a venande o bíjav. Kodol csikam le te a ven. Pekadi kábri szlúge bisadasz. Enen le a harada vinge, o hape gátaj, mureguru vnyente élem udára vadem, szogodi gátaj, aventarando bíjav. Kodol nabud gindin az pelesa, o jég pepeszki phú, o káver palapeszko kupcoi pedig lesz. Le káver apele, lenge gélele szlúgenge, szamár dele, szassza veszvi mudárde. Kanakadi sundaszok kráj, zurális kajaj lesz. Trádasz peszke ketányen, hajle dosálen szaket hánesz tsingere vadasz, lenge fórura szatélep habára vadasz. Pala kadi kadedasz duma peszke szlúgenge, o bíjava bagátáj, bale ahara vade, nasz le dosztapatyi vále karingleszte. Anda kadi zsanávri peledrom enget rusula, hajnumakasz arachna, aharen leando bíjav. Leszlúgi vigé, letarhajkasznum a zsangle, szaket hánek ide szavoren, lásen naszulen szajek, lebia veszkok her, szaper dilasz manusenca. Kanao krájavri avilasz te dikhen le a harada ven, száma lasz jekhe manuses szavo naszlo karingo biavo prehurádo. Dumadasz lesz? Muro amál. Szaravilankat he kana csiszan karingo biavo prehurádo. Kodom uci szájlo, o kráj pale poroncsi szárdasz lesz lógenge, pandenket hánesz leszke púre, haj leszke vasz, haj suden lesz ábriandeo abrutno tunyáriko. Kothe ró ipe, haj dandengo krici ipe avla. Buci lele a haravade, ba cerra le ulavade.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Matthäus. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf. Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf einem Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Fässer füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erschienen?« Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Diener, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből.

a gyermekkéfogadás lelke. Szentlélek, bizonyítsd lelkemnek, hogy Isten gyermeke vagyok. Bizony-bizony mondom neked, állította Jézus Nikodémusnak, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be Isten országába. A Szentlélek teszi a természetes embert új emberré és Isten gyermekévé. Ő vezette a magasságbeli fiának megtestesülését, ő áll az embernek, mint Isten fogadott gyermekének lelki újjászületésénél is. Ő vezeti Krisztust, az Atya egyetlen fiát küldetése teljesítésében, ő alakítja és vezeti a fogadott gyermekeket is, hogy örökbefogadottságuk szerint éljenek. Húsvét vigíliáján a keresztvíz megáldásakor az egyház így imádkozik. Atyánk, árazd erre a vízre a Szentlélek közreműködése által egyszülött fiat kegyelmét, hogy az ember a keresztség szentségével megtisztuljon a bűn szennyétől, és a víz meg a Szentlélek által új teremtményként újjászülessen. A Szentlélek ereje megigazultá teszi az embert. Megszabadítja a bűntől, tökéletes ártatlanságban új teremtményé teszi. De ez még nem minden. A Szentlélek lakást véve a megkereszteltben kiárasztja benne a gyermekkéfogadás lelkét, vagyis egy gyermek szívét alakítja ki benne, megadja neki az Isten gyermekség érzékét és Isten atyaságának tudatát. A Szentlélek hatására és kegyelmétől segítve a keresztény képes így fordulni Istenhez, Atyám, és teszi ezt nem csupán ajkával, hanem a lénye legmélyéről fakadó meggyőződéssel. Biztosan tudja, hogy nem kell félnie, hiszen maga a Szentlélek kelti benne ezt a kiáltást. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a sóhaj élteti a keresztény minden imáját. Imájának ez a kiáltása lelke, lényegi tartalma. Amikor Jézus tanítványait imádkozni tanította, előre látta, hogy ezek az általa küldendő Szentlélek működése nélkül soha nem fogják tudni igazi gyermeki lélekkel imádkozni a mi atyánkot. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A gyermekkéfogadás kegyelmét, mivel az a szeretet műve, különös módon a Szentléleknek tulajdonítjuk, a szeretet lelkének. A Szentlélek akarja kialakítani a keresztényben Isten gyermekének igazi lelkiismeretét, úgyhogy ne csupán névleg, hanem az élet konkrét valóságában is Isten gyermeke legyen. Arra tanítja őket, hogy ne a szolgaság lelke, hanem a fogadott fiúság lelke szerint viselkedjenek, utánozva Jézusnak az Atya iránti érzelmeit, szeretetét, bizalmát és teljes odaadását. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem külső, hanem olyan belső vezetőről van szó, aki átalakítja az embert, indítja, belülről készteti, új érzéseket, szeretetet, vágyakat öntve belé. Mindez azért lehetséges, mivel a hívők megkapták a Szent Lelket, és a lélek bennük lakik. A lélek, aki nem hagyja, hogy a szívében lakó Szent Lélek vezesse, aki nem fogadja be indításait, az megbénítja saját Isten gyermeki növekedését, lelki angol korra ítéli saját magát. A gyermekkéfogadás kegyelmének át kell hatnia a hívők egész életét. Hogy ez megtörténjék, a hívőnek állandó hűséget kell tanúsítania a Szentlélek iránt. Másrészt a gyermekkéfogadás olyan adomány, amelynek gyümölcsei teljesen majd csak az örök életben érnek be. Mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.
A keresztény, amíg csak ezen a földön él, várja a teljes megváltást, amikor majd teste is részesedik Isten gyermekei dicsőségében. Erre várva még nem tarthatja magát teljes, tökéletes gyermeknek, hanem csak alakulónak, aki most van újjászületőben, és a Szentlélek által átalakulóban. Ha egészen megnyílik a gyermekké fogadás lelke, azt a természet feletti érzéket, ajándékai gyümölcsét önti bele, amely alkalmassá teszi arra, hogy Isten igazi gyermekeként gondolkodjék és cselekedjék.

az erősség lelke. Szentlélek, jöjj segítségemre gyöngeségeimben. Miközben a Szentlélek arra tanítja a keresztényt, hogyan teljesítse Isten gyermeki kötelességeit, megadja az ehhez szükséges erőt is. Amikor leszárátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek, mondja Jézus tanítványainak, közvetlenül mennybe menetele előtt. Nem arról az erőről van szó, amit a keresztény a keresztségben a többi erénnyel együtt megkap, hanem a Szentlélek különös ajándékáról, amely meghaladja az emberi cselekvésmódot, túllép azokon, határokon és gyöngeségeken, melyek még az erényes emberben is megvannak. Pünkösd után, amikor az apostolok elnyerték ezt az adományt, egészen átalakultak. Jézus elfogásakor megfutottak, halála után pedig a zsidóktól való félelmük miatt egy házba zárkóztak, most viszont a Szentlélek elnyerése után minden félelem nélkül a nép elé állnak és prédikálnak. Se az őket elhallgattatni akaró közhatalom fenyegetése, se a rájuk mért fizikai szenvedések nem tudják őket visszatartani. Tanúk, igehirdetők és vértanúk lesznek. A Szentlélek ereje működik bennük. A Szentlélek ereje nem csökkent, ma is elárasztja a hívőket. Gyönge férfiakból és nőkből az evangélium rettenthetetlen tanúit alakítja. Isten nem a csüggedtség, hanem az erő lelkét adta nekünk, írja Szent Pál Timóteusnak. Ez pedig képessé teszi a hívőt arra, hogy megvédje a hit kincsét a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik. A tévejgések és erkölcstelenségek áradatától elhomályosult világban, amelyben a hit és Isten törvénye gyakran nevetség tárgya lesz, a kereszténynek nagy szüksége van erőre, hogy a gúny, a fenyegetések és nyílt vagy burkolt üldözések közepette el ne bátortalanodjék. Benne él a Szentlélek. Mindig veletek marad, mondta az Úr, és megadja az erőt, hogy inkább engedelmeskedjünk Istennek, mint az embereknek. Elég erőt ad ahhoz, hogy az ember hűséges maradjon Isten törvényéhez, hogy a hit hatékony hirdetője legyen, és ezt hite szerinti élettel bizonyítsa. Pál azt kéri Istentől, hogy a hívők megerősödjenek belső emberré. A belső ember a keresztség által újjászületett új ember. Ennek növekednie kell, ki kell bontakoznia. Amint születése a Szentlélek erejéből történt, növekedését is az ő hatalma biztosítja. A belső embernek meg kell erősödnie, izmosodnia a Szentlélek által, hogy így elérje a teljes kort, a krisztusi teljességet. A Szentlélek egész tevékenységének az a célja, hogy kialakítsa a tökéletes keresztényt, Isten fogadott gyermekét, aki hasonlít fiaképmására, aki elsőszülött a sok testvér között. Szükséges ezért, hogy a hívő teljesen a Szentlélek birtoka legyen, hagyja, hogy a Szentlélek alakítsa a maga tetszése szerint. Maga a Szentlélek adja majd meg neki azt az erőt, hogy sugallataira mindig igent mondjon, és szüntelenül engedelmeskedjék hívásainak. Ha szükséges a bátorság ahhoz, hogy bármi áron hűségesek maradjunk Isten törvényéhez, és elviseljük az élet minden megpróbáltatását, még több bátorság kell ahhoz, hogy engedelmeskedjünk a vigasztaló benső tevékenységének, ne hátráltassuk azokban a próbákban, amellyel ő azokat tisztogatja és erősíti, akik rábízták magukat. Édes és szelíd mester ő. Ugyanakkor igényes, nem vezetheti el a keresztényt a Krisztushoz való hasonlóságra,
ha nem vezeti át a kereszt útján, és nem követel meg tőle mindent. A lelki ember pontosan ezen a területen tapasztalja meg gyöngeségét. Megsejti, mit kíván tőle Isten. Olykor egészen világosan látja, de nincs ereje ahhoz, hogy ezt mindenestül teljesítse. Ez a jó akaratú, de még éretlen emberek nagy gyötrelme. Ilyenkor nagyon alázatosan a Szentlélek segítségét kell kérni, ugyanakkor folytatni a személyes erőfeszítést. Ezek az ismételt próbálkozások némán, de hatékonyan könyörögnek az erősség ajándékáért. A Szentlélek alkalmas pillanatban közbelép, és hatalmával megerősíti a gyöngét és a bátortalant.

az Isten félelem lelke. Szentlélek, taníts meg engem az Úr félelmére, ami a bölcsesség kezdete és teljessége. Vesszőkél majd Izáj törzsökéből, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Izaiás úgy mutatja be a jövendő messiást, amint Isten lelke teljességében ráárasztja minden ajándékát. Az idézett szöveg alapján a katolikus hagyomány a Szentlélek 7 ajándékát különbözteti meg, megkettőzve az utolsót, félelem és jámborság lelke. Ezeket az ajándékokat minden hívő a keresztségben kapja meg. A tradíció elsősorban nem az ajándékok megkülönböztetésére figyel, mint inkább azok egységére, hiszen lényegében egyetlen ajándékról van szó. Ez az egyetlen ajándék az értelem számára fényt, az akarat számára szeretetet és erőt jelent, valamint tudást és bölcsességet, a gyermekké fogadás és a gyermeki félelem szellemét. Ez az egyetlen ajándék az isteni tetszés szerint számtalan árnyalatban nyilvánulhat meg. Mindezt azonban egy és ugyanazon lélek műveli, tetszése szerint osztva mindenkinek. Az ajándék egysége magyarázza, hogy a félelem szelleme hogyan fér meg a szeretet szellemével, vagy a gyermeki lelkülettel anélkül, hogy valami ellentmondás lenne. A Szentlélek által ihletett Istenfélelem nem jelenti, bár nem zárja ki, de nem jelenti a félelemtől való büntetést, hanem mindenek előtt az Isten végtelen nagysága iránti tisztelő félelmet jelöl. Ez az Istenfélelem megvan Krisztus legszentebb emberségével kapcsolatban is, hiszen az emberséggel hipostatikusan egyesült igét imádjuk. Minél mélyebben megéli egy teremtmény Isten végtelen nagysága mély jelentését, magatartása önkéntelenül is annál inkább alázatos és hódoló lesz. Ez a magatartás nem mond ellen a szeretetnek, sőt, azzal arányos. Ha tehát a lélek, tanítja keresztes Szent János, tökéletesen bírja az Úr félelme ajándékát, akkor már tökéletesen megvan benne a szeretet szelleme. Az Úr félelme ugyanis gyermeki félelem, a gyermeknek tökéletes félelme pedig abból fakad, hogy tökéletesen szereti atyát. Mint ahogy az ember számára ebben az életben mindig megmarad a bűn szomorú lehetősége, a Szentlélek az Isten iránti tisztelettel együtt, mint annak következményét, beléönti az Úr a legszeretőbb atya megsértésétől, megbántásától és megszomorításától való félelmet. A tanítványoknak tanított, bizalommal telt imából Jézus nem zárta ki ezt a szent félelmet, sőt belefoglalta. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nem szabad arra gondolnunk, Isten azért kísérti meg az embert, hogy bűnbe vigye. Senki sem mondja, aki kísértést szenved, Isten kísért, mert ő nem csábít senkit rosszra, hangoztatja a Jakab levél. Isten mégis próbára tesz. Maga a hit is, amikor homályos és nehéz helyzetekben hűséget követel, próbát hoz magával. Másrészt ott vannak a szenvedélyekből, a világtól és a gonosztól származó kísértések. A mi atyánk eredeti szövegében Szent Máténál ez áll. Szabadíts meg a gonosztól. A félelem szelleme, vagyis a Szentlélek ajándéka megfosztja a keresztényt minden önteltségtől és önelégültségtől. Alázatossá teszi, tudatosítja benne gyöngeségét, és így annak szükségességét is, hogy a mennyei atya segítségére van szüksége,
Elsősorban azonban nem azért, hogy megszabaduljon az élet megpróbáltatásaitól és kísértéseitől, hanem hogy az Atya védelmét élvezze, és iránta való hűségében meg ne fogyatkozzék. Hogy ne félne az ember, amikor ebben a földi számüzetésben mindig szembe kell néznünk a bűn támadásával, és mindig fennáll az a veszély, hogy elveszítjük Istent és szeretetét. A gyermeki félelem azonban soha nem válhat aggodalmaskodóssá. Soha nem válhat ez szorongássá, hiszen mindig a mennyei Atya iránti teljes bizalom kíséri. A lélek igazi, erős elhatározást érez magában, hogy nem tesz semmi olyat, amiről tudja, hogy Isten megsértése. Vigyáz arra, hogy meg ne bántsa Istent, és keservesen bánkódik, ha ez mégis megesnék. Minden képessége és ereje Isten szolgálatára irányul. Az Isten félelem tehát a szeretettől ihletett lelkiismeret rendkívüli kifinomulásához vezet. Avilai Szent Teréz ezt írja: az legyen a vágyad, hogy meglásd Istent, félelmed, hogy elveszíted, fájdalmad, hogy még nem a tiéd, örömöd mindabban, ami hozzá vezet. A gyermeki félelem mindig kapcsolatban van az Isten utáni vágyjal, és az Isten szeretettel, mivel egyetlen szeretetből származik, a Szentlélektől.

Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a Szűzanya által. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés 14. Leó pápa az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében. Halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. Már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek megvédik az embereket a bűnelkövetőktől, de ezzel együtt nem fosztják meg a bűnösöket a megváltás lehetőségétől, írta a Szentatya, aki üzenetét a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez, szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenység iránta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet, írja az Index. Vállalásainak megfelelően jelentősen szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölt a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Ruszin Szendi Romulus szerint a Magyar Honvédség katonáival 2025. februárjától heteken át rendszeresen készítettek részletes jelentéseket a politikai szerepléseiről, sajtómegjelenéseiről és azok visszhangjáról. A honvédelmi miniszter politikai célú felhasználással vádolta meg az érintetteket, és azt követelte, derüljön ki, ki rendelt el a munkát, milyen felhatalmazás alapján, és kivállalja érte a felelősséget. Kihangsúlyozta, hogy akkor is megfigyelték, amikor nem volt katona, tehát civilként élte az életét. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást. Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az elnök 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Újabb mérföldkőz érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között. A soros elnökséget betöltő Írország ugyanis előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal, írja az Index. Ahogy várni lehetett, a nettó befizető kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkenteni, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlna. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is előre jelezte, hogy az számukra teljességgel elfogadhatatlan. Többek között emiatt is veszélyben van, hogy még idén megegyezhetnek róla a tagállamok, miközben Franciaország emellett azt a régi vitát is ismét megnyitotta, hogy egyáltalán mi számít európainak. Meghibásodtak a fékek, majd kisiklott és szakadékba zuhant tegnap egy vonat a horvátországi Fiume közelében. Sérültek nincsenek, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szerelvény gabonát szállított. Végül az időjárásról. A csapadékzóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, később is előfordulhat viszont kisebb eső, zápor, a szél sok felé megélénkül, legkevésbé a Tiszán túlon. A csúcsomerséklet 17-18 fok körül alakul délutánra. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
8: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
9: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, kedvező illatani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90% a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tökmag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süye Károlyné Klárikát hallják.
10: Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájában rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok, tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulykakakas here, amit tökének is mondanak fejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves, kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapüré.

ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkába én raktam a szalaggyümölcsöket már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikás, tökmagos pogácsa, pedig a hozzávalókat mondanám el, egy negyed kiló B55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, két kávéskanál só, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehérbors, 1 deci étolaj és 1 deci fehérbor. Az elkészítése pedig, a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsatolajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd egy centiméter vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírra a bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban, egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, hát nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, két kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös, vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, két közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, két darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, két-három kanál liszt, só, bors és olaj a sütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. A tök saláta, vagy cukkini saláta, cadziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissébe sózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, két-három gerezzúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.

0: A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főzőtejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehérbors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarást, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ezt nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a húst be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertés oldalas, 1 jó nagy fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges. És 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó, meg bepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére. Összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, fél kiló sütőtököt, 5 deka vajat, másfél deci tejet, sót és fehérborsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk, először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bérelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrizselyen bóbitát vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökösi tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvert tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát külön, ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom. Ahhoz olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tisztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darátmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahéj. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darátmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A réteslapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: Szerzetesek fél órája.
3: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával beszélgetünk. A riporter Pap Ildikó.
4: Úgy gondolom, hogy a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola fennállásának 25 éves jubileuma okot adhat arra, hogy megálljunk egy picit, és számot vessünk azzal, hogy mi történt az elmúlt 25 évben, de főleg beszéljünk arról, hogy mennyire kell egy ilyen intézménynek haladni a korral, hiszen az egyházon belül, és hogyha azt nézzük, akkor ez is valamilyen formában egyházi intézmény, az egyházon belül az elmúlt 10-15 év során egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújulás. Szükség van egy ilyen fiatal intézménynek a megújulásra, András?
5: Én azt tapasztalom, hogy nem nekünk van szükségünk rá, hanem hogy az egyházban, a kereszténységünkben történik egy változás. És hogy nekünk ezt a változást, vagy megújulást, ezt segítenünk kell. Hiszen mi egy oktatási intézmény vagyunk, ami a tudásával, a praxisával segíti mindazokat, akik megújulnak. És mit értek ezen? Például a Szapiencia Hittudományi Főiskola 3 szerzetesi főiskolából indult, amelyikben én is egyikbe jártam, ahol kizárólag a szerzetességre készülő fiatalokat tanították teológiára, hogy pappá lehessen őket szentelni. És ez a 3 főiskola egyesült, és akkor kérben nézett, hogy ennyi, amit csinálunk. És akkor kiderült, hogy más szerzeteseknek is van szüksége a papképzéshez, teológiára, sőt, a nővéreknek is van szüksége a teológiai oktatásra, sőt, az egyháznak is szüksége van arra, hogy a nem megszentelt életet élők is teológiai képzésben részesüljenek, sőt, hogy keresztény pedagógusok legyenek. És akkor kinyitotta a kapuit a Szapiencia, és azt mondta, hogy ez egy új szükség az egyházban, és akkor persze, abból, amit mi tudunk, abból forrásozon az, hogy ezek az igények, ezek a kérések, ezek választ kapjanak. És ez a tágulás tovább megy, hiszen világos, hogy egyre több keresztény vállalja föl azt, hogy ő a kereszténységéből forrásozóan szeretné azt a munkát végezni, amire hivatott. És nyilván az első ilyen réteg az a valahogy a segítő szakmák tudnak lenni, mert ha mi keresztények vagyunk, akkor egész más emberként látjuk a másikat, mint ha nem keresztények volnánk. Van valami tudásunk az emberről, amitől a mi segítésünk, még ha nincs benne Jézus Krisztus, más lesz. És ezért gondolom, hogy Szapiencia tovább halad abban, hogy kitágítsa azt a képzési palettát, amiben van, és képes legyen segíteni ezeknek az elhivatott embereknek.
4: Itt az Innováció és Hálózatok Intézet megalakulásával gyakorlatilag 3, ha jól tudom, akkor 3 új szak is indul, vagy indult az elmúlt években, szupervízor képzés, meseterapeuta képzés és az antalfai művészetterápiás képzés, vagy művészetterapeuta képzés indult el. Beszéljünk egy picit ezekről külön-külön, hogy kiknek szól ez, ugye említette azt, hogy kinyitotta a főiskola a kapuit a civil legfelé. Mennyire ökumenikusak ezek a képzések? Tehát csak elkötelezett hívő ember jelentkezik ide a Szapienciára ezekre a képzésekre, és mit takarnak ezek a fogalmak?
5: Megint csak visszamennék a kezdetekhez. A szerzetesség olyan közösségeket jelöl, akiknek van egy nagyon sajátos küldetése a világban, és ez a sajátos küldetés mindig valami társadalmi szükségre válaszol. Csak a magam rendjét mondom, én piarista vagyok, egy tanítórend, aki fölismerte, hogy a szegény gyerekek akkor tudnak boldog vagy reményteli életet élni, ha képzésben részesülnek, profán módon is, például írni, olvasni tudnak, illetve ha a Jézusnak az örömhírét is az életük részévé tudják tenni. És akkor erre alakult az én rendem, hogy ezt megtegye. És ha ebben a szemléletben maradunk, akkor azt látjuk, hogy egy szerzetesi főiskolának föl kell ismerni a társadalom szükségletét, hogy hol kéne beavatkozni egy főiskolán, hol kellene segíteni képzéssel a társadalomnak. És ha azt mondjuk, hogy van egy bizonyos képzés, amivel tudunk segíteni, akkor az a képzés nem csak azt jelenti, hogy a mi majd katolikusok, összeszedjünk katolikus embereket, akiket oda bedobunk, hanem ezt a szükséget felismerő összes embernek segíteni szeretnénk, annak is, aki nem katolikus. De nyilván nem fogjuk titkolni, sőt kifejezetten meg fogjuk mondani, hogy mi milyen emberről gondolkodunk. És mi olyan emberről gondolkodunk, aki Isten gyermeke, vagy képmása. És akkor ennek következményei vannak. Tehát egy ilyen találkozási hely lesz a senki földjén, nem is keresztény, de nem is teljesen profán, hanem a szapiencia az lesz, ahova mindenki beléphet, egy kicsit kilépve saját magából. Tehát egy katolikusnak ki kell lépni a katolikusságába egy picit, hogy találkozzon azzal a világgal, amihez küldve van, és fogod találkozni olyanokkal, olyan emberekkel, akik szintén ezt a szükséget felismerték, de ők a, mondjuk a társadalomnak a, hát én nem tudom, hogy kell mondani, profán világából jönnek, de hajlandó közösen tanulni. Közösen tanul olyanokkal, akik meg a katolikuság kereszténységből lépnek oda a társadalom szükségbe. És ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet mind a két oldalon, és nagyon mély találkozásokat tesz lehetővé, mert kihívja az igazságot, hogy kik vagyunk, és hogyan is állunk a világ dolgaival.
4: Ha jól értem, akkor itt azért az embernek egy nagyon erős, mély önismeretre, stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy nyitni tudjon mások felé.
5: Én nem azt mondom, hogy szüksége van, hanem hogy ebbe gyakorlatuk kell, hogy legyen. Mert különben megborul egy kicsit. Hogy ezekben a segítő szakmákban nem is lehet másként részt venni, mint hogy saját magunkkal tisztába vagyunk. Igen, a karizmáinkkal és a határainkkal. És hogy ez alap. Említette ezeket a szakmákat, vagy a képzéseket, és akkor nagyon szívesen mondanék mindegyikről egyet, hogy itt van az antalfai művészetterápia képzés, az alkotásnak, a kreativitásnak az eszközével áll az emberek mellé, és hoz létre fejlesztő, gyógyuló helyzeteket, gyógyítási helyzeteket. És hogy ezt azért gondolom én nagyon izgalmasnak, mert a katolikus egyházunk hagyománya nagyon erős képi világot hordoz, ami annyira jók, hogy belső változásra hívnak. Az igazán értékes, súlyos képeink azok belénk ragadnak és működnek, és hogy ezeknek a segítő mechanizmusának a föltárása vagy bekapcsolása egy segítő folyamatban engem lenyűgöz. De itt van a meseterápia. Nyilván azt mondja, hogy a meséknek, a hagyományban kikristályosodott történeteknek, azoknak megint csak segítő, támogató, gyógyító, nevelő ereje van, és ezeket használják tudatosan. De hát nekem van egy nagy mesém, mint keresztény, a Biblia nagy meséje, amiről meg hiszem, tudom, hogy hasonló gyógyító ereje van. Akkor miért ne találkozzon ez a két gyógyító szöveg? És akkor, vagy a szöveggel való foglalkozás. Tehát megint egy ilyen nagyon jó köztes terület, és aztán pedig utoljára hagytam a szupervizor képzést, ami az én életemnek egy fontos fejlesztő helyzete volt, és annyira segített, és segít nekem ez a szemlélet tanulási helyzetté tenni az életem minden mozzanatát, hogy azt gondoltam, hogy erre biztos mindenkinek szüksége van. Nyilván a katolikus egyházban nagyon sok segítő szociális intézmény van, ahol az alkalmazottaknak, vagy a munkatársoknak kötelező is, meg nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen szupervíziós támogatásuk legyen, tehát szükség is van rá, meg van egy ilyen elhivatottság is bennünk, hogy amit velünk tett, az jó, ha megtörténik mással is. És ezért hívtuk létre ezt a... És mellesnek nekem nagyon piaristás. Hát, hogy a tanulás van középen, és hogy mi ezt ajánljuk a világnak.
4: Tisztázzuk már magát a fogalmat. Én úgy gondolom, hogy rádióhallgatóink számára nem biztos, hogy egyértelmű, hogy segítő tevékenység, szupervízor, szupervízió. vannak különböző segítő tevékenységek, foglalkozások, amelyek sokkal elterjedtebbek ma, akár a coaching, mentoring. Mi a különbség? Mit jelent maga ez a fogalom, hogy szupervízió?
5: Azt mondom önnek, hogy én nem akarom most arra válaszolni, hogy mi a különbség. Nagyon szívesen beszélnék a szupervízióról, hogy szerintem van egy elemi tapasztalata mindnyájunknak, hogy a munkánk, a hivatásunknak a gyakorlása, az megzökken. Valahogy nem minden úgy működik benne, hogy megálmodtuk, vagy ahogy azt gondolnánk, hogy ez zökkenőmentesen kellene, hogy menjen, mert hogy annyira jó, amit csinálunk, miért nem működik. És ilyenkor kapkodunk ide-oda, hogy mit kellene másként csinálnunk, és akkor szerintem nagyon izgalmas föltenni mindig azt a kérdést, hogy oké, ezt most megtapasztaltam, hogy valamit megakadt, és hogyan válik ez a helyzet hasznomra, hogyan tudok tudatosan valami olyasmit kihozni belőle, aminek a segítsége legközelebb már ezt a helyzetet tudom kezelni. Hogyan válik tanulási helyzetté, és a szupervízió abban segít, hogy ez megtörténjen, sőt, a szupervízió gyakorlatából mindenki egyre kompetensebb lesz abban, hogy ezeket a helyzeteit ne külső segítséggel, hanem a saját maga praxisából maga meg tudja úgy változtatni, hogy tanulási helyzetté tegye. És akkor nekem nagyon fontos, hogy van a kereszténységben nagyon erős szó arra, amit számomra a szupervízió jelent. Ez az a szó, hogy metanoia. A metanoiát megtérésnek szoktuk fordítani, de a metanoia azt jelenti szó szerint, hogy a gondolkodásmód megváltoztatása. Vagyis képes vagyok az eddigi elgondolásaimat a valóságról kérdésessé tenni, kérdésbe tenni, hogy ez jó-e vagy nem jó, hogy nem azért akadtam meg, mert nem a valóságot látom, hanem az elképzelésemet a valóságról. Nem téged látlak, másik ember, hanem azt a képet tartom magam előtt, amit megrajzoltam eddigi tapasztalataim alapján rólad. És lehet, hogy nem veled van baj, hanem az én rólam alkotott képedről. Szóval, hogy adjak esélyt a valóságnak, hogy olyan legyen, amilyen. És ahhoz néha el kell ezt engedni. És hogy ez tulajdonképpen a folyamatos megtérésre tanít a szupervízió.
4: Szíven ütött az első mondata, András. Azt mondta valami olyasmit, szóról szóra nem tudom idézni, de több eszem első személyt használt, hogy amikor hivatásunkban, munkánk során valami megzökken, és hogy erről tanulnunk kell. Én az utóbbi egy-két évben így egyházi emberkékkel beszélgetve, akár lelkipásztorokkal, szerzetesekkel, de civilekkel beszélgetve, amikor szóba került az, hogy tanulhatnánk saját magunkról, akkor én legtöbbször abba futottam bele, hogyha valami megzökken az életemben, akkor többet kell imádkoznom, és a Jóisten majd segít. És most hallok egy gyökeresen ellentétes dolgot, hogy nekem rá kell néznem arra, hogy hol van elakadás.
5: Nem gyökeresen ellentét, mert amikor imádkozom, akkor óhatatlanul azt mondom, hogy Uram Isten, én gondolom valahogy a világot, gondolom valahogy a jövőmet, gondolom valahogy, ahogy a dolgoknak kell lenni, és Jézussal együtt azt mondom, hogy oké, de legyen meg a te akaratod. Az azt jelenti, hogy képes vagyok elengedni azt, ahogy én a világról gondolkodom, és megnyílok arra, ami ezen túl van, kívül van, ami más. És hiszek abban, hogy ami feltűnik, az tőled jön, Jóisten. És nem csinál mást a szupervíziós. Az attitűd azt mondja, hogy én gondolom valahogy a problémámat, én gondolom valahogy az elakadásomat, és azt mondom, ájjájjájjáj. Tehát ez nem biztos, hogy pontosan igaz. Nem biztos, hogy pontosan így működik a világ, hanem teret engedek annak, hogy legyen másként. Ez ugyanaz a hozzáállás. És egy szupervizorként, nyilván, hogyha én egyházi emberként vagyok szupervizor, akkor óhatatlanul a helyzetet az Istenre bízom, hogy ő tűnjön föl. És én hiszek benne, hogy ő tűnik föl egy más megoldásban, egy más helyzetkezelésben. És hálás vagyok, hogy föltűnt valami más, ami előre mozdítja a dolgokat, mert hiszek benne, hogy Az én Istenem az élet istene. Az élet megmegy, fejlődik, halad, bontakozik, és termést hoz.
4: Rossz volt a megfogalmazásom, ez a gyökeresen ellentétes, mert valami olyasmit értek ez alatt, amivel szembesültem, hogy minthogyha egy jó Isten egy ernyő lenne, vagy egy nagy lepel, amivel elakadásokat, nehézségeket, problémákat be lehet takarni, föl lehet neki adni ezeket, és minthogyha azt mondanák azok az emberek, akikkel beszélgettem, hogy nem kell ezzel nagyon sokat molyolni nekem, hanem rábízom a jó Istenre, és majd csinál valamit. Ugyanakkor engem ez ütött szíven, ez a több beszám első személyű használat, hogy attól, hogy szerzetes vagyok, attól, hogy pap vagyok, igenis nem csak a jó Istenre kell rábíznom mindent, hanem magamnak is kell mélyreásnom abban, hogy mi történik velem az életemben, és a jó Istennel együtt kell reflektálnom erre, és megoldásokat találnom.
5: Én az előbb inkább azt szerettem volna mondani, hogy a jó Istenre való ráhagyatkozás szükségszerű velejárója az, hogy magamra nézek, a saját elképzelésemre nézek, és azokat észreveszem, és képes vagyok elengedni. Mert szerintem nem az a baj, hogy a jó Istenre hagyjuk, hanem az, ahogy erről gondolkodunk. Például az, hogy nekünk nem kell semmit csinálni. Pedig katolikusok azt mondjuk, hogy a jó Isten nélkülünk nem fog csinálni semmit. Nagyon durva. Nagyon-nagyon kemény. Tehát, hogy ránk épít, ránk számít. Ha én azt gondolom, hogy amit én csinálok, azt a jó Istenért csinálom, akkor jó Istenért csináljam. Vagyis képes legyek elengedni azt, ahogy én gondolom. Persze én úgy gondolom, hogy a jó Isten csinálja, de ennél ravaszabb, ahogy mi gondolkodunk. Például ebben azt mondjuk, hogy én nem vagyok felelős. Nekem semmit nem kell változnom, nekem semmit nem kell másként csinálnom, nekem nem kell elgondolkodni rajta, hogy mit csinálok a másik emberrel, azzal, hogy így beszélek, vagy úgy állok ki, vagy úgy öltözöm. Szerintem nem, nekem nem kell. Tehát, hogy épp az, hogy... Most nem tudom, hogy jó, de épp azt felejtjük el, hogy mi katolikusok vagyunk, mondjuk hiszünk abban, hogy a dolgok rajtunk is múlnak. És ha hiszünk... Hát akkor rohadtul felelősök vagyunk minden pillanatért, minden gondolatunkért, minden cselekedetünkért, és persze, el kell ismernünk, hogy ezt lehetett volna jobban, vagy másként. Ez nem azért, mert rosszak vagyunk, bűnösök vagyunk, mert nem gondoljuk jól. Szerintem önnek is van tapasztalat, hogy előttünk a legyen, mert viselkedik valahogy, felháborít, hogy viselkedik, és akkor kiderül, hogy öt gyereke, meg a felesége balesetben most halt meg. Akkor egész másként látom én azt, amikor ő részeg, mondjuk, mint hogyha rendes családot látnénk mellette, akit tönkretesz. Tehát, hogy így az elképzelésünk nagyon befolyásolja azt, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi történik. És akkor így is, mi gondoljuk valahogy, hogy a jó Istenre hogy kell ráhagyni dolgokat, de nem biztos, hogy jól. És ezért ezeket mindig érdemes mások segítségével fölülírni.
4: Miben más a szupervízor képzés a Szapiencián, mint más felsőoktatási intézményben?
5: Nem olyan sok felsőoktatási intézményben van szupervízor képzés, de hogy mi mire figyelünk? Nagyon figyelünk arra, hogy világos legyen az az emberkép, amit mi mögé gondolunk, mindannak, amit csinálunk. Ez azt jelenti, hogy mondunk valamit a keresztény emberképről. És hogy ez csinálódik is köztünk, tehát nem csak elmondjuk, hanem így az nagyon fontos, hogy ebben az emberképben nagyon fontos dimenziója az embernek a spirituális dimenziója, vagyis az, hogy van itt valami bennünk, ami a transzcendensre érzékeny. És hogy az általunk képviselt szupervízió szemléletnek egy természetes része. Erről lehet beszélni. Tiszteletben tartjuk mindazt, ahogy valaki erről beszél, de hogy beszélünk róla. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy bocsánat, ez már annyira személyes, hogy ezt nem szeretnénk. Ez így akár a közösségben, akár egyéni szupervízióban, ez egy fontos téma. És nyilván szerintem nagyon fontos számunkra a kapcsolatiság, hogy az emberképünk az embert kapcsolatban helyezi el, kapcsolatrendszerben, és akkor sose gondoljuk, hogy önmagában érdemes látni magunkat, a klienst, a helyzetet.
4: Januárban indul a következő évfolyam. Kiket várnak erre a képzésre? Mennyire előfeltétele az a képzésre való jelentkezésnek, hogy valamilyen segítő szakmában jártas legyen az illető?
5: A segítő szakmában való jártasság nem fontos, de a felsőfokú végzettség fontos. Viszont elvárjuk, hogy legyen valamiféle története a saját magával való munkájának, amiről valahogy számot tud adni. És nagyon fontos számunkra, hogy találkozzon velünk. Ez a velünk azt jelenti, hogy csináljon végig egy elég rövid, de mégis meghatározó szupervízus folyamatot, hogy lássa, hogy mi hogy dolgozunk, és hogy milyen szemléletben dolgozunk. És hogyha ez az, amit szeretne a leírás alapján, akkor csatlakozzon hozzánk, ha nem, akkor segítünk keresni mást. És természetesen, ha valami hiányzik, akkor nem intézményesen elutasítjuk, hanem szeretnénk ebben a helyzetben is az érdeklődők mellé állni, hogy tudunk-e segíteni, majd pótolja ezeket, ha tényleg ezt szeretné. Mert fontosnak tartjuk, hogy ha valami elkötelezettség születik valakiben, az a végére járhasson.
4: Egy utolsó személyes kérdés. Önnek mit adott az, hogy találkozott a szupervízióval?
5: Én amikor elmentem a szupervízor képzésbe, szerintem volt egy nagy bizonytalanságom abban, hogy én ki vagyok. Guba András kicsoda. És mindaz, amit csinálok, akár a pérőstaságom, papságom, hitem, az most. Abban én hogyan vagyok. Magamhoz engedtem minden kérdést. Azt is, hogy ezek megkérdőjeleződjenek. A képzés végére eljutottam oda, hogy én az vagyok, aki, vagyis piarista szerzetes vagyok. Ahogy én egyáltalán vagyok a világban, az ez. Tehát nincs olyan, hogy van a Guba András, és van a szerzetesség, és ezt össze kell hangolni. Hanem magam számára is világos lesz, hogy bármit csinálok, annak ilyen szolga van. Szerintem még egy képzésünket nagyon izgalmas megemlíteni. Az a gyerekvédelemmel kapcsolatos képzés. Nagyon érzékeny téma ez az egyházunkban rengeteg támadás ér, megvetés bennünket, és nyilvánvalóan magunkba kell nézni, és nagyon jó, hogy rátaláltunk a római Gregoriának, Szent Gergely Egyetemnek a képzésére, amit elhoztunk ide Magyarországra, és ennek a mentén tudunk olyan szakembereket segíteni, képezni, akik érzékenyek erre, tudnak segíteni abban, hogy ahogyan a fiatalokhoz állunk, az tiszteletbe tartsa az ő személyiségüket, érzékenységünket, illetve tudjunk segíteni azoknak, akik pedig ebben itt eltévedtek, és változásra, gyógyulásra vágynak.
4: Ez ma azért az egyházban egy nagyon kényes terület.
5: Igen, nagyon kényes, de nem baj. Éppen azt mondtam, hogy olyan területekre szeretne a Szapjáncsa bemerészkedni, amik kényes területek. Semmiféle hevességgel, elítéléssel, nem vegyítve tudjuk csinálni, és hálások vagyunk, akik jönnek szakembereknek, hálások vagyunk azoknak, akik ebben a képzésben részt vesznek, és mivel ez egy érzékenysebb, a gyógyulása se ma holnap történik, mi szívesen hordozzuk ezt a sebet az egyházunkkal együtt, és próbálunk megtenni valamit, hogy ez a seb tisztuljon, és gyógyulásnak induljon.

Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával Papildikó beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés 14. Leó pápa az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében. Halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. Már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek megvédik az embereket a bűnelkövetőktől, de ezzel együtt nem fosztják meg a bűnösöket a megváltás lehetőségétől, írta a Szentatya, aki üzenetét a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez, szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott először. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet, írja az Index. Vállalásainak megfelelően jelentősen szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölt a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Ruszin Szendi Romulus szerint a Magyar Honvédség katonáival 2025. februárjától heteken át rendszeresen készítettek részletes jelentéseket a politikai szerepléseiről, sajtómegjelenéseiről és azok visszhangjáról. A honvédelmi miniszter politikai célú felhasználással vádolta meg az érintetteket, és azt követelte, derüljön ki, ki rendelt el a munkát, milyen felhatalmazás alapján, és kivállalja érte a felelősséget. Kihangsúlyozta, hogy akkor is megfigyelték, amikor nem volt katona, tehát civilként élte az életét. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást. Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az elnök 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Újabb mérföldkő érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között. A soros elnökséget betöltő Írország ugyanis előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal, írja az Index. Ahogy várni lehetett, a nettó befizető kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkenteni, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlna. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is előre jelezte, hogy az számukra teljességgel elfogadhatatlan. Többek között emiatt is veszélyben van, hogy még idén megegyezhetnek róla a tagállamok, miközben Franciaország emellett azt a régi vitát is ismét megnyitotta, hogy egyáltalán mi számít európainak. Meghibásodtak a fékek, majd kisiklott és szakadékba zuhant tegnap egy vonat a horvátországi Fiume közelében. Sérültek nincsenek, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szerelvény gabonát szállított. Végül az időjárásról, a csapadékzóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, később is előfordulhat viszont kisebb eső, zápor, a szél sok felé megélénkül, legkevésbé a Tiszán túlon. A csúcson mérséklet 17-18 fok körül alakul délutánra. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai műsorunkat egy megrázó hírrel kezdjük. Leégett a radoscsányi református templom a múlt hétvégén, az épületnek csak a falai maradtak meg. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete, a padok, az orgona és a különálló harangláb is teljesen elpusztultak a tűzben. A tragédia másnapján sírtak.

0: volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
1: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmecbányán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fákja a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
0: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
1: Hát könnyeimmel küszködtem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az Urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett érezni.
0: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
1: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén. A falu összes házából szinte látszik a templom. Ott törzködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most az égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
0: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk. Hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
1: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet. Ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
0: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
1: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet. Nem onnan terjedt át a tűz. Elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
0: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
1: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszugalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal.
0: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
1: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
0: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett. Gondolom, valaki itt kereszteltek, itt volt a házasságkötése, konfirmációja, és a többi.
1: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
0: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
1: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg

0: harang, mindez az enyészet élet. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
1: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott felkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról beszélt, mint eredetileg?
0: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és az alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme, majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
1: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
0: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épült templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radostjáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
1: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radostjáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radostjáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
0: Köszönöm szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radostjáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
1: Most lehet, hogy túl részletkérdés, de hogy lehet újraépíteni egy ilyen műemlék templomnak az elégett részét egy fénykép alapján, ezt lehet rekonstruálni, vagy vannak tervrajzok több száz évvel ezelőttről, ami segíthet egy építésznek, vagy tud erről a munkára valamit, hogy ilyenkor ez hogy zajlik?
0: Fénykép alapján nehéz lenne, de ez a templom pár évvel ezelőtt újult meg, és a barokk külső formából kibontakozott egy középkori templom középkori bejárattal, feskó maradványal, teljes műemléki terv dokumentációnk van, rendelkezésre áll a toronyról is, az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a fa szerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
1: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
0: Nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum 2 éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota. Aztán minél hamarabb, már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a tetőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
1: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
0: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
1: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
0: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
1: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
0: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig, ha tudom.
2: Már több mint 2,6 millió forint támogatást ajánlottak fel a Radostyáni templom újjáépítésére, a nehéz helyzetbe került gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat indított gyűjtést. A Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forintos gyors segélyt ad a közösségnek, hogy az azonnali teendőket el tudják kezdeni, például befedni a megmaradt templomfalakat. A Magyarországi Református Egyház nőszövetsége úgy döntött, hogy a Zsindejné Tüdős Klára díját adó persejpénzét felajánlja a gyülekezetnek. Közben Miskolcon jótékonysági estet szerveznek a radostyániakért. Folytatjuk Hegedűs Márk összeállítását.
1: Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutatómentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a Radostyáni Református Templom újjáépítéséért?
3: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
1: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn korai délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
3: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűlt össze.
1: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
3: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtés a Magyar Református Szeretetszolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom.
1: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
3: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van, fent a honlapunkon ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
1: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
3: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen. És majd a továbbiakat látjuk.
1: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostyáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
3: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
1: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
3: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mint hogyha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mint hogyha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radostyáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre, hogy ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan muzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
1: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radostyáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kell neki cserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
3: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését. mint például most, hogyha minden igaz, és már finisben vagyunk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogy esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
4: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a Radostyányi gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat.
1: A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a Radostyányi gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
5: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a Radostyányi templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisült, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a aranytorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú aranytorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk, több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásába is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkész úrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állammegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
1: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt mondjuk be lehessen fedni.
5: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy az alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
4: A Zsindejné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a Radostyányi gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin, országos elnök, az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük.
1: Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindejné Tüdős Kláráról elnevezett díját adó eseményük persely pénzét azt a Radostyányi templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindejné Tüdős Klára diátadó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence perselyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindejné Tüdőskára díját adó ünnepség van, annak a persely pénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsánba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként, vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretett szolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a perselyes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
7: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért az Európa Rádió református közéleti műsorába. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, vagy újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Viszont hallásra!
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangélium egy esküvői meghívás története, amely szokatlan és meglepő. Egy király mennyegzőt rendez a fiának, de a meghívottak igencsak udvariatlanul viselkednek, nem fogadják el a meghívást az ünnepi alkalomra. A szokatlan válasz szokatlan cselekedetre készteti a királyt, aki másokat hív meg, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalom közben újabb szokatlan esemény is történik, egy vendéget elég durván kitessékelnek, mert nincs rajta alkalomhoz illő ruha. Mit tanít nekünk ez a különös lakodalom? Az esküvői meghívás képe Jézus idején közismert volt. A mennyegző nem csak egy szűk családi esemény volt, hanem közösségi ünnep is egyben, a kapcsolatfelvétel, az új szövetségek és a vendég szeretet színtere. Ez a kezdés azt jelképezi, hogy Isten meghív minket a vele való életközösségre és az üdvösségre, tehát arra, hogy éljünk vele földi életünk során és az örök életben is. Meglepő, hogy a meghívottak mennyire közönösen, udvariatlanul, sőt ellenségesen viselkednek. Van, aki egyszerűen nem törődik a meghívással, mást jobban érdekel a földje, az üzlete, ismét mások egyenesen erőszakosak. Ez a mozzanat arra emlékeztet minket, hogy bizony a mi számunkra is sokszor másodlagossá válik Isten hívása, mert fontosabb a saját dolgaink intézése, a saját álmaink megvalósítása. Az elutasítás nem feltétlenül nyílt lázadás, hanem sokszor néma közöny, ami talán még veszélyesebb, mint a nyílt szembefordulás. A történet folytatásában a király nem adja fel. Megtölti a termet olyanokkal, akiket az utakról gyűjtöttek össze, akik talán nem is számítottak meghívásra. Jézus örömhíre ilyen. Senki sincs kizárva. Isten országa nem a kiváltságosoké, nem a jó embereké, hanem mindenkié. Ez azt üzeni nekünk, hogy a templomaink ajtaja és a szívünk ajtaja legyen mindig nyitott. Az egyház legyen olyan közösség, amelyben mindenki otthonra talál. A történetnek itt még nincs vége. A különös lakodalomban váratlan esemény történik. Egy vendéget, aki talán azt sem tudja, hogyan került ide, kizárnak, mert nem visel mennyegzős ruhát. Ez szigorú és ellentmondásos intézkedés, hiszen őt is az utakról hívták be, nem tudott ünnepi ruhát magára venni. Ám itt nem a ruházaton van a hangsúly, hanem azon, hogy a meghívás elfogadása felelősséggel jár. Isten nem csak meghív bennünket az ő országába, hanem át is akar alakítani. A ruha itt a megtérés, az új élet jelképe. A példabeszéd befejezése. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, nem arra utal, hogy Isten önkényesen válogat, inkább arra, hogy a meghívás önmagában még nem elég. Az igazi válasz a hűségben, az Istennek tetsző életben mutatkozik meg. Isten azt szeretné, hogy teljes szívvel éljünk vele. Nem elég kereszténynek nevezni magunkat, nem elég egyházi szertartásokon részt venni. A valódi kérdés, megtért szívvel vagyunk-e jelen? Isten országa nem szemlélőknek szól, hanem azoknak, akik készek megszívlelni, amit hallanak és aszerint élni. Isten téged is meghív. Ne tégy úgy, mintha elfoglalt volnál. A mennyország ajándék, de a részvétel feltétele az átalakult élet, a mennyegzős ruha, vagyis a megtérés. Nem az számít, hogy ki voltál eddig, hanem hogy ma igent mondj. Meghívott vagy, öltöz ünneplőbe. Mindenható Isten, köszönöm, hogy engem is meghívsz a te országodba. Segíts, hogy ne közömbösen fogadjam hívásodat, hanem örömmel és készséggel válaszoljak rá. Add, hogy ne csak hallgassam tanításodat, hanem életemmel váljak annak tanújává. Öltöztes engem a megtérés és az irgalmasság ruhájába, hogy méltó vendéged legyek a mennyegzőn. Ne engedd, hogy a világ gondjai elnyomják bennem a te szavadat. Taníts, vezess, formálj, hogy hűséges legyek hozzád.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét Szabó József Béla, a Főegyházmegyei zenei főigazgató mutatja be. A szentmisében zenei szolgálatával közreműködik a Debreceni Református Nagytemplom kórusa, Vadné Szőke Eszter fuvola, Vad Péter és Csorba Gergő orgona, Hegyesi Hudik Margit énekművész, vezényel Kisné Mogyorósi Pálma és Vas Sándor. Kapcsoljuk tehát a bazilikát, ahol pillanatokon belül kezdődik a szentmise. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvérek, az évközi 18. vasárnapnak a Szent Miséjén. Az Isten irgalom és az Istennek a kegyessége jelenik meg a mai szentmisének a bevezető gondolatában, de egyben az is, hogy az ember mivel tartozik Istennek, ezek már a Szentírásnak a gondolatai. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, amelyet a káptalan szándékára mutatok be, papi hivatásokért, az egyházmegye érő és megholt papjaiért, jelenlévőkért, és mindazokért, akik a rádión keresztül vesznek részt a mai szentmisénkben.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, hogy figyelmünk szüntelenül a jó tettekre irányuljon, ami Urunk Jézus Krisztus adta.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakar, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme, a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újjongjunk szabadításának. Lám, az Úr keze megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent, a jó lakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem gazdagságának mértéke szerint a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi atyánknak, örökkön örökké. Ámen. Ez az Isten igéje.

Ták kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléli a vendégeket, meglátott közöttük egy embert,

Kedves jó testvérek, a mai evangéliumot a mi Urunk Jézus Krisztus a kortárs számára mondja el először, mégpedig jól hallottuk, a főpapokhoz és a nép véneihez szól elsősorban, nem az egyszerű emberekhez. És ebből nekik rögtön látniuk kell, és hallaniuk kell, megérteniük azt, a vádat, amelyet Jézus ellenük szól, finoman, a példabeszédben, de jól érthetően. Felelősek azért, hogy nem ismerik föl benne az Isten küldöttjét, a Messiást, és ennek az oka nem az, hogy elveszítették volna a meghívottságukat, amely már régóta megvan, hiszen jól ismerjük a Ószövetségi Szentírás

0: Magyarországnak azokat a részeit, amelyben különleges népe, Isten népe a választott nép, és benne komoly felelősségük van ennek megélésében és megéltetésében, elsősorban a nép vezetőinek, és természetesen itten összefonódik a régi időben a papság és a népnek a választott vezetői. Sokszor Isten jelöli ki ezeket is. Kedves testvérek, ez szól minden időknek. Szól a mai időnek, szólt az eddigi eltelt időnek, nem csak a választott nép életében, hanem a kereszténység életében is. Amikor Szent István a koronát felajánlja a boldogságos Szűz Máriának, ez nem egyszerűen csupán egy Mária tiszteletnek a jegye az ő életében, hanem az a felelősség, amellyel tartozik Istennek, mert tudja, hogy ez a jelképes cselekedet valamennyire hatással lesz az utókorra oly módon, hogy mindazok, akik a nép vezetői lesznek, felelősek Isten előtt a nép hitéletéért is, de leginkább a harmadik részről szeretnék beszélni, mégpedig azért, mert ez már mindannyiunkra tartozik. Nyilván a papság az csökken, és éppen ezért kevesen vagyunk, akikre vonatkozik ez, hogy vigyázzatok, hogyan álltok oda az emberek elé, és hogyan tudjátok őket vezetni most már hová. Az örök boldogságba mégpedig arra a menyegzőre, amely soha nem ér véget. Az örök boldogságot így is lehetne nevezni. A mennyországot. Az Isten fiának a menyegzője, amely véget nem ír. Hogy mit lehet ott csinálni, ez nekem gyerekkoromban is állandó kérdésem volt, de a válasz nagyon egyszerű volt az egyik paptestvértől, hogy figyelj, minden más lesz, mint ami itt a földön, akkor mit akarsz te megtudni egy olyan világról, ami teljesen más lesz, egy dolgot tudjál róla, hogy a boldogság messze fölülmúlja azt, amit te itt el tudsz képzelni. És én azt hiszem, hogy ez elég is. De ott van egy kérdés, hogy kimennek az utakra, behívnak mindenkit, és egyszer csak lesz egy olyan ember, aki nincs menyegzős ruha. Hát, most ha a szavakat szószorosan vesszük, ha én akkor éltem volna, élehagytam se lett volna, mert nem mentem volna ki az utcára menyegzős ruhába, mert nem hívtak. Itt el kell gondolkodni ezen, hogy Jézus, aki annyira logikusan beszélt, hogy hozhatja föl ezt a példát? Először is azért, hogy tudjunk elgondolkodni rajta. A második pedig azért, hogy minden idők embere ismerje föl, hogy az Isten által meghívottságunk nem elég csak úgy teljesíteni, hogy rábólintunk, hogy jó, hát ha akarod, én elmegyek, hanem felelős vagyok érte. Felelős vagyok érte minden nap, mert még nem léptünk be a menyegzőre, de be fogunk lépni. És hogyan? Hát, nem úgy, hogy megterhelve az évek szennyével, hanem úgy, hogy menyegző suhában. Hogy a többiek milyenek voltak erről, Jézus nem beszél, hanem azt az egyet azért emeli ki, hogy elgondolkozzon mindenki, hogy sokan tudjanak elgondolkodni azon, hogy nekem készülnöm kell a menyegzőre. Meghívott vagyok már azáltal, hogy megkereszteltek. Megkaptam a keresztségben a menyegzős ruhámat, de hogyan vigyáztam rá a földi életemben? Hogyan van meg a lelkemben, a léleknek az a belső szeretete Isten iránt, amelyet kegyelemből kaptunk, tereljetek be mindenkit. Ez jelzi a kegyelmet. De igen ám, de a kegyelemért felelős vagyok Isten előtt, hogy mennyire őrzöm, mennyire tudom gyakorolni. Mostanában az emberi életben az Isten nagyon háttérbe került. Majd lesz valahogy. Nincs valahogy. Már meghívottak vagyunk mi is, és nem mehetünk el úgy, és itt most már az első rész is vonatkozhat ránk, hogy megyünk a üzletünk után, megyünk a földi örömeink után. Szoktam volt mondani, hogy hányszor hallottam én, hogy nem voltunk karácsonykor a templomban, mert hát elmentünk wellnessezni, és hát ott az milyen jó volt, így ünnepeltük meg Jézus születését. Hát, az olyan, mintha valaki meg akarná a kereszt gyerekének a születésnapját tartani, és elmenne valamelyik étterembe, ott jót enne, valahol a kereszt gyerek megvan. Hát, és még a példa nem is fejezi igazán azt a problémát, amelyre figyelnünk kell. Ilyen módon tehát az egész példabeszéd leglényegét szeretném a lelketekre kötni, hogy vigyázzatok a mennyegzős ruhára, mert már megkaptátok a keresztségben. Megerősítést nyertetek a birmálás, vagy ha úgy tetszik a latin szót használva, a konfirmáció által. És táplál benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent testével és vérével. Szóval ott vagyunk, de hogyan? Az évek szennyével, hogy lökjenek minket a szemétre a hibás cseréppel, mint hogy Babics írja a versében. Nem. Hogy tündököljön az, hogy a gazda szeme, aki megnéz minket, itt a mennyei atyára kell gondolnunk, nyilván áttételesen, örömét lelje bennünk, és szeretett fiait lássa bennünk, Krisztust lássa bennünk, hiszen azért hívnak minket keresztényeknek. De ez nem megy másképpen, csak úgy, hogyha a keresztségben kapott kegyelmet, a keresztségben kapott küldetést, a keresztségben a lelkünkbe szálló Isten iránti szeretetet, ami megint kegyelem, azt kamatoztatjuk. És így lépünk be, majd életünk végén abba a hajlékba, ahová sokan nem akarnak bemenni, látszik földi életünk tagadásán, ahogyan tagadják Istent, vagy tagadják az Istenhez való hűséget, vagy az Istenben való szeretetet, holott az egész életünk nem más, mint egy gyönyörű, menyegzős ruhában indulás, és egykor majd megérkezés az örök hazába, a mennyei dicsőségbe, vagy használva a mai evangélium szavakat, Isten fiának csodálatos és gyönyörű menyegzőjére. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak előtt. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a aki az Atyától született az idő kezdetén. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtő, az Atyával egy lényegű és minden által. Értünk emberekért, a üdvösségünkért, leszállott a mennyi. Megtestesült a Szentlélek erejét, és emberként. Vonzunk világ alatt értő kereszt szeszítették, kínvalán szenvedett és emberként. Harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött üdvösségben ítélni élőket és holtakat, és országát nem eszünk. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit itt úgy imádjuk és dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a profétán szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentet tárgyal. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a voltak feltámadását és az eljövendő örök élet. Testvéreim, forduljunk könyörgő lélekkel mennyei atyánkhoz, aki mindnyájunkat meghív Szent Fia lakomájára.
1: Add, Urunk, hogy egyházat tanítása mindenkihez közvetítse hívó szavadat. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a népek úgy törekedjenek a földi jólétre, hogy meg ne feledkezzenek az örök javakról. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy lakomádra hívó szavadat mindig meghalljuk, és készséggel kövessük. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy mindig a megszentelő kegyelem mennyegzős köntösében várjuk az örök életre szólító szavadat. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy híveit keressék egymás barátságát, és szívesen gyakorolják vendéglátás erényét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Cseperényi György boldog elhatásáért. Imádkozzunk Cseperényi György boldog elhatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennyei Atyánk, engedd, hogy hívó szavadat soha el ne nyomja szívünkben a világ zaja. Így mindig készek legyünk hívások követésére Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el híveit, könyörgéseit, és ezeket a felajánlott

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban lőni, hanem az egy szóvalmat és megjövődni.

Könyörögjünk! Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint

A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük a debreceni református nagytemplus kórusát, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy lelkes, áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Szerdán Kazincbarcikán az Egyházmegyei Katolikus Középiskolák találkozója lesz. Csütörtökön a szepesváraljai püspökség munkatársai látogatnak el hozzánk. A Szent Miséjük a Bazilikában csütörtökön és pénteken reggel 8 órakor lesz. Csütörtökön este 7 órakor a Líceumban az Erdődi Kamarazenekar a Bazilika kottatárából válogatott műveket ad elő. Pénteken az Egyházmegye papjainak és a hitoktatóknak rekollekciója délelőtt 9 órakor kezdődik. Mához egy hétre missziós vasárnap lesz, amikor különös figyelemmel fordulunk a missziókban élők és ott tevékenykedők felé, persei adományokkal is támogatva őket. Már most hirdetjük, hogy novemberben minden nap úgynevezett Gergely misét fogunk végezni, amelybe a kedves testvérek úgy tudnak bekapcsolódni, ha elhunyt szeretteik nevét az erre a célra felajánlott adományaikkal együtt egy borítékba teszik, és azt a plébánián vagy a sekrestjében leadják. Az ott szereplőkért fogjuk 30 napon keresztül a Szent Misét bemutatni. Az Ekke gyakorló iskola várja azon 6. osztályt végző általános iskolásokat a 6 éves kisgimnáziumi képzésébe, akik motiváltak a tanulásra, és ezt egy támogató közösségben szeretnék végezni. Angol nyelvből kínálunk emelt óraszámú tanulmányokat és számtalan más tanulmányi lehetőségeket. Október 19-én 10 órától várják a diákokat és szüleiket nyílt napra a Barkóczi utcai épületben.

lelket örök pásztor, tekön csizgalmas szemmel szeretet jár. Urunk, mint árnak sírus kerültet, kérünk téged, a boldogságos tűzanyag, a magyarok nagyasszony a közben járásába, adja nekünk papi és szervezeti hivatást. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szervezeti hivatást. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a tisztelemben, a sátántól az kísértéseink ellen légyóban. Esedezve kérjük, parancsoljon neki a Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárkodat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a Debreceni Református Nagytemplom kórusa. Közreműködött Vadni Szők Eszter fuvola, Vad Péter és Csorba Gergő orgona, Hegyesi Hudik Margit énekművész, vezényelt Kisné Magyarósi Pálma és Vas Sándor. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
0: Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump közölte, sikeres tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett ő is. Újabb mérföldkő érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között, írja az Index. A soros elnökséget betöltő Írország előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal. Ahogy várni lehetett, a nettó befizetők kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkenteni, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlna a tervezet. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is előre jelezte, hogy a számukra teljességgel elfogadhatatlan. Többek között emiatt is veszélyben van, hogy még idén megegyezhetnek róla a tagállamok, miközben Franciaország emellett azt a régi vitát is ismét megnyitotta, hogy egyáltalán mi számít európainak. Példa nélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az Európai Uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet, írja az Index. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak függőséget okozó szolgáltatásokat. Ausztrália és Indonézia szintén intézkedéseket hozott már korábban ezen a területen, az Európai Unió pedig szeptemberben mutatott be egy jogalkotási javaslatot, amely a gyermekek közösségi média és videó megosztó platformokhoz való hozzáférését korlátozná szintén 15 éves korukig. A kezdeményezést az uniós vezetők hónapokon át tartó nyomásgyakorlás előzte meg. Meghibásodtak a fékek, majd kisiklott és szakadékba zuhant tegnap egy vonat a horvátországi Fiume, azaz Rijeka közelében. Sérültek nincsenek, jelentős viszont az anyagi kár, a szerelvény gabonát szállított. Végül az időjárásról. A csapadékzóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad fokozatosan, aztán nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Viszont később is kialakulhat majd kisebb eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül, a középső ország részben lehet a legerősebb, miközben általában gyenge marad a légmozgás, például a Tiszántúlon. A csúcshőmérséklet délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Dr. Kerekes Ferenc, orvost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkoztunk. Sajó Bábonyban, a Holland Kert idősek otthonában ültünk le egymással beszélgetni, amely idősek otthonának Ön tulajdonosa is. És évekkel ezelőtt már találkoztunk itt az idősek otthonában, de most ünnepelni érkeztünk ide, és örül a szívünk, mert hogy 30 éves idén a Holland Kert idősek otthona. Először is szívből gratulálok Önöknek ehhez a szép korhoz. Isten értesse az idősek otthonát.
4: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
3: 30 évvel ezelőtt, 1996. október 12-ére kell visszamennünk, amikor is megszületett az ötlet. Na de hogyan is jött az ötlet?
4: Hát október 12-én már készen voltunk, az ötlet az korábban született, 95 végén született az ötlet, és aztán 96 elején kezdtük az építkezést, és októberben befejeztük, és akkor adtuk át az intézményt, akkor lett megnyitva hivatalosan, mindenféle engedéllyel, meg stb.
3: De hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen idősek otthonát nyissanak, és vezessenek Sajó Bábonyban?
4: Hát akkor Borsod megyében még nem volt magán tulajdonú vagy magán indítatású intézmény, úgyhogy mi úttörők voltunk ebben a témában, de információm már volt arról, hogy van Budapesttől 30 kilométerre egy magán intézmény, amit szinte egy orvos alapított, és mondtam, hát ha ő meg tudta csinálni, akkor én is megpróbálom, hát ha sikerül meg. Ráadásul ugye nagyobbik fiunk, ő egészségügyi szakközépet végzett, akkor még később aztán egyetemet is végzett. A kisebbik a szakács volt, a feleségem orvos, én orvos vagyok, tehát úgy adódott, és ugye ismertem az öregség problémáját, mint olyat, az egy külön tudomány valójában, és hát ugye megláttam, hogy itt van egy üres épület, ami eredetileg munkásszálló volt, csak már vagy 10 éve nem használták akkor, és hát ilyen bedeszkázott ablakok voltak, meg omladozó vakolat, meg hát ugye minden csúnya volt itt, betört ablakok, és akkor úgy gondoltam, hogy hát ebből lehetne valamit kihozni, és hát eléggé vakmerő ötlet volt ez az egész, és hát végtére is azért megcsináltuk, 9 hónap alatt meg lett az egész.
3: És sikerült. Ma pedig már olyan szép az épület, hogy a születésnapra meg is szépült, meg is újult, színes lett.
4: Hát ez a mi ajándékunk volt a feleségemmel az intézménynek, ez a külső burkolatjavítás, meg ilyen kertjavítás, meg egyéb, mert úgy gondoltuk, hogy születésnapi ajándékot szabad adni a gyerekünknek.
3: Holland Kert idősek otthona. Mire utal a cím? Miért lett éppen Holland Kert ez az otthon?
4: Hát ennek teljesen logikus magyarázata van, mert amikor tervbe vettük, hogy megcsináljuk ezt az intézményt, meg is vettük a házat annak idején, akkor a feleségemnek a keresztapja az Egerben lakott, és volt egy holland barátja, aki egy ilyen szociális otthonban lakott, a felesége, és ő annak az egész intézménynek ilyen civil szférához tartozó támogatója volt, és ők fölajánlották Nyíregyházán egy valamilyen egyházi intézménynek, hogy nekik lennének ilyen leselejtezett bútoraik, amit oda tudnának adományozni ennek a Nyíregyházi intézetnek. Csak ugye ez a Nyíregyházi intézet úgy gondolta, hogy majd mindent odahoznak neki házhoz, és akkor majd ők örülnek neki. Ellenben én meg azt mondtam a keresztapának, hogy mi bérlünk egy kamiont, elmegyünk, elhozzuk. Hát ez nekik nagyon tetszett, hogy azért neki nem árt kifizessék még a kamion árát is, és akkor mi kimentünk Hollandiába hárman Krisztiánnal együtt, és ugye elhoztuk az adományt. De ez az ember, tudjátok, hogy Gert, ez volt a keresztneve.

0: volt például, ma egy ágyat megveszünk, mit tudom, 200 ezer forintért, és gyakorlatilag állna javítani kell, mert hullik szét. No, hát azokat meg nem kell.
1: Igen, ez akkor is nagyon nagy adomány volt, és nagy összeg, meg még ma is nagy összegnek tekinthető. Tehát megvolt az alap, elindult az idősek otthona, hogyan is jöttek ide az idős emberek, hogyan szépült, bővült az évek alatt, az évtizedek alatt az intézmény.
0: Én egy kicsit azért visszamennék a tőkéhez, mert tőke az nem volt. Hát ők pénzt nem adtak, hanem csak berendezést adtak. Viszont tőkénk nekünk minimális volt, úgyhogy mi kölcsönökre szorultunk. Ez egy külön történet, de ezt majd elmeséljük a megnyitón, hogy nagyon sok barátunktól, körülbelül 18 embertől kértünk kölcsön, és kaptunk kölcsön, mert akkor azért a bizalom nem a mai szinten állt, nem egy jó szinten állt, helyesebben mondva, de voltak olyan barátaink, akik azt mondták, hogy hát kölcsön nem adok senkinek, de nektek adok. És ilyen volt, sőt az egyik azt mondta, hogy neki nem kell semmiféle papír, mert hogyha visszaadod, az nagyon jó, ha meg nem adod vissza, akkor bedd úgy, hogy odaadtam. Ilyen is volt. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezeknek az emberekkel, rengetegen jöttek kézzel segíteni, fúrtak, mindent csináltak, takarítottak a végén, ablakot mostak, meg mindenféle segítség, de ők itt is lesznek ma.
1: Milyen nagyságú ez az intézmény? Hogyan indult és hogyan bővült? Hogyan alakult az évtizedek alatt?
0: Hát alapterületét tekintve nem nagyobb, mert ez három szinten, azt hiszem, hogy 1600 négyzetméter alapterületű, mert ugye 40 méter hosszú és 14 méter széles az maga az épület, úgyhogy itt van 40 helyiség valójában. Úgyhogy ennek a műszaki berendezése elég bonyolult. Csak én ismerem egyébként, hogy melyik cső honnan jön, meg hova megy. Úgyhogy itt a pincében olyan csőrendszer van, hogy nagyon bonyolult. Hát valahol mindenben volt segítség, tehát a vízvezetékes rendszereknek a boltjának a tulajdonosa az nekünk ismerősünk volt. Ők nyilván valamennyi kedvezményt kaptunk rá a szállításban, mindenben volt valami segítség, aztán a gyártól is, ha kellett valami, akkor betelefonáltam és megkaptuk. Mindenben, mindig a nekünk valahogy a jóisten olyan jó kapcsolatunk van, hogy nekünk mindig mindenben segítenek. Most is ebben az egész tervezésben, hát ez egy olyan csapatmunka volt, hogy legalább 20 ember dolgozott benne, mert nem olyan egyszerű dolog.
1: Idősek otthonáról beszélünk, a legfontosabbak önöknek az idős emberek, az idősek. Milyen ez az intézmény? Bentlakásos vagy napközi otthonos? Hogyan kell elképzelnünk, és hogyan jöttek az első évtizedekben az idős emberek, és hogyan változott aztán évről évre az összetétel?
0: Hát ez egy bentlakásos intézmény első pillanattól fogva. Eleinte elég sokan jöttek Budapestről is, mert ott nagyon nehéz volt hozzájutni, és nagyon drága volt hozzájutni. Mi ahhoz képest, ugye mivel üresek voltunk, könnyű volt bejutni, és aránylag olcsó. Mert akkor, amikor mi 300 ezer forinttal indultunk belépési díjként, akkor Budapesten 5-6 millió volt ez az összeg. Úgyhogy ez volt a, hogy is mondjam, a jó, ezért feltudtuk nagy lassan, nem túl gyorsan, kb. Egy év alatt töltöttük föl. Az első időben jött az első, aztán második, harmadik, két dolgozó, aztán így mindig folyamatosan növeltük, de hát akkor még havonta bele kellett elég sok pénzt fektetni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Tehát körülbelül 20 ember fölött lett legalábbis már rentábilisan működtethető, akkor is non-profit módon, tehát nem, nincs több bevétel, mint a kiadás. Mindig ennek a kettőnek harmóniában kell lenni, és erre törekedni kell nekem is 15 éven keresztül, és a fiamnak is, aki most már 15 éve az igazgató, arra, hogy mindig annyi bevétel legyen, amennyi a kiadás, mert azért az állandóan változik. És most jelenleg 55-en laknak bent, 25 dolgozó van, 25 dolgozó, ennek zöme nő, akikkel elég sok a női problémák, egymással civakodnak, meg stb. Bajuk van, úgyhogy ezeket nekünk időnként kell csitítani, meg csillapítani, de hát ez a vezetésnek a lényege, hogy le kell velük ülni, beszélgetni, és aztán meg kell próbálni kiegyenlíteni az igényeket.
2: Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra, csak arra, ami sikerül nekem. Ajándék volt minden perc és óra, ajándék

0: Időközben akkor megtelt az idősek otthona, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy hát ide is akkor gondolom, hogy manapság már egyáltalán nem könnyű a bejutás. Mert hogy minden idősek otthonában, hát elnézést a kifejezésért, de kihalásos rendszerben működik az idősek otthonának a rendszere, úgy tud újabb és újabb idős embereket fogadni és rajtuk segíteni. Mi a jelenlegi helyzet önöknél?
1: Hát jelenleg 53 lakosunk van, összesen a 30 év alatt 850 ember fordult meg lakóként, na de hogyha ez úgy nézzük, hogy önök volt fia, lánya, meg még valaki hozzátartozik, akkor azt még 4-jel meg kell szorozni, akiket gondoltunk. Körülbelül 600 ember halt meg ennyi idő alatt. 600 ember, azoknak mindegyiknek meg kellett csinálni halott vizsgálat, az az én dolgom volt. Valamelyik nap megkérdezik, hogy lehet ezt tolerálni, hogy lehet ezt tolerálni, és csinálni kell, mert valakinek ezt meg kell csinálni, és az, hogy egy idős ember meghal, az egy orvos, meg egy bármilyen ember számára természetes kell, hogy legyen, mert ez így működik. Sajnos hozzánk beteg, súlyosan beteg emberek jönnek, és az utóbbi 5-10 évben a demencia a fő profil, ami ide hozza az embereket. Ez nagyon sok van, sokkal több, mint régen. Lehet, hogy csak azért érzem úgy, hogy sokkal több, hozzánk jönnek, de nagyon sok a demens ember, és az ember családoknak nagyon nagy teher. Egy nagyon veszélyes dolog ez bevállalni, azt is, hogy egyáltalán gondozzuk, mert egy demens ember sokszor nem tudja, hogy mit csinál. Ugye? Tehát nekünk ezért kell a kerítésnek olyannak lenni, hogy ne tudjon kimenni, a kapunak olyannak, hogy ne tudjon kimenni. Tehát ez egy nem könnyű feladat, nem beszélve arról, hogy a demens ember például elfelejt panaszkodni, neki fáj a hasa. És ezért félnek a szociális otthonok fölvenni demens embert, mert a demencia egyben a fájdalom küszöbnek az emelkedésével jár. Tehát fáj neki az, csak ő nem vesz észre, és nem panaszkodik. És ezt csak úgy tudjuk uralni, hogyha a nővérke figyeli. Tehát nem úgy viselkedik az ember, mint tegnap. Akkor már nekem szóljon, erre tanítom őket mindig, hogy nekem szóljanak, ha valaki nem úgy viselkedik, mint tegnap. Mert akkor én már megvizsgálom, és meg tudom állapítani, hogy neki esetleg fáj a hasa, annak ellenére, hogy nem panaszkodik. Tehát ez egy nehéz kérdés a demenciával kapcsolatban, minden másra is a hasát csak mintának mondtam, vagy példának, de épp ezért nem nagyon szeretnek szociális otthonok demens embereket felvenni. Hát félnek az öngyilkosságtól, kéne ugorjon az ablakon, félnek sok mindentől. A tavat többek között azért alakítottuk át tóból kőtóvá, hogy a demens emberek ne tudjanak beleesni. Ugye mi egy demens ember sajnos sok mindenre képes, és pont ez a veszélye az egésznek, ugye a tévében szoktuk látni, hogy meggyújtják a házat, felrobban az a lakás, a többi, ezt általában az idős ember figyelmetlenségének következménye. Csak ugye nyilván nem mondják be a tévébe, hogy ez demens volt az ember, de valójában azért gyújtja meg véletlenül a lakását, mert nem gondolja, hogy ez veszélyes.
0: Önöknek pedig egy méltó, szép öregkort és időskort kell biztosítani. Gondolom nem könnyű feladat ez.
1: Ez sem könnyű, mert az idős ember ugye annak rengeteg problémája van. Ugye rengeteg problémája van magával, a szomszédjával, a szobatársával, mindennel. Úgyhogy egy idős embernek nem könnyű az élete, mert az rengeteg panaszsal, problémával jár, amit nekünk meg kell próbálni uralni. De a legfontosabb ebben a nővér, aki meg tudja figyelni, hogy Pista bácsi tegnap még evett, ma nem evett. Pista bácsi még kiment az udvarra, ma már nem tud kimenni. Ezt észre kell venni. Ha észreveszi, szól, megtörténik a vizsgálat. Ha én úgy látom, hogy nem tudok rajta tovább lépni, akkor beküldöm a kórházba. És ez egy nagyon fontos dolog. Hát otthon egy laikus ember nem is gondol arra, hogy a demens szülőnek esetleg fájhat a hasa. Tehát, de itt meg kell figyelni, hogy hogy viselkedik, és akkor ezt megtanulták a nővérek, hogy ők figyeljék a betegnek a viselkedését, az evését, a táplálkozását. Nálunk nyilván kell tartani azt, hogy van-e széklete, van-e vizelete, eszik-e, nem eszik-e. Szóval nem egy egyszerű játék. Ez egy feladat. Ez ugyanúgy, mint a kórházban meg kell operálni egy beteget, mi nem operálunk, de mi gondozunk. És itt gondozik a cukorbetegségét, a demenciáját, a magas vérnyomását, a szívbetegségét, az urológiai problémáját, a pelenkától kezdve mindenig.
0: Ha már orvosként kérdezem önt, és hosszú évtizedeken keresztül orvosa is volt, és jelenleg is orvosa ennek az intézménynek, tudna-e említeni néhány szép példát azzal kapcsolatosan, amelyek sikerek voltak az ön szakmai életében, amelyre most is jó így visszaemlékezni 30 év után.
1: Igen, hát egy évvel ezelőtt halt meg egy lakónk, aki 24 évig lakott nálunk. 24 évig, és ő többször mondta még, amikor egészséges volt, vagy relatív egészséges, hogy neki ilyen jó élete még soha nem volt életében, mint ami itt volt. Ilyen is volt. Aztán volt még egy nagyon emlékezetes eset, amikor egyszer egy néni azt mondta, hogy olyan hálás vagyok azért, hogy levette a terhet a fiamról. Tehát nem az önző öregemben, hanem a hálás öregemben, hogy neki tudta, hogy ő teher a fiának, és levettük a terhet róla. Ezt nagyon ritkán hangsúlyozza ki egy idős ember, mert az idős ember sajnos önző. Sajnos önző, és sokszor nem veszi észre, hogy a gyerekének mekkora terhet nyom a nyakába, és úgy gondolja, hogy ezt ő megérdemli. Úgyhogy ezt is uralni kell. Ugye az idős embernek a rigójáit is uralni kell. Sokszor van, hogy egyik szobából a másikba át kell tenni, mert összevesznek. Aztán kibékülnek, akkor aztán utána azt mondják, hogy vissza szeretik menni, mert jobb volt ott. Hát olyan, mint a óvoda valójában ilyen értelemben. Vannak emlékezetes esetek, például a nővérek már megtanulták, hogyha valaki félrenyel, ami nem ritkaság időskorban, mit kell vele csinálni. Tehát már legalább 4 vagy 5 ilyen esetünk volt a 30 év alatt, amikor félrenyel az idős ember, és akkor az megfulladna, ha nem csinálnák meg azt, amit kell. És néhány szerencsés eset, amikor én ott voltam, és én koordináltam a dolgot, hogy csináltam, mert ezt csinálni kell, akkor megtanulták, és most már valamilyen maguk is meg tudják csinálni. Tehát ugye nem vagyok mindig itt. Mire a mentők jön, akkor régen késő. Tehát itt van 3-4 percünk. Ugye 3-4 perc, észre kell venni, hogy fulladozik az az ember, már pedig idős ember nem ritkán fulladozik, félrenyel, és akkor meg kell tudni, mit kell csinálni, és ők tudják.
0: Hétköznapi sikerek ezek, amelyek hétköznapi csodának is tekinthetők.
1: Volt olyan már, csak itt 2 vagy 3-szor kellett így reanimálni itt az intézménybe, és mind a 3-szor sikerült.
0: Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos ünnepséghez, amelyről ön is többször utalt. Kezemben tartom az ünnepség meghívóját, hamarosan kezdetét veszi ez a szép ünnepség. Amikor már adásba megy mindez, akkor már múltként beszélünk az eseményről, de most még előtte vagyunk és ünnepelünk. Szép 2 idézetet találtam a meghívón. A szeretet az egyetlen dolog a világon, amit minél több részre osztunk, annál több marad belőle. És a Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő, ha II. János Pál pápát is idéz. Mi szerint váljunk barátaivá mindazoknak, akiknek nincs, legyünk családja azoknak, akiknek nincs. Önöknek, gondolom, egész életükben, hivatásukban ez egyfajta arcpolitikájuk volt, ez a mondat.
1: Igen, ez az én síromon is ott lesz, mert én itt leszek eltemetve a kertben, mert nekem ez egy régi leszögezett véleményem, hogy én itt legyek eltemetve, és arra a nagykőre, ami ott van kinn a kertben, ez van fölírva, hogy szeretet az egyetlen dolog, ami minél tovább osztod, annál jobb lesz, annál boldogabb leszel, és végtére is minden dolog, ami itt történik, ennek kell, hogy alapja legyen. Ez az ideológia.
0: Milyen lesz ez az ünnepség? Mire törekedtek az ünnepség összeállításánál? Most nem kérem, hogy mondjon el minden részletet, de mégis a Szent István Rádió kedves hallgatóinak foglaljuk össze, hogyan is ünnepelnek, hogyan is készültek erre a jeles évfordulóra.
1: Hát a feleségem volt a koordinátora ennek, mert ő ebben profibb, mint én vagyok, meg neki az irodalmi vénája is jobb, úgyhogy ő mindent szépen elrendezett, de a lényege az, hogy mindenki itt lesz, aki barátunk, aki jó akarunk, aki bízott bennünk, és aki segített, meg a mindenki, aki ma segít az intézmény működésében, azok itt lesznek. Ennyi, de leszünk 100-an. Úgyhogy elég sok barátunk van, hál' Istennek, és ugye elsőbb az emberen múlik, hogy vannak-e barátai. Az nem úgy van, csak úgy van, hanem az azért tenni kell, hogy legyen az emberek barátja, és kölcsönösen tenni kell nekik, hogy viszonozzák.
0: A Szent István Rádió kedves hallgatóinak nyugodtan elárulhatjuk a kulisszatitkokat, hiszen amikor már mindez megtörténik, ahogy említettem is, múlt lesz, itt van a fejünk fölött jó néhány lufi, ezeknek is szerepük lesz. Gondolom a születésnap akkor lesz születésnapi torta, mire számíthatunk?
1: Minden, igen, születésnapi torta is lesz, a lufik is fel fognak menni jó kívánságokkal a levegőbe, reméljük, hogy jó magas, ha valaki majd esetleg megtalálja, és mindenki majd ráírja, hogy mit kíván, ez egy ilyen, ezt már a menyem szervezte ezt az egész dolgot, de ez is, annak idején is felengedtünk egy ilyen léggömböt az első megnyitón, igen. Hát lehetne galambokat is engedni, de most léggömb lesz.
0: Ha Kerekes Ferenccel beszélgetek, akkor nem állhatom meg, hogy ne utaljak arra a régi beszélgetésünkre, amelyet én még mind a mai napig a szívemben és a lelkemben őrzök. Az a bizonyos flow elmélet, amelyet ön olyan szépen megosztott a Szent István Rádió kedves hallgatóival, és azok a jó tanácsok, azok az életbe vett példák, amelyek mind a mai napig befolyásolhatják a mi pozitív gondolkodásunkat, hiszen az élet mit sem változik. Telhetnek az évek, az évtizedek, de a pozitív gondolkodás az jó, hogyha megmarad az ember egész életében.
1: Hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyáltalán a flow elméletnek a megalkotója az Csíkszentmihályi Mihály volt, egy magyar ember, és az egész világon ismerik azok, akik egyáltalán foglalkoznak lélektannal, de nem csak azok. És sajnos, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik még a nevet is, de meg a fogalmat is. Tehát ugye a flow elmélet, az a flow, mint szó, mint viselkedés. Az azt jelenti, hogy ha élvezed, amit csinálsz, nem fáradsz el, nem nézed az órát, nem nézed, hogy mennyit keresel vele, de csinálod, mert élvezed. Ez mindegy, hogy zenéről beszélünk, művészetről, orvostudományról, akinek az orvostudomány nem hoz flow elméletet, az egy orvos ugyan, van diplomája, csak nem élvezi azt, hogy most mindig valami újat lát, és mindig valami érdekeset lát, és mindig tud csodálkozni, és tud örülni, hogy ma végre megint láttam valamit. Úgyhogy ez a flow elmélet, minden világhírű ember valójában azért lett világhírű, mert a gondolkodásmódjában benne van ez, mint alapillér.
0: És gondolom, hogy ön is világéletében így gondolkodott, és szakmájára, hivatására ilyen szemlélettel tekintett.
1: Hát, én azért dolgozom még most 18 évvel a nyugdíjazásom után, minden nap rendelek, mert minden nap történik valami érdekes dolog. És annyira örülök annak, hogy most megint egy ugyanarról teljesen más dimenzióban állt az ember, teljesen új dolgokat lát, úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Hát tegnap például egy olyan érdekes, meséltem is a feleségemnek, hogy kihívtak egy hölgyhöz, és mondja, hogy neki rettenetesen viszeresek a lábai. Kimegyek, megnézem, mert semmi különös. És akkor mondom neki, hogy miből gondolod, hogy ilyen retten? Hát most operálták a szememet, eddig nem láttam. Hát nem aranyos? Hát viccnek is jó. Hogy megoperálták a szemét, a kataraktát ugye megoperálták, tettek be egy új lencsét, és látja, hogy visszeres a láb. De visszeres volt 3 évvel ezelőtt, csak nem látta. Hát nem aranyos? Hát most ennek is lehet örülni. Ez a humor, tehát az egészségügyben muszáj humort bevinni, mert itt, amikor az öreg otthonban az ebédkor mondják a nővérek, hogy ez a baj, meg az a baj van, nekem mindig eszembe jut egy vicc, és akkor bedobom, és akkor egy kicsit nevetünk rajta. Tehát muszáj hígítani ezt a nehézséget, hogy itt halnak meg emberek, és szenvednek emberek, de ha valakinek fáj a foga, akkor ki kell húzni. És azt is megcsinálják. Mi próbáljuk ezt a szenvedésüket enyhíteni, nekünk ez a dolgunk, hogy enyhítsük. Nem megoldjuk, hanem enyhítsük.
0: Dr. Kerekes Ferenc orvosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az idén 30 éves Holland Kert idősek otthonának, Isten éltesse még sokáig az intézményt, önnek is, kedves feleségének szívből gratulálok ehhez a szép intézményhez, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a családom nevében.
0: Az ünnepség szép pillanata volt, az a momentum, amikor az idősek otthona bejáratánál található, körülbelül 180 cm-es fehér márványból készült segítő Szűz Mária szobrot leleplezték a szervezők, és átadták az intézménynek, amely szobor dr. Kerekes Ferenc és dr. Varga Eszter személyes ajándéka. A szobor talapzatán a következő szöveg olvasható. Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk. Mi sem kívánhatunk mást, mint azt, hogy a Szűz anya oltalmazza és védelmezze az idén 30 éves Sajó Bábonyi Holland Kert idősek otthonát. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
0: Leó pápa az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiochiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van. Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákonus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: A nap imája.
1: Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a Szűzanya által. Amen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Október 11-én, évközi 28. vasárnap, kora délután a Szent István Rádió stúdiójából. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kezeli. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Debnár Ádám. Hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. Hamarosan egyházi hírekkel folytatjuk, majd a nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezt követően a napszentjéről, Boldog Riesinger Jakab domonkos testvérről hallhatunk, dr. Katona István segédpüspök hangján. A 13 órai híreket követően Bércesi András hétvégi levele hangzik el, majd magyar nóta összeállítás következik. 14 órakor híreket mondunk, aztán jön a cseperedő. Az iskola rendőre programról, valamint a rendőrök által végzett prevenciás munkákról, ezek tapasztalatairól Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélget Berecz Renáta. Ezután jön a Silhouette női magazin, dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélget Szajkó Anita. Tokai vételkörzetünkben 14 órától lélekműhely, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon pedig a Szülőföld című összeállítás szól. A 15 órai híreket követően jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Buda Bertalan nyugalmazott élelmiszeripari mérnök mondja el az általa épített kónyi ökumenikus háladó kápolna történetét. Ha kérem a következőt, egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott perceinket, a reflexiológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor a híreket követően a hangoló szól, a Maklári Szent István általános iskola műsorának ismétlését hallják. Természetesen ezután a vasárnapi kívánság műsor sem marad el, Farkas Erzsébettel és a kért zenei kedvencekkel tölthetik az időt. 17 órakor regionális híreket sugárzunk, majd 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. Bemutatunk egy gyógynövényekkel, teakeverékekkel kereskedő kistermedőt, a turizmus radarról és a TDM, turizmus destináció menedzsment fejlesztéséről kérdezünk egy szakértőt, a vállalkozás hatékonyságának növeléséről is hallhatnak egy Lean szakértőt Drimba Mirinda műsorában. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából, majd elhangzik a nap imája, 18 óra 40 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, aztán esti mesét sugárzunk, Csukás István Mirmurra Kandúr című meséjének 11. részét. 19 órakor híreket mondunk, aztán következik az Andante komoly zenei kalauz, majd pedig a hétvégi levél hangzik el ismét. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon Életünk című összeállításunk szól. Műsorismertetéssel este a 8 órai hírek után jelentkezünk újra. Jó rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott szerkesztőségünk. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencsés, Törökszentmiklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetíti majd az eseményt. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés tegnap 14. Leó pápa az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében. Halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. Már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek megvédik az embereket a bűnelkövetőktől, de ezzel együtt nem fosztják meg a bűnösöket a megváltás lehetőségétől, írta a Szent Atya. üzenetét a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé. Egy péntek esti római rendezvényen Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár újságírók előtt kijelentette, elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. Parolin annak kapcsán mondta ezt, hogy az Egyesült Államokban a tervek szerint élőben közvetítik az interneten egy katonai törvényszék által halálra ítélt tömeggyilkos kivégzését. Az egyház teljes mértékben ellenzi a halálbüntetést, amely összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő ereje. Teljesen érthetetlen, hogy ezt az eszközt ma még bárki alkalmazni akarja, nem tudom, mi lehet a célja. Az pedig teljességgel elfogadhatatlan, ha halálból látványosságot csinálnak, még akkor is, ha valaki bűnös, vannak más módszerek, idézte Parolin államtitkárt a Vatican News hírportál. A néhai Ferenc pápa 2018-ban oly módon változtatott a katekizmuson, hogy az kimondja, a római katolikus egyház minden körülmények között elfogadhatatlannak tartja a halálbüntetés alkalmazását. Az új tanítás értelmében a halálbüntetés megengedhetetlen, mert az az emberi sérthetetlenség és méltóság elleni támadás. Korábban a katolikus egyház tanítása évszázadokon keresztül megengedte a halálbüntetés alkalmazását bizonyos ritka, szélsőséges esetekben, amikor ez az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan meg tudjanak védeni emberi életeket egy kegyetlen agresszorral szemben. Az egyház álláspontja már a 2005-ben elhunyt II. János Pál pápa idején változott. Paul Coakley, az amerikai püspöki konferencia vezetője megdöbbenésének és elkeseredésének adott hangot az élőben közvetíteni tervezett kivégzéssel kapcsolatban. Felül kell vizsgálni ezt a döntést, amely barbár módon a halál kultúráját népszerűsíti. Egy nyilvános kivégzés csak tovább fogja gyengíteni nemzetünk erkölcsi szövetét, és foltot hagy az emberek lelkiismeretén, írta a pénteken kiadott közleményében. A Pentagon a texasi Fort Hood katonai bázison 2009-ben elkövetett tömeggyilkosságért elítélt korábbi őrnagy kivégzését akarja élőben közvetíteni. Pete Hegseth hadügyminiszter a Real Americans Voice konzervatív televíziónak nyilatkozva azt mondta, azért akarják, hogy a kivégzés nyilvános legyen, mert az embereknek meg kell érteniük, hogy az ilyen cselekményeknek súlyos következményei vannak. A halálos ítéletet december 3-án tervezik végrehajtani Fort Hoodban, ahol Nidal Malik Hassant a tervek szerint kivégző osztag elé állítják. Az előző hétvégén az Egri érseki papnevelő intézet kispapjai közösen mentek Nagymarosra, hogy részt vegyenek az idei nagymarosi ifjúsági találkozón. A nap folyamán bekapcsolódtak a találkozó gazdag programjába. Az előadások és a közös imádságok mellett lehetőségük nyílt arra is, hogy személyesen találkozzanak és beszélgessenek az ország különböző részéről érkezett fiatalokkal. Számukra különösen fontos volt, hogy kispapokként ne csupán résztvevői legyenek ennek a napnak, hanem jelenlétükkel is tanúságot tegyenek Krisztusról és arról a meghívásról, amelyre életükkel igyekeznek válaszolni. Tudósították az útjukról az Egri főegyházmegyét. Azt írták, a sok találkozás és beszélgetés ismét megmutatta számukra, milyen nagy értéke van annak, amikor fiatalok együtt keresik Istent, mernek kérdezni hitről, hivatásról és az élet nagy kérdéseiről. Ezek a személyes találkozások nekik, kispapoknak is megerősítést és örömet jelentettek. A tartalmas nap csúcspontja az esti szentmise volt, amelyen az Egri szeminárium növendékeiként az oltár körül szolgálhattak. Különleges élményt jelentett együtt ünnepelni az eukarisztiát a Nagymaroson összegyűlt fiatalok sokaságával és szolgálatukkal is bekapcsolódni a közös hálaadásba. Azt írták, hálás szívvel tértünk haza Nagymarosról, a közös imádság, az előadások, a sok beszélgetés és mindenek előtt a fiatalok között megtapasztalt élő hit számunkra is megerősítés volt abban, hogy érdemes Krisztust követni és örömmel tanúságot tenni róla. Fatimai engesztelő imádság utolsó állomása az Egri Lajosvárosi templomban október 13-án kedden következik majd. Vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind pedig a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. 16 óra 30 perckor kezdődik majd a rózsafüzér. Aztán 17 órától a szentmise, és a szentmise után gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral, tehát az Egri Lajosvárosi templomban október 13-án kedden. És vannak még lajosvárosi programok a folytatásban is ebben a hónapban. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében vendég lesz a KORZ együttes, és október 24-én szombaton lajosvárosi közösségi kirándulás a Felsőtárkány közeli Stimecházhoz, ahova a kisvonat jár, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én csütörtökön 18 órától. A motto Máriával az Úr Jézus előtt, Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Idén 13. alkalommal szervezték meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát Budapesten a Bakástéri templomban. Egy alkalom még hátra van a program lehetőségek között, ez pedig német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én, szombaton 19 órakor. A helyszín tehát az Assisi Szent Ferenc plébánia templom, 1092 Budapest Bakástér. A Komói tó partján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A program ingyenes és regisztráció sem szükséges. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestén, 17 órakor a bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba egriesek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitusokká, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancille Christi Régis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Az nap a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdetett az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e hétfő, jelentkezni lehet e-mailben a titkárság@andrassy_eger.hu címen, telefonon a 36-os körzet

0: és a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A versenynapja aztán november 27-e péntek lesz, 10 órától érkezés és regisztráció, 11 órakor rendhagyó program, a Főegyház megyei könyvtár kiállításának megtekintése a Liceumban az évforduló alkalmából, délben pedig kezdődik majd a verseny, digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén, a felkészülési anyag alapján, aztán képfelismerési feladat és az előzetesen elkészített kép és plakát bemutatása. Szakmai vagy szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanár úrán rendelkezésre. Az e-mail cím beres.gyula@andrassy-eger.hu, a mobiltelefonszám pedig 30-as 937-es 7519-es. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A kezdetek óta ott vagyunk az interneten, de közben elterjedtek az okos eszközök és rajtuk a különböző alkalmazások, amelyek több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött, mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik meg üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogyan jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez az ünneprendezés felöleli a mindenség megteremtésének és az ember Isten képére történő megalkotásának isteni méreteit. Képtelenségnek tűnik ezek után, hogy az ember, aki szíve mélyén vágyakozik az igazi és örök ünnepre, nem megy el arra a lakomára, amelyet a király rendez a fiának, az Atyaisten az ő megtestesült fiának, Jézus Krisztusnak a Szentlélekben. Mégis ez a szomorú valóság. Vajon mi készteti arra a meghívottakat, hogy agresszív módon nekiessenek a meghívó szolgáknak, és hogyan lehetséges az, hogy mennyegzős ruha nélkül állít be valaki a lakomára? Kétféle módon lehet védekezni az élet, a mi életünk igazi beteljesedése ellen. Az egyik, hogy nyíltan Isten nélküli civilizációt építünk, az ő lakomája helyett saját magunk rendezünk ünnepet, a másik pedig, hogy elfogadjuk ugyan Istentől a mennyegzőre szóló meghívást, de csak tessék, lássék teszünk eleget neki anélkül, hogy komolyan készülnénk rá. Figyeljük meg, hogyan termeli ki magából a mai civilizáció a modern ellenünnepet, az Isten készítette lakoma tragikus karikatúráját, a mindent profanizáló, csiklandozó gyönyörökre éhes és öntudatvesztésig hajlott vad orgiát. A reményét vesztett emberiség kétségbe esett és kegyetlenül unalmas farsangolása ez. A robotolás, az üzlet, a mindennapi hajtás a pénzért efelé tart, és ezt készíti elő. Az orvul növekvő, mindennek a hiába valóságát feltáró egzisztenciális unatkozás szünnapjait, amikor az emberi mi voltunkból kivetkőzött ünneplők leisszák magukat, és egymásnak esnek, hogy fékevesztett duhajkodásuk után émelygős másnaposságra és rémisztő ürességre ébredjenek. Ez emberi élet. Mi lesz velünk, ha nem készülünk a király fiának, Jézus Krisztusnak, a báránynak mennyegzőjére? Ha nem kóstolunk bele az ünneplés tiszta örömébe, a lélek józan mámorába, melynek másnapja üde tavaszi reggel, friss levegővel, madárdallal és kék éggel, jó szellemi lelki közérzettel és hatalmas tetterővel.

0: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným. Hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom. Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
2: O Jézus palean de példicko vorba laspete vorbilka ringlende. Le rájoszkod hemmezil, szaro kráj, szavo bíjav kérdez peszke sáveszke. Bisa das peszke szlugen, te zsán, te denduma le a hardenge, te a venandeu bíjav. Kodol csikam le te a ven. Pekadi kávri szlúge bisa das. Enen le a harada venge, o hape gátaj, mureg urúvnyen téle mudára vadem, szogodi gátaj, a ventarando bíjav. Kodol nabud gindinas pelesa, o jég pepeszki phú, o káver palapeszko kupcoi pediklasz. Le káver apele, lenge gélele szlúgenge, szamár dele, szassza veszvi mudárde. Kanakadi sundasz o kráj, zurálesz kajajlasz. Trádasz peszke ketányen, hajle dosálen, szakethán ezt singere vadasz, lenge fórura szatélep habára vadasz. Palakadi kadedasz duma peszke szlúgenge, o bíjava bagátáj, Bale acharavade, nasle dostapati vale karingleste. Andakadi zsanávri peledrom enget rusula, hajnumakas arachna, acharen leando bíjav. Leslúgi vigé, letarhajkas numa zsangle, szaket háne kide szavoren, lásen nasulen szajek, lebíjaveszkok her, szaperdi las manusenca. Kanao krájavri avilaste dikhen leacharadaven, Száma lasz jeghe manuse szavo naszló karingó bíjavó prehurádó. Dumadas lesz, muro amál, szara vilankat hekana csiszán karingó bíjavó prehurádó. Kodom uci szájló, o kráj paleporoncsi szárdas lesz lógenge, pandenket hánes leszke púre, haj leszke vasz, haj suden lesz ábriandeo abrutno tunyáriko. Kodhe róipe, haj dandengo krici ipe avla. Bucilele aharavade, ba cerrale ulavade.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
3: Evangélium nach Matthäus. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf. Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf einem Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Fässer füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erschienen?« Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Diener, »Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Wort des lebendigen Gottes.«
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Boldog Grézinger Jakab domonkos testvér. Ulm városában született 1407-ben, 1491. október 11-én halt meg, 84 éves korában. Édesapja Molnár volt Ulm városában, aki feleségével jótékonykodó, erkölcsös keresztény életet élt. A kis Jakab második gyermekük volt. Édesapja kedvence. Kitűnően olvasott Jakab, számolt, tudott latinul, és rajongott az akkor divatos üvegfestészetért. 1432-ben néhány társával elindult egy római zarándokútra. Itt nagy csütörtökön életgyónást végzett, és IV. Jenő pápa áldását fogadta, amely teljes búcsúval járt. Mivel pénze elfogyott, beállt zsoldos katonának. 4 évi szolgálat után felhagyott a katonai élettel, és Kápuában házmester lett egy jogtudósnál, de ezt is ott hagyta, és Bolognában kötött ki. Úgy gondolta, hogy hazamegy, ám összetalálkozott azokkal a társaival, akikkel 9 évvel ezelőtt Ulmból elindult, s azok tanácsolták neki, hogy ne menjen sehová, hanem maradjon velük, és majd később együtt térnek vissza hazájukba. A helyőrségen kapott beosztást, századosa is nagyon hamar megszerette. Jakab azonban egyre gyakrabban járt el imádkozni a szentdomonkos templomba. Itt hívta el az úr, és 34 éves korában domonkos szerzetes lett. A német Jakab testvér néven került be a bolognai dominikánus kolostor történetébe. Itt élt, dolgozott, imádkozott, és itt is halt meg, mint laikus testvér. A domonkos rendházban konyhai, templomi és betegápolási beosztása volt. Különösen a betegápolásban tűnt ki a pestis járvány idején. Elöljárói megbízták, hogy tanult mesterségét, az üvegfestészetet is elevenítse fel. Sok értékes üvegablakot készített. A San Domenico homlokzatának nagy rózsa ablakát is Jakabnak tulajdonítják. Volt könyvtáros, festő és lakatos. Minden munkáját Istennel egyesülve végezte nagy buzgósággal és összeszerettséggel. Tudott hallgatni, nem volt fecsegő. Már életében szentség hírében állt. Betegeket tudott meggyógyítani, illetve így mondjuk, közben járására Isten betegeket gyógyított meg. Jakab a sváb föld vándora, az olasz domonkos rend szent csillaga lett. 1491. október 11-én halt meg. 1825. augusztus 3-án 12. Leó pápa avatta boldoggá. Mire tanít minket boldog Grézinger Jakab? Sok mindenre, de ezt külön kiemeljük, lelkiismeretesen végezzük minden munkánkat, tegyünk mindent jól, Isten iránti szeretetből. És azt is megemlíthetjük, hogy tudjunk hallgatni.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma Brigitta névnap van. A Brigitta név kelta, ír eredetű. Jelentése magasztos, erős, erényes. Becézése Brigi, Brigus, Brigus, Bri, Brigike, Gitta, Gittus, Gittike. Minden kedves Brigitta nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy október 11-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. 2001-ben ezen a napon adták át az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. 1993-ban ezen a napon meghalt Lőrince Lajos nyelvész, nyelvművelő, egyetemi tanár. 1918-ban a mai napon megszületett Bán György bemondó, aki a TV híradó meghatározó hangja volt 1945 és 62 között. Bán György számos film alámondói munkáját végezte, többek között Homoki Nagy István filmjeit. A lóversenyek hangos bemondóján mondta be az eredményeket. Feltűnt filmszerepekben és dolgozott műsorvezetőként is. 1903-ban a mai napon született Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátorképzés megalapozója. Németh Kálmánt a háború borzalmai mélyen érintették, alkotásai a békére, a hazaszeretetre, az emberségre intenek. Politikai nézetei nem illettek a szocialista kultúrpolitikai elképzelésekbe. Nyugdíjazásakor 1965-ben engedélyeztek egyhetes kiállítást műveiből az Iparművészeti Múzeum aulájában. A nagy érdeklődés miatt a kiállítást 3 hónapig meghosszabbították, 17 ezeren tekintették meg a munkáit. 4 műve a Magyar Nemzeti Galéria raktárában található meg. 1947-től a Szépművészeti Múzeum középkori és a barokk szobrait restaurálta, amelyek a háború alatt súlyos károkat szenvedtek. Számos hamisítást derített ki, ugyanakkor néhány ismeretlen eredeti alkotást is felfedezett. Több mint 20 éven át a Szépművészeti Múzeum restaurátora volt. Németh Kálmán 1962 és 65 között iskolát hozott létre a jövő restaurátorainak. Ő fektette le a restaurátorképzés alapjait Magyarországon. Halála után utcát, iskolát neveztek el róla. Fótváros önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki. Házát, kertjét és a képzőművészeti alkotásokat 1978-ban Fót nagyközség tanácsára hagyta azzal a feltétellel, hogy azt megőrzik és múzeumként üzemeltetik. Tehát Németh Kálmán szobrászművész, faszobrász, restaurátor, a hazai restaurátorképzés megalapozója 1903-ban a mai napon született. 1885-ben a mai napon született François Mauriac, Nobel-díjas francia író. 2011-ben a mai napon hunyt el Mészöly Dezső, Kossuth-díjas író, műfordító, irodalomtörténész. Mészöly 1946 és 1959 között a Nemzeti, illetve a Madách Színházban dolgozott, mint dramaturg. 1963-tól 15 éven át volt a Magyar Televízió munkatársa. Shakespeare és Molière fordítójaként alkotott maradandót. 1992-től a TV Lyukasóra című irodalmi műsorát vezette. Mészöly Dezső, Kossuth-díjas író, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt 1992-től haláláig. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Részlegesen, de azonnali hatállyal feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken megállapodtak arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Donald Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki tehát vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Az amerikai elnök ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna hatalmon 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett ő is. Ukrán dróntámadás károkat okozott a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Több oroszországi régióban sem működik a Yandex taxi és ételrendelő digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csövegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazasztánból is. Újabb mérföldkő érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között, írja az Index. A cikk szerint a soros elnökséget betöltő Írország előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal. Ahogy várni lehetett, a nettó befizetők kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkenteni, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlna. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is már előre jelezte, hogy a számukra ez teljességgel elfogadhatatlan. Többek között emiatt is veszélyben van, hogy még idén megegyezhetnek róla a tagállamok, miközben Franciaország emellett azt a régi vitát is ismét megnyitotta, hogy egyáltalán mi számít európainak. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az Európai Uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet, számol be az adatokról az Index. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány pénteki rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszer kell bevezetniük, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak függőséget okozó szolgáltatásokat. Meghibásodtak a fékek, majd kisiklott és szakadékba zuhant tegnap egy vonat a horvátországi Rijeka közelében. Sérültek nincsenek, azonban az anyagi kár jelentős, a szerelvény gabonát szállított. Végül az időjárásról, a csapadékzóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik a felhőzet, később is előfordulhat majd kisebb esőzápor, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul a délutáni órákban. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
2: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, közeledik október 23-a, a forradalom és szabadságharc évfordulója ünnepe. Mint emlékezhetünk, a rendszerváltás előtt szigorúan tilos volt erről egyáltalán beszélni is, nemhogy megemlékezni. A legszigorúbb időkben a sokszorosító gépeket lezárták, a gyanús elemeket pedig jó előre begyűjtötte a rendőrség. A hivatalosnak mondott történetírás ellenforradalomként beszélt mindenről, résztvevőit pedig válogatott jelzőkkel illették. A családban otthon persze beszéltünk erről, amikor már kicsit érettebb gyermekek lettünk. Amúgy is furcsa volt olvasni arról a tankönyvekben, hogy a kulákok micsoda kizsákmányolók voltak, hogyan tettek tönkre, taszítottak szegény sorba embereket. Amikor kutatásaim során dédapámról azt olvastam egy újságban, hogy idézem, egykori népnyúzó, ugyancsak elkerekedett a szemem. Na, ő is rendszeresen élvezhette a rendőrség vendégszeretetét, és találkozhatott a fogdában számos rokonnal, ismerőssel. Aztán rendszeresen összeverve kapta vissza a család a papát. Mi, akik nem éltünk abban a korban, talán nehezebben értjük meg, milyen is volt mindez. Olvastam egy tanulmányt nemrég, melynek címe Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben. Egy irodalomtörténeti folyóirat jelentette meg az írást, ahol egy neves tudós szólt arról, jeles költők milyen formán fejezték ki lelkesedésüket a nagyvezér iránt. Apának, hősnek nevezik, miközben Rákosiról életében gyárat, iskolát, utcát neveztek el. Arról az időszakról van szó, amikor egy villamoson elmondott, politikai tartalmú viccért is vittek el embert a recski munkatáborba. Politikai okból kereszteltek át egy hüllőfajt is, hiszen a Rákosi Vipera neve félreérthető, lett ezért belőle Parlagi Vipera. Ez a hazugságtól átitatott rendszer dőlt meg 1956-ban. A korabeli felvételeken érdemes nézni az arcokat. Áhítat, megkönnyebbülés, boldogság tükröződik rajtuk. Aztán kevés idő múlva leverték a forradalmat, és létrejött az a rendszer, melyet sokan a mai napig boldog nosztalgiával emlegetnek. A Kádár János nevével fémjelzett gulyás kommunizmus, amely a maga módján, egy kicsit más módszerekkel ugyan, de ugyanolyan diktatúra volt, mint az előző. A forradalom kirobbanását, persze akkor ellenforradalomnak nevezték, a személyi kultuszból eredő hibáknak tulajdonították, Kádár Jánost pedig puritán embernek ábrázolták, akit így a korábbi hibás rendszer vezéralakjának ellentétjeként jelenítettek meg. Kedves hallgató! Kádár János puritán mítoszával szemben ma már tudható, milyen luxus körülményeket kellett biztosítani Kádár, korábban Czermanik, majd Czermanek Jánosnak és kedves feleségének, Tamáska Máriának. Fontos tudni, hogy mindketten rendkívül magas fizetést kaptak, melyet rendszeresen különféle jutalmakkal egészítettek ki. Bár Kádár János igyekezett mindig a melósok nyelvén beszélni, finoman szólva sem vetette meg a luxust. Öltönyeit a leghíresebb Úri Szabó készítette, míg felesége Rothschild Klára szalonjának rendszeres vendége volt. A pártvezetők a korábban megvetett úri osztály passzióját, a vadászatot is hamar megszerették. A hivatásos vadászok pedig mindent megtettek, hogy megfelelő zsákmány kerüljön az elvtársak puskájának csöve elé. Egyesek szerint az sem lehetett baj, ha a fővezér esetleg nem találta el a vadat, valahogy mindig jött egy segítő lövedék, ami leterítette a szarvast, vagy éppen a vaddisznót. A Rózsadomb mindig is az elit lakóhelye volt, itt kapott Kádár elvtárs egy villát, melynek kertjében egy ideig medence is volt, aztán ezt betemették. Kádár elvtárs büszke volt arra, hogy tyúkokat tartott a kertjében, ami meglehetősen szokatlan volt azon a környéken. Kádár a párttól kapta az épületet, melyet drága bútorokkal berendeztek neki, és értékes festmények, műalkotások díszítették. De a puritán lelkületét jól mutatja, hogy a főembernek nem volt televíziója. A villa minden esetre a Kádár házaspárnak egy fillérjébe sem került. Az egyszerű Kádár állítólag félt a repüléstől, ezért készült el a Kádár vonat. Az ezüstnyíl 1968-ban állt forgalomba. A klimatizált járműben már volt televízió, zuhanyzó és persze telefon. Kádár János sokak szerint rettegett a néptől, volt is rá oka 56 után. Emiatt mindig volt egy biztosító vonat, ami pár perccel a kádári szerelvény előtt haladt, biztonsági okokból. 750 méterenként a sínek mellett pedig őrök álltak, hogy vigyázzák a szeretett Kádár, a nép egyszerű gyermeke életét és nyugalmát. Nem csoda, hogy a közúton is inkább Mercedesekkel járt, ezek szintén nem széria autók voltak. Az egyszerű Kádárnak is szüksége volt természetesen pihenésre, talán nem lepődünk meg azon, hogy miként a villáját, aligai nyaralóját is a párttól kapta korábbi apartmanja helyett. A Bauhaus stílusú klimatizált vízparti házban csak kiváltságos vendégeket fogadott, legtöbbjükkel sakkozott. Természetesen kiderült, hogy az is legenda, hogy kiváló sakkozó volt. A visszaemlékezések szerint középszerű játékos volt. Az aligai pártüdülőben kormányőrök kísérték mindenhová. Vetítőterem is volt a komplexumban, ahol a főemberek éppen az általuk betiltott filmeket nézhették meg. Kádár elvtárs szeretett horgászni is. Igen ám, de Aligánál a víz mélysége nem volt megfelelő ehhez. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Kádár elvtárs ajándékba kapott egy horgásszigetet, melyet az ő kedvéért építettek a Balatonra. Ez volt tehát a puritán Kádár. Nem feledhetjük, hogy sok száz ember haláláért felelős ez a puritán ember, ezrek és tízezrek megnyomorítása szárad a lelkén.

Kedves hallgatóink, műsorunkban ma Nicki Géza nótáiból válogatunk. Közreműködik Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. Jó szórakozást kívánunk!

azt hiszi a szegény, hogyha pénze lenne, ezen a világon mindent megvehetne.

Magyar nóta összeállításunkat hallották, Nicki Géza nótáiból válogattunk. Közreműködött Bétót Magda, Újvári Marika, Gáspár Anni, Pere János és Badacsonyi Mihály. Az összeállítást Kovács Krisztina készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Részlegesen, de azonnali hatállyal feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken megállapodtak arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Donald Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki tehát vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Az amerikai elnök ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna hatalmon 2022-ben, akkor a háború nem is robbant volna ki Ukrajna és Oroszország között. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett ő is. Ukrán dróntámadás károkat okozott a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Több oroszországi régióban sem működik a Yandex taxi és ételrendelő digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazasztánból is. Újabb mérföldkőz érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között, írja az Index. A cikk szerint a soros elnökséget betöltő Írország előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal. Ahogy várni lehetett, a nettó befizetők kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkenteni, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlna. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is már előre jelezte, hogy a számukra ez teljességgel elfogadhatatlan. Többek között emiatt is veszélyben van, hogy még idén megegyezhetnek róla a tagállamok, miközben Franciaország emellett azt a régi vitát is ismét megnyitotta, hogy egyáltalán mi számít európainak. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az Európai Uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet, számol be az adatokról az Index. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorítanak a környezetvédelmi szabályokon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány pénteki rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak függőséget okozó szolgáltatásokat. Meghibásodtak a fékek, majd kisiklott és szakadékba zuhant tegnap egy vonat a horvátországi Rijeka közelében. Sérültek nincsenek, azonban az anyagi kár jelentős, a szerelvény gabonát szállított. Végül az időjárásról. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, később aztán gomoly felhős napos idő várható majd az új hét első munkanapján. Csapadék nem hullik, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 4 és 9 fok között, délutára aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk az iskola rendőre programról, valamint a rendőrök által végzett prevenciós munkákról, ezek tapasztalatairól. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai műsorunkban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is van tevékenyen jelen a rendőrség az iskolások mindennapjaiban, ha mondhatom így. Köszönöm, Levente, hogy itt vagy velünk.
5: Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
4: Elkezdődött az iskola szeptember elején, elsején, és hát ugye ti ott voltatok velük, tényleg így fogalmaztam, a mindennapokban is. Hogyan segítettétek az iskolások reggeleit?
5: Hát alapvetően idén szeptember is ugye becsöngettek, elindult a tanév, erre nagy hangsúlyt fektett a rendőrség, így a főkapitányság, balesetmegelőzési bizottsága is. Az idejében is az iskolarendőre programmal párhuzamosan a tanévkezdési kampányunkat is elindítottuk. Azért az itt lakók ezt már úgymond megszokhatták, hiszen az őszi nyári átállás, a nyárból az őszbe történő átállás mindig mozgalmas a közlekedés tekintetében, illetve nyilván gyereket is érinti, hiszen egyik napról a másikra gyakorlatilag ugye hétfő még nyári szünet volt, kedden meg már tanév első napja volt, úgyhogy lényegesen nagyobb a forgalom, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, főleg azokon a helyszíneken, ahol ugye különböző óvodák, iskolák vannak, hiszen ezek egyik napról másikra megtelnek élettel, ugye nagyon sokan közlekednek ugye mindenféle járművel, ugye kicsiket általában a szülők hozzák, náluk ugye a parkolásra is figyelni kell, hogy be tudják kísérni a gyerekeket, ugye akik pedig biciklivel és más guruló járművel jönnek, nekik pedig nyilván fontos, hogy felvegyék a közlekedés ritmusát, illetve az autósoknak is figyelniük kell ebben az időszakban, hiszen egyik nap még azon a helyen esetleg nem volt torlódás, vagy nagyon könnyen tudtak közlekedni, viszont a másik nap meg már hatalmas sorok tudnak kialakulni, úgyhogy ezért fontos, hogy ebben az időszakban, hogy mi is felhívjuk a figyelmet, hogy ott legyünk fizikálisan is a kollégák által ezeken a helyeken. Ezek minden éve fel vannak mérve egyébként, hogy hol vannak azok a megyeszerte azok az iskolák, amik olyan frekventált forgalom út mellett helyezkednek el, vagy esetleg nehezebb a megközelítésük, kevés a parkolóhely, ahol indokolt, hogy mi a reggel, illetve a délutáni időszakban egy-egy órára ott legyünk. Ezek után ugye pedig elindult a név, ugye a munkatársaim egész szeptemberben, tehát 4 héten keresztül voltak ott az iskolák környékén, ezeken a helyszíneken is, itt Egerben egyébként 2 ilyen helyszínünk is volt, ahol a munkatársak, ugye a polgárőrség, városrendészet munkatársait is meg kell említenem, hiszen ők is, mint társszervek segítenek nekünk itt a mindennapokban, hiszen ez ugye hétfőtől péntekig ugye folyamatos, úgymond leterheltséget okoz a kollégáknak, hogy folyamatosan jelen kell lennünk ezeken a helyszíneken, így ugye megosztva voltunk ott ebben a szeptemberi hónapban is.
4: Mik voltak a tapasztalatok? Mennyire voltak felkészülve erre az időszakra? Akár az autósok, akár a közlekedésben másképp résztvevők és a gyalogosok?
5: Hát alapvetően nem mondhatjuk, hogy idejében is jól indult a tanév, hiszen megye viszonylatában is nem történt olyan gyerekeket érintő baleset, ami kimondottan ilyen tanévkezdéshez vagy iskolához kötődő lett volna, úgyhogy ez külön örömteli. Nyilván itt ugye fontos, hogy a gyalogosok figyelmét is felhívni, hogy azért a gyalogátkelők nincsenek betonfallal körbevéve, tehát fontos, hogy ők is kellő körültekintés után lépjenek az úttestre, vagy nyilván az autósok is figyeljenek oda, főleg ezeken a helyeken. Én úgy gondolom, hogy azért ugye 1-2 nap után ezt mindenki megfelelően fel tudta venni ezt a ritmust, és ugye a második hetet már gyakorlatilag úgy kezdtük, hogy mindenki szerintem egy picivel hamarabb indult el otthonról, belekalkulálta, hogy ugye ezeken a helyeken azért várakozni kell, torlódás alakulhat ki. Ugye Egerben, illetve több városban is ugye az útfelújítások is jelentős problémát okoznak. Itt a reggeli időszakban hát nem tudunk abban az ütemben haladni, mint általában, úgyhogy nyilván fokozott figyelmet és türelmet kértünk az autósoktól, de így összességében azt mondhatom, hogy jól indult a tanév rendőrségi szempontból is.
6: Az egyik frekventált helyszín az a Barkóczi utcai tegerben, az átkelő?
5: Igen, mondhatjuk itt a kettes iskolánál a Barkóczi út, hiszen az alapvetően nagyon forgalmas ugye a buszpályaudvar miatt, ugye emellett pedig még ugye mellett egy iskola, illetve lejjebb még két iskola, középiskola is található, úgyhogy itt azért az elég nagy forgalmat bonyolít le alapvetően is, nem még ugye a tanév időszakában, úgyhogy ugye parkolóhelyek, kis parkolóház is van a környéken, úgyhogy emiatt ugye sokan keresik fel ezeket, úgyhogy az idevezető út pedig általában a Barkóczi úton keresztül megy, úgyhogy itt is ott voltak a kollégák a reggeli időszakban, illetve a déli időszakban, főleg ugye nyilván igyekszünk a csengetési rendeket, illetve alapvetően a forgalmat felmérni, hogy mikor érdemes tényleg a kollégáknak ott lenni, hogy segítsék itt a gyalogos sokanak a közlekedését. Illetve ugye mindenki már nagyon várja, úgymond itt ugye a felszerelt lámpa működését is, hiszen hosszú távon biztos, hogy ez is segíteni fogja majd a forgalmat, a gyalogosok forgalmát is, és valószínűleg kisebb torlódásokkal kell majd számolni az erre közlekedőknek.
6: Ez mondhatom úgy, hogy ez egyfajta védelmi része ennek a rendőrségi feladatnak, de hát ugye ti ott vagytok a prevencióért is az iskolákban. Milyen területeken próbáltok átadni tudást megelőzési szempontból?
5: Hát a két fő irányunk nyilván a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés. A balesetmegelőzéssel kezdve az iskola rendőre programunk 2008 óta fut folyamatosan országos szinten, ezáltal a megyénkben is, több mint 100 iskolában vagyunk jelen, különböző, van olyan iskola rendőr előadó, akinek több iskolája is van, hiszen az ő területén mondjuk akár közti megbízottként, ugye két település is tartozik hozzá, és amikor két iskola van, akkor ugye két iskolában is helyt kell állnia, úgyhogy ez már egy jól futó program maga, jól bejáratott, hál' Istennek évről évre azért csatlakoznak még új iskolák, hiszen hallják a pozitív előnyeit ennek, és itt ugye az, igazából az a fő, a programok a fő feladata, hogy az iskoláknak legyen olyan kapcsolattartó rendőr előadója, aki az iskolával, a pedagógusokkal, a diákokkal, sőt az esetben a szülőkkel is kapcsolatot tud tartani. Ha valakinek probléma, észrevétele, vagy még egy előadásra van igény, akkor ezt osztályszinten, illetve személyesen is akár szülők és pedagógusok érintésével tudnak nekünk feltenni kérdéseket, mi adott esetben rögtön tudunk erre válaszolni, segítséget nyújtani, hiszen sok olyan apró cseprű ügy van, ami esetleg nem feltétlen, mint rendőri szervhez közvetlenül tartozik, és adott esetben ezt úgymond házon belül is tudjuk orvosolni a kisebb-nagyobb problémákat, illetve tudunk tanácsot adni, ha valami komolyabb dolog történik, vagy tudunk szólni a kollégáknak, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy pedig valamilyen beavatkozás, intézkedés fog szükséges lenni.
6: Ilyen tevékenységet te is folytatsz. Neked ez mennyire szívügyed, vagy mennyire kedveled ezt a területet, hogy így módon is megkereshetnek téged?
5: Én nagyon szeretem, ugye, mivel van úgymond pedagógusi végzettségem is, ezért így az iskola is egy kicsit a szívem csücske úgymond a rendőrség mellett, és jó így, hogy egy kicsit az iskola életébe is úgymond ott vagyok, ugye nekem szerencsés helyzetem van úgymond, hiszen az Eszterházi gyakorló általános iskolának két épülete is van, úgyhogy két épület és meg szoktam fordulni itt az elmúlt, hát most már azt hiszem 11. évemet kezdem itt, úgyhogy ez nekem is úgymond elismerés, hiszen elbír az iskola engem is, és hál' Istennek pozitívak általában a visszajelzések, úgyhogy remélem, hogy az így tudom folytatni én is, de alapvetően a legtöbb iskolában is azért állandósulnak a kollégák, rendszeresen ők járnak, így ugye arcot tudnak kötni a programhoz, illetve a rendőrséghez is, ez is fontos szempont. Lenyelvenjük feljük a figyelmet, hogy nyilván alapvetően nem azért vagyunk ott, mert valami olyan dolog történt, ami miatt új rendőrség, és akkor most mi lesz itt, hanem alapvetően ugye segítünk, illetve előadást tartunk. A programban egyébként az alsósoknak főként a biztonságos közlekedésről szoktunk beszélni. Vannak olyan iskolák, így én is, akik az elsősöket meglátogatják, minden 3-4-5 attól függ, hány elsős osztály indul abban az évben. Kicsit beszélgetünk a programról, bemutatkozok nekik, hogy miről is szól ez a program, én ki vagyok, miben tudok nekik segíteni, de nyilván azért egy kis ajándékot is szoktam nekik vinni, úgyhogy ez most már úgymond bevált, szokott lenni, program szokott lenni nekem szeptember, a legtöbb kollégának is, aki ilyen feladatot lát el. És a tanévfolyam meg nyilván iskola függő a programnak a jelenléte. Van, ahol ugye visszatérően ellenőrzünk, van, ahol kapcsolatot tartunk, illetve vannak olyan iskolák is, ahol azért előszeretettel kérnek különböző problémákkal segítséget, vagy pedig különböző előadásokba, iskolai rendezvényekbe vonják be az iskola rendőrét, úgyhogy ez is jól szokott működni.
6: Itt a gyerekekkel való kapcsolattartás tehát fontos. Volt olyan az elmúlt évek alatt, amikor tényleg azért kerestek meg, hogy segítséget kérjenek gyerekek?
5: Így van, volt, hogy osztályfőnökön keresztül, volt, hogy szülők keresztül kértek segítséget. Ez lehetett valamilyen osztályban lévő probléma, vagy személyes konfliktus, vagy eltűnt tárgy dolog, ilyen is előfordult. Aztán hál' Istennek ezek döntő többségében előkerültek, mert nem oda tette le, vagy nem úgy emlékezett, ahova tette, vagy pedig valami diákcsíny áldozata lett szegény, és esetleg elrakták, akár tornazsákot, vagy valamit elduktak, úgyhogy szerencsére azért komolyabb esetek ritkán fordulnak elő, de azért voltak esetleg intézményen belül akár bántalmazások, esetleg nem olyan eszközöket vitt be a gyermek az iskolába, amit oda ugye a házirend engedélyezett volna, emiatt kértek segítséget, hogy az iskola környékén fordult elő olyan eset, amit esetleg láttak a diákok, és meg akartak beszélni, vagy őket érintette, leszólítgatták őket, kéregettek, stb. Tehát ilyenek is nyilván előfordulhatnak, és ilyenkor is akár adott személlyel, akár adott osztállyal tudunk

0: Tehát nincs bennük egy ilyen félsz.
1: Én úgy gondolom, hogy az alsó tagozat amúgy is nagyon nagy izgalom, amikor egy rendőr egyenruhában megjelenik. Úristen, mi történt, hogy történt, kivel történt, valami, vagy pedig mit tartott, és nyilván ők még sokkal folyékonyabbak erre, ezért is örülnek sokszor a pedagógusok, hogy nyilván ők a sok tantárgy mellett még erről is beszéljenek, akár a közlekedésről, nem olyan feltétlenül jól megy át az adott információt, nem annyira hiteles, mint amikor egy rendőr egyenruhában mondja el ugyanazt. Úgyhogy emiatt szeretik is ezeket az előadásokat, nyilván még akár egy-két videóval, vagy személyes esettel megspékelve adunk elő egy-egy ilyen előadást, és valós balesettel, akár valós esettel, amivel nap mint nap találkozunk, ők is láthatnak akár dolgokat, és ezeket abszolút jól meg tudjuk beszélni, és bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy akár éves szinten, akár az évek alatt egyrészt egy pozitív rendőrkép alakul ki bennük, másrészt pedig úgy nem éri őket talán olyan jellegű baleset, ami akár egy ilyen beszélgetés után már egyértelmű, gondolok itt például, hogy nem megy át az úton felelőtlenül, hanem szétnéz akár egy alagos átkelő helyen, a piros lámpát tudja, hogy meg kell állni, a villogó zöldnél már nem lép le adott esetben. Tehát ezek az alapvető dolgok, a kocsiba beül, az ülésmagasítóba, kéri azt, beköti magát is, ha a szül esetleg siet, és nem figyel, vagy nem veszi észre ezt. Tehát ez ilyen apróságokkal azért nagyon nagy, úgymond megelőzési feladatot tudunk ellátni.

0: És hát vannak ennél még komolyabb, ha mondhatom így, megelőzési programok, és itt ugye meg kell említeni a drogprevenciót. Hol tart ez a program, vagy hogyan próbáljátok átadni a tudást a fiatalok?
1: Hát ugye ennek az egyik fő csapásirány, ugye a DADA program, ez a drogmentes életre hívott program. Ez is már nagyon régóta fut a különböző iskolákban. Itt is ugye a DADA előadók ugye ők egy képzésen vesznek részt, őket felkészítik ezeknek az óráknak a megtartására, illetve a különböző problémáknak a kezelésére, és ezt követően legtöbbször ők mennek ki az ilyen intézményekbe, ahol már konkrét probléma esetleg előfordul, esetleg akár valamilyen kábítóhatású készítményt vagy gyógyszert visz be a gyerek, általában ilyenek fordulhatnak elő. Hál' Istennek azt el kell mondani, hogy Heves megyében nagyon ritkák ezek mostanában, úgyhogy nem jellemző, szerencsére a kollégák nem kell emiatt intézkedniük, illetve járniuk az iskolákat. Az eseti jellege nyilván előfordulhatnak ilyen problémák, vagy pedig információ, hogy egy gyereknek vannak valamilyen családon belüli vagy egyéb nehézségei, ami esetleg ezt kiválthatja, vagy pedig a különböző iskola környéki helyeken kérdeznek rá náluk erre, vagy próbálják rájuk tukmálni ezeket a szereket. Úgyhogy nyilvánvalóan akkor bemegyünk az iskolába, adott osztályba, vagy összevont óra keretében, és akkor itt átvesszük igazából, hogy ez miért jó, miért nem jó, mire kell odafigyelni, kivetítjük, milyen szerek vannak, melyiket hogy adott esetben, hogy szokták használni. Tehát kicsit ez nyilván inkább a felső tagozatot, illetve a középiskolát érinti jobban. Náluk fordulnak elő esetleg ilyen jellegű, hogy kipróbálta, vagy ajánlották, vagy adták neki, vagy esetleg már szórakozó helyre jár, és ott tapasztalt, hogy valaki ilyen szer hatás alatt van, vagy mondjuk a WC-ben, vagy mosdóban megkínálták, vagy ajánlottak fel neki vételre ilyen dolgokat, és hogy ezeket mennyire fontos, hogy ezeket ne próbálják ki egyszer se, ne használják, az a jó buli, ahova nem kell feltétlenül italhoz és mindenféle más eszközökhöz nyúlni, úgyhogy ezekre igyekszünk felhívni itt a figyelmet. Nyilván itt azért az tapasztalható, hogy az életkor ugye kitolódik, tehát ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a 18 éveseket, 17 éveseket érintette, az most már esetleg bőven már a 14 éves kor, sőt ilyen 12-14 éves korot is már bőven érinti, és nyilván a szülőknek is ez nagy segítség, hogy mi is akár tudunk egy úgymond a gyerekekre ráhatni, illetve felhívni a figyelmüket, hogy mivel találkozhatnak nap mint nap, annak érdekében, hogy azért nyilván menjen el szórakozni a gyermek, csak olyan helyre megyen, ami biztonságos, és az ott tapasztaltakat megfelelően tudja kezelni.
0: És hát jelen van a bullying, ennek különböző formái lehetségesek, tehát már most ugye nem csak személyesen, hanem az internetes online térben is van erre lehetősége.

0: a gyereknek. Erre hogyan tudjátok felkészíteni a fiatalokat, hogy ezt hogyan lehet kivédeni, vagy megvédenie magát?
1: Hát, hogy alapvetően azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb problémát okoz ez iskolai szinten, családi szinten is. Úgyhogy erre is ugye a bűnmegelőzési kollégák nagyon sok programmal, illetve nagyon sok tapasztalat összegyűjtését követően próbálnak kifejleszteni különböző olyan képzéseket, amikkel segíteni tudunk a gyermekeknek. Nyilvánvalóan, ha adott osztályt érint, akkor ugye egy osztályfőnöki óra vagy beszélgetés keretében igyekszünk elmondani, akár anonim formában is, nem feltétlenül szembesítve egy gyermeket a másikkal, vagy több gyermeket egyel, hogy mi a fő probléma. Nyilván ez is nagyon sok minden változhat, ugye a kisebbeknél akár a cipő, milyen cipője van, miért ilyen ruhád van, miért most jöttél, de miért ilyen vagy, miért olyan vagy, tehát nyilván ezekből alakulhatnak ki. Nyilván onnan indul majd főként ugye a bullying rész, amikor ez folyamatosan állandóvá válik. Ez nyilván egy-egy gyermeket is érint, illetve lehet olyan is, hogy osztályon belül akár kiközösítésig tart egy-egy ilyen folyamat. Úgyhogy fontos, hogy ezt nem szabad megvárni, időbe közbe kell lépni, és nyilván az egyik ilyen érintettje ugye a szülő, akinek jobb esetben a gyermek vannak olyan kapcsolatban, olyan viszonyban, hogy elmeséli, hogy mi történik. Nyilván az egy nagyon jó visszacsatolás a szülőnek is, hogy ezt megosztja a gyermek vele. Illetve nagyon fontos ugye a pedagógusoknak, az osztályfőnöknek is ugye a jelenléte, hogy ők ezt felismerjék időbe, észrevegyék, hogy valami nem stimmel, akár nem a közvetlen érintetteken, hanem osztálytársakon, évfolyamtársakon keresztül hozzájuk eljusson ez a információ, és ugye megfelelően tudja kezelni, és tudjon szólni adott esetben nekünk is, a családsegítőnek, illetve más társszerveknek is, akik ilyen esetben be tudnak avatkozni, nyilván a súlyossági foktól megfelelően.
0: Lesz erre egy program, egy újonnan indult program, ami mit fog takarni?
1: Így van, itt ugye nálunk a Bűnmegelőzési Bizottság a Győri Ildikó budapesti pszichológussal közösen indítottak egy bullyingmentes élet nevű új programot. Ez egy teljesen új irányból közelíti meg ezt a képzés, illetve a megelőzést. Ez ugye szeptember 1-e, illetve augusztus 30-én volt ennek az első állomása itt Egerben, és itt igazából az Ildikó és a Judit fogja össze, egy közös együttműködés alakult ki ugye a főkapitányság, illetve az Ildikón keresztül, és ez az egész bullyingot igyekszik majd felölelni mindenféle irányból. Itt az előadást nem csak szülőknek, hanem pedagógusoknak, házi orvosoknak és mindenféle olyan érintetteket hívtunk itt meg, akik napi szinten érintettek a bullyinggal valamilyen formában, és őnekik tartunk különböző képzéseket, hogy ezeket ők aztán tovább tudják vinni az adott iskolájukba, a pedagógusok is egymás között meg tudják beszélni ezt, ha segítség kell, akkor hogy és mind kit kell értesíteni, hogy tudnak meg elérni. Ja, nyilván ugye a házi orvosokat, nevelés tanácsadók is érinti már ez a probléma adott esetben, hiszen van, hogy hozzájuk fordulnak, és így nekik is lesz egy úgymond fegyverük, hogy mivel érdemes felvenni a harcot az ilyen jellegű problémákkal, illetve nekik is, ők is el tudják mondani a szülőknek, hogy mire érdemes odafigyelni, kit kell keresni adott esetben. És ez a program ugye gyakorlatilag most egy hónapja indult, ugye ez nem csak Egri, hanem egész Heves megyét lefedi majd, illetve nyilván akár Dunántúlra is, illetve a más megyéket is át lehet majd adoptálni ezt a programot a jövőben, és ez lenne a cél, és ugye ezzel különböző helyszíneken tartalmas képzéseket a következő fél évben, évben.
0: Mennyire jellemző egyébként itt az egri iskolákban, vagy a megyebeli iskolákban az, hogy akár ilyen különböző csúfolódások, vagy szavakkal bántások elfajulnak?
1: Hogy meddig jutnak ezt nyilván itt most így kapásban nem tudom statisztikailag megmondani, de azt ugye el lehet mondani, hogy gyakorlatilag a bullying majd, hogy nem minden iskolát valamilyen szinten érint, van, ahol gyorsan meg tudják ezt oldani, és nem fajul komolyabb dologra az egész, van, ahol ugye akár heteken, hónapokig tart, mire kibukik az eset, hiszen esetleg nem mernek szólni, ugye akit érint, aki a sértetje a dolognak, nyilván a másik fél meg azért nem szól, mert ugye nem akar ebből ugye problémát magának, de azért folytatja tovább, sőt, hogyha esetleg többen beleszállnak ebbe, akkor ugye abból van a probléma. Úgyhogy az a legjobb, ha ez nagyon rövid úton meg van beszélve, illetve meg van szüntetve úgymond, hogy ne kelljen később akár komolyabb beavatkozás.
0: És akkor megkeresnek titeket ilyenekkel?
1: Így van, megkeres, akár az iskola megkeres minket, akár közvetlenül a pedagógus keres meg minket, akár e-mailben, akár telefonon keresztül. Van, hogy neves tanácsadón keresztül érkezik hozzánk a jelzék, vagy védőnőn keresztül, házi orvoson keresztül esetleg, tehát gyermekorvoson keresztül érkezik olyan jelzés, hogy már vannak esetleg fizikai tünetei ennek, vagy jelei ennek, akár a befordulás, nem figyel oda, esetleg magán valamilyen sérülést okoz, nem akar iskolába menni, tehát mind ezek olyan jelek lehetnek, hogy valami olyan történik bele az iskolában, ilyen, ami nem azért van, mert mondjuk matekból témazárót írunk és izgul miatta, hanem valami komolyabb dolog van a háttérben, és hogyha ezt időben tudjuk felfedezni, akkor viszonylag hamar tudjuk ezt orvosolni és megfelelő szakemberekkel.
0: Hát akkor ilyen és hasonló tünetekre érdemes odafigyelni otthon is. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget, és biztos vagyok, hogy ezt mi majd folytatni fogjuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a mai beszélgető partneremet is, nagyon örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt vagyok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: És azt el kell mondanunk, hogy nem csak a mai alkalommal leszel velünk, hanem állandó beszélgető partnerként csatlakozol a Sziluett című műsorhoz, ugyanis minden hónapban egy alkalommal különböző pszichológiai témákat járunk körbe, olyan témákat, amik hát nem csak nőket érintenek. Ezt a mai adást egy bemutatkozó adásnak szántuk, és szeretném, hogy a kicsit közelebbről megismernének téged a hallgatók, a te eddigi pályádat, életutadat, és megfogalmaznánk, hogy mit is jelent a pszichológia, és miért fontos ez számunkra. Szerintem induljunk onnan, hogy számodra hogyan indult a pszichológiával kapcsolatos érdeklődés, és mikor vette ezt kezdetét, hogyan emlékszel erre vissza?
3: A pszichológia iránti érdeklődésem az így valahogy az érettségi előtti évben kezdődött, és nem mondanám azt, hogy azért én gyerekkorom óta a pszichológus szerettem volna lenni, vagy erre készültem, hanem inkább több olyan dolog volt, ami így érdekelt, és ezek valahogy a pszichológiában találkoztak. Például azt már akkor is tudtam, hogy nagyon érdekelt a biológia, de tehát így az agynak a működése, viszont azt tudtam azt is, hogy nem szeretnék orvos lenni. Közben érdekelt az embereknek a kapcsolódása, a működése, hogy mit váltunk ki a másikból, hogyan reagálnak arra, amit mi mondunk, illetve érdekelt az is, hogy honnan jöttünk. Tehát emlékszem arra, hogy nem tudom, 12-3 évesen ott ültem a nagymamámnak a konyhájába, és akkor egy arról beszélgettünk, hogy akkor honnan származunk, hogy milyen őseink vannak, ki volt az én dédpapám, ők papám, ők mamám, és így tehát készítettünk egy ilyen családfát már akkor, és ez, hogy milyen érdekes, hogy ez most így mégis kapcsolódik a jelenlegi munkámhoz. Illetve a negyedik vonal, ami így bejön, az, hogy tudtam azt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és sokáig vonzott a tanítói pálya is, de aztán valahogy azt inkább így elengedtem. Illetve a családunkban van egy pszichológus családtag, aki hát tanárként dolgozik jelenleg, és vele beszélgettem, és ő mondta, hogy ha érdekel a pszichológia, olvassam el a Bevezetés a pszichológiába című könyvet, és hogyha annak bármelyik része is megfog, akkor érdemes ebbe az irányba indulni. És ahogy elkezdtem ezt olvasni, így akkor kezdett el körvonalazódni, hogy igen, ebben van biológia, van az emberi működés, vannak a társas kapcsolatok, személyiség, fejlődésünk, stb. És valahogy így innen indult, akkor kezdett el körvonalazni, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a pályát.
2: És ezek után hogyan indultak a tanulmányaid? Ugye pszichológia diplomádat Budapesten végezted, ha jól tudom. Aztán hol kezdtél dolgozni, és hol fogadod most a klienseket?
3: Én a mesterképzés ideje alatt született a kisfiam, tehát én nem közvetlenül az egyetem után kezdtem el dolgozni. Ott volt egy év, amikor én otthon voltam, és utána a pedagógiai szakszolgálatnál kezdtem el dolgozni itt Tegerben. És hát azért én itt a munkám során nyilván a gyerekekkel és nekik a családjával foglalkoztam, egy nevelési tanácsadás keretében, illetve szakértői bizottsági tevékenységet is láttam el, és valahogy itt kezdett el körvonalazódni az pályakezdőként, hogy oké, jó, hogy ilyen sok elméleti tudásra szertettem, de hogy milyen eszközöm is van, amikor ott ül velem szemben egy gyerek, és akkor, hogy hogyan is fogjak hozzá, mert neki hiába beszélek az elméletekről, és valahogy innen indult nekem az a folyamatos továbbképzések, hogy igen, erre így szükségünk van, ez az egyik része, a másik pedig, hogy azt is láttam, hogy jó, hogy igen, ott van a gyerkőc, viszont, hogy egy gyerek soha nem egyedül létezik, hanem fontos az is, hogy mi az, ami körülötte van, hogy egy családnak a részeként működik, és hogy hatással vannak rá azok a folyamatok, amik a családban történnek, és nyilván fordítva is ő is hatással van ezekre, és hogy azt is láttam, hogy amikor egy gyermeknél megjelenik valamilyen tünet, vagy nehézség, akkor nem csak arra érdemes rákérdezni, hogy mi van a gyermekkel, mi történik vele, mi a baj, hanem érdemes azt is, hogy mi történik körülötte, milyen változás történt a családban, milyen kapcsolati mintázatok vannak jelen, stb. És nekem innen indult el az, hogy akkor egy ilyen családterápiás irányzattal, vagy ezzel kezdtem el foglalkozni, és így én 22 óta vagyok képzésben ebben a pár és családterápia irányában, és most pedig már így magánellátás keretében dolgozom jelenleg, főként felnőttekkel, illetve párokkal és családokkal dolgozom együtt, és ebből kiindulva, amit ez a családterápiás irányzat képvisel, ez a rendszer szemléletnek nézzük, és ebből kifolyólag így ebbe az irányba indultam.
2: Most fel fogok olvasni egy idézetet, ami a weboldaladon található. Nagyon sok mindent ki lehet bírni, jóval többet, mint gondolnánk. De ahhoz, hogy ez hosszú távon ne csupán túlélés legyen, hanem valóban élet, önmagunkban kell megtalálnunk mindazt, amit korábban kívülről kaptunk meg, de elvesztettünk. Ez dr. Almási Kitti pszichológus idézete, és ez található a weboldaladon. Miért fontos ez támodra, és miért pont ezt az idézetet választottad? Mit jelent ez?
3: Azért választottam ezt, mert nagyon magamra ismertem ebben az idézetben. Két része van, ami számomra ennek nagyon fontos üzenete megjelenik, hogy egyrészt, hogy amit korábban kívülről kaptunk, azt jó, hogyha önmagunkban meg tudjuk találni, és tehát, hogy mindannyiunknak szüksége van másokra, szükségünk van szeretetre, kapcsolódásra, megerősítésre, arra, hogy azt mondják, hogy büszke vagyok rád, hogy fontos vagy, értékes vagy, de hogy szerintem nem csak az a cél, hogy ezt másoktól kapjuk, meg persze fontos, mert társas lények vagyunk, de hogy a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e saját magunknak is adni, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy én nem csak akkor vagyok értékes, hogyha erről visszajelzést kapok, hanem hogy önmagamban értékes vagyok, vagy hogy csak akkor gondolom-e azt, hogy jól döntöttem, hogyha ezt mások helyeslik, vagy visszajelzik, és hogy fontos az, hogy képessé váljunk idővel arra, hogy a saját magunknak is megadjuk, és ez az egyik része, a másik pedig, hogy különbség van a között, hogy valamit kibírunk, túlélünk, vagy pedig meg is éljük a dolgokat, és hogy elképesztően sok mindent ki tudunk bírni, nagyon sokáig tudunk alkalmazkodni, viszont hogy egy idő után ez el tud kapcsolni egy túlélő üzemmódba, amiben nagyon gyorsan el tudunk fáradni, és látszólag elvégezzük a feladatainkat, pipáljuk a kis checklisteket, hogy mennyi mindent elértünk, de hogy mikor tudunk úgy igazán megérkezni ebbe, és úgy gondolom, hogyha meg tudjuk adni önmagunknak azt a szeretetet, amit már nem csak másoktól várunk, akkor képesek leszünk sokkal jobban jelen lenni és megélni a dolgokat, és nem csak túlélni.
2: Igen, egyébként ebben van valamilyen személyes üzenet is? Vagy egy személyes olyan megérés, ami miatt ez fontos, ez a gondolat?
3: Igen, mert bár pszichológus vagyok, de én is ember vagyok, és azt vettem észre saját magamon is, mint ami a környezetemben is tapasztaltam, hogy én is ugyanígy működöm, hogy mindig van egy következő képzés, egy következő cél, majd ha elérem azt, majd akkor boldog leszek, majd akkor értékes leszek, majd akkor minden jó lesz, és elkezdtem ezeket így elérni, de hogy a maga az az érzés viszont úgy nem jött. Egyrészt, másrészt pedig így éreztem azt, hogy persze tök jó, hogy visszajelzik azt, hogy akkor jól döntöttem, de hogy egy idő után ez így kevés volt, hogy nem éreztem magamat több boldogabbnak, és akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, de mi van akkor, hogyha én ezt így magamnak is megadnám, azt az elismerést, hogy nem csak pipálgatom a dobozokat, hanem úgy igazán összeírnem, hogy akkor ezeket én értem el, és itt tartok most, és hogy erre én lehetek büszke, és nem az a fontos, hogy más hogyan értékeli, hanem hogy én hogyan értékelem ezt.
2: Most kicsit beszéljünk a pszichológiáról, magáról, mint tudományágról. Mikor kezdett el az ember a lélekkel is foglalkozni, nem csak a testtel? Ugye nyilván testből és lélekből és szellemből állunk össze, de azért a lélek tudománya az viszonylag későn alakult ki az emberiség életében. Ismerünk főbb ágazatokat, amiről tudsz esetleg beszélni, vagy főbb megközelítéseket?
3: Egyrészt egy nagyon régi, másrészt meg egy új irányzat igazából ez a pszichológia, vagy egy új terület, olyan értelemben régi, hogy azért már a filozófusok is foglalkoztak ezzel, tehát hogy őket is nagyon érdekelte az, hogy miért érzünk úgy, ahogy érzünk, miért viselkedünk, miért gondolkodunk úgy, ahogy, viszont maga a pszichológia csak a filozófia részeként működött, és így a 19. században kezdett el kiválni ebből, amikor ugyanis már úgy kezdtek el gondolkodni, hogy oké, érdekel, hogy mi ez az emberi működés, és jó, hogyha erről gondolkodunk, de hogy most már ne csak gondolkodjunk, hanem próbáljuk meg megérteni, különböző módszerekkel vizsgálni is ezt, és szerintem ami igazán izgalmas a pszichológiában, az pont ez, hogy különböző nézőpontokból tekintünk az emberre, és akkor van például a pszichoanalitikus irányzat, ami az ugye Freud nevét tudjuk leggyakrabban kötni, aki így abban gondolkodik, hogy a viselkedésünkre, vagy arra mutat rá, hogy a viselkedésünket nem csak a tudatos, hanem a tudattalan folyamatok is meghatározzák. Akkor van a behaviorizmus, ami a viselkedés lélektani irányzat, tehát arra mutat rá, hogy hogyan tanulunk meg bizonyos viselkedésmódokat, hogyan hat ránk a környezet, hogyan formál bennünket. Akkor van egy kognitív irányzat, ami pedig a különböző információ feldolgozása, az észlelés, érzékelés, stb. Ezekre helyezi a hangsúlyt. Van egy humanisztikus megközelítés akár, ami pont az erőforrásainkat, a választásainkat helyezi előtérbe, azt, hogy az önmegvalósítás, a fejlődésre való képességünk, törekvésünk az ott van bennünk. Nyilván van egy biológiai része is ennek az egésznek, a biológiai megközelítés, hogy az agyunk, az idegrendszerünk, a testi folyamataink hogyan kapcsolódnak a viselkedésünkhöz, és akkor van a rendszerszemlélet is, amiben én is dolgozom, ami pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen rendszerekben élünk, milyen kapcsolati rendszerekben, milyen családból jövünk, ezeknek milyen hatása, visszahatásai vannak ránk, és szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezek nem egy ilyen versengő, egymással versengő elméletek, vagy magyarázatok, hanem ezek mind megférnek egymás mellett, mert mindegyik egy más aspektusból közelít rá az egyénre.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk.
1: Épp testben, épp lélek, ez a mondat jutott eszembe, amikor összeírtam a kérdéseimet, és gondolkodtam a beszélgetésünkről. Miért fontos az, hogy mindenki foglalkozzon a lelki egészségével, szerinted?
2: Szerintem érdekes, hogy nagyon sokan ismerik ezt a mondást, viszont hogy mégis hajlamosak vagyunk külön választani ezt a kettőt, és hogyha valamilyen orvosi problémánk van, tehát eltörik a lábunk, lázasak vagyunk, betegek vagyunk, akkor egyből orvoshoz fordulunk, de hogyha a lelkünkkel van valamilyen nehézség, vagy lelki nehézség jelenik meg, akkor nagyon gyakran azt mondjuk, hogy majd ez elmúlik, még össze kell szednem magam, másoknak biztos nehezebb, és hogy ez erre olyan kevesebb hangsúlyt fektetünk, pedig hogy nem lehet elválasztani az egyiket a másiktól. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogyha tartósan feszültek vagyunk, akkor ugyanúgy meg tud fájdulni a fejünk, rosszabb lesz az alvásunk, az étkezésünk, stb. És ugyanez fordítva is igaz. Tehát, hogy nem lehet egymástól elválasztani, és azért is nagyon fontos szerintem a lelki egészségről beszélni, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy boldognak kell lennünk, mert hogy egy lelkileg egészséges ember is lehet szomorú, dühös, félhet, szoronghat, tehát hogy ezek mind-mind természetes emberi reakciók, hanem számomra sokkal inkább azt jelenti a lelki egészség, hogy képesek vagyunk kapcsolatban maradni saját magunkkal, felismerni azt, hogy mi történik bennünk, észrevenni a saját szükségleteinket, határainkat, mi az, ami jól esik, mi az, ami nem esik jól számunkra, szabályozni saját magunkat, és hogy ebbe beletartozik az is, amikor segítséget kell kérnünk, mert hogy ez egy nagy erő szerintem, amikor ráismerünk arra, hogy ez nekem nehéz, és én ezt így egyedül nem tudom.
1: És pontosan erre vonatkozik a következő kérdésem. Miért félünk ennyire? Miért számít ez még mindig tabunak egy picit? Mi lehet ennek az oka, hogy nem szívesen mennek az emberek pszichológushoz?
2: Azt gondolom, hogy azért ezen a téren nagyon sokat változott a társadalom, főleg így a fiatalabb generációknál, mert így azt látom, hogy azért ez már nem olyan szégyen akár, mint korábban. Ma már azért ez egy természetesebb dolog, viszont igen, ahogy mondod is, tehát, hogy még mindig ott vannak azok a tévhitek, azok az előítéletek, és talán azért, mert hogy az az ilyen leggyakoribb tévhit, hogy akkor kérünk segítséget, amikor valami nagy baj. Tehát, hogy velem van a baj, ki fog derülni, hogy én milyen vagyok, én mégsem vagyok jó ember, és hogy ezek a félelmek, amik megjelennek, gátolnak abban, hogy segítséget kérjünk. Ez az egyik része szerintem, a másik pedig, hogy úgy apostrofáljuk ezt a segítséget kérni dolgot, mint hogyha ez egy ilyen gyengeségnek számítana, hogy akkor én nem tudom megoldani a saját problémáimat, nem vagyok elég erős, kudarcot vallottam valamiben, pedig hogy szerintem segítséget kérni pont azt jelenti, hogy észrevettem azt, hogy valami nem jó az én életemben, és hogy ehhez kell egy külső segítség, hogy én ezen tudjak változtatni, és szerintem azért is fontos, mert nagyon nehéz magunkat kívülről látni, hogy hogyan is működünk, hiszen számunkra ez egy természetes folyamat sokszor, amit ugye nem veszünk észre, mert hogy gyerekkorunk óta így működünk, ezt láttuk a családban, ezt tanultuk meg. Viszont azt a dolgot pedig észreveszünk, hogy sokszor ugyanazokba a helyzetekbe kerülünk, ugyanazokat a mintázatokat futjuk újra és újra, ugyanazok a konfliktusaink vannak, nehezen mondunk nemet, és hogy itt fontos, hogyha ezt így felismerjük, hogy akkor lehet, hogy én ezt már nem akarom tovább, és akkor igenis merjünk segítséget kérni, mert ez nem egy gyengesség, ez egy óriási erő, hiszen amikor eltörik a lábunk, akkor is orvoshoz fogunk fordulni. Nyilván itt annyiban nehezebb, hogy ez kevésbé látható, tehát, hogy amikor valaki hónapok óta szorong, vagy nem érzi jól magát, akkor az ott önmagában zajlik, de hogy fontos, hogy ez kifelé is meg tudjon jelenni.
1: A következő adást előrevetítve az önismeret kérdésével fogunk ugye foglalkozni, és előjáróban beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent az önismeret. Ugye már itt az előző mondataidban is gyakorlatilag erről beszéltél valamilyen szempontból. Szedjük össze egy kicsit, hogy mit takar ez, te mit mondanál erről, mi ez az önismereti folyamat, és miért fontos?
2: Hát igen, ahogy mondtad is, tehát, hogy ennek nagyon sok mindent tudunk alatta érteni, de hogy számomra nem azt jelent, nem csak azt jelenti az önismeret, hogy tudom azt, hogy nekem milyen tulajdonságaim vannak, és azt mondom, hogy én így működöm, hogy ilyen vagyok én, hanem sokkal inkább egy ilyen mélyebb és összetettebb dologról van szó, és számomra az önismeret annak a megértése, hogy mi történik bennem, és miért történik bennem valami. Tehát, hogy miért érint meg ennyire egy helyzet, miért leszek dühös, miért olyan nehéz nemet mondanom, hiszen ezekhez ugye hozzátartozik a saját történetünk, tehát, hogy nem egy üres lappal érkeztünk a felnőtt életbe, hanem hozunk magunkkal a családunkból, a korábbi kapcsolatainkból tapasztalatokat, és megtanultuk azt, hogy milyen a szeretet, megtanultunk valamit arról, hogy hogyan lehet kezelni egy konfliktust, szabad-e kimutatni az érzéseinket, hogy ezekből viszont nagyon sok minden automatikussá válik a felnőtt életünkre, és ezt nem vesszük észre azokat, hanem csak azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok. És az önismeret számomra itt kezd így izgalmassá válni, amikor meg tudunk állni, és meg fel tudjuk tenni a kérdést, hogy de miért? Miért működöm így? Mert úgy gondolom, hogy ha meg tudunk állni, és fel tudjuk tenni ezt a kérdést, akkor viszont választási lehetőségünk is lesz. Tehát addig, amíg automatikusan működünk, megjel van egy helyzet, benyomódik a gombunk, és elindulnak azok az automatikus folyamatok, amik lefutnak, de hogyha viszont elkezdem felismerni, hogy mi történik bennem, akkor idővel létrejön egy tér az érzés és a viselkedés között, és ebben a térben pedig már megjelenhet a választásnak a lehetőség, hogy szeretnék-e ugyanúgy reagálni, ugyanúgy viselkedni, ahogy korábban, vagy szeretnék kipróbálni valami mást is. És hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a mindennapokban, hanem a különböző kapcsolódásainkban, vagy kapcsolatainkban is. És az önismeret egy olyan vonal, hogy soha nem tudjuk azt mondani, hogy készen vagyunk, hiszen folyamatosan változunk, új életszakasz következik be, vesztességek érnek bennünket, változások történnek, és hogy szerintem ez egy ilyen élethosszig tartó kíváncsiságnak kell, hogy legyen bennünk, hogy meg tudjunk élni, és újból és újból feltegyük magunknak a kérdést, hogy oké, de akkor mire van szükségem, mit is szeretnék én, mi az, ami nekem jól esne. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes, ez az önismeret, és egy nagyon-nagyon tág kérdéskör.
1: Így a végére egy kicsi személyenséget szeretnénk még belevinni a beszélgetésbe, és itt az önismerettel kapcsolatban megkérdezni tőled, hogy te a saját önismereti utadat hogyan tetted meg, és hogyan emlékszel az első lépésekre?
2: Nyilván így az egyetem ideje alatt is voltak ilyen önismereti csoportok, de az első nekem, ami nagyon-nagyon fontos volt, vagy egy fontos állomás, az igazából a kisfiamnak a megszületése volt, mert hogy persze ezt mondjuk, hogy milyen nagy tükröt tudnak mutatni a gyerekek, de amikor úgy szembesülünk is ténylegesen ezzel, és meg tudunk elni, és nagyon magamra ismertem ebben a cselekedetében, az szerintem egy óriási felismerés tud lenni, és jó, hogyha abban a helyzetben el tudunk gondolkodni, és fel tudjuk tenni a kérdést, hogy oké, de miért? A másik pedig az ilyen családterápiás önismereti csoport volt, ami számomra egy óriási felismeréseket hozott így a működésemmel kapcsolatban, és itt pont ezt, amiről az elején beszéltem, ezt a családfát, amit annó írtam a nagymamámnál, ott 10x évesen, azt hoztam újra be, és akkor arról kezdtünk el beszélgetni a családi történetekről, és szerintem ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, és persze bennem is ott volt a félelem, hogy úristen, mi fog kiderülni rólam, de hogy nem merni kell igazából ebbe beleugrani, és jó ezekkel szembenézni, mert akkor tudunk rajta változtatni. Addig, amíg ezt nem látjuk, addig ugyanúgy fogunk működni.
1: Amikor riporton kívül találkoztunk, akkor mondtam is neked, hogy eszembe jutott egy előadás, egy pszichológus előadása, és ő azt mondta, hogy legszívesebben mindenkinek egy kézikönyvet adna, és egy ilyen belépőt az életbe, mondjuk ilyen 18-20 évesen, és azt mondaná a fiataloknak, hogy kezdjétek önismerettel, és kezdjétek pszichológushoz járni, vagy terápiára járni, és kezdjétek el itt az első lépéseket, mert hogy nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, és a felnőtt életet jól tudjuk elkezdeni, és egészségesen mondjuk így. De nyugtass meg minket, hogy bármikor el lehet kezdeni önismerettel foglalkozni.
2: Szerintem soha nem késő, sőt, így a tapasztalataim is azt mutatják, hogy ahogy egyre inkább elterjedtebbé válik, hogy egyre többet beszélünk önismeretről, lelki egészségről, szorongásról, megelőzésről, egyre többen nyitottá válnak arra, hogy igenis változtassanak, és nem csak fiatalok, hanem bárhány évesek lehetünk igazából, szerintem soha nem késő elkezdeni. Az a fontos, hogy elindulunk ezen az úton, és persze nagyon ijesztő sokszor azt a első telefont megejteni, vagy megírni azt az e-mailt, de hogy én mindig azt szoktam mondani a klienseimnek is, hogy ez egy óriási lépés, és hogy azért már legyenek büszkék magukra, hogy megtették az első is egyben a legnehezebb lépést, hogy igenis, vagy elindultak ezen az úton.
1: Nagyon köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és a hallgatóknak a figyelmet, és a következő hónapban is találkozunk, és szintén önismerettel fogunk majd foglalkozni, és ezekről a témákról beszélgetünk veled. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be a déli úrangyalak közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodtak arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump tehát közölte, sikeres tárgyalás folytatott Putyinnal, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 000 tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett ő is. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiac Kamisz kormányfő helyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűség, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. Újabb mérföldkőz érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között, írja az Index. A cikkben az áll, a soros elnökséget betöltő Írország előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal. Ahogy várni lehetett, a nettó befizető kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkentenék, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlnának. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is előre jelezte, hogy a számukra teljességgel elfogadhatatlan. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az Európai Uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én lép életbe a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszer kell bevezetniük, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak függőséget okozó szolgáltatásokat. Legkevesebb 109 ember meghalt és több mint 116 eltűnt egy hajótörés során Djibouti partjainál, jelentette be az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. A tájékoztatás szerint a szerencsétlenség még péntekre viradóra történt, és a halottak között 15 gyermek is van. Végül az időjárásról. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, később aztán ez feloszlik, gomoly felhős, napos lesz majd az ég. Csapadék holnap már nem hullik, sok felé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 4 és 9 fok között, délutánra aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
2: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mindig nagy öröm számomra, ha a műsor végén elhangzó szokásos felhívásunk vízhangra talál hallgatóink körében. Így történt ez nemrégiben is, amikor Buda Bertalan nyugalmazott élelmiszeripari mérnök keresett meg, hogy megossza velem, önökkel, az általa épített hálakápolna történetét.

0: Itt vannak előttünk fényképek, egy épülő kápolna. Látható rajta egy kápolna épülésének a pillanatai. Hogyan kezdődött az egész, hogyan jött az ötlet, hogy építsen egy kápolnát?
1: 2008. február 9-én egy súlyos autóbalesetet szenvedtem a M7-es autópálya 14-es kilométerénél. Totál károsra tört alattam a kocsi, és én szinte karcolással megúszva szálltam ki összetört kocsiból. Hátulról 180-as tempóval egy tempomattal közlekedő kocsi eltalálta a bal hátsó sarkamat. Én 130-as tempóval mentem, és megcsavarta a kocsit, felkenődtem a szalagkorláton keresztül a betonfalnak. Ott maradt a jobb első futóművem a szalagkorlát tetején, átdobott a túlsó oldalra. Legalább 100 métert csúszott a fenekén a Honda, mert kitörtek a kerekei, csak egy kereke maradt meg. Megállt mögöttem egy kis Suzuki, kérdezem, nem látta, hogy mi történt velem?
0: Ez nagyon gyors volt.
1: Olyan gyors volt. Elnéztem messzebbre, láttam egy féklámpát égni, oda ment a Suzuki is, megnézte, azt mondja, ott van egy halott ember benne. Mentőt hívtunk, rendőrt hívtunk. Kiderült, hogy csak elájult meg, ki fejelte a szélvédőt, meg eltört keze lába.
0: Akkor ön nem volt egyedül?
1: Én nem egyedül voltam, hogy bulgár barátommal voltam, mert aznap exportáltunk Bulgáriába egy kamion tejporkeveréket, és lerobbant Kecskemétnél a bulgár kamion, és menni kellett segíteni nekik. Elmentünk este 8 órakor, kisegítettük, megcsinálták a hívekóját, továbbment, és hazafelé jövet este 11 órakor történt ez a baleset. És azt mondtam, hogy az életemet az Istennek köszönhetem, hogy én itt életben maradtam, meg életben maradtunk, mert a bulgár barátom is nem volt bekötve, leesett a ülés elé. Kérdeztem tőle, hogy éjsz, azt mondja, élek, szálljál ki, nem tudok, beszorulta. Megkerestem a baltámat, kifeszítettem az ajtót, kihúztam, talpra álltunk, és neki se semmi baja tulajdonképpen. Engem bevittek a mentővel a János kórházba, meg a sérülést okozó sofőrt is. Egész úton káronkozott, én imádkoztam. Tologattak bennünket hajnali 4-ig, kivizsgáltak, nem tört el semmim. Azt mondja, most 3 napra megfigyeljük, itt marad a kórházba. Mondom, nem kell engem megfigyelni, majd a feleségem megfigyel otthon, megyünk haza. Hazamentünk, és legközelebb, mikor mentem Konyba, ott van az üzemünk.
0: Ez merre van? Én most már tudom, hogy megnéztem.
1: Győr-Sopron megyében van ez, Csornától 5 kilométerre. És mondom a polgármesternek, hogy én ide a sarokra szeretnék egy kápolnát építeni. Azt mondja, nem építhetsz, mert a beépítési százalék már így is több, mint kellene. Lakóövezetben vagyunk, 25% lehet. Ha ipari övezet lennél, akkor 40% lehetne. Mondom, minősítsetek át ipari övezetté. És építették az M85-ös autópályát, a mi utcánk Új Élet utcának hívják ezt az utcát. Fő utca lett, és eszébe jutott a polgármesternek, hogy a Buda azt kérte, hogy minősítsük át. Hát semmiben nem kerül, átminősítettek ipari övezetté, és lehetett építeni a kápolnát. Ez 5 év, tehát 2008-tól 2013-ra alakult ki, hogy építhető a kápolna.
0: Úgy tudom, hogy amikor kigondolta, akkor az lebegett a szem előtt, hogy egy hónap alatt kész lesz.
1: Ami egy hónap alatt nem készül el, abban vele se kezdek. Amikor kirúgtak a csornai tejporgyár keverőtemét, béreltük, és egy hetet adtak, hogy hagyjuk el a területet. Egy hét alatt legyártottuk azt, ami egy hónapra elegendő termék, és következő nap megvásároltam a telephelyet Konyba, és egy hónap alatt kialakítottuk az élelmiszerüzemet abban az épületben, amit megvásároltam. Úgyhogy így történt. Egy hónap alatt szerettem volna felépíteni. Felhívtam a építészmérnök barátomat, Eszes Tibit, aki korábbi építkezésnél műszakvezető volt, hogy tervezzen nekem egy kápolnát. De olyat tervezzen, amit én is, ha nem kapok mestert, én is be tudom fejezni.
0: Aki saját két kezével?
1: Saját két kezemmel, mert faházat már építettünk korábban, és bizakodtam, hogy lesz mester. Kőműves mester van a faluban, de nem ő vele indítottuk el végül is az építkezést, hanem egy cigány kőműves, én Szabolcsi vagyok, barátom, fekapista, újította fel a szülői házamat, Gelénesen van a szülői házam, én örököltem meg, és ő újította fel, és akkor is megismertem a munkáját, fej volt telefonon, hogy nincs-e valami meló, Berti bácsi. Mondom, de van, építünk egy kápolnát. Akkor mi megyünk is. Felszálltak a vonatra, jöttek, leszettem őket a Nyugatinál, elmentünk Agyagos-Szergénybe, volt egy 120 éves öreg házunk, oda letelepültünk, és felkerestem az SSTB építészmérnököt, hogy tervezzen nekem egy kápolnát. És fél nap alatt megtervezte.
0: És milyen szempontokat adott neki?
1: Olyan szempontokat, hogy ez a kápolna, ez, mint itt látható, ez egy 4x5 méteres alapterületű téglából épült építmény, fagerendás, deszkaplafonos, olyan, mint az én szülői házam, ahol megláttam a napvilágot 1950-ben. Egy hétfői napon beadtam a építés engedélykérelmet a Csornai Hivatalnak az építési osztályára. Kedden mentem érdeklődni, hogy mi a helyzet. Azt mondta az ügyintéző, hogy egy hónap az átfutási ideje, ezt még csak tegnap adta be, úgyhogy egyelőre várunk. Mondom, mire várunk? Hát helyszíni szemlét kell tartani. Mondom, akkor reggeliztél már? Azt mondja, még nem. Akkor gyere velem, reggelizünk, azt közben megtartjuk a helyszíni szemlét. Így is volt, utcéli büfébe megettünk egy sült kolbászt, kimentünk a telephelyre, lefényképezte, elbúcsúztunk, elmondta, hogy mit lehet még az építés engedélye előtt csinálni. Tehát el lehet kezdeni az építkezést, alapot kiásni, kerítést, meg egy méter maga szintig a falat is lehet készíteni. Visszavittem a hivatalba, nekiálltunk, kiástuk az alapot, megvettem a zsalukövet, elkezdtük az alapozást, az anyagot kis teherautóval szállítottam folyamatosan, mindig reggel 6 órakor kezdtük a munkát. A munka elkezdése után bementem a Csornai Premontrai templomba a 8-as misére imádkozni. Közben bevásároltam a reggelire való élelmiszereket, visszamentem, együtt megreggeliztünk, ez volt a forgatókönyv tulajdonképpen. Reggel 4:30-kor felkeltünk az agyagosi házba, ittunk egy teát, meg haraptunk valamit, és mentünk az építési területre. Én minden reggel mentem misére, református létemre, ott nem volt református templom, katolikus, a Premontrei templomba imádkoztam minden reggel a 8-as misén, együtt a többi hívekkel, és az építkezés az folyamatosan haladt. Én voltam az anyagbeszerző, kis terrótóval szállítottam a téglát, betont, habarcsot, vakolóanyagot, mindent. Egy építőanyagkereskedésbe vásároltam az anyagot, és folyamatosan hoztam el az építőanyagot. Megbeszéltük, hogy amikor befejezzük az építkezést, akkor elszámolunk, hogy ne kelljen mindig számlákkal foglalkozni. A munka az sokkal fontosabb, hogy haladjunk. És amikor elértük a kívánt magasságot a falazással, akkor törtem a fejemet, hogy hát ács nincsen, és mi nem is értünk az ács munkához. És mit áld Isten, a szomszédom megjelenik egy mosolygós emberre, azt mondja, látom, hogy haladtok a falazással, én ács vagyok, Horváth Jenő a nevem, szívesen segítek nektek az ács munkában. A tetőre nem tudok felmenni, mert leestem, a tetőről eltört a gerincem, de lenn a földszinten, megmutatom, hogy mit, hogyan csináljatok, és 3 nap alatt megcsináltuk a ácsmunkát, a betanított munkások, kollégák gyerekei, meg jó magam. És akkor csodák történtek folyamatosan az építkezés során. Amikor eljutottunk a falazásnál az apszishoz, akkor kiderült, hogy azt csak kis téglából lehet összerakni. Körülbelül 1000 darab kis téglára volt szükség, és nem tudtam, hogy honnan szerzem be. Hazamentünk Agyagosba este, megvacsoráztunk, mindenki lefeküdt, nagy vihar volt éjszaka. És reggelre a szomszédnak a fészere kidőlt a fala az udvarunkra, és csupa kis téglából állt a fészer. Felhívtam az örököst, hogy Józsikám, szükségünk lenne egy pár darab kis téglára a kápolna apszis kialakításához.
0: A szentélye a kápolnának.
1: Igen, amennyit akarsz, vigyetek, nem kell fizetni érte semmit. Felpakoltuk a kis teherautó platójára körülbelül szükséges mennyiséget, abból alakította ki a apszis részt a kőműves.
0: Volt még ilyen történt, még hasonló? Úgymond csoda?
1: Tulajdonképpen végig csoda volt. Az első csoda az Agyagos-Szergénybe történt. Aznap hajnalban, amikor elkezdtük a építkezést, tehát augusztus 4-én. Bukóra állt a hátsó szobának az ablaka,

0: És reformátusként miért gondolta arra, hogy kápolnát épít hálából?
1: Hát ez úgy volt, hogy a 80-as években egy országos cégnek a fejlesztő mérnökeként Zalában egy építkezést vezettem, és amikor átmentem ezen a falun 2013-ban, akkor leégett háztető, elgyobosodott udvar, gazfák nőttek, mondom, maradandót kell építeni, ami 100 év múlva is dicséri az Istent, és ezért én úgy gondoltam, hogy kápolna lesz belőle, és kápolnát építettünk. És én ezt ökumenikus háladó kápolnának szántam, hogy mindenki bemehessen imádkozni, aki arra jár, és hálás valamiért. Mert tulajdonképpen az ember nem tudja, hogy mennyi dolog éri az életébe, ami miatt hálás lehet. Én például hálás vagyok a családomért, hálás vagyok a gyermekeimért, unokáimért, hálás vagyok, hogy olyan családot hozott a fiamnak a apósa, anyósa több mint 40 éve házasok, a lányom férjének a szülei több mint 40 éve házasok, mi 50 éve házasok vagyunk a feleségemmel, és jobban rosszban kitartottunk egymás mellett.
0: Az előbb láttam itt a képek között egy olyat, itt van, igen, amelyiken egy kereszt mellett áll.
1: Ez a homlokzatra került a helyi asztalos, Kovács László. Ő hozzá vittem az anyagokat legyalulni, és amikor már készen volt a kápolna, akkor mondtam, Lacikám, egy keresztet légy szíves a homlokzatra szeretném feltenni. És gyalog vittem el a hátamon a keresztet az asztalos műhelytől a kápolnáig. És jöttek a segítők. Itt a Pistának a felesége, a Kömös Pista.
0: Így hozták úgymond haza
1: így a keresztet. Így a keresztet, és belevéstük a tűzfalba. Úgyhogy az idő vasfoga, hogyha tönkreteszi ezt a fát, akkor a nyoma ott van. Tehát a fa nélkül is ott van a kereszt, a Krisztus jele a homlokzaton. A apszis részen egy anya gyermekébe diófából készült fafaragás, ennek is története van, ez csodás története. A nagytétényi szomszédom, Kövesdi János nyaralt Harkányba, egy esős időben elment a környéki lehetőségeket tanulmányozni, és betévedt egy pécsváradi fafaragó művésznek a műhelyébe. Szabó Lászlónak hívják. És kérdezi, hogy nem ismer valakit Gazdag Rétren, mert ezt az anya gyermekével fafaragványt László atya rendelte meg tőle, aki nem vette át. Felhívtam telefonon a fafaragó művészt, hogy azért nem vette át, mert meghalt. Én viszont építek egy kápolnát, és szeretném, ha megvásárolhatnám ezt a...
0: Ez Lip Laci atya volt, ugye?
1: Lip László atya, igen. És mikor úgy állt az apszis kialakítása, hogy most már fel lehet tenni a falra anya gyermekével szobrot, felhívtam a Szabó László

0: faragóművészt, hogy elmennék Pécsváradra érte. Nem azt mondja, hogy szeretne személyesen eljönni, elhozni, meg szeretné fogni annak az embernek a kezét, aki 2013-ban kápolnát épít. Eljött, elhozta, megegyeztünk, 10% kedvezményt adott az árból. Kifizettem, éppen a plafon deszkázásánál tartottunk. Azt mondja, itt nem kellene bedeszkázni, ide egy kék üveget kellene a deszka helyére tenni, a tetőre meg egy plexi cserepet, hogy a kék fényen keresztül jusson el a Mária szoborra égi fény. Felhívtam a csornai cserépgyárat, hogy van-e nekik plexi cserepük. Azt mondták, hogy van, raktárban 6 darabra volt szüksége. Megvettem, feltettük a tetőre a plexi cserepet, felhívtam a győri üveges céget, hogy egy méterszer 160-as, 1 centi vastag kék üvegre lenne szükségem, hogy van-e önöknek. Azt mondja, nem tudom, de megnézem a raktáron. Megy be a raktárra, visszaszól, azt mondja, van itt egy méterszer 160 centis üvegtábla, el volt készítve nekem már előre. Mondom, akkor jöjjenek holnap reggel, tegyék be a helyére. Azt mondja, nem tudunk menni, mert a dolgozóink mind a Audi gyárnak dolgoznak, határidős munka van. Felhívtam az asztalos barátomat, hogy csináljon nekem egy vakkeretet, egy 160x1 méteres befogadó képességű vakkeretet, abba belerakták nekem Győrbe a kéküveget, Hondával vittem, és helyre tettük, és azóta kéküvegen keresztül világítjuk meg a Mária szobrot.
1: Mit tetszik még mutatni? Van itt egy kápolna szentelő könyv.
0: Amikor elkészült 2013. szeptember 4-én a kápolna, akkor megkértem a pápai Lajos püspök urat, hogy engedélyezze a ökumenikus kápolnának történő felszentelést. Több mint 2 hétbe tellett, míg megadta az engedélyt, 22-én szenteltük a kápolnát, és a helyi plébános Ferling György, Lentulai Attila egy győri református lelkész, és Brückner Ákos atya most jelenleg Fehérváron szolgál, de itt volt a budai Szent Imre templomba plébános 25 évig, oda jártunk hozzá, és kinyomoztam, hogy a papi pályafutása Konyban kezdődött el, és felhívtam telefonon, hogy nem jön el a szentelésre. Azt mondja, szívesen eljön, hozhatok pár diákot is, mondom, amennyi befér a kocsiba, hozhat. És ő volt jelen a kápolna szentelésen.
1: És mi lett a titulusa, a neve a kápolnának?
0: Hálaadó ökumenikus kápolna. Eljött a családom, fiam, első unokám, menyem, nászasszonyom, testvéreim. Jelképesen egy kis hidat csináltunk a kápolna előtti ároknál, hogy már messziről lehessen látni, hogy itt valami van, mert utcáról alig látszik. Amikor megvettük ezt a telephelyet, akkor lejlan ciprusokat ültettünk a kerítés mellé, innen kivágtunk egy ciprust, és úgy lehet bemenni a kápolnába. Itt a megáldás, itt vannak a premontrei szerzetesek, akik eljöttek.
1: Sokan voltak az ünnepségen.
0: Hát a Kisalföld újság folyamatosan tájékoztatott a építkezés menetéről, úgyhogy sokan voltak, akiket nem is ismertem, ismerősök, családtagok azok itt ezek, de ezek a többiek ismeretlenek, a Kisalföld újságból értesültek róla, hogy...
1: Viszonylag régi újságok vannak itt előttünk. Kápolnával köszönte meg életét a baleset túlélője. Erről szól az egyik.
0: Ez 2 évvel ezelőtt a Blick újság keresett meg, és neki adtam egy interjút, de ez a Kisalföld újság, ez abban a hónapban, 2013. szeptember 24-én tudósított, hogy megáldották a hálából épített kápolnát Konyban. Itt, ahol átadom a helyi polgármesternek jelképesen a kápolna kulcsát.
1: És akkor most ki ez a kápolna?
0: Hát a falunak adtam, de úgy van, hogy kezdetben éjjel-nappal nyitva volt, csak beköltözött a rozsdafarku. Azt ki kellett telepíteni, mert olyan szennyet csinált, hogy nem győztük utána takarítani. Most úgy van, hogy be van zárva, de a szomszédnál van a kulcs, és hogyha valaki be akar menni imádkozni, akkor kinyitja.
1: És mikor járt utoljára a kápolnánál, kápolnában?
0: A múlt héten.
1: és becsuktuk most ezt a kis könyvet a kápolna szenteléséről, és egy idézet van a hátsó borítón.
0: Állapostolnak
1: a római levél 8. fejezet 28. verse. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Miért ez?
0: Ez a kedvenc idézetem a Bibliából, mert annyi minden éri az embert, amit úgy gondol, hogy rossz, de a rossznak mindennek van valami oka, ami előbb-utóbb jóra fordul. Itt van ez az én betegségem, ezt valószínűleg azért kaptam, hogy többet foglalkozzak Isten dolgaival.
1: Ez Parkinson-kor?
0: Parkinson-kor, 10 éve kaptam, és azóta hol fokozódik, hol nem. Most már belenyugodtam, és azzal foglalkozom, hogy a családom minden tagját elvezessem az Isten. Amit eddig sikerült elérni, a felnőttek azok mind megkereszteltek. A gyerekek első áldozós volt az egyik kislányunokám, a többiek meg készülnek az első áldozásra. 2024. szeptember 23-án én is katolikus lettem. Jártunk a feleségemmel a Margaréta nővér lelki gyakorlataira, Sopronba, Felsőmocsaládon, Budapesten, és az mindig abból állt, hogy gyónás, áldozás. És én mikor gyóntam, akkor megköszönte a pap, hogy ilyen őszintén bevallottam a bűnöket, vétkeket, de feloldozást nem kaptam. És én nekem ez nagyon hiányzott, mert őszinte bűnvallást tartottam mindig, és 24. szeptember 23-án oda mentem az egyik szervező plébánoshoz, hogy akkor én katolikus szeretnék lenni. Megkeresztelt református vagyok, és én attól kezdődően katolikus vagyok.
1: Mai műsorunkban a kónyi hálóadó ökumenikus kápolna történetét ismerhették meg. Beszélgető társam az építtető, Buda Bertalan nyugalmazott élelmiszeripari mérnök volt. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek útmenti keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort jövő szombaton a rózsafűzér előtt, tehát 17 óra 30 perctől megismételjük, és rádiónk honlapján is visszahallgatható.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Kezdjük talán azzal, hogy indítottál egy olyan kis sorozatot, hogy a mezítlábjárásnak milyen jótékony hatásai vannak, de hát ez a tevékenység, ami mondhatjuk, hogy egy ősi tevékenység, te is ugye ezt megosztod az érdeklődőkkel, most miért került mégis fókuszba?
1: Szervusz, Anikó, köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, sokat gondolkodtam, hogy reflexológia kapcsán mi lenne az a terület, amivel közel tudok kerülni a kedves olvasókhoz, illetve a hallgatókhoz is elmódon, és a mezítlábjárás jutott eszembe, hiszen tényleg az őseink azok mezítlábjártak, nem használtak cipőket, és számukra nem, ez nem egy divat volt, vagy hóbort, hogy ők mezítlábjártak, hanem az ő mindennapi életüknek a szerves része volt. Ezáltal ugye a talpuk az folyamatosan kapcsolódott a földhöz, a világhoz. Voltak külön egészségmegőrző rítusaik, akár egy hajnali harmatszedés vagy tarlónjárás, ami ugye nem csak muszájból történt, hanem egészségmegőrző szerepe is volt. Volt ugye a szegényebb réteg annak idején, akik ugye muszájból jártak mezítláb, mert nem volt pénzük cipőre, különösen ugye a pásztorok vagy a gyerekek, és előfordult olyan, hogy ugye vasárnaponként a misére igyekezve csak a templom ajtajába vették föl a cipőt, mert ugye annyira vigyázni kellett rá.
0: Azt kommunikálod ebben a sorozatban, hogy a talp zónái a belső szerveink vetületei. Mit jelent ez? Mert ugye hát ha hallgatóink figyelemmel kísérik műsorainkat, akkor tudják, hogy te reflexológiával, talpmasszázssal is foglalkozol, tehát nem pusztán a mezítlábjárás az, ami nagyon fontos lehet, hanem te ezt egy kicsit nyilván ilyen szakemberként tovább gondolod. De hogyan tudsz te segíteni, vagy melyek azok a problémák, panaszok, ahol a talpmasszázs előtérbe kerülhet?
1: Igen, nagyon fontos szerepe van nyilván a reflexológiának, és reflexológusként próbálok ezzel a mezítlábjáró sorozattal is közelebb kerülni az emberekhez, hiszen a talpunkon minden szervünk, minden szervrendszerünk zónájának a kivetülése megtalálható. Hogy miben tudok segíteni reflexológusként? Hát mondhatnám, hogy miben nem, hogyha egy kicsit nagyképű lennék, de nyilván nem vagyok. Nagyon sok mindenben, nagyon sok problémára lehet megoldás. De hogyha csak egy kis kikapcsolódásra, relaxációra vágyik a vendég, akkor már nagyon, nagyon jó lehet egy reflexológiai kezelés. Alvás problémák esetén nagyon jó lehet, tényleg a stresszkezelésben. De vannak olyan vendégeim például, akiknek nőgyógyászati problémáik voltak, gyomor és bélrendszeri problémák esetén, gerinc problémák esetén, úgyhogy tényleg lehetne itt sorolni, de nagyon sok probléma esetén kiegészítő terápiaként lehet használni a reflexológiát.
0: Ja, azt kommunikálod, hogy a mezítlábjárásról gondolkodjunk úgy, hogy lépésről lépésre. Mit jelent ez, illetve mi otthon mit tehetünk ennek érdekében? Ugye mezítlábjárásról szerintem mindenkinek vannak gyermekkori emlékei, vagy ha a saját gyermekünkre, kisgyermekünkre visszagondolunk, akkor nagyon gyakori ugye a lúdtalp, és akkor ott különböző kis mezítlábas torna gyakorlatokat is lehet nagyon hatékonyan végeztetni a gyermekekkel. De én most itt azt gondolom, hogy nem csak a kisgyermekekről beszélünk, mert mondjuk egy kialakult nem jó láboltozatnak aztán lehetnek később következményei, de szerintem te itt a felnőtt társadalomra gondolsz alapvetően, szóval hogyan kezdjük otthon, hogyha magunk akarunk egy kicsit mezítlábjárni és tenni ilyen értelemben az egészségünkért?
1: Igen, nyilván azért a gyerekekre is nagyon jó odafigyelni, de felnőttként is egyértelmű, hiszen nem mindegy már maga a lépés technikánk sem, hiszen mezítlábjárva nem a sarkunkra érkezünk, hanem a talpunk középső vagy elülső részére. A talpunk visszajelzi a magának a talajnak, a talajfogásnál, hogy a talaj milyen minőségű, ott az ezer ideg végződés, lábon lévő kis izmokat, idegeket folyamatosan edzi, és mezít láb, ezek ugye sokkal érzékenyebb, tényleg mezít láb olyan kis izmaink is dolgoznak, amik a cipőben nem. És hogyha folyamatosan mezít láb járunk, ezeket azért lehet, hogy másnap akár érezzük is. Hogy otthon hogyan kezdjük, akár egy puha felületen, egy fűben, egy homokban, egy erdei talajon, semmiképpen nem betonon vagy aszfalton. Először fokozatosan csak 5-10 percet töltsünk mezítláb, és aztán lehet egy kicsit hosszabb ideig, lehet nyugodtan lábtornákat is, lesz majd erről még külön poszt az oldalon. Lútap megelőző tornát is fogok egy pár gyakorlatot kitenni, illetve egy reggeli hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő tornát is, amit még az ágyban el lehet végezni akár.
0: Azt mondtad nekem itt megelőzően, hogy lehet ma már kapni úgynevezett mezítlábas cipőket. Mit jelent ez? Tulajdonképpen azt imitálja, mint hogyha nem lenne a lábunkon lábbeli?
1: Igen, ezek a 21. század találmányai, ezek a Barefoot fut cipők, amik az utcán is, mintha megőriznéd a természetes terülését a lábnak, ezek egy vékony talppal rendelkeznek, és én még nem próbáltam, de akik már próbálták, azt mondják, hogy tényleg olyan érzés, mintha nem lenne a lábadon semmi, és tényleg a teljes mezítlábas érzést adja át.
0: Amikor megkeres téged egy páciens a Miskolci Aromapontban, és felvázoljátok együttesen, hogy mi az ő problémája, annak függvényében fogod alkalmazni a talpmasszást, illetve fordítva is igaz ez, hogy amikor valakinek a talpához hozzányúlsz, akkor már van arról fogalmat, körvonalazódik, hogy neki mik lehetnek a panaszai?
1: Igen, azért általában nálam egy állapotfelméréssel kezdődik minden esetben a kezelés sorozat, ami áll egy szóbeli beszélgetésből, illetve egy reflexológiai állapotfelmérésből is. Hogyha esetleg a szóbeli állapotfelmérés valamilyen ok miatt elmarad, vagy rövidre sikerül, vagy a vendég azt mondja, hogy hát ő inkább nem szeretne mondani semmit, mert hát azért nem teljes a bizalma még a természetgyógyászattal kapcsolatban, akkor kerül sor először egy reflexológiai állapotfelmérésre, ahol az állapotfelmérés során nagyon érdekes dolgok szoktak előkerülni, akár olyan dolgok is, amiről még vagy már el is feledkezett a vendég, hogy neki olyan problémája is volt. És aztán nyilván ennek megfelelően, az állapotfelmérésnek megfelelően állítom össze a kezelési programot, ami minden esetben egy méregtelenítő programmal kezdődik, és utána, illetve már a méregtelenítő program közben is személyre szabottan, az adott problémának megfelelően kiemelten kezelem azokat a problémás pontokat, amelyeket szükséges.
0: Mennyire kommunikál egyébként a talpunk? Mennyire érzed azt valakinek a talpán, hogy szorong, feszült, különböző lelki tüneteket? Mennyire érzed te magad?
1: Hát lehet mondani, hogy 100%-osan, mert nyilván egy feszültebb, idegesebb vendégnek a talpa is ugyanolyan feszült és ideges lesz. Nyilván vannak olyan pontok is, amivel ezeket így könnyebben meg is lehet állapítani, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy feszült vendég is kipihenten és frissen és elégedetten szokott felkelni a masszázságyról.

0: Fontos, hogy ez a talpmasszázs is egy rendszeres tevékenység legyen? Tehát akkor hat igazán, hogyha valaki rendszeresen jelentkezik nálad, és aztán, ahogy telik az idő, beszámol arra, hogy oldódik a feszültség, oldódik a szorongás?
1: Igen, mindenképpen itt mindig kezelés sorozatról beszélünk. Nyilván vannak frissítő wellness kezelések, amiket igénybe lehet venni egy-egy alkalommal, de egy probléma esetén általában az a 10 kezelés, ami egy kezelés sorozatot kitesz, és ez alatt azért folyamatosan várom a visszajelzéseket, illetve érezni is a talpon is a visszajelzéseket, és hát természetesen itt azért komplex kezelés van, tehát általában nem csak a talpreflexológia, hanem általában fitoterápiás ajánlások, egyéb életmód faktorjavaslatokat is teszek, amelyet, hogyha követ a vendég, akkor tényleg nagyon szuper eredményeket lehet elérni.
0: Tulajdonképpen egy kicsit át is léptünk a másik témánkba, a mezítlábjárást követően, mert hogy a szorongásról, illetve a stresszoldásról beszélgethetünk olyan értelemben is, hogy hogyan tudsz te természetgyógyászként ezeken segíteni a gyógynövények erejével, vagy azoknak a kombinációival?
1: Igen, ugye hál' Istennek fitoterapeuta és aromaterapeuta is vagyok egy személyben, úgyhogy akár ezzel, akár azzal, akár mindkettővel kombinálva nagyon szuper illóolajaink vannak, nagyon szuper keverékeink vannak, gyógytákból is nagyon jó keverékeket lehet alkotni. Ilyenkor, amikor a stresszoldás vagy nyugtatás, akkor mindenkinek először a levendula jut eszébe, de nem mindenkinek a levendula lesz az olaja, hiszen azért van jó néhány olyan ember, aki nem szereti a levendulát, vagy akire a levendula nem hat jótékonyan. Sőt, a levendula bizonyos összetételére, vagy összetevőjére akár allergia is alakulhat ki. Tehát a levendulán túl is tudunk akár illóolajokat, akár gyógynövényeket alkalmazni, például egy citromfüvet, egy édes narancsot, ezeket akár egy diffúzorba téve, illatolva, egy szaglóüvegbe, egy parfümként, testápolóba, tusfürdőbe, tehát ilyenkor tényleg több oldalról megtámogatva a szervezetet tudjuk használni ezeket az anyagokat. Akkor, amikor ugye van egy probléma, és akkor próbálok egy általában keveréket készítek, ott azért megbeszéljük a vendéggel, hogy hát azért legyen finom illata, hogy tudja használni, hogy szeretné használni, hogyan tudja beépíteni a mindennapjaiba a használatot, és akkor nyilván úgy készítem el a keveréket. És hát ugye azért illóolajat nem helyettesítünk, mert ugye itt a hatóanyagok összetétele miatt nem nagyon szeretjük, de azért van egy-két olyan olaj, amivel nyilván lehet pótolni egy-egy hatóanyagot, és úgy állítom össze azért, hogy a vendég ezt szeresse is. Mert nyilván, hogyha olyan az illat, amit ő nem szeret, vagy olyan anyag van benne, amit ő nem szeret, akkor azt nem fogja használni.
0: A gyógynövényes teák, vagy azoknak akár a keveréke, hogyan tudja segíteni ezt a lelki folyamatot, hogy oldjuk a stresszt, a túlpörgésünket, meg talán a kiégés említetted még, ez is jellemző egyébként? Mik a tapasztalataid?
1: Igen, sajnos nagyon kevés idő jut az embereknek saját magukra. És ugye az állandó munka, a család, ez a körforgás, hogy mindenhol helytállni, hogy mindenhol odafigyelni, ugye az idegrendszer folyamatos figyelemben van, folyamatosan éberen van, nem nagyon pihen, keveset alszanak. Nyáron azért próbálnak nyilván elmenni ide-oda, de önmagára az emberre a pihenésre nagyon kevés idő jut. Nyilván a gyógynövényekkel nagyon jól tudunk segíteni, de hogyha az életmódon nem változtat, akkor sajnos ott a gyógynövények is kevesek lesznek. Itt is ugye a már említett citromfűvel, vagy egy macskagyökérrel, egy valeriánával, kamillával, szintén levendulával nagyon jól tudunk működni. Egy orbáncfűvel azért mondjuk azzal óvatosan, mert ott azért elég sok a kontraindikáció, de hatását tekintve viszont nagyon jó, nagyon hasznos.
0: Természetgyógyászként van-e olyan napi rutinod, amit szívesen átadnál a hallgatóknak?
1: Hát mindenképpen én azért ugye külső szemlélő szemével viszonylag idézőjelben szigorú életmódot élek, vagy kiszámítható, nem is tudom. Tehát nyilván legyen meg az embernek a cirkadián ritmusa, de ez nem csak az alvást jelenti, nem csak azt jelenti, hogy ugyanabban az időben alszom el, körülbelül ugyanabban az időben ébredek, hanem az a napi ritmus is legyen meg, hogy körülbelül ugyanabban az időben reggelizek, ebédelek, vacsorázok, hogy a szervezet azt tudja, hogy mikor, miután mi következik. Ez pontosan ugyanúgy működik felnőtteknél, mint egy pici babánál, hogy tudja a baba, hogy 3 óránként fog körülbelül lenni, mikor jön a nappal, mikor az éjszaka, hogy mikor fognak megfürdetni, stb. Stb. Ez a felnőtteknél is pontosan ugyanígy működik, és legyen meg az a rendszer az életünkben. Nem az, hogy hát ma 10-kor fekszem, holnap éjfélkor, ekkor kelek, akkor kelek. Nyilván nekem ezek mind megvannak. 2 naponta sportolok, ez már azért több mint 10 éve az életem része. A táplálkozás, ami megint nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy úristen, de nehéz, de az ember ezt mind saját magáért teszi meg, illetve a saját egészsége érdekében. Nem kell mindenkinek mindent egyszerre megváltoztatni, hanem mindig csak apró lépésenként, mindig csak egy-egy apró új dolgot bevezetni az életbe. Én természetgyógyászként is ennek a híve vagyok, tehát a vendégeimnél sem az történik, hogy na most aztán itt mindent azonnal megváltoztatni, evés, alvás, táplálkozás és egyebek, és mozgás tekintetében, hanem szépen apránként haladunk lépésről lépésre. Ez egy viszonylag lassú és hosszú folyamat, viszont így lehet tartós eredményt elérni.
0: Vannak azért olyan momentumok az életünkben, amelyre külön érdemes felkészülni, ilyen az iskola kezdés, mert hogy lassan becsengetnek és szeptembert írunk, hogyan tudjuk gyermekeink immunrendszerét erősíteni. Azt gondolom nagyon fontos, hogy egyrészt ne legyenek betegek, másrészt bírják a mindennapos terhelést.
1: Igen, mindenképpen érdemes felkészíteni az immunrendszerünket, mert hát az immunrendszerünk nem egy gomb, amit benyomunk, és akkor az azonnal működik, hanem idő kell a szervezetnek, hogy a tartalékokat folyamatosan fel tudja építeni, és ezt már augusztusban is érdemes elkezdeni, hiszen ősszel bekerülnek a gyerekek az iskolába, és azt szoktam mondani, hogy olyankor a szeptemberi első betegségek azok azért vannak, mert nem bírják el egymás immunrendszerét, egymás flóráját, újra meg kell ismerkedniük egymással, és ugye ott a sok ismeretlen baktérium, amikor találkozik egymással, akkor ott jönnek a betegségek. Nagyon jó illóolajok vannak ehhez kapcsolódóan, illetve használhatjuk akár ezeket diffúzorban, gerincre kenve, talpra, pulzuspontokra, teakeverékeket, a bélflóránk megerősítése is nagyon fontos. Hogyha javasolhatok egy pár gyógynövényt, akkor az lehet akár egy fekete bodza, amit akár szörpként is elfogyaszthatunk, hiszen nagyon gazdag flavonoidokban és C-vitaminban. A csipkebogyó, ami nagyon jó immunerősítő, ugyanannak az elkészítése egy icipicit macerásabb, hiszen azt azért legalább 12 órán keresztül áztatni kell, vagy ismerik nagyon sokan a bíborkas virágot, az echinácát, aminek ugye kivonata is fogyasztható tinktúra, vagy akár tea formájában is fogyasztható. Ezeket azért például az echinácát, ezt kúraszerűen javaslom alkalmazni. Az illóolajokat is lehet változtatni, akár keverékekben nagyon jók már ilyenkor bevezetni a citromot, különböző keverékeket, de említhetem például a kakukkfüvet, különböző fűszer olajokat. Ezek nagyon jól használhatóak.
0: Annak azért egyéb életmód faktorok, itt a saját életed kapcsán soroltad ezeket, hogy fontos a mozgás, a táplálkozás, az alvás, meg hát itt hozzáírod még az én időt is, az is nagyon fontos, hogy ilyen értelemben is foglalkozzunk kizárólag magunkkal, mert akkor tudunk másnak és családtagnak hathatósan segíteni?
1: Igen, mindenképpen, akár az én idő, akár az itt felsorolt egyéb életmód faktorok is nagyon fontosak, hiszen ahhoz, hogy normálisan tudjunk működni a munkahelyünkön, vagy ugye a gyerekek az iskolában, ahhoz kell az, hogy legyen nekik is saját idejük. Egy kis olyan idő, amivel ők gazdálkodnak, amikor ők tudnak pihenni, kikapcsolódni, a mindennapi rutinból egy kicsit kiugrani, hogy az idegrendszerük egy kicsit meg tudjon pihenni.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a reflexológiáról beszélgetett Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szent Atya jelentette be a déli úrangyal a közös elimádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodtak arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump tehát közölte, sikeres tárgyalás folytatott Putyinnal, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 000 tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, hogy ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása, jelentette ki a cseh kormányfő. Andrej Babis úgy véli, Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ, emlékeztetett ő is. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyac Kamisz kormányfő helyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűség, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. Újabb mérföldkőz érkezett a következő 2028-tól esedékes uniós költségvetésről szóló vita a tagállamok között, írja az Index. A cikkben az áll, a soros elnökséget betöltő Írország előállt a tagállamok egymással ellentétes igényeit összefésülő kompromisszumos javaslattal. Ahogy várni lehetett, a nettó befizető kérésére a következő költségvetés nagyságát jelentősen csökkentenék, azonban a nettó kedvezményezettek érdekében a számukra fontos támogatási forrásokhoz csak minimálisan nyúlnának. Az ír javaslat egy kiinduló pont, azonban több tagállam és az Európai Parlament is előre jelezte, hogy a számukra teljességgel elfogadhatatlan. Példanélküli globális demográfiai krízisre figyelmeztet az Economus, mivel a gyermekvállalás még a stabilizálódó gazdaság és a csökkenő munkanélküliség ellenére is meredeken zuhan. A teljes termékenységi ráta beszakadása már a fejlődő és a muszlim országokat is érinti. Az Eurostat előrejelzése szerint a népességfogyás az Európai Uniót különösen sújtja, Magyarországon pedig 2100-ra akár 22%-os lakosságszám csökkenés is jöhet. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Landert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én lép életbe a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszer kell bevezetniük, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak függőséget okozó szolgáltatásokat. Legkevesebb 109 ember meghalt és több mint 116 eltűnt egy hajótörés során Djibouti partjainál, jelentette be az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete. A tájékoztatás szerint a szerencsétlenség még péntekre viradóra történt, és a halottak között 15 gyermek is van. Végül az időjárásról. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, később aztán ez feloszlik, gomoly felhős, napos lesz majd az ég. Csapadék holnap már nem hullik, sok felé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 4 és 9 fok között, délutánra aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
7: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
8: Hangolódjunk együtt!
9: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Maklári Szent István Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallják.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A mai adás anyagait a Maklári Szent István Általános Iskola rádiósai készítették. Először beszélgetést hallhatnak iskolánk igazgatójával, Martonné Augustin Katalinnal, majd Zsófi nővérrel készítettünk interjút a szentévi római zarándoklatról. Szabó Zoltán testnevelő tanárunk pedig az aktív iskola programhoz való csatlakozásunkról mesél.
11: Első riportalanyunk Martonné Augustin Katalin, a Maklári Szent István Általános Iskola igazgatója. Én Garamvegyi Sára vagyok. Igazgatónő. Hogy indult az új tanév? Milyen érzés volt látni a visszatérő és az új diákokat?
12: Hát a 2025-26-os tanév szeptember 1-jével vette kezdetét az ünnepi szentmisénkkel, amikor is a Jóisten áldását kértük az új tanévre. Öröm volt látni a gyerekeket, a kicsi mosolygó arcukat, nyilván kérdezett, hogy a visszatérő diákok és az új diákok. Az új diákok a kicsi első osztályosok voltak, akik számára ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény, hiszen itt fognak rengeteget tanulni, felfedezni, barátságokat kötni. Egy új tanév az mindig új lehetőségeket hoz. Bízom benne, hogy ezekkel az új lehetőségekkel, akár a tanulásban, akár a szabadidő hasznos eltöltésében, mindannyian közösen együtt tudunk tenni majd ezekért a célokért. A pici új diákjaink megtanulnak írni, olvasni, számolni, de nem csak ezért különleges hely a mi iskolánk, hanem azért is, mert Don Bosco szellemiségében nevelődünk szeretettel, odafigyeléssel, játékosan, de következetesen. Ezeket mondtam a tanévnyitó alkalmával is, és erre a három dologra szeretném felhívni a figyelmet, a szeretetre, az odafigyelésre, a játékos, következetes nevelésre.
11: Mennyi várt a gyerek létszám az előző tanévhez képest? Hány osztállyal indultunk?
12: Az idei tanévet 12 osztállyal kezdtünk, párhuzamos osztályok vannak már végig az alsó tagozatban 1-től 4. osztályig, összesen 248-an kezdték meg a tanulmányaikat a Maklári Szent István Általános Iskolába szeptember 1-én. Hogy az előző tanévhez képest ez mindenképpen növekedést jelent, mert tavaly 230-an fejeztük be a tanévet, és most 248-an kezdünk, és 15 nyolcadikosunk ballagott el.
11: Nagy esemény volt az új játszótér átadása. Meséljen erről, hogyan, milyen segítséggel valósult meg.
12: Hát immáron a 15. tanévet kezdem intézményvezetőként, és elmondhatom, hogy minden egyes tanév végi beszámolóba, amit kollégáim írnak, hallgatom, hogy semmilyen játék nincs az udvaron. Na, ezt próbáltuk most fenntartóval, szülőkkel és Maklár község önkormányzatával közösen megoldani. Az iskola, a fenntartó, a szülői munkaközösség és Maklár község önkormányzata segítségével így valósult meg a játszótér, körülbelül 10 millió forintból. Mindenki beleadta a legjobb tudását, tehát olyan mérhetetlen összefogással épült meg ez a játszótér, hogy, és gondolom, hogy a gyerekek is nagyon-nagyon szeretik ezt a játszóteret.
11: Milyen játékok kerültek fel, és milyen korcsoportnak szántál?
12: Alsó tagozatosoknak szántuk, hiszen a felsősöknek a sportközpont ad lehetőséget a szünetekben való levegőzésre és a szabadidő hasznos eltöltésére, tehát inkább kisebbeknek való. Két lipikóka, egy sakkasztal, a sörgő, egy egyensúlyozó mászóka, és kettő mászóka még ezen kívül került a játszótérre.
11: Mire a legbüszkébb az idei tanévkezdésben?
12: Talán a legbüszkébb a tanuló létszám növekedése. Ez számunkra hatalmas megnyugvás. Egy olyan érzés, hogy egyre jobban keresik a mi iskolánkat. Gondolom pontosan az előbb elhangzottak miatt a rengeteg program, a jó eredmények, amiket fel tudunk mutatni, ez mind-mind vonzóvá teszi az iskolánkat, és erre a tanuló létszám növekedésére továbbiakban is számíthatunk. Az is nagyon büszkeséggel tölt el, hogy mindezt a tanuló létszám növekedését meg tudtuk oldani a gyerekek elhelyezését. Ez nem kevés anyagi ráfordítása volt a fenntartónknak. Büszke vagyok arra, hogy végre az udvarunk is rendeződni látszik, amiben Maklár Község önkormányzata hatalmas nagy segítségére számíthattunk. És az, hogy ilyen ügyes gyerekekkel vagyunk körbevéve.
11: Köszönjük az interjút igazgatónőnek. Garam Vegyi Sárát hallottál.
10: Az előbb hallott interjút egy Balogh Márton élés által készített bejátszást teszi élővé. Marci annak járt utána, hogy tetszik a gyerekeknek az új játszótér, az elsősöknek pedig az iskola.
13: Iskolánkban a belső udvaron játszóteret adtak át az alsó tagozatosoknak. A mostani interjúmban a gyerekeket kérdezem meg arról, hogy hogy tetszik nekik a játszótér, mi a kedvenc játékuk, illetve az idén első osztályt elkezdő kisdiákokat kérdezem, hogy hogy tetszik nekik az első osztály, vagy mi változott a napi rendjükben. Üdvözlöm a hallgatókat, Balogh Márton Illés vagyok. Kezdjük is el az interjút. Mi a kedvenc játékotok a játszótéren?
14: Én nekem a körgő olyan jó, és neked a mászókás az nagyon jó.
13: Örültetek neki, vagy meglepettiteket, vagy már tudtatok róla előtte is?
14: Tudtunk róla.
13: És mi a kedvenc játékod a játszótéren?
14: Ez a minila.
13: Ez a rugós libikóka, vagy nem tudom?
14: Igen.
13: Melyik játékon szoktatok a legtöbbet játszani?
14: Az ilyen förgősen, meg az akadálypályán, de a legjobban a förgősen.
13: A pörgősen, az egy nagyon jó játék, az egy nagyon jó játék. Melyik a kedvenc játékod?
14: Ez
13: a ugráló mászó. Köszönöm szépen. Melyik a kedvenc játékod?
14: Sergő meg a mászunkat.
13: Sergő? Ilyen elnevezést még nem hallottam róla, már tudom, hogy létezik ez a szó, de hogy erről a játékban még ezt a elnevezést nem hallottam. Nagyon jó. És ez a mászóka is tetsz. Örültetek a játszótérnek?
14: Nagyon.
13: Nagyon. És jobb, mint amikor tavaly még nem volt ilyen játszótér az udvaron?
14: Sokkal.
13: Hát akkor jó játszorozás. Melyik a kedvenc játékotok a játszótéren?
14: A Rubikók.
13: És melyik Rubikók a háromból? Az a rugós?
14: A rugós.
13: A rugós.
14: Téged Pálinnak a háta.
13: És örültek a játszótérnek?
14: Igen.
13: És meglepett benneteket, amikor megjegyzitek az évítóról, itt volt ez a gyönyörű játszótérik?
14: Igen.
13: És tudtatok róla előtte?
14: Igen.
13: Akkor titeket nem lepett meg annyira, egyébként ki volt éve Facebookra, eredetileg én úgy emlékszem. Na és neked mi a kedvenc játékora játszik?
14: Én ugyanúgy a libikó.
13: Libikóka, és együtt szoktatok libikókázni így négyen? Mert van egy négyfős libikóka ott arra. Vagy nem? Nem? Violetta nénit kérdezzük arról, hogy milyen lett a játszótér, a gyerekek hogy élvezik, hogy látják.
15: Én úgy láttam, hogy nagyon szuper ötlet volt, hogy a gyermekeknek biztosítva játszótér, mert ez nagyon hiányzott ide. Minden tekintetben nagyon élvezik. Én minden szünetben azt nézik a lehetőséget, hogy birtokba vegyék ezt az egész teret, és minél több játékot kipróbálhassanak. Én úgy láttam, hogy egyrészt a fejlesztésben is nagyon jó ötlet volt, ugye, mert nagyon sok ilyen fejlesztő játék is található, ugye saktól kezdve, az egyensúlyérzéstől kezdve, a szemkész koordinációig.
13: És évnyitó után önöknek meglepetés volt.
15: Igen, nagyon szuper meglepetés volt. Nem gondoltam, hogy nem láttam. És akkor kijöttem az udvarra, meglepetten láttam, hogy milyen hangulatos játszóteret építettek ide.
13: Köszönöm szépen az interjút.
15: Szívesen, mindazán nincs vicc.
13: Melyik a kedvenc játékotok a játszótéren?
14: Mászóka.
13: Mászóka.
14: Libikóka.
13: Te neked?
14: És a libikóka.
13: Neked is a libikóka. És így hárman szoktatok együtt libikókázni, mert van az több személyes libikóka.
14: Igen.
13: Ja, igen. És mit szóltatok hozzá, hogy amikor megjöttetek az évnyitó után, és itt volt az a játszótér, meglepődtetek, vagy már tudtatok róla előtte?
14: Tudtam róla. Én az azt, hogy tukovakamorítam a törgőből.
13: Tessék?
14: Tukovakamorítam a kezdőgé.
13: Az iskola?
14: Kamarodtam volna.
13: De egy ilyen szép játszótérrel a szünetek azért jól eltelnek, nem?
14: Hát igen.
13: Akkor köszönöm az interjút. Hogy tetszik az első osztály?
14: Jaj. Jaj, csak sokat kell tanulni.
13: Már a második héten?
14: Igen.
13: És melyik tantárgy az, vagy melyik az, amit mi az, amit legjobban meg szeretnétek tanulni? Írni, olvasni, számolni?
14: Új.
13: Nem baj, és te?
14: Hát én számolni. Én meg írni, vagy valami.
13: Írni, olvasni, az másik hódobb meg számolni. És változod valamiben a napi rendetek? Korábban kell kelni, vagy otthon esetleg kell tanulni? Nem? Köszönöm szépen a figyelmet! Balogh Márton Illés interjúját hallhatták. További kellemes rádiózást kívánok!

0: Ma egy különleges élményről beszélgetünk, a szentévi római ifjúsági találkozóról. Vendégünk Zsófi nővér, aki a fiatalokkal együtt vett részt ezen a zarándoklaton, és most megosztja velünk élményeit, gondolatait.
1: Az interjút Szabó Laura és Csohány Hanna készítette. Zsófi nővér, milyen volt ez a szentévi ifjúsági találkozó? Mi volt a célja?
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Megyesi Zsófia nővér vagyok, Szalizi, és az idei nyáron, július vége, augusztus elején zajlott Rómában ez az ifjúsági jubileumi zarándoklat, így a Remény Szent Évének a programjaként, és hát nagyon nagy élmény volt, több mint 1 millióan voltunk ott így a fiatalokkal, és azt hiszem mindannyiunk számára maradandó élményt hagyott, csak az is, hogy megélni, hogy sokan vagyunk együtt jelen az egyházban, és mindannyian azért jöttünk ide, hogy megéljük ennek a reménynek a lényegét, hogy Krisztus követhessük, mindenki a maga léptéke szerint, de a végcél az azt hiszem mindannyiunk számára Jézusra való találkozás volt. Hogy a jubileum évében megéljük még teljesebben a hitünket, hogy megerősödjünk az Istennel való kapcsolatunkban, és felfedezzük, hogy tényleg Krisztusban van a valódi reményünk. A jubileum évhez tartozott az is, hogy búcsút lehetett nyerni, a Vatikánba ellátogatva a Szent Kapun, hogyha átmentünk, akkor megélhettük ennek az ajándékát, hogy az Isten szeretetében lehet újra kezdeni. Szent Jónásra is volt lehetőség, sok imádságra, mind nemzetközi, mind pedig magyar közösségi szinten is.
1: Milyen érzés volt látni a fiatalokat ebben a különleges környezetben?
2: Lényegében nagyon nagy élmény volt, mert megrendítően szép azt látni, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, mint egyház, hogy egyházunk az nem csupán egy intézmény, hanem sok lélek együtt, hogy mi vagyunk az egyház. Főleg amikor a Torvergátán voltunk a virasztáson, és ott voltunk tömegben, több mint 1 millióan, és az oltári szentség előtt tudtunk csendben lenni. Ez nagyon megrendítően szép élmény volt.
1: Hogyan élte meg a közös imákat, szentmiséket a többi fiatallal együtt?
2: Hát volt, amikor kis csoportban voltunk, és akkor úgy volt lehetőségünk szentmisét ünnepelni. Nagyon szép volt, amikor az összes magyar összegyűlt a lateráni bazilikában, és ott volt egy magyar nyelvű szentmise. Ott is volt lehetőség a Szent Kapun átmenni, és tényleg megérintő volt azt látni, ahogy mindenki igyekszik ebbe az imádságba bekapcsolódni. És amúgy pedig a közös ünneplések, a közös beszélgetések, így akkor is, ha nem ismerjük egymást, nagyon összehozta az ott lévő fiatalokat. De talán leginkább, ami számomra az, ami átbillentett így a nehézségeken, az egyik a nyitó szentmise volt, ahova bár nem jutottunk be a Vatikánba, mert olyan tömeg volt, de kivetítőn is már magával ragadta így az ember szívét, a lendület, hogy miért vagyunk itt igazában.
0: Mit adott önnek ez az út, ez a közös zarándoklat?
2: Hát, hogyha egy szóba kéne megfogalmazni, akkor azt hiszem, hogy megerősödést több szinten is, emberi síkon is, hogy megtapasztalhattam, hogy sokkal többre vagyok,

0: vagyunk képesek fizikálisan is, mint amit gondolnánk. Tehát, ahogy említettem, az arándok út alatt az embernek az igényeit és a komfortzónáit ki kell tágítani ahhoz, hogy utána tudjon jelen lenni, és ezt mindannyian megéltük, és itt ezt megkiemeltem, a torvergátai zarándoklatot és vírasztást, ami utána lehetővé teszi, hogy jobban meg tudjuk hallgatni, meg hallani egymást, és ebben is megerősödjünk. Illetve maga a zarándoklat, hogy jubileum, és ez egy újrakezdési lehetőség, hogy az Isten irgalmas szeretetét megtapasztalhassuk. Ez ebből a szempontból is nagyon megerősítő volt számomra is, így mind a hitéletemben, Isten kapcsolatomban is.
1: Mit üzen azoknak a fiataloknak, akik fontolgatják, hogy részt vegyenek egy zarándoklaton?
0: Hát, hogy hajrá és bátorság, hogy ne riadjanak meg attól, hogy kihívásokkal kell szembenézni, mert ahhoz, hogy növekedjünk, ahhoz mindig szükséges, hogy túllépjünk a komfortzónánkon, és az zarándoklat az pont erre ad lehetőséget, nem csak fizikális emberi síkon, hanem lelki síkon az Isten felé is, mert pont amikor az ember mondjuk tehetetlennek, vagy kimerültnek érzi magát, akkor tudja leginkább megtapasztalni Isten szeretetének a megtartó jelenlétét és erejét. Úgyhogy átformálom, mindenképp ajánlom, aki ezen részt szeretne venni. Majd a világi ifjúsági találkozó, az, hogyha jól tudom, 2 év múlva lesz Szöulban, Koreában, úgyhogy erre is már lehet készülni, hogyha valaki szeretne menni, még itt szeretettel várunk.
1: Miért érdemes elindulni?
0: Azt hiszem, egy mind mélyebb Isten találkozás élményért.
1: Köszönjük az interjút! Zsófi nővérre, Szabó Laura és Csohány Hanna beszélgetett. Rövid híreink következnek. Szeptemberben az alsósok léptek fel a Makleri Szereti Felvonuláson néptánc tanárunk Böröcki Balázs vezetésével. A Szereti Felvonulás közben is adtak műsor, majd a rendezvénytéren teremtettek jó hangulatot.
2: A hagyományokhoz híven október elején megrendeztük a pályaorientációs napot. Az alsó tagozatosok iskolánkba találkoztak különféle szakmák képviselőivel. Az 5. osztály a tűzoltóknál járt, a 6. a bútorkészítéssel ismerkedett. A 7. közúthoz látogattak, a 8. osztály pedig középiskolák tanárait fogadta, akik bemutatták nekik iskolájukat. Idén is részt vettünk a kutatók éjszakáján. A 7. és a 8. osztályosok fizika és kémia kísérleteket, kiállításokat néztek meg. Ők maguk is végeztek kísérleteket. Jártak csillagvizsgálóban, részt vettek robotokról szóló programon.
3: Az alsósok idén is megtartották a mesehetet. A könyvtárban minden délután mesét hallgattak és néztek. A meséket ismerős felnőttek mondták el nekik. A program része volt egy illusztrációs pályázat is.
4: Havonta egyszer gitáros szentmisére hívják az idei tanévben is a Maklári templomba a Don Bosco nővérek iskolánk diákjait, tanárait, valamint a község lakóit.
5: Rövid híreinket hallották, most folytassuk tovább interjúval.
6: Iskolánk idén csatlakozik az aktív iskola programhoz. Erről kérdezem Szabó Zoltán testnevelő tanárt, én Bornál Laura vagyok.
7: Hát az aktív iskola programhoz idén csatlakozunk ebbe a 2025-26-ös tanévtől. Mert ez is egy új dolog számunkra, de ennek végül is az lenne a jelentősége, hogy a diákokat az aktív életmódra nevelni, és minél több aktivitásra ösztönözni őket.
6: Milyen programok lesznek az aktív iskola keretén belül?
7: Az aktív iskola keretén belül az most lesz szeptember végén, a Magyar Diáksport nappal fogunk kezdeni, utána vannak még olyan heteink, hogy egészséges táplálkozás hete, fejfrissítő hét, sportfesztiválokat kell fejlesztenünk, illetve olyan dolgokat is kell még csinálnunk, hogy a szüneteket kell aktívabbá tennünk, 15 perces mozgásszünetet, ott különböző aktív gyakorlatokat kell a gyerekeknek majd lefoglalni őket.
6: Tavaly sikerrel zárult az 1 millió lépés az iskoládért program. Nyert az iskola 1 millió forintot. Milyen sporteszközöket vásároltak, vagy terveznek vásárolni a nyereményből? Hogyan használják őket a gyerekek?
7: Igen, nagy szerencsénk volt a tavaly évben, hogy ezzel a programmal tudtunk nyerni 1 millió forintot. Ebből az 1 millió forintból sporteszközöket tudunk vásárolni, amelynek a beszerzése még jelen pillanatban folyamatban van. Várhatólag 1-2 héten belül azért megérkeznek már az eszközök, amiket rendeltünk, labdák, kosárlabda, futballlabda, hajítólabdák, mászókötelet cseréljük le, mert a mostaniak azok már elhasználtak, különböző bójákat, koordinációs eszközöket, fitness szalagot, akkor bosulabdát, ami egy egyensúlyfejlesztő labda, illetve ami nagyobb összeg volt, az a tornaszőnyegeknek a lecserélése, mert a régiak már elavultak voltak.
6: Mit tapasztal, mennyire mozgásigényesek a mai gyerekek? Változott ez az elmúlt években?
7: Hát sajnos a változás az negatív tendenciát mutat. Sajnos a gyerekeknek ott a nagy, úgymond ördög a vállukon a mobiltelefon, illetve a TV videójátékok használata. Sajnos az sokszor legyőzi a mozgást, illetve az annak szeretetét. Ugye mi próbáljuk ösztönözni őket, mint testnevelők, mint kollégák, hogy minél több mozgás, minél több aktív dolgot csináljanak, ami ugye segíti őket még akár a tanulásnak a könnyebbségében.
6: Mi a legfontosabb üzenet, amit a gyerekeknek át szeretné adni az egészséges életmódra?
7: Hát végülis az lenne a legfontosabb, hogy a mozgásszegény életmód az jelentős mértékben befolyásolja a gyerekek mentális és fizikális állapotát, azon belül hosszú távú hatásai is lehet a mindennapi életükre, és ez kihatása lehet a későbbiekben, ezért fontosnak tartjuk itt a kollégákkal az egészséges táplálkozás és a minél aktívabb életmód létrehozása.
6: Köszönjük az interjú testnevelő tanárunknak, Szabó Zoltánnak, Bodnár Laurát hallotta.
5: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Néhány hónap múlva megint beszámolunk arról, mi történt az iskolánkban. A Maklári Szent István Általános Iskola rádiósait hallották, viszont hallásra.
8: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Maklári Szent István Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
9: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
8: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Ígéretünkhöz híven a mai műsorunkban az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi családi napján rögzített kívánságokat teljesítjük. Érdemes lesz velünk tartani műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, hallgassuk akkor, hogy hogyan is szól az első kívánság.
2: A turai kurziósok nevében nagyon boldog, Istentől megáldott születésnapot kívánunk Palya János atyának, és nagyon sok szeretettel küldjük a Neoton familiától a 220 felett című számot. Isten éltesse sokáig! Kedves János atya, ne tessék gyorsabban menni, mint ahogy az űrangyala kísérni tudja.
1: Szóljon akkor a kért felvétel, azaz a Neoton együttes 220 felett című dala.

0: Kocsis Flóra vagyok, Ceglédről, és ezt a dalt az egész családomnak szeretném küldeni, és azt kívánom nekik, hogy még sok-sok boldog évig éljenek. Republik, szállj el, kismadár!
1: Szóljon akkor a kért felvétel!

0: Sziasztok, Zoli vagyok, és küldeném a következő számot a munkatársaimnak, a Caritasos munkatársaimnak. Depeche Mode, Into the Silence, kitartás a Caritas munkához, hit, remény, szeretet.
1: Szóljon akkor az Into the Silence című dal a Depeche Mode-tól.

0: Sziasztok, Zsuska vagyok, és én Rúzsa Magdolnától hazatalálsz választottam, és küldöm a családnak, páromnak, lányomnak, és szeretetet kívánok mindenkinek. Igazságosságot, és szeressük egymást.
1: Szóljon akkor a kért dal itt a Szent István Rádióban.

0: Nagyné Pádár Éva vagyok, és a hittanosaimnak Mária Besnyőre küldöm a Mit sem aggódom című éneket. Hát azt üzenem, hogy amit tegnap hittanon megosztottak, ebben a dalban találják meg a választ, a személyes válaszukat rá erre a tanévre.
1: A Szent István Rádió hullámhosszain Siejenő énekel, dalának címe Mit sem aggódom.

0: Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Hallgassuk akkor, hogy hogyan is szól ez a zenés üzenet.
1: Szabóné Gabi vagyok, és szeretettel küldöm a Forráspont bentől az Áldom Szent Nevet című dalt az Egri és a Váci Egyház megye minden hitoktatójának, és áldott tanévet kívánok mindannyiunknak szeretettel.
0: Szóljon akkor a Forráspont Band Áldom Szent Neved című dala.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután, 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És mához egy hétre, azaz jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi családi napján rögzített és kért kívánságokat teljesítjük majd. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger jövőképéről tanácskoztak a gazdasági szereplők, jelentős adományt vitt az Egri Kórházba a Szent Imre iskola. Aggodalmat keltett a Bodrog közben, hogy megnövekedhet a kamionforgalom. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Eger gazdasági jövőképéről, adózási kérdésekről, illetve a munkaerőpiac helyzetéről volt szó a VOSZ Heves megyei szervezetének őszi gazdasági fórumán. A globális, valamint az országos szintű kihívásokra reagálnia kell minden vállalkozónak, hangzott el a Városháza dísztermében rendezett programon. A jövő heti megyei elnökségi egyeztetésen többek között a KATA adózási módosítás tervezetéről is szót ejtenek, mondta el rádiunknak Soltész Gergő, a VOSZ Heves megyei szervezetének elnöke.
2: Ezelőtt fél évvel történt a megválasztás, már ez a fél éves időszak az legalább kettőnek tűnik érzésre, nagyon mozgalmas volt. Az első hónapok egyik legfontosabb feladata, hogy az új elnökség összetételének kialakulását követően átbeszéljük, hogy mik azok a fontos, általunk fontosnak gondolt feladatok, amelyeket szeretnénk a VOSZ keretein belül megvalósítani. Én azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk, nagyon jól összekovácsolódott a csapat értékrendjében, gondolkodásában nagyon hasonlóan látjuk a helyzetet, mind a VOSZ működését illetően, mind pedig a gazdaságpolitika aktualitásokra adott VOSZ-os hivatalos vagy nem hivatalos állásfoglalások kapcsán. Fontos célkitűzés volt az is, hogy a helyi vállalkozóknak ezt a programsorozatot elindítsuk, amelynek keretében igyekszünk olyan vendégeket meghívni, akik a vállalkozások mindennapjához kapcsolódóan gazdasági, adózási, munkaerőpiaci témában tudnak tanácsot adni, és úgy látjuk az eddigi részvételi adatokat és visszajelzéseket figyelembe véve, hogy ez sikeres, és mindenképpen ezt folytatni kívánjuk. A soron következő nagy szervezési feladatot pedig a Prima Gála jelenti. Egy csúnya szóval azt szokták mondani, hogy most egy ilyen polikrízis időszakban vagyunk, amikor egyszerre több olyan, nyilván iparágtól függően ezek különböző mértékben érintik a cégeket, de a klimatikus viszonyoknak az alakulása, a hirtelen nagyon erőssé váló forint, a kereskedelmi háború, konfliktusok, amely Európa gazdaságának egészét sújtják, tehát, és most még ezt lehetne sorolni, de már csak önvédelemből sem teszem, ezek olyanok, amelyekre a vállalkozásoknak nagyon gyorsan is kellene reagálniuk, és nem mellesleg volt egy kormányváltás is, ami az új minisztériumi struktúrák kialakulását és az új támogatáspolitika és finanszírozási politikáknak a folyamatban lévő megalkotása miatt, tehát egy ilyen mozgó célpontra kell folyamatosan lőni. Én azt gondolom, hogy itt a vállalkozók nagy része erőn felül teljesít és igyekszik helytállni.
1: Tudományos konferencia keretében bemutatták a Heves megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet alapító okiratát október 8-án csütörtökön az intézmény irgalmas rendi kápolnájában. A rendezvényen számos előadást hallgathattak meg a résztvevők. Az eredeti alapító okirat a Magyar Nemzeti Levéltár dokumentumtárában található, a most bemutatott okirat pedig az eredeti hiteles másolata. Vitrínbe helyezték, amit bárki megtekinthet, tájékoztatta rádiónkat dr. Stankovics Éva, az intézmény igazgatója.
3: 300 éve írták alá, adták ki az intézmény alapító okiratát, amit ki is lesz állítva a kórház kápolnájába, és ennek a tiszteletére rendezünk egy jubileumi ünnepséget és egy tudományos konferenciát. A Egri Levéltár, az Egri Dobó István Múzeum, Bármúzeum és a saját kollégáink részvételével. Én azt gondolom, ez óriási dolog, hogy egy egészségügyi intézmény működését, alapjait 300 évvel ezelőtt rakták le ebben a városban, és ez azóta is töretlenül működik, és a betegek szolgálatában áll. Ugye ezek elsősorban tudományos alapító okirattal, dokumentációs alapítással kapcsolatos előadások, előadások lesznek, hiszen az október 8-ai 1726. október 8-ai dátum az magának az alapító okiratnak az aláírása és kiadásának a dátuma. Az intézmény átadásának, illetve az alapkőletételnek a 300 éves évfordulója az jövő év, tehát 2027. április 20-án történt, akkor is lesz egy ünnepség, és majd az intézmény elkészültét fémjelző 300 éves dátumnál is, tehát gyakorlatilag ez egy jubileumi emlék ünnepség sorozat. Próbáljuk minden fontosabb állomásánál egy kicsit megünnepelni és felidézni az akkori kor történéseit. Ezen a előadáson leginkább az alapítás körülményeivel kapcsolatos dokumentációs körülményeket.
1: Örömmel fogadták az EGRI kórházban, hogy a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda diákjai jótékonysági rendezvényük bevételét az intézmény gyermekosztályának ajánlották fel. A diákok Bukta Panna, Juhász Ákos, 6. osztályos tanulók, Sajbán Zsuzsanna tanárnővel adták át dr. Mátrai Zsolt osztályvezető főorvosnak az adományt, melyet a Szent György napi jótékonysági vásárukon gyűjtöttek. Ez a szép kezdeményezés nem csak a beteg gyermekek gyógyítása feltételeinek javításához járul hozzá, hanem azt is megmutatja, hogy milyen sokat jelent az összefogás, az odafigyelés és a mások iránti szeretet, írta a kórház. Az információhoz megosztott képen az adomány mértéke is látszik, kereken 100 000 forint. Egyre népszerűbb a fiatalok az egészséges jövőért vetélkedő, amelyet immár 7. éve rendeznek meg országos szinten. Az ifjúságot az egészséges életmódra és a tudatos egészségmegőrzésre ösztönző program idei döntőjét decemberben tartják. Gyöngyösiek is indulnak a programon. Dr. Vatti Rézan szervezőt hallják.
4: Amikor először kezdtük el a vetélkedőt szervezni, akkor ugye nyilvánvalóan csak Gyöngyösre koncentráltunk, illetve Heves megyére, és akkor igazság szerint csak azt próbáltuk ki, hogy egyáltalán van rá igény. És ahogy egyre nagyobb és nagyobb lett, és egyre többen is többen jelentkeztek, és azt vettük észre, hogy már megyehatáron kívül is nagyon szeretnének jönni a vetélkedőre, akkor volt bennünk egy olyan, hogy hát ha elérjük az országos szintet is, aztán most már ott tartunk, hogy idestova nagyjából 7 éve szervezzük országos szinten ezt a vetélkedőt. Ha onnan indulunk el, hogy 25 diák vett részt az első vetélkedőn, és most már ilyen 2500-as magaslatokban vagyunk, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány, főleg úgy, hogy ugye ez egy önálló szerveződés, ez teljesen szabadidő terhére, egészségügyi dolgozók, oktatás pedagógusban, pedagógusok és az oktatásban dolgozók segítségével én azt gondolom, hogy nélkülük ez biztosan, hogy nem jöhetett volna ilyen formában létre. Vannak minden évben vannak visszatérő csapatok, sajnos ők kifutnak az időből, ugye 19 éves kor a végső határ, így nem tudnak végtelen számban jelentkezni a vetélkedőre, de mindig nagy örömmel tölt el, amikor kapunk tőlük visszajelzést, hogy éppen a verseny hatására egészségügyi pályát választottak, vagy jobban odafigyelnek az egészségükre. Ezek mindig olyan élményt adnak vissza nekünk, hogy van értelme ezt végső soron csinálni. Kutatást kellene végezni, hogy ezt pontosan meghatározzuk, hogy mennyire volt ez jelentős ezeknél a fiataloknál. Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján nyilvánvalóan van, és a jövőben erre fogunk koncentrálni. Azt azért hozzátenném, hogy egy 450-500 főt számláló kutatást azért végeztünk itt a testvéremmel, amelynek során az látszik leginkább, hogy nem mindegy, hogy milyen előnyök, idézőjelben milyen előnyökkel indulnak bizonyos fiatalok az életben, hiszen nagy különbségek figyelhetők meg az egészségtudatosság, az egészségértés, illetve a jövőbeli egészségmagatartás terén, hogy éppenséggel szakközépiskolából jön-e a diák, gimnáziumból jön-e a diák, vagy éppen milyen családi háttérrel jön éppenséggel a versenyre.
1: A Aggodalmat keltett a Bodrog közben, hogy a súlykorlátozások enyhítése miatt megnövekedhet a kamionforgalom. A fuvarozói érdekképviseletek az elmúlt hetekben a kormányzattal egyeztettek a korlátozások felülvizsgálatáról, ám a fuvarozók és a helyi lakosság érdekeit egyaránt szolgáló hosszú távú megoldást, az úthálózat fejlesztése, új elkerülő utak és akár egy Bodrog híd megépítése jelenthetné. A részletekről Orosz Tibort, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnökét hallják.
5: Akár Sátoraljóújhely tekintetében, akár itt a környék tekintetében, Kisvárda tekintetében, hogyha ezeket az útvonalakat teljes mértékben megszüntetjük, elzárjuk, és egyáltalán nem közlekednek majd teherautók, akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, akik itt vannak? És jellemzően azokban a településeken, ahol értem, főút mellett lakók, lehet azt mondani, hogy lázadnak a kamionok ellen, de azok az emberek ezeknél a cégeknél, vagy ezekhez a cégekhez kötött vállalkozásoknál dolgoznak. Hogyha valakire haragudnunk kell, akkor az ne a fuvarozó legyen. Tehát mi csak elvégezzük azt a tevékenységet, amivel minket megbíznak. És most ezzel kapcsolatban beszéltem a nagyon sok polgármesterrel, kifejtették a problémáikat ez ügyben. Őket azzal nyugtatnám meg, és azzal nyugtattam meg, hogy nyilván ez nem a külföldi forgalmat fogja visszaterelni ezekre az útvonalakra, de vannak olyan tevékenységek, amiket nem lehet megkerülni. És vannak azok az ágazatok, aminek már pedig ott el kell menni. Nem az én hibám és nem a fuvarozók hibája, hogy az elmúlt 16 évben sem egy országgyűlési képviselő és egyik polgármester se állt ki azért, hogy kérjünk egy elkerülő utat, kérjünk akár Tokajhoz egy elkerülő utat, vagy ami a két régiót összeköti, tegyünk egy hidat a Bodrogra, de azt, hogy a régiókat úgy zárunk el, hogy az ipari termelést és akár a mezőgazdasági termelését, ezeken a területeken jellemzően mezőgazdasági munka zajlik. Hogyha kitiltjuk majd azokat a kamionokat, és akkor mi fogja elvinni a terményt a földekről? Mi fogja eljuttatni majd a gyárakba? Hogy fog épülni az ország? Hogy fog eljutni? Tehát, hogy vannak olyan útvonalak, és van, beszéljünk példákról. Van egy nagyon, nagyon jó ismerősöm, barátom, a Ártándi határátkelő, a régi Ártándi határátkelő, Berettyújfalú és Ártád között, ott is kikerült egy tiltótábla, onnan is kiterelték a kamionokat, és átterelték a párhuzamosan haladó autópályára. Ez mind szép és jó, csak az ott lévő vállalkozók most gyakorlatilag januártól, amióta ez az új tranzit szabályozás életbe lépett, azóta megszűntek létezni. Ez 5 darab kamionparkoló, 4 darab étterem, és a hozzájuk köthető infrastruktúra, és azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok munkanélküliek lettek. Tehát, hogy egyik oldalon örülünk annak, hogy nem jön a kamion, másik oldalon meg sírunk, mert ezzel gyakorlatilag vállalkozások lehetetlenek el. Az, hogy elindult egy lobby, hogy Gáva Vencse előnél épüljön egy híd, de nem lett belőle semmi. Tehát, hogy ez nem jutott előrébb. Igen, beszéltek róla, de nincs hidunk, tehát továbbra is. A legegyszerűbb dolog kitiltani mindenkit mindenhonnan, mert azzal megvan oldva, hogy akkor nem is jön a kamion, nem is kell hidat építeni, és majd a piac ezt valahogy beszabályozza. De hogy eltűnnek majd a cégek, akkor mi lesz itt a környéken? Tehát, hogy akarjuk azt, várjuk, hogy ide cégek jöjjenek, fejlődjön ez a térség, de az alapinfrastruktúrát nem biztosítjuk számukra, akkor ezen a kettőn érdemes elgondolkozni.
1: Végül az időjárásról. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, később aztán gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 4 és 9 fok között, délutára aztán 17-18 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 11-én vasárnap.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Bemutatunk egy gyógynövényekkel, teakeverékekkel kereskedő kistermelőt, a turizmus radarról és a turisztikai desztináció menedzsment fejlesztéséről kérdezünk egy szakértőt. A vállalkozás hatékonyságának növeléséről hallanak egy Lean szakértőt. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
1: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Első riportunkban egy visontai kistermelővel beszélgetünk a gyógynövényekről, gyógyteákról. Nagy Mónikát, a Harmonitea ügyvezetőjét kérdezzük.
3: Szabó Gyuri bácsi előadásán ott ültem, és beszippantott ez a világ, és a Gyöngyösi Főiskolán találtam magamat. Elvégeztem a gyógy- és fűszernövénytermesztői szakot és feldolgozóit, és szépen lassan jöttek a termékek, jöttek a növények, egyre többet ismertem meg, és szerettem meg, és így szépen lépcsősen tényleg a legaljáról egy olyan világból, ahol nem fogyasztottam teát, és 40 évesen teljesen egy olyan új világ ez, amit ha az ember felfedez, és bele tud egy kicsit látni, akkor látja, hogy mekkora csodák vannak

0: kakukkfűzésből, akkor ebbe a finom kakukkfűes vízbe, ha megfürdetjük, akkor csodálatos energiákat, meg erőt, meg fertőtlenítést, meg minden olyan jó dolgot adunk neki, ami az ő kis indulásához itt a világban nagyon fontos lenne. A szobánk levegőjét át tudjuk vele fertőtleníteni. Most jönnek a vírusos időszakok, amikor mindenki hazaviszi munkahelyről, óvodából, tömegközlekedésből. Ha egy fazék teját fölteszünk és párologtatunk a lakásba, már egészen más lesz. És ezt a teját este a fürdővízünkbe bele tudjuk tenni. Ha beleülünk bőrön keresztül, nagyon gyorsan bekerül a véráramlatba és segíti az életünket. Azért nekem mindig általában itt őszi időszakban feltétlenül ez jut eszembe. Aztán ott van a bodza, a hásfa, a megfázásos időszakok két gyógynövénye. Bodza virágot szerintem nagyon jól ismerjük a szörpökből, de tejának fogyasztva nagyon finom az íze. Én nagyon szeretem a rózsát, úgyhogy azért nem hagyom ki, nem az ősz virága, de mégis. De a csipkebogyót elkezdhetjük gyűjteni. Ott van a galagonya virágos ágvég volt tavasszal, most ott van rajta a gyönyörű bogyók. A szívegészségét nagyon szépen támogatja. Ha kimegyünk és lesz egy kis esőnk, akkor a csalán újra be fog indulni, és egy kis csalánt is be tudunk még csempészni. Csalán tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal, az érrendszernek nagyon fontos. Erőt adó gyógynövényünk szintén. A fenyőről nem is beszélve, a fenyőrügyet, amit tavasszal leszettünk, a fenyőrügy szirup most fog előkerülni, most fogjuk leszűrni, most kerül üvegekbe, és kis mokkás kanállal a napi C-vitamin mennyiséget be tudjuk vele vinni a szervezetünkbe. De ha betegek vagyunk, akkor a torokgyulladást, mandulagyulladást, köhögést, ezek a felső légút összes problémájára megoldást ad, és nagyon gyors megoldást, mert a nyálkahártyán keresztül szívódik fel. Nem jó az, ha sok. Mindig az a szép, amikor egy növényt megismerünk, és akkor őt teljesen megismerjük, és utána tesszük hozzá a következő gyógynövényt.
1: Hogyan jobb teát fogyasztani, hogyha sok gyógynövényt összekeverünk, vagy hogyha külön-külön fogyasztjuk őket? Mi a megítélés?
0: Számomra a keverékek sokkal barátságosabbak. Amikor egy keverékre gondolunk, akkor abba beleteszünk 3-5-7 teát, tehát több gyógynövényt fogunk beletenni, és hogy több gyógynövény együttes hatása sokkal szelidebben fog segíteni a szervezetünknek. Amíg például csak magát egy csalánteját iszünk, akkor ott nagyon kell figyelnünk arra is, hogy a csalánteját meddig isszuk folyamatosan. Ez egy keveréknél nem feltétlenül kritérium. Ott, ha benne van a csalán, akkor nyugodtan fogyaszthatjuk 3-4 hét múlva is még a teát. És amikor a gyógynövényekről beszélünk, akkor a pozitív hatások összeadódnak. Tehát egy területre ható gyógynövényeknek a hatása össze fog adódni, míg a negatív hatása, ha esetleg van, mint a csalánnál is, hogy nem figyelnünk kell, hogy meddig íhatjuk, azok meg tompulnak, mert abban az egy csipetben, amit beleteszünk a csészénkbe, abban sokkal kevesebb csalán lesz, és nem fog akkora terhelést adni a vesénknek.
1: Kérem, sorolja fel, hogy mi mindennel készültek, ugyanis nem csak tea keverékek vannak, hanem más izgalmas termékek is. Ebből kérem, hogy soroljunk fel párat.
0: A fenyőrügy szirup, amiről az előbb beszéltem, ő egy nagyon fontos termékünk, mert a gyerekektől az idősebb korosztályig mindenki nagyon szereti. Vannak fűszersóink, van szilvalekvárunk. Igazi szilvalekvár, amit hosszú órákon keresztül, inkább azt mondom, hogy 2 napig főzzük, és nincs benne cukor, csak a saját cukortartalma a szilvának. Bárki fogyaszthatja. Van fekete fokhagymánk, ami azt jelenti, hogy fermentált fokhagyma. Az, aki a fokhagymát nehezen tudja emészteni, a fermentált fokhagymát nagyon jól fogja tudni emészteni, és ami a nagyon nagy kincs benne, hogy a fokhagymának a hatóanyagai sokszorosára emelkednek a fermentálás hatására. Az érrendszernek, meszesedésnek egy igazi takarítója. Vannak sópárnáim, ami a parajdi só, még inkább azt mondanám most már, hogy erdélyi só fog benne lenni, gyógynövénnyel, kakukkfűvel, és a másik pedig levendulával. Most hirtelen ezek a szörpjeink is vannak, de szörpök mindenkinél vannak általában. Nálunk csak gyógynövényes szörpök vannak. Nagyon különleges az erdőfátyol kis szörpünk, ami bodza, akác és vadrózsaszirmot tartalmaz. Az idei időjárás annyira érdekes volt, hogy egyszerre virágzott ez a 3 növény, és tudtunk belőle egyszerre egy keveréket készíteni. Monotejáink vannak, nagyon-nagyon sokféle tejánk van, és ebből próbálunk kicsomagolni, hogy azok, akik maguknak szeretnének egy teakeveréket elkészíteni, ki tudják választani, hogy milyen teját visznek hozzá.
1: Helyileg hol található az a kert, ahol ön

0: Dolgoznak.
1: Mi Visontán élünk, Gyöngyös mellett egy kis település, gyógynövényes kertünk ott van, de a Mátra a Bükk az igazi gyógynövényes kertünk, mert mi nagyon sokat gyűjtünk. A gyűjtött gyógynövényeink nagyobb számban vannak a teakeverékekben, mint a termesztett.
0: Bármi mást szeretne még megosztani?
1: Nagyon finomak. Jöjjenek és kóstolják meg. Mindig hozunk kóstolót.
2: Kökény és kakukk, cikók, pésbert, bergeva, izsó. Bazsa, kökény és

0: reggel.
1: Most pedig az Egeres térsége Turisztikai Destináció Menedzsment Egyesület elnökét, a turizmus radarról, továbbá a turisztikai destináció menedzsment fejlesztéséről kérdezzük.
2: Szeretettel köszöntöm Szádeczky Kornéliát a Szent István Rádió mikrofonja előtt. A következő percekben a nyári szezon legkiemelkedőbb pillanatait idézzük fel, és akkor itt rá is térhetünk a turizmus radarra. Konkrétan a turizmus radar az kik számára elérhető, kik azok, akik ezt alkalmazzák, illetve mit tud ez az applikáció?
3: Az applikáció az egy eszköz, maradjunk annyiban, de maga a digitális ökoszisztéma az ettől több. A vállalkozók, attrakciók, tehát akik a turizmus csinálják, maradjunk ennyiben, tehát a B2B, business to business kapcsolatban létezik ez az applikáció, amelynek lényege, hogy a legfrissebb turisztikai trendektől turisztikai szakmai cikkeket, a különböző területekhez szakértői ajánlásokat, akiket meg lehet keresni, a térség programjait megtalálják benne, a vezetői kapcsolatok egymás közötti kapcsolatfelvételre alkalmasak, illetve magát azt mutatják, hogy maga a szervezetünk, ez a turisztikai egyesület mit csinál, milyen kampányokat készít elő, bevonjuk a vállalkozókat abba, hogy kikérjük a véleményüket, hogy egy-egy kampány forgalomnevelő legyen, vagy imázsnövelő legyen, mire van szükség, mit éreznek hasznosabbnak. Nagy örömre szolgál, hogy Szilvásárad és Bélapátfalva térségében el tudjuk készíteni az első kampányunkat, ami alapvetően a vendégek felé fog majd szólni, és bízom benne, hogy ez az őszben az ottani vállalkozóknak egy forgalomélénkítést is fog hozni. Desztinációs kampány, tehát ez az Eger térségén belül ennek a pici térségnek a hírnevét fogja erősíteni, de természetesen úgy, mint Eger térségek, több ilyen picikek is mikrotérséget alakítottunk ki a vállalkozók miatt, hogy itt sokkal könnyebb mozogni, és sokkal könnyebb a hírt vinni, és bízom benne, hogy emellé a többi kistérségünkből is elkészülnek ezek az anyagok, és utána egy komolyabb térségi márkát fogunk tudni építeni.
2: Akik a TDM-ben részt vesznek, mint TDM szereplői, ők szoktak-e például összeülni szakmai fórum keretében? Lehet-e olyan workshopot tartani, ahol mondjuk rendszeresen leülnek megbeszélni, hogy kinek mi a tapasztalata, vagy mennyiben lehetne fejlődni?
3: Alapvetően az egyesületünk az Egyesületek Egyesülete, tehát egy ernyőszervezet, amelyben az egyesületi elnökök, településvezetők és a kamara, a Heves-megyei Iparkamara, az Egererdő vesz részt. Évente egyszer van a taggyűlésünk, tehát az nem az a fórum, ott nyilván a beszámolóból értesülnek, hogy mi történt a térségünkben. A turisztikai irodák azok, és a Turinform irodák azok, akik aktívanban részt vesznek a munkánkban, és mint ahogy most a szezon értékelése is egy kérés volt, hogy mindenki nyilatkozzon arról, hogy mit tapasztalt a térségében, azt az összesítést, amit én ebből a mikrohelyszínekről össze tudtam rakni, természetesen mindenki meg fogja kapni. Ez úgy egy kitekintést is ad arról, hogy másoknál mi a helyzet, tehát hogy így terjed a hír úgymond a turisztikai kis desztinációnkon belül, és gyakran szoktunk az elnökséggel beszélgetni, tehát ez 5-6 főt jelent ebből a térségből, és tervezünk egy nagyobb turisztikai rendezvényt novemberre, amikor már mondhatom azt, hogy a szezon végén vagyunk, amikor pontosan, most ugye az augusztusi adatokat még egész pontosan nem is tudjuk, hiszen azok általában szeptember 15-e után, tehát követő hónap 15-e után jelennek meg, ezért ezeket inkább érzésre tudtuk hozzátenni, tehát akkor tudunk egy igazi szezonzárót csinálni, és akkor tudjuk megfogalmazni azokat a következtetéseket és azokat az elvárásokat magunk felé, amivel akkor a jövő évnek neki tudunk futni.
2: nagy öröm látni ezt, nem csak riporterként, de mondjuk egri lakosként is, hogy mennyire nagy az érdeklődés Eger iránt. Mégis, hogyha ki kellene emelni, mert mindig lehetne hova fejlődni, mindig lehetne mit javítani, akár Egerben, vagy akár a környező kisebb településeken, mi az, amit lehetne javítani, vagy mi az, amivel lehetne színesebbé, még ízletesebbé tenni a TDM-et?
3: A desztinációt? Én úgy gondolom, hogy az egyik dolog, hogyha az alapvendégfogadási feltételek rendben vannak, az már egy jó kiindulási pont. Mit értek ez alatt? Úgy, mint egy szakács, aki elkezd egy szakácskönyvből venni, akkor ugye van egy településünk, ahová vendéget várunk. A vendégek érkezhetnek saját autóval, érkezhetnek vonattal, busszal, sőt, külön járatú autóbusszal. Ha településen nincsen nyilvános WC, vagy egy olyan vendéglátó egység, aminek a mellékhelységeit használni lehet, akkor már kicsit dugába dől az, hogy mit is szeretnénk a turizmus területén elérni. Tehát, hogy van egy olyan beugró alapfeltétel, amit ugye tudni kell teljesíteni, és ehhez következik aztán az, hogy van egy attrakció, amit szeretnénk megmutatni. Ezt az attrakciót jól ki kell táblázni, ott lehetőség szerint a szemetet össze kell szedni, lehetőségnek kell lenni arra, most nem feltétlenül az erdélyi környezetről beszélek, de lehetőségnek kell lenni arra, hogyha valakinél szemét van, akkor el tudja valami behelyezni. A területért felelősnek kötelessége összegyűjteni a szemetet, és amennyiben ez egy bemutatandó helyszín, akkor ahol személyzetet is kell tudni biztosítani. Manapság a több nyelvűséget nagyon könnyű elérni, meg vannak azok az applikációk hozzá, kiírásokkal szintén lehet haladni, és egy bizonyos dolgot muszáj látni, tehát itt Egerben például nagyon problémás ugye a parkolás, és a parkolásnak a terelése, vagy annak az előrejelzése, amikor valaki beérkezik a városba, hogy hol tudja letenni az autóját, hol lesz helye, hol nem lesz helye, ebben még nem vagyunk elég vendégbarátok. Ugyanúgy abban, hogy a nyilvános WC-k hol vannak, meddig vannak nyitva, ez szintén egy nehézkesebb kérdés. Amit látok, hogy a csomagelhelyezésnek, tehát csomagmegőrzésnek már több helyen van létjogosultsága, és szóval örömmel látom, hogy ez akár vállalkozás formában is működik a városban. Tehát, hogy ezek azok az alapok, ami nélkül ne kezdjünk turizmusba. És aztán utána jönnek azok, hogy mik azok a vagy természeti, vagy történeti, vagy építészeti érték, amiköré felépül az a tervezett megközelítési rendszer, amivel akkor a turista elégedett lesz, hogy oda tud menni. Ha most ugye arra az egy dologra gondolok, hogyha olyan testileg sérült emberek érkeznek, akik az egri várat szeretnék látni, akkor nagyon nagy nehézségeket kell nekik leküzdeni, hogy ezt megtehessék. Tehát, hogy vannak területek, amelyek úgymond ebben is vendégbaráttá tudnak válni, és nem biztos, hogy ők nem akarnának azzá válni, csak éppen a feltételrendszert nagyon nehéz hozzá kialakítani. Úgy gondolom, hogy abban a lépésben, amikor fejlesztünk valamilyen turisztikai attrakciót, és hogy megvan, hogy az építészetet igényel, történészt igényel, a szakmákat ne hagyjunk ki egyet sem ahhoz, hogy ez a valami tökéletessé válhasson. A vendég oda találjon, jól érezze magát, ne legyen frusztrációja semmi miatt, és élménnyel tudjon távozni.
2: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, és köszönöm, hogy vendégem volt itt a stúdióban, és a további munkájához pedig jó egészséget és sok sikert kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm, és szeretném még így utolsó pillanatban megszólítani a kedves rádióhallgatókat, hogy igen, érdemes ebből a térségből elutazni, körülnézni a világban, de itt az őszi időszakban nagyon sok szép attrakcióval, nagyon sok jó programmal várjuk a közelben lakókat és a kicsit távolabb lakókat, érdemes felkeresni Eger térségének helyszíneit.

0: Műsorunk záró perceiben ellátogatunk a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarába, ahol rendszeresen tartanak innovációs klubokat, melynek keretein belül a cégek bemutathatják technológiai fejlesztésüket. A folytatásban Hőgye István, a Jászberényi Kiva Innovator Kft. Ügyvezetője előadásából idézünk, melynek címe Lean, hogyan növelheti vállalkozása hatékonyságát a termelésben és a kereskedelemben. A hangfelvételt 2026. február 10-én rögzítettük.
1: A témakör, amit kaptam, hatékonyság növelés, hatékony folyamatok. Most a sors úgy hozza, hogy nekem is hatékonynak kell lennem. A prezentációmmal is nem gondoltam túl, inkább arra készültem, hogy ez át lesz küldöm mindenkinek, és egyfajta, az én saját szemszögömből egyfajta dokumentációja a lines tevékenységünknek, illetve ami bemutatásra kerül, talán könnyebben eligazodtak benne. Nem is minden oldalát taglalnám, ezért mindjárt végigpörgetjük és átbeszéljük a lényeges dolgokat. Maga a ruházatom is azt üzeni, hogy alapvetően a gyártásban, a folyamatokban, szolgáltatásban, stb. Ott kell lenni, amikor línezünk, amikor kialakítjuk a lean szemléletet csapatmunkában. Ezt majd számos esetben fogom taglalni. Első oldalra kiraktam egyfajta gyűjteményt. Hál' Istennek az internet nagy segítségünkre van abban, hogy nagyon összetettek, szemléltetett videók, történeti dolgok. Én inkább a sajátosságra fektetném most a hangsúlyt, pláne úgy, hogy kevés az időnk. Maga a lead szemléletről, kultúrára azért mégiscsak egy pár szót szeretnék mondani. Amit én kiemelnék, az a veszteségmentés, a veszteségvadászat. Biztos mindenki szembesül azzal, hogy bizonyos eredményességi mutatók nem úgy sülnek el, a cég nem hozza a várt eredményt, a belső folyamatokban lakadások vannak, és sokszor nem biztos, hogy fókuszt teszünk arra, ami a legfontosabb lenne, a legfontosabb dolgunk lenne, hogy megoldjuk a feladatainkat. Ezért aztán a veszteség vadászat az egy ilyen megszállottság és egy végletekig. Ugye az első előadásban, és szerintem mindegyik előadás érintette azt, hogy csináljuk jól, amit tervezünk csinálni, hatékonyságot is érintettük, de szinte a digitalizációs részét mindenki taglalta. És azt kell látni, hogy a digitalizáció az most már egy szükséges kellék, és most nem feltétlenül az AI-ról beszéltünk BI-ról is, azt is érintettük. Számos olyan digitális megoldás, ami azért van, hogy kiszolgáljanak minket. Kiszolgálják, hogy bizonyos rutin dolgokkal, bizonyos babra munkával ne kelljen időt tölteni. Babra munkának tekintek egy sok százmilliósoros adatbázisból valami adatkinyerést is. Mert a régi módszereinkkel, mikor Excelbe trükköztünk, sok óránk ráment. Vannak sajnos még olyan cégek, akik még most is Excel táblával próbálnak képbe kerülni, vagy a saját, illetve a vezetői döntéseket előkészíteni. Ez ma már nem korszerű, ezt kimondhatjuk. A kultúra persze az mindenki értelmezi sajátosan, szemléletmód a napi szintű munkánkban meg kell mutatkozzon. Ami nekem nagyon fontos, és azzal minden egyes lean projektben, minden egyes lean szemlélet kialakításában az emberi tényezőt emelném ki. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy a termelésben dolgozó, közvetlenül értéket teremtő emberek vannak a hierarchia alján. Amikor hozzákezdek a munkának, mindig megpróbálom őket felemelni. Ha járnak különböző gyárakba csak szétnézni valamilyen rendezvényen, akkor azt láthatják, hogy a mai trend már, és ez jó pár éve elkezdődik, lehet, hogy picit hamarabb is kezdtem, nem tudtam, hogy ez lesz a trend. Ha bemegy egy gyárigazgató, egy nagyon felsővezető cég, egyrészt képesek az emberek ma már, a dolgozók, akik értek, minden nap látni a cég első számú vezetőjét. És méghozzá olyan ruházatban, hogy aki nem ismeri, az nem tudja, hogy ő az. De számos nagy céget is említhetnék. Már ott vannak a vezetők, napi szinten ott vannak, részt vesznek a fejlesztési munkákba, a értékelő munkákba, és nem feltétlenül lehet róluk, ő a gyárigazgató, ő az operátor. Mert már ruházatban, viselkedésben, hozzáállásban már nincs különbség. Ez nagyon nagy dolog. Ilyet látni, ilyen projektekben részt venni, ezt elérni egy projekt, nagyon nagy dolog szerintem a mai világban. Sok esetben nem így működik, sok esetben nem is értik, hogy 30 éve így csináljuk, én vagyok a főnök, sőt, hogyha a főnök ráadásul tulajdonos is, akkor még nehezebb a dolog. Most bejárok 2 éve egy céghez fejleszteni, digitalizálni, én a legnagyobb vezért nem láttam, egyik üzemben se, pedig elég sokat ott vagyok, elhihetik, ott vagyok, tehát, és nem láttam. Ők így dolgoznak, semmi baj ezzel, ez az ő cégük, az ő eredményességük, tudásuk, sőt, dicsőségük, hiszen nagy cégről van szó, és eredményesek. De nem korszerű a vállalati kultúra. És ha piacon versenyezniük kell, akkor bizony sok esetben elbuknak, mert nem tudnak olyan áron szolgáltatni, terméket gyártani, stb. Legnagyobb pénzgyelők, ezzel mindenki találkozott, selejt, várakozás, túltermelés, sokan nem értik a túltermelést. Most kezd egy Szegeden egy projektem, tele van az üzem félkész termékkel, és sok százezer euróról beszélünk, hogy ott van. Az, hogy a termelő területet nem termelésre használják, nem értékteremtésre a drága négyzetmétereket, az egy dolog. De csak azért termelni, mert a dolgozónak nem tud más munkát adni, vagy várni egy másik alkatrészre, és készterméket nem tud belőle csinálni, az egy nagyon-nagyon komoly veszteség, hiszen a tulajdonosnak benne áll a pénze, és az nem kamatozik, az csak rontja az egészet. Ha másba tenné, abból meg pénzt csinálni. Úgyhogy ezeket mind meg kell érteni, de bent az üzembe ezt nem feltétlenül látják, és pláne az operátoroknak nincs az a nagy kitekintése, amit egy lean szemlélet képes nekik megadni, hogy megértsék, hogy mi miért van, és hogyha saját vállalkozásuk lenne, a saját pénzük lenne benne, akkor lehet, hogy könnyebb lenne, de azért nem tud, meg nem is kell mindenkinek vállalkozónak lenni, hogy olyan szemlélettel végezze a munkáját. Igazából a top 8 pénznyelő folyamatból 5-öt emeltem ki, ezeket majd meglátják. Szintén így beszélnék erről az eszközökről. Erről is gondolom, hogy nem kérdeztem meg, de nagyon bízok benne, hogy 2026-ot írunk, valamilyen módon találkoztak, még ha nem is úgy hívjuk, hogy lean módszerek, lean szemlélet. Elhangzott így gyors átállás, ugye itt éppen SMED-nek hívják, tehát nagyon sok érintettség van. Ami a kedvencem, az az értékáram elemzés. Sokaknak ez kínai, akik már részt vettek akár japánok által tartott workshopokon, akár házon belül bizonyos szakemberek által, az a tapasztalat, hogy még mindig kitapítázzák a tárgyalókat, kis papíron, fesztinnel írkálják, aminek az a legfőbb oka azzal érvelnek, hogy akik részt vennek a workshopon, kézzel foghatóan meg kell értsék, hogy mit miért vizsgálunk, mit miért számolunk, miért úgy ábrázoljuk, és hogyan fogjuk a láthatóvá tenni a láthatatlannak tűnő veszteségeket. Én ma már digitális dolgokra helyezem a hangsúlyt, mégpedig azzal a módszerrel, hogy az informatikára, az adatbázisokra, a riportrendszerekre ne úgy tekintsen senki, hogy nem értek hozzá, és akkor valaki tegye elém, úgy, hogy meg is értsen, meg tudjam használni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy most már annyira felhasználó barát minden, és az AI is sokat tud segíteni a megértésben, a kialakításban, hogy bátran el kell kezdeni a riportrendszereket használni, sajnos nem, sajnos Excel-t el kell felejteni, korlátos, iszonyatosan lekorlátozza a lehetőségeket, és iszonyatos energiánkat emészti fel, hogy adatokat feldolgozzunk, és aztán ábrázoljuk saját magunknak, vagy prezentációból, vagy döntés támogatásra, vagy bármire. Mindenki ösztönzök a BI használatra, tanuljanak, rengeteg videó van, rengeteg kurzus van, személyesen is részt lehet venni, ingyenes licensz van, lehet gyakorolni, tehát elérhető, meglévő eszközökkel nagyon gyorsan fel lehet jönni egy korszerű szintre. És nem csak vezetői KPI-okra használjuk, hanem adatelemzésekhez, egy sor optimalizáláshoz, folyamatok megértéséhez, a veszteségvadászathoz, szűk keresztmetszetekhez, bármihez tudjuk használni a BI-t, és olyan sok oldalú, hogy bárhonnan adatot tudunk szerezni, ERP rendszerekből, SAP-tól kezdve, de még a maradék Excel-ből is kiszedi, és összegyúrja az egészet. Úgyhogy szenzációs eszköz, nekem ez a kedvencem, és ennek a végletekig való finomítása és kidolgozása kvázi már ilyen megszállottsági hobbi, úgyhogy ezt használom a lean-es eszközöknek a használata során, illetve a megértéséhez is. Egy-két példa, itt egyfajta referenciaként kisebb-nagyobb cégek felkérnek bizonyos fejlesztési, valahol annyira jó sikerül a projekt, hogy mint külsős szolgáltató KFT-ként, ugye szolgáltatok, ez még annyit a cégből egy pár szót, hogy mi egy családi vállalkozás vagyunk, a párommal szinte a főiskola után kezdetektől multiknál nevelkedtünk, és tapasztaltunk meg dolgokat, és fejlődtünk, ahogy csak tudtuk. Elmúlt 30 évben mára már az a víziónk, hogy nem feltétlenül alkalmazottként részt venni a cég életében is fejlesztéseket, illetve operációs tevékenységet végezni, hanem kisebb jelenléttel, nagyobb hatékonysággal beindítani a cég belső fejlődését, hiszen folyamatosan meg kell tanulni a szervezet összes elemének, hogy hogyan tudtak hatékonyan az új szemlélet, egyébként egy régi szemlélet módon, de versenyképesen hatékonyan akár termelni, akár szolgáltatni.
2: akár kereskedelmi tevékenységet végezni. Visszatérve a Power BI-ra, rengetegszer bebizonyosodik, hogy akár automata gépekről beszélünk, akár csak egyszerű kézműveletes, csillagos összeszerelő műveletekről, igenis rá lehet tenni a folyamatokra egyszerű adatgyűjtőket, amiket aztán kiértékelünk, és nagyon gyorsan meglátjuk a problémákat. Ciklusidő elemzéstől kezdve a VIP kezelésig, a hatékonytalan folyamatokban, az elakadásoknak a ábrázolásához számos esetben nagyon jó. Több esetben volt olyan, hogy megépítettek egy nagyon drága automata berendezést, az volt kikiáltva, hogy az ember nélkül fog menni, aztán kiderült, hogy mégiscsak kell a ember, mégiscsak ide-oda ember kell. Aztán végig az lett, hogy igazából amennyi létszám már kellett hozzá, az automata nélkül egy egyszerű csővázas asztal meg lehetett volna, így körülbelül dupláját ugyanannyi idő. Sajnos bele szaladnak a cégek, de ettől függetlenül azt mondjuk, hogy jó, ez van, most már ezt használni kell, és akkor a fejlesztések során a csapatunkkal rá lehet ébreszteni a szervezetet, hogy igen, ez a gép, ez mehetne egy kicsit gyorsabban, de ne hajtsuk túl, veszteségidőket szedjük ki belőle. Sajnos szakmailag bele kell mászni, hogy honnan jön a jel, a robot miért oda rakját, miért vár annyit, a termékhordozóknak a kezelése az hogy alakul, tehát igen, ebben sajnos bele kell mászni. Én nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem, én automatizási gépészmérnökként végeztem, úgyhogy ha ilyenekbe belebotlok, akkor igyekszem valami politikus módon úgy rávenni a fejlesztő csapatot, aki a gépet építette, hogy egy-két dolgot módosítsunk. Támaszkodva a szemléletre, nem én találtam ki, irodalmi anyag és követendő. A másik pedig az emberi oldala. Hajlamosak a cégek, a termelésvezetés emberekre fogni a folyamat hatékonytalanságát. Embereken próbálják behozni, vagy a képességében elmarasztalni az embereket, hogyha ha itt dolgozna már 10 éve is ilyen-olyan fegyelmezet lenne, meg ilyen munkabírású, meg nem hiányozna annyit, akkor sokkal többet tudna teljesíteni. Sajnos elfedjük a folyamat problémákat, és az kibukik elég hamar, hogy a folyamatok megtervezésére és működtetésére nem szánunk elég időt. És aztán az embereken próbáljuk leverni. Én ezeket próbálom mindig a fejeket állítani, az egymásra mutogatásokat megszüntetni, és apró lépéseken rávenni mindenkit, hogy lássa, mi a probléma, és eszközöket próbálok nekik bemutatni, hogy mivel tudják ezt megoldani, és az eredményt fönntartani. Az eredmény fönntartáshoz megint csak visszamegyek a BI-hoz. Az állapotfelmérésekkor szükség van rengeteg alatta, hogy innen indultunk, és a fejlesztő akcióinknak hozni kell az eredményt. Ha nem hozza, ha nem tudjuk mellé tenni, hogy ilyen volt, ilyen lett, és ez ezért jó is a cégnek, tulajdonosnak ennyi pénzt hoz, akkor nem csináltunk semmit. Ezt mindenkinek érteni kell a mi érteket. Szeretünk operálni dashboardokkal, ami gyakorlatilag online-ban mutatja a folyamat elakadásait, számos egyszerű példa van erre, illetve olyanban is beleszaladtam már, hogy évek óta fejlesztettek mesrendszert. Egyszerű ábrán, ugye az általában az ERP és az automata gépek, PLC, SCADA rendszer között helyezkedik el, és nem sikerült. 8 év alatt nem sikerült eredményt felmutatni, aztán azt mondtam nekik, hogy a probléma túl nagy, daraboljuk fel kicsikre, és a kicsikkel lépésenként elbírunk. Szintén csapatmunkában körülbelül nekem lassúnak tűnt, de hát az ő tempójukat sajnos nem bírtam megváltoztatni. Egy évbe tellett, mire azt mondták, hogy na hát ilyet akartunk már az elején. Csak mindig elbukott. Nyilván folyamatosan csempésztem be a Lean szemléletet, hogyha valami egyszerű, de meg tudjuk oldani, akkor ne bonyolítsuk. Kiteljen a munkaidőnk, ezért ne ragaszkodjunk dolgokhoz. És a papírmentes gyártásnak a ízlelgetése is most már fontos dolog, mert rengeteg energiát, időt elvesz, és a mai megkívánt tempót hátráltatja. Tehát, hogyha egy gyártási művelet során papírra adminisztrált, utána kocsival elviszem még egy másik telephelyre, ott valaki beüti a rendszerbe, és akkor majd valaki valami riportot 2 hét után mutogat, az már nem korszerű. Tehát ezen változtatni nem könnyű, de megéri, és mire belátják, addigra már mindenki az eredményét fog látni. Nyilván nem egyszerű rendről és tisztaságról beszélünk, hanem rendszerről beszélünk, és ha az emberek nem értik meg, illetve nincsenek megfelelően motiválva, ugye erre is láttunk, nagyon jó példákat látunk, az embereket motiválni kell arra, hogy maga körül rendet tartson, és ne kelljen fél óráig egy villáskulcsot keresnie, hanem azonnal ott van. Ez éves szinten is pénzben mérhető hatékonyságjavulás.
3: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Vendégeink voltak Nagy Mónika, a Harmonitea ügyvezetője, Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke, Hőgye István, a Jászberényi Kiva Innovator Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan rózsafizér imádságot közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezt a rózsafűzért, a Szent Atya gyógyulásáért ajánljunk fel. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyék is földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk orájának. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te mihednek gyümölcse Jézus, aki szaváinkat vezérelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk oráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te mihednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk oráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Fenn kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és védj a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: És bocsáss meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.
2: Most is halálunk.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Köszönjük Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk bűnözőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz meg értünk bűnösökért, most és halálunk
0: órájára. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és
0: mindenkor. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak pillanatra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlés!

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz hozzád érettünk, mi is a Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz szent életünk és a
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz szent
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja.
3: Méltó lehetsz.
2: Könyörögünk, Urunk Istenünk, egyszülött fiát illetivel, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmat. Add meg, kérünk, hogy e titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyünk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjünk, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: A nap imája.
1: Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a Szűzanya által. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott szerkesztőségünk. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljóhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencsés, Törökszent Miklós következett, most pedig Szikszó lesz a helyszín, október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élő adásban közvetíti majd az eseményt. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés tegnap 14. Leó pápa az exközösségi portálon közzétett bejegyzésében. Halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. Már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek megvédik az embereket a bűnelkövetőktől, de ezzel együtt nem fosztják meg a bűnösöket a megváltás lehetőségétől, írta a Szent Atya. Üzenetét a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé. Egy péntek esti római rendezvényen Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár újságírók előtt kijelentette, elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. Parolin annak kapcsán mondta ezt, hogy az Egyesült Államokban a tervek szerint élőben közvetítik az interneten egy katonai törvényszék által halálra ítélt tömeggyilkos kivégzését. Az egyház teljes mértékben ellenzi a halálbüntetést, amely összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő ereje. Teljesen érthetetlen, hogy ezt az eszközt ma még bárki alkalmazni akarja, nem tudom, mi lehet a célja. Az pedig teljességgel elfogadhatatlan, ha halálból látványosságot csinálnak, még akkor is, ha valaki bűnös, vannak más módszerek, idézte Parolin államtitkárt a Vatican News hírportál. A néhai Ferenc pápa 2018-ban oly módon változtatott a katekizmuson, hogy az kimondja, a római katolikus egyház minden körülmények között elfogadhatatlannak tartja a halálbüntetés alkalmazását. Az új tanítás értelmében a halálbüntetés megengedhetetlen, mert az az emberi sérthetetlenség és méltóság elleni támadás. Korábban a katolikus egyház tanítása évszázadokon keresztül megengedte a halálbüntetés alkalmazását bizonyos ritka, szélsőséges esetekben, amikor ez az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan meg tudjanak védeni emberi életeket egy kegyetlen agresszorral szemben. Az egyház álláspontja már a 2005-ben elhunyt II. János Pál pápa idején változott. Paul Coakley, az amerikai püspöki konferencia vezetője megdöbbenésének és elkeseredésének adott hangot az élőben közvetíteni tervezett kivégzéssel kapcsolatban. Felül kell vizsgálni ezt a döntést, amely barbár módon a halál kultúráját népszerűsíti. Egy nyilvános kivégzés csak tovább fogja gyengíteni nemzetünk erkölcsi szövetét, és foltot hagy az emberek lelkiismeretén, írta a pénteken kiadott közleményében. A Pentagon a texasi Fort Hood katonai bázison 2009-ben elkövetett tömeggyilkosságért elítélt korábbi őrnagy kivégzését akarja élőben közvetíteni. Pete Hegseth hadügyminiszter a Real Americans Voice konzervatív televíziónak nyilatkozva azt mondta, azért akarják, hogy a kivégzés nyilvános legyen, mert az embereknek meg kell érteniük, hogy az ilyen cselekményeknek súlyos következményei vannak. A halálos ítéletet december 3-án tervezik végrehajtani Fort Hoodban, ahol Nida Malik Hassant a tervek szerint kivégző osztag elé állítják. Az előző hétvégén az Egri érseki papnevelő intézet kispapjai közösen mentek Nagymarosra, hogy részt vegyenek az idei nagymarosi ifjúsági találkozón. A nap folyamán bekapcsolódtak a találkozó gazdag programjába. Az előadások és a közös imádságok mellett lehetőségük nyílt arra is, hogy személyesen találkozzanak és beszélgessenek az ország különböző részeiről érkezett fiatalokkal. Számukra különösen fontos volt, hogy kispapokként ne csupán résztvevői legyenek ennek a napnak, hanem jelenlétükkel is tanúságot tegyenek Krisztusról és arról a meghívásról, amelyre életükkel igyekeznek válaszolni. Tudósították az útjukról az Egri Főegyházmegyét. Azt írták, a sok találkozás és beszélgetés ismét megmutatta számukra, milyen nagy értéke van annak, amikor fiatalok együtt keresik Istent, mernek kérdezni hitről, hivatásról és az élet nagy kérdéseiről. Ezek a személyes találkozások nekik, kispapoknak is megerősítést és örömet jelentettek. A tartalmas nap csúcspontja az esti szentmise volt, amelyen az EGRI szeminárium növendékeiként az oltár körül szolgálhattak. Különleges élményt jelentett együtt ünnepelni az eukarisztiát a nagymarosan összegyűlt fiatalok sokaságával és szolgálatukkal is bekapcsolódni a közös hálaadásba. Azt írták, hálás szívvel tértünk haza Nagymarosról, a közös imádság, az előadások, a sok beszélgetés és mindenek előtt a fiatalok között megtapasztalt élő hit számunkra is megerősítés volt abban, hogy érdemes Krisztust követni és örömmel tanúságot tenni róla. Fatimai engesztelő imádság utolsó állomása az EGRI Lajosvárosi templomban október 13-án kedden következik majd. Vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga EGRI alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind pedig a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. 16 óra 30 perckor kezdődik majd a rózsafüzér, aztán 17 órától a szentmise, és a szentmise után gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral, tehát az EGRI Lajosvárosi templomban október 13-án kedden. És vannak még lajosvárosi programok a folytatásban is ebben a hónapban. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében vendég lesz a Korz együttes, és október 24-én szombaton lajosvárosi közösségi kirándulás a Felsőtárkány közeli Stimecházhoz, ahova a kisvonat jár, szabadtéri szentmisével, magyar népünkért az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én csütörtökön 18 órától. A motto Máriával az Úr Jézus előtt, Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Idén 13. alkalommal szervezték meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programsorozatát Budapesten a Bakástéri templomban. Egy alkalom még hátra van a program lehetőségek között, ez pedig német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én, szombaton 19 órakor. A helyszín tehát az Assisi Szent Ferenc plébánia templom, 1092 Budapest Bakástér. A Komói tó partján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik Budapestre. A program ingyenes és regisztráció sem szükséges. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestén, 17 órakor a bazilikában ünnepi szentmisére kerül sor, aminek keretében Ternyák Csaba egriesek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitusokká, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja, továbbá az Ancille Christi Régis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Az nap a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdetett az EGRI Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Káldi 400, minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az EGRI Főegyházmegye honlapjáról. A nevezési határidő november 9-e hétfő, jelentkezni lehet e-mailben a titkarság@andrassy-eger.hu címen, telefonon a 36-os körzet 510-060-as vagy 510-063-as számon. Szeptember 30-ától már folyamatosan lehet regisztrálni a Redmenta felületén, ahol egy digitális feladatot kell majd kitölteni, erre ezért van szükség. Az előzetes feladatok beküldésének határideje november 13-a péntek. A következő két feladatot kell a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címre elküldeni. Egy plakát készítése, a Káldi 400 mottóhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát, a szkennelt verziót kell elküldeni, de az eredetit is el kell vinni a versenyre, illetve készíteni kell egy szabadon választott jelenetet, megfilmesítve, maximum 5 percben, ennél hosszabb alkotásokat ugyanis a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napja aztán november 27-e péntek lesz, 10 órától érkezés és regisztráció, 11 órakor rendhagyó program. A Főegyház megyei könyvtár kiállításának megtekintése a Líceumban az évforduló alkalmából, délben pedig kezdődik majd a verseny, digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén a felkészülési anyag alapján, aztán képfelismerési feladat és az előzetesen elkészített kép és plakát bemutatása. Szakmai vagy szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanár úr áll rendelkezésre. Az e-mail cím beres.gyula@andrassy-eger.hu, a mobiltelefonszám pedig 30-as 937-es 7519-es. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A kezdetek óta ott vagyunk az interneten, de közben elterjedtek az okos eszközök és rajtuk a különböző alkalmazások, amelyek több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 11. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Új utitársak a ládában. A ládát, amelyben Mirmúra Kandúr és a kis csacsi rejtőzött, a szomszéd nagyfiúra bízták, hogy adja fel a postára. Ám Jóska, így hívták a fiút, átfotiszta a délutánt, s csak este jutott eszébe a láda. De a posta már zárva volt, így hát hazavitte. Letette a lomos szobába, s így szólt. Majd holnap elviszem. Aztán csend lett. A kandúr már éppen ki akart mászni, amikor hangok hallatszottak. A kis csacsi visszahúzta Mirmúrt. Psz, sugta. Hallgass csak! Hallgatóztak, a lélegzetüket is visszatartva.
3: Az ördög vigye el! Mérgelődött valaki. Nem tudok kimászni alóla. Pont rátették a lábamra ezt a ládát.
2: Emeljük csak meg, szóltak mások is. A láda egy kicsit megbillent.
4: Másszunk ki, súgta a kis csacsi. Segítsünk nekik.
2: Mirmúr felemelte a láda tetejét, és kiszólt.
3: Várjatok, kimászunk és segítünk nektek.
2: És azzal kiugrott a ládából, kisegítette a kis csacsit is, majd felemelték a láda sarkát.
3: Köszönöm,
2: szólalt meg az, akinek a láda alá szorult a lába. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Én vagyok a Paprika Jancsi, körbemutatott. És ezek a barátaim. Bóbice, a négerbaba, és Csinnadratta, az ólomkatona. Bóbice és Csinnadratta barátságosan elmosolyodott és meghajolt.
4: Én vagyok a kis csacsi, szólalt meg a kis csacsi. És ez itt Mirmúr, a rettenetes egérvadász,
2: tette hozzá kis gondolkodás után.
4: Hogy kerültetek a ládába?
2: Kérdezte Paprika Jancsi.
4: Utazunk, felelte a kis csacsi. Egy kicsit világot akarunk látni.
3: Vigyetek el minket is, szólalt meg Bóbice. Afrikába.
2: A kis csacsi Mirmúrra nézett, az bólintott.
4: Rendben van, szólt a kis csacsi, de még van időnk, csak reggel utazunk tovább.
5: Addig játszunk,
2: ajánlott a Paprika Jancsi.
3: Játszunk, játszunk,
2: mondta Bóbice és Csinnadratta is.
4: De mit?
2: Kérdezte a kis csacsi.
4: Színházasdit,
2: mondta a Paprika Jancsi. Mindnyáján örömmel fogadták az ötletet. A ládát kinevezték színpadnak, arra állt fel, aki szerepelt. A többiek meg leültek elébe. Elsőnek Bóbice állt fel a ládára, és vékony hangon énekelni kezdett.
3: Sűs fel nap, fényes nap, kertem alatt aludaim megfagynak.
2: A többiek megtapsolták érte. Bóbice hajlongva köszönte a tapsot, majd átadta a helyét Paprika Jancsinak. Paprika Jancsi megköszörülte a torkát, és belekezdett egy versbe.
3: Megy a szőrös át a vizen, nagy a botja. Hogyha mégis visszajönne, mese volna. Ej, törököm, törököm, törököm, adj garast.
2: Mindnyájuknak nagyon tetszett a szavalás, és meg is tapsolták érte Paprika Jancsit. Várták a következőt, ám a színpadra egyelőre senki sem ment föl.
4: Most mi következünk?
2: Súgta a kis csacsi Mirmúrnak.
4: Menj fel a ládára!
6: De mit adjak elő?
2: Kérdezte Mirmúr.
4: Hát, tornázhatnál egy kicsit,
2: válaszolta a kis csacsi. Mirmúr fogta magát, felment a ládára, és elkezdett tornázni. Nagyon szépen csinálta. Eleinte zavarban volt, de később belejött. Paprika Jancsi meg is jegyezte elismerően.
4: Ez a valódi svéd torna.
2: Sok-sok tapsot kapott Mirmúr. Hajlongott is, alig akart lejönni a ládáról. Több jelentkező nem volt, no meg álmosak is lettek már. Így a kis csacsi javaslatára bemásztak mindnyájan a ládába. Jó erősen magukra húzták a láda tetejét, és dobogó szívvel várták a reggelt, mikor majd elindulnak világ körüli útjukra.
1: Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének 11. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írt az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arra, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyért a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelés igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
7: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
8: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét Kovács Krisztinát hallják. Képzeljük el azt a pillanatot, amikor egy művész leteszi a tollat, ránéz a kotta papírra, és pontosan tudja, hogy élete főművét alkotta meg. Camille Saint-Saëns, a 19. századi francia zene egyik legnagyobb polihisztora, a következő szavakkal összegezte a harmadik C-moll szimfóniáját, amelyet a világ ma csak orgona szimfóniaként ismer. Mindent beletettem ebbe a műbe, amit csak tudtam. Amit itt elértem, azt soha többé nem fogom tudni megismételni. És valóban igaza lett, soha többé nem írt szimfóniát. Ez a mű lett az ő zenei végrendelete. Ma egy olyan zenei utazásra hívom önöket, amely a sötétségből indul és elvezet minket egy gótikus katedrálisokat idéző, elsöprő erejű zenei robbanásig. De mielőtt belépnénk ebbe a katedrálisba, meg kell értenünk, ki volt az az ember, aki felépítette, és milyen világ vette őt körül az 1880-as években. 1886-ot írunk, Saint-Saëns akkor 51 éves. Ő az a zeneszerző, aki csoda gyerekként indult, akit a kortársai sokszor az új Mozartként emlegettek, hiszen már 2 évesen zongorázott, és 10 évesen Beethoven szonátákat játszott emlékezetből. Mire az orgona szimfóniát megkomponálta, a francia zenei élet egyik legtiszteltebb, bár egyre konzervatívabbnak tartott alakja volt. Európa zenei világát ekkoriban Richard Wagner árnyéka és lenyűgöző zenedrámái uralták. A francia zeneszerzők egy része megpróbálta utánozni Wagnert, mások kétségbe esetten keresték a saját új hangjukat. Saint-Saëns viszont más utat választott. Ő hitt a klasszikus formákban, a tiszta dallamokban és a tökéletes szerkesztésben. Ugyanakkor érezte a kor romantikus, monumentalitást követelő szellemét is. Amikor a londoni királyi filharmóniai társaság felkérte egy új szimfónia megírására, úgy döntött, megmutatja a világnak, hogy a hagyományos francia elegancia képes magába fogadni a legmélyebb, legszélsőségesebb romantikus energiákat is. A mű megírását azonban beárnyékolta egy személyes veszteség. 1886 nyarán elhunyt a zenetörténet egyik legnagyobb zsenie, Liszt Ferenc. Liszt nem csak támogatója és mentora volt Saint-Saënsnak, hanem közeli barátja is. A megrendült zeneszerző a szimfóniát azonnal az ő emlékének ajánlotta. Ez a tiszteletadás azonban sokkal mélyebb egy egyszerű dedikációnál. Saint-Saëns a szimfónia legbelső szerkezetét is Liszt szellemében alkotta meg. Liszt volt az, aki tökéletesítette a téma mutáció vagy a ciklikus forma technikáját. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Képzeljék el, hogy az egész hatalmas, majdnem 40 perces szimfónia egyetlen rövid zenei gondolatból, egyetlen dallam magvacskából hajt ki. Ez a, mondjuk így, zenei őssejt a műsorán folyamatosan jelen van, de mindig más arcát mutatja. Egyszerre sötét és fenyegető, másszor lágy és melankólikus, a végén pedig diadalmas. Ez a technika hihetetlen egységet ad a műnek. A hallgató talán nem is tudatosítja magában, de folyamatosan érzi, hogy minden hang összetartozik, hogy egyetlen hatalmas ívű történetet hallgat. És ha már az építkezésnél tartunk, Saint-Saëns felborította a szimfóniák évszázados szabályait. A hagyományos szimfóniák, mint Haydn, Mozart vagy Beethoven művei, négy különálló tételből állnak, amelyek között szünet van. Saint-Saëns azonban ezt a négy tételt beleolvasztotta két hatalmas, megszakítás nélkül áradó zenei tömbbe. De ami a legkülönlegesebb, az a hangszerelés. A színpadra egy óriási méretű szimfonikus zenekart álmodott meg, a hagyományos hangszerek mellett azonban behozott két olyat, amelyek szinte sosem szerepelnek szimfóniákban. Az egyik egy négy lövetű zongora, azaz két zongorista játszik egyetlen hangszeren. A másik pedig az, amiről a mű a nevét kapta, a monumentális síporgona. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy orgona verseny. Az orgona itt nem azért van, hogy a szólista virtuóz módon megcsillogtassa a tudását, miközben a zenekar csak kíséri. Nem. Az orgona itt a zenekar egyenrangú tagja, a hangzásvilág alapköve. Olyan, mintha a zenekar adná az épület falait, az orgona pedig a mindent megtartó tartó pilléreket. A szimfónia első fele egy rövid, rejtélyes, lassú bevezetővel indul, amiből hamarosan egy nagyon nyugtalan vonós téma bontakozik ki C-mollban. Mintha egy vihar közeledne, vagy mintha egy vívódó, kétségekkel teli emberi lelket hallanánk. A zenekar zaklatottan hullámzik. A feszültség egyre nő, majd amikor már szinte elviselhetetlen, a zene lassan elcsendesül. És ekkor bekövetkezik a csoda, megszólal az orgona. De aki hatalmas templomi robajra számít, az meg fog lepődni. Saint-Saëns drámai érzéke zseniális. Az orgona halkan, puha, mély és meleg akkordokkal lép be, mint egy hatalmas, megnyugtató sóhaj. E fölött a mély, pulzáló zenei szőnyek fölött a vonósok egy hihetetlenül gyönyörű, békés dallamot kezdenek játszani. A zaklatottság eltűnik, és átadja a helyét egy mély, átszellemült nyugalomnak. De ez a béke nem tarthat örökké. A mű második befejező fele egy rendkívül agresszív démoni szkercóval indul. A vonósok ismét támadnak, a ritmus acélos és kemény. Itt lép be először a zongora is, a billentyűkön sebesen futkározó csillogó skálák csak tovább fokozzák a nyugtalanságot és a káoszt. Olyan ez, mint egy végső küzdelem. A zenekar az ereje végére ér, a feszültség tetőzik, a hangok elvékonyodnak, a ritmus szétesik. Már csak egyetlen kitartott hang lebeg a levegőben a vonósokon, egyetlen halk, remegő kérdés, ami a semmibe vész. És ekkor minden előzetes figyelmeztetés nélkül az orgonista rácsap a billentyűkre, és kinyitja az összes sípot. Egy elképesztő erejű, gigantikus C-dur akkord robban be a térbe. Ez a maestoso a finálé kezdete. A sötét C-mollból vakítóan fényes C-dur lesz. A zaklatott alaptéma, amit az elején hallottunk, most átalakulva teljes pompájában diadalmas himnuszként zeng az orgonán és a rezeseken.

Az zongoristák hatalmas, vízes és szerű akkordokat játszanak. A zene egyetlen hatalmas dicsőítésé válik, amely elsöprő energiával fényesen és megállíthatatlanul rohan a hatalmas zengő lezárás felé. Ez az a diadalmas dallam, ami olyannyira fülbe mászó, hogy évtizedekkel később a popkultúra is felfedezte magának. Sokan ismerhetik a Babe című film zenéjéből, amely egyenesen ezt a finálét használta fel. Camille Saint-Saëns C-moll szimfóniája nem egyszerűen egy zenemű. Ez a 19. századi ember drámája zenei formába öntve. A kétségbeesésből és a sötétségből induló emberi lélek útja a belső békén és a démoni küzdelmeken át, a végső, ragyogó megdicsőülésig. Nem csoda, hogy szerzője úgy érezte, mindent beletett. Ezt az élményt valóban csak egyszer lehetett megírni, és nekünk szerencsénk van, hogy bármikor újra átélhetjük. Hallgassuk most meg Camille Saint-Saëns harmadik C-moll orgona szimfóniáját a Luxemburgi Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Camille Saint-Saëns harmadik C-moll orgona szimfóniája a Luxemburgi Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában, és ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, közeledik október 23-a, a forradalom és szabadságharc évfordulója ünnepe. Mint emlékezhetünk, a rendszerváltás előtt szigorúan tilos volt erről egyáltalán beszélni is, nemhogy megemlékezni. A legszigorúbb időkben a sokszorosító gépeket lezárták, a gyanús elemeket pedig jó előre begyűjtötte a rendőrség. A hivatalosnak mondott történetírás ellenforradalomként beszélt mindenről, résztvevőit pedig válogatott jelzőkkel illették. A családban otthon persze beszéltünk erről, amikor már kicsit érettebb gyermekek lettünk. Amúgy is furcsa volt olvasni arról a tankönyvekben, hogy a kulákok micsoda kizsákmányolók voltak, hogyan tettek tönkre, taszítottak szegény sorba embereket. Amikor kutatásaim során dédapámról azt olvastam egy újságban, hogy idézem, egykori népnyúzó, ugyancsak elkerekedett a szemem. Na, ő is rendszeresen élvezhette a rendőrség vendégszeretetét, és találkozhatott a fogdában számos rokonnal, ismerőssel. Aztán rendszeresen összeverve kapta vissza a család a papát. Mi, akik nem éltünk abban a korban, talán nehezebben értjük meg, milyen is volt mindez. Olvastam egy tanulmányt nemrég, melynek címe Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben. Egy irodalomtörténeti folyóirat jelentette meg az írást, ahol egy neves tudós szólt arról, jeles költők milyen formán fejezték ki lelkesedésüket a nagyvezér iránt. Apának, hősnek nevezik, miközben Rákosiról életében gyárat, iskolát, utcát neveztek el. Arról az időszakról van szó, amikor egy villamoson elmondott, politikai tartalmú viccért is vittek el embert a recski munkatáborba. Politikai okból kereszteltek át egy hüllőfajt is, hiszen a Rákosi vipera neve félreérthető, lett ezért belőle Parlagi vipera. Ez a hazugságtól átitatott rendszer dőlt meg 1956-ban. A korabeli felvételeken érdemes nézni az arcokat. Áhítat, megkönnyebbülés, boldogság tükröződik rajtuk. Aztán kevés idő múlva leverték a forradalmat, és létrejött az a rendszer, melyet sokan a mai napig boldog nosztalgiával emlegetnek. A Kádár János nevével fémjelzett gulyás kommunizmus, amely a maga módján, egy kicsit más módszerekkel ugyan, de ugyanolyan diktatúra volt, mint az előző. A forradalom kirobbanását, persze akkor ellenforradalomnak nevezték, a személyi kultuszból eredő hibáknak tulajdonították, Kádár Jánost pedig puritán embernek ábrázolták, akit így a korábbi hibás rendszer vezéralakjának ellentétjeként jelenítettek meg. Kedves hallgató, Kádár János puritán mítoszával szemben ma már tudható, milyen luxus körülményeket kellett biztosítani Kádár, korábban Czermanik, majd Czermanek Jánosnak és kedves feleségének, Tamáska Máriának. Fontos tudni, hogy mindketten rendkívül magas fizetést kaptak, melyet rendszeresen különféle jutalmakkal egészítettek ki. Bár Kádár János igyekezett mindig a melósok nyelvén beszélni, finoman szólva sem vetette meg a luxust. Öltönyeit a leghíresebb úri szabó készítette, míg felesége Rothschild Klára szalonjának rendszeres vendége volt. A pártvezetők a korábban megvetett úri osztály passzióját, a vadászatot is hamar megszerették. A hivatásos vadászok pedig mindent megtettek, hogy megfelelő zsákmány kerüljön az elvtársak puskájának csöve elé. Egyesek szerint az sem lehetett baj, ha a fővezér esetleg nem találta el a vadat, valahogy mindig jött egy segítő lövedék, ami leterítette a szarvast, vagy éppen a vaddisznót. A Rózsadomb mindig is az elit lakóhelye volt, itt kapott Kádár elvtárs egy villát, melynek kertjében egy ideig medence is volt, aztán ezt betemették. Kádár elvtárs büszke volt arra, hogy tyúkokat tartott a kertjében, ami meglehetősen szokatlan volt azon a környéken. Kádár a párttól kapta az épületet, melyet drága bútorokkal berendeztek neki, és értékes festmények, műalkotások díszítették. De a puritán lelkületét jól mutatja, hogy a főembernek nem volt televíziója. A villa minden esetre a Kádár házaspárnak egy fillérjébe sem került. Az egyszerű Kádár állítólag félt a repüléstől, ezért készült el a Kádár vonat. Az ezüstnyíl 1968-ban állt forgalomba. A klimatizált járműben már volt televízió, zuhanyzó és persze telefon. Kádár János sokak szerint rettegett a néptől, volt is rá oka 56 után. Emiatt mindig volt egy biztosító vonat, ami pár perccel a kádári szerelvény előtt haladt, biztonsági okokból. 750 méterenként a sínek mellett pedig őrök álltak, hogy vigyázzák a szeretett Kádár, a nép egyszerű gyermeke életét és nyugalmát. Nem csoda, hogy a közúton is inkább Mercedesekkel járt, ezek szintén nem széria autók voltak. Az egyszerű Kádárnak is szüksége volt természetesen pihenésre, talán nem lepődünk meg azon, hogy miként a villáját, aligai nyaralóját is a párttól kapta korábbi apartmanja helyett. A Bauhaus stílusú klimatizált vízparti házban csak kiváltságos vendégeket fogadott, legtöbbjükkel sakkozott. Természetesen kiderült, hogy az is legenda, hogy kiváló sakkozó volt. A visszaemlékezések szerint középszerű játékos volt. Az aligai pártüdülőben kormányőrök kísérték mindenhová. Vetítőterem is volt a komplexumban, ahol a főemberek éppen az általuk betiltott filmeket nézhették meg. Kádár elvtárs szeretett horgászni is. Igen ám, de aligánál a víz mélysége nem volt megfelelő ehhez. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Kádár elvtárs ajándékba kapott egy horgásszigetet, melyet az ő kedvéért építettek a Balatonra. Ez volt tehát a puritán Kádár. Nem feledhetjük, hogy sok száz ember haláláért felelős ez a puritán ember, ezrek és tízezrek megnyomorítása szárad a lelkén.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írt az amerikai elnök a True Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arra, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyért a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelésigényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról, a reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő. A hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei. Történelmi sorozatunk mai adásában Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről, dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, az NK egyetemi docensével, az EGRI Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélget Klész Bálta. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mezőkövesden a Takács István templomfestő festőművész születésének 125. évfordulóján rendezett ünnepségről szólunk. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszent Miklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Október a rózsafüzér hónapja, ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafüzér imádkozása, II. János Pál pápa pedig nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott: a rózsafüzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság, csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafüzér mélységéről és a kegyelmeiről elmélkedünk Meggyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesen tagjával. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Az idei év extra mega hollywoodi filmprodukciója a Homérosz eposza alapján készült Odüsszeia volt, ugye ez még júliusban került a mozikba. Én még akkor láttam, és a kedves beszélgető partnerem akkor is láttad, meg tudom, hogy te azóta is megnézted, de hogy ez a Christopher Nolan féle csúcs kategóriás film, hogy mit hozott a mozikba a nézőknek, és hogy ezzel kapcsolatban egy ókortörténész milyen konzekvenciákat volna, erről fogunk a mai adásban beszélgetni dr. Bajnok Dániellel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanára, de még minden mellette klasszika filológia szakos is voltál, azt is elvégezted, latin, ógörög, tehát hogy ha valaki igazán autentikus a témában, akkor tényleg te vagy. Úgyhogy én nagyon vártam ezt a beszélgetést, mi ezt még nyáron megbeszéltük, hogyha megnézzük, akkor erről legyen szó, úgyhogy végre most itt vagy, hiszen szeptemberben elkezdődött a tanítás, úgyhogy köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, üdvözöllek a stúdióban, Dani.
2: Szervusz Bea, és én is köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Amikor te azzal a tényleg mély ókortörténeti tudással meghalod azt, hogy itt kezdődik egy tényleg egy filmgéniusz, egy Christopher Nolan féle odüsszeia, akinek azért olyan filmek vannak a tarsójában, mint az Eredet, az Oppenheimer, amire ugye megkapta az Oscar-díjat, meg hát én nem is tudom, tehát nagyon sok minden, Batman, stb. És akkor azok után ő tovább viszi ezt a fajta vonalat, és most egy odüsszeia történetben dolgozza fel. Erre mennyire félve ülsz te be a moziba, hogy ajaj, mit kapok én itt ettől a hollywoodi filmipartól?
2: Bizonyos szempontból félve ülök be a moziba, leginkább azért, mert én nem vagyok egy nagy Christopher Nolan rajongó, lehet, hogy ezzel most elvágtam magamat itt a beszélgetés kezdetén a hallgatók egy részénél. Kedvelem általában a filmjeit, de voltak olyan filmjei, amikkel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és általában azt tanultam meg a Nolan filmek kapcsán, hogy nagyon kell figyelni ahhoz, hogy az ember értse, hogy mi történik. És nekem akár az Interstellar esetében, aztán nem említetted, az is egy Nolan film volt, szerintem Csillagok között, vagy valami ilyesmi volt a magyar címe, akár az Eredet különösen, egy olyan film volt, ami nagyon is próbára tette a szellemi képességeimet, hogy megértsem, hogy miről van szó, és ezért nem mondanám magamat igazi Nolan rajongónak. Ehhez képest az Odüsszeiát kiválóan tudtam követni, de ez lehet, hogy azért is van, mert azért szerencsére Nolan nagyon sokban épít a homéroszi alapokra, és ezért a történet számomra a film ezáltal a korábbi Nolan művekhez képest könnyen követhető volt. De volt bennem is persze egy aggodalom, különösen, mert már nagy zsivaj vette körül ezt a filmet akkor, amikor én ezt először láttam, aztán meg még egyszer láttam, és azt hallottam, hogy hát sokan nagyon kritizálják, mások meg nagyon nagyra tartják, és hát ezt természetesen ilyenkor eleve ez egy must see, azt hiszem minden kultúra kedvelő ember számára, de aki viszont történészként vagy ókorászként foglalkozik Homérosszal vagy az ókorral, akkor annak aztán végképp ez egy kihagyhatatlan dolog, úgyhogy ezért is megnéztem, és összességében azt kell mondanom, hogy nekem inkább tetszett, sőt, némely részei nagyon tetszettek. Más részei előtt persze vagy értetlenkedve állok, vagy mondhatom azt, hogy igazából annyira nagyon nem, de nagyon hálás vagyok neki. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen elképesztő figyelmet irányítani az ókorra, és az ókoron belül a görög irodalomra, a bronzkorra és az archaikus korra, hát szerintem ez időtlen idők óta senkinek nem sikerült, és ezért megemelem a kalapom Christopher Nolan előtt, és hálás vagyok neki.
1: Igen, amit említettél, hogy milyen hype-nak nevezzük, vagy bárminek, tehát nem véletlenül, hogy ennek az évnek, a 2026-os évnek a nagyon várt filmje, mert olyan sok szempontból egyedülálló volt, legvolt, az elsőtől az utolsó filmkockáig ezen az IMAX technológiával készített, hogy ez a nagy széles vásznú film, amit mondjuk a valakinek volt lehetősége, mondjuk például a fiam, ő, hát most Egerben ezt nem nagyon lehet, de mondjuk Pesten nem tudom, hogy te az Aréna plázában tudtad-e megnézni, mert hogy ott van ilyen lehetőség, ez nem tudom, hogy mennyivel adott plusz élmény, de teljesen mindegy, mert Nolannél én nem említetted a nem kedvelt filmjei között az Oppenheimert, ami mondjuk talán történelmileg egy kicsit közelebb állhat olyan szempontból hozzá, hogy mondjuk inkább történelmi téma, mint az eredet, ami egy kicsit olyan megfoghatatlanabb, de nyilván, hogyha bárki, tehát nem csak ő, bárki korábbi filmekhez, nem olyan rég olvastam azt is, hogy a Trója című filmnek az eredeti rendezője ő lett volna.
2: Wolfgang Petersen, a 2004-es vagy hányas Trójára
1: gondolsz? Hát a Brad Pitt-es, így van, de az eredeti Petersen rendezője ő lett volna, azt is hallottam. Tehát hogy az a lényeg, hogy úgy olyan érdekes, szerintem akkor lehet, hogy ebben volt egy ilyen keserű vonal, mert például Achilleus ugye egyáltalán nem tette bele a történetbe, itt pedig azért lett volna akár szerepe, vagy nem tudom, hogy valóban volt a szerepe az eredeti Trójánál, de nem akarok ennyire elmenni, de az, hogy tényleg Nolan, amit én látok rajta, most szeretjük, nem szeretjük, én a zsenialitását nem vonom kétségbe, nekem tetszik, ahogy ő ábrázol, ez az én véleményem, mindenki azt gondol, amit akar. Nekem nagyon tetszett az, hogy nem tett bele annyi extrát, olyan értelemben, hogy, tehát ahol mondjuk muszáj volt, nyilván egy küklopszot nem lehet úgy megjeleníteni, hogy mondjuk kimaszkírozunk egy embert, ahhoz kellettek nyilván olyan digitális eszközökkel, de nem vitte túlzásba. Nekem ez például nagyon tetszett, és az, ahogy számos beszélgetést hallgattam, podcastet, cikkeket néztem, tehát tényleg ezt mi beszéltük korábban még, ugye, hogy készültünk erre a beszélgetésre, hogy azért ő az elején tényleg lefektette azt, hogy Homérosz alapján, de ez nem azt jelenti, hogy a konkrét Odüsszei a történet le lesz dugva a torkunkon. Én ezt így gondolom.
2: Nem is lett volna egyszerű 24 éneket megjeleníteni egy filmben, még akkor is, hogyha ez...
1: Ez egy három órás film, bizony.
2: Lehet, hogy valamivel több is, nem tudom. Tehát nagyjából 3 órás film, abban nem lehet, szerintem még az egy negyedét sem lehetne felolvasni sem a homéroszi alapműnek, de hát az meg aztán végképp nézhetetlen lenne.

0: prokat és kontrákat beszéljünk meg azzal kapcsolatban, hogy igen, ez a 24 ének, ez nem tudom most nagy hirtelen hány oldalas, de tényleg azért ez egy hosszú történet, hogy mennyire voltak indokoltak az összevonások, mert például ugye Kalipszó, meg a Lótuszszevők szigete, meg ugye a Hókarunauszika, tehát hogy itt ezek összelettek volna, most ezek tényleg az, hogy csökkentsük az adásidőt, vagy úgy gondolta, hogy ezeket lehet így egybe rakni. Tehát, hogy
1: nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy bizonyos dolgokat össze lehet vonni, és bizonyos dolgokat pedig össze kell vonni azért, hogy a 3 órába beleférjen. Nagyon sokak által kritizált mozzanat az, hogy kihagyja a faják történetet.
0: A faják történet, igen.
1: Tehát ha homéroszi odüsszeiáról beszélünk, akkor ez fontos, hogy annak a narratív szerkezete nagyon érdekesen és sok szálon futóan alakul. Egyébként ebben azt gondolom, hogy Nolan nagyon ügyesen követi. Tehát ahogyan az odüsszeiában is több szálon fut a cselekmény, és időben ugrálva bomlik ki előttünk az egész, ugyanúgy ezt teszi velünk Nolan is, tehát nem egy lineáris történetvezetés van. Trójába is többször visszatérünk flashbackek formájában.
0: És az utolsó visszamenés az, amit

0: Szörnyűséges nagy terminátorok, de mindezeket a történet elemeket, ezeket a faják király udvarában Odysseus maga meséli el, és ez adja ki az egész 24 éneknek egy jelentős részét, hogy Odysseus meséli a saját történetét, és aztán visszatérünk az eredeti történetbe, ami ugye alapvetően arról szól, hogy Odysseus a végén mégis hazajut. És az, hogy ezt a faják sztorit ki lehet-e hagyni, sokan azt kritizálták ebben, hogy hát ezt itt nem lehet büntetlenül kihagyni. Én megkockáztatom, hogy meg lehet ezt csinálni, mert mégis megtörténik a történet elmesélése. Ehhez azt kell tenni, amit megtett Nolan, hogy Kalipszóhoz delegálja ennek a történet elmesélésnek a nagy részét, és Kalipszó alakját viszont teljesen átalakítja. Bevallom őszintén, ez nekem sem tetszik, mint ahogyan sokan ezt kritizálták. Kalipszóból egy vonzó, csábító és Odysseus minden értelemben magához láncoló nőből, istennőből. Itt, ahogy azt hallhattuk már máshol is, egy pszichológus csinál, akinek az a dolga, hogy kiszedje Odysseusból a korábbi történetek okozta traumákat, és ezzel a feldolgozást elkezdje vele.
1: Igen, csak hogy ez azért olyan faramuci történet, mert közben ugye azért éveken keresztül a film alapján Lotus eteti, hogy ugye felejtse el az otthont, igaz? Tehát, hogy tulajdonképpen...
0: Ezért ez furcsa, és ez indokolatlan. Tehát, hogy miért eteti sokáig Lotusszal, hogyha utána pedig ő kéri meg, hogy emlékezzen vissza.
1: De ott már nem az volt a történetben, de ugye 2 hónapja láttam, tehát én azért tényleg nagyon próbálok fókuszálni, hogy szóval végülis az, hogy már abba hagyott a Kalipszó Odysseusszal a lótuszetetést, ott az volt, hogy az istenek jeleztek, hogy na jó, akkor most már hazatérhetsz, ez még mindig a film.
0: De a filmben nem jeleznek az istenek.
1: Ha már az istenekről beszélünk, ugye itt azért az isteneknek nagyon nagy szerepe van a filmben is, meg hát az eposzban is gondolom.
0: Az eposzban különösen a film az hát nagyon jellegzetes módon, vagy hát modern módon visszaszorítja az isteneknek a jelenlétét az események tekintetében, mert hogy az eredeti eposzban az istenek nélkül ezt nem is lehetne elmesélni. Mindent az istenek akarata mozgat. Tehát az, hogy Odysseus nem jut haza sima úton, mert Polüfémoszt a küklópszot megvakítja, ezzel megsérti Poszeidont.
1: Akinek a
0: Poszeidón
1: fia...
0: haragja okozza azt, hogy Odysseus nem fog simán hazajutni, hanem hosszú időn keresztül szenvednie és várakoznia kell. Aztán Zeus az, aki az első énekben úgy dönt, Odysseus első énekében, hogy jó, most már elég, most már hazamehet, és elküldi Hermészt Kalipszóhoz, hogy mondd meg a nimfának, hogy tessék elengedni. Tehát ez is az istenek döntése, hogy most akkor tessék már őt hazaengedni. Kalipszó ezt retteltesen nehezen veszi tudomásul, és utána is Athéné hadhatós segítségére van szükség, hogy minden simán megyen. Athéné már Télemakhosznak egy segítője lesz.
1: Odysseus fiának,
0: és aztán a szigetre, Ithaka szigetére fajákoktól aztán már gyorsan visszatérő Odysseusnak is a támogatója. Hát, hogy más nem mondjak, Athéné van vele, amikor legyilkolja a kérőket.
1: Így van, tehát te most ugye te az eposzról beszélsz.
0: Az eposz, igen, most végig az eposzról beszéltem is. És ehhez képest az isteneknek a szerepe az tulajdonképpen nagyrészt azt mondhatom, hogy visszaszorul egy Zendaya által játszott látomásszerű Athéné figurára, aki nem is nagyon látható, azt hiszem más számára, csak Zeus
1: igen,
0: számára.
1: Igen, tehát mintha vizionálná.
0: És olyan, mintha ez egy látomás, olyan, mintha ez egy ilyen belső lelki hang lenne.
1: És azt is megértjük a végén, hogy miért, hiszen ugye ő is a trójai mészárlás áldozataként, tehát tulajdonképpen már csak egy vízió.
0: Ez egy szerintem egy érvényes és érdekes művészi fogás részéről, hogy ez az Athéné, ez megjelenik, mint Odysseus segítője, és egyben megjelenik, mint a trójai pusztulás egyik elszenvedője, és így aztán hát legalábbis 2 szerepe van.

0: De most eszembe jutott egy dolog, amit mi még korábban beszéltünk, hogy egyáltalán az is kérdéses, hogyha most tényleg Homéroszról beszélünk, hogy létezett Homérosz egyáltalán, vagy az, ami nem feltétlenül bizonyos, hogy Homérosz írta az Odüsszeiát.
1: Semmi sem bizonyos.
0: Semmi sem bizonyos.
2: Na, legjobb, hogy,
0: ez a legizgalmasabb.
1: Hogy a világon tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy semmi sem bizonyos. Igen, csak az, hogy Homérosz vak volt. De hogy létezette, azt nem tudjuk. De hogy vak volt, az biztos. Ezt, nem tudom már, hol hallottam ezt a jó mondást, de a lényeg, hogy két eposz áll a görög irodalom kezdőpontjánál, origójánál, az Iliász és az Odüsszeia. És ezt a két eposzt Homérosz nevéhez, egy Homérosz nevű költő nevéhez kapcsolja a hagyomány. Ennek a Homérosz nevű költőnek a későbbi görög irodalom korszakában életrajzai is ránk maradtak, és mindenféle dolgokat írnak róla, hogy ő Szmürnában született, Kis-Ázsiában, illetve hogy Kioszon élte az élete nagy részét. Semmi sem támasztja alá, hogy ez tényleg így volt, vagy nem így volt. A modern irodalomtudomány általában nagyon komolyan veszi az úgynevezett homéroszi kérdést, hogy vajon tényleg Homérosz írhatta, egy személy írhatta-e az Iliászt és az Odüsszeiát, és hát ebben nyilván nincs teljes egyetértés, de nagyon meggyőző érvek szólnak amellett, hogy ez a két mű, ez annyira eltérő értékszemléletű és társadalomszemléletű, hogy valószínűtlen, hogy ez egyetlen költőnek az alkotása lett volna. Uh-huh. Tehát itt most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Nolan-féle Odüsszeia az az Iliász történetéből is akarna valamit mutatni, mert az emberek azt hiszik, hogy az Iliász az Trója pusztulásáról szól, meg az Odüsszeiából is, ami Odüsszeusz hazatéréséről szól. Valójában nem, tehát az Iliászból voltak éppen semmi nincs benne, mert az Iliász az eposz, az a trójai háború történetének csak egy néhány hetes periódusát mutatja be, mégpedig onnantól kezdve, hogy Achilleusz megharagszik, odáig, hogy ezt a haragot végül is hát szublimálja azok után, hogy meggyilkolta Hektort. De nem történik meg az Iliász eposzi történetében a Trója városának bevétele. Tehát, hogy ez annak nem része. Itt természetesen megjelenik Trója pusztulása hangsúlyosan.
0: Tehát ugye mi azt tudjuk, hogy igen, itt a szép Helena, ő érte folytatott harc, ugye Párisz herceg beleszeretett, de a valódi ok az valóban az volt, hogy Agamemnonnak fájt a foga a trójai gazdagsága?
1: Hát a csuda tudja, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy mennyire hiteles ez az egész történet, és mit tudunk a trójai háborúról magáról. És ez is egy olyan kérdés, ami régóta foglalkoztatja a régészeket, a történészeket, és tuti biztos válasz erre nincsen. Az a helyzet, hogy régészetileg megragadható az, hogy létezett bronzkori, tehát a Krisztus előtti második évezredbeli Trója, amely egy gazdag bronzkori kereskedő város volt az anatóliai félsziget észak-nyugati részén, ezt mai Hiszárlik dombon azonosították.
0: Törökország
1: területén van, igen. És az 1870-es évtől kezdődően vannak ott ásatások, egy bizonyos Schliemann. Heinrich Schliemann kezdte ezt el, és óriási lelkesedéssel látott neki. És az, hogy Trója létezett, az legkésőbb azóta nem lehet kétséges, bár egyébként a helyi béliek számára korábban sem volt az, hogy Schliemannnak mennyire kellett megtalálni a Tróját, vagy nem, ez most messzire vezetne, nem ez az érdekes, hanem az, hogy természetesen Trója megvan. És Trója rétegei is régészetileg elkülöníthetők egymástól. 10 réteget szoktak a régészek elkülöníteni a trójai ásatásokon. A Krisztus előtti harmadik évezredtől kezdődően, ami még a bronzkor előtti időszak, egészen a késő antik korokig, tehát a Krisztus utáni 5., 6., 7. századig.
0: Ezt a gyakorlatban úgy képzeljük el, hogy mint egy emeletes ház.
1: Valóban, ezt így képzeljük el. Tudnilik, itt a vár és a város rétegei az egyes pusztulások után nem lettek eltakarítva, hanem ráépült a következő. Uh-huh. És ezáltal egy mesterséges domb emelte magasabbra az egyébként is természetesen meglévő dombot. Ezt nevezik tellnek a régészetben, egy ilyen mesterséges domb, ami azáltal lesz egyre nagyobb, hogy a sok évszázad, évezred alatt egyre több épületrom halmozódik egymásra, és a régészek ezt szépen fel tudják tárni rétegenként, és Schliemann kezdte ezt el, ő különítette el ezt a 10 réteget, és a kérdés az, hogy ha volt trójai háború, erre majd mindjárt visszatérünk, akkor vajon melyik réteg volt az, amelyiket azonosítani tudunk a trójai háborúnak a pusztításával, és ebben egyáltalán nincs egyetértés, tehát ebben na, nem tudjuk azt mondani, hogy akkor a Trója 7A az biztosan az, ami van, aki így gondolja, és van, aki azt gondolja, hogy nem ez az, hanem egy másik réteg. A datálása sem biztos. Tehát itt évszázadok is eltérnek egymástól abban, hogy az egyes rétegeket konkrétan melyik korszakhoz kapcsolja egy-egy kutató. Az biztos, hogy egy bronzkori város volt, tehát a Krisztus előtti második évezredben Trója egy jelentős kereskedőváros volt, és az is biztos, hogy több alkalommal is volt, hogy ezt megtámadták, és erőszakos pusztítás nyomai a régészeti anyagban megmutathatók. De az, hogy ez most 1200 körül volt, vagy 1300 körül volt, vagy 1100 körül volt, ezt nem tudjuk biztosan. És Homérosz pedig erre nem egy szilárd fogódzó. Most Homérosz alatt az eposzok szöveges anyagát értem, és akkor nem térünk vissza arra, hogy egyébként volt-e Homérosz, egy ember volt, több ember volt, hogyan keletkezett. Abban az irodalom történészek nagyjából egyetértenek, hogy ez a 8. esetleg 7. században keletkezett mű, amely valószínűleg egy tehát nagyon, nagyon tudatos szerkesztés nyomait mutatja. Tehát ez nem egy egyszerű népköltészet, hogy mesélték, és sokszor sokféleképpen mesélték, és akkor ez így kialakult. Nem, ez egy nagyon tudatosan megszerkesztett mű, mind az Iliász, de most elsősorban az Odüsszeiáról beszélünk, és ezt aztán nyilván sokszor mesélt, tehát hogy nyilván szóbeli előadásra készült, a szóbeliség nagyon erősen benne van, és az írásbeliség teljesen hiányzik a homéroszi eposzok világából. Ez még az írásbeliség előtti kor, amikor ez kialakul.
0: Magyarul ez egy ilyen szájhagyomány.
1: Ez egy szájhagyományban születik meg. Vagy legalábbis a szájhagyomány és az írásbeliség közötti határon születik meg, amikor még, ha valaki mesélni akar a régi időkről, mint ahogyan úgy tűnik, hogy Homérosz mesélni akar a régi legendás dolgokról, akkorra még az írásbeliség oda nem való. Uh-huh. És ezért nem is kerül elő. Tehát szó se esik arról, hogy az Odüsszeiában valaki levelet írjon, vagy valamilyen írásos följegyzést készítsen. Itt minden a szóbeliségben van jelen, és valószínűleg ez egy szóbeli előadásban is élő szövegtest volt, amit a későbbiekben leírtak. De ez a leírás sem úgy történt, hogy egyszer valaki leült az íróasztalhoz, és akkor leírta a 24 éneket, hanem különböző változatok lehettek, amelyeket aztán a hellenisztikus kori filológusok, az alexandriai filológusok próbáltak egységesíteni. És tulajdonképpen az a szöveg, amit mi ma a kezünkbe vehetünk, ha egy ógörög nyelvű Odüsszeia kiadást kinyitunk, akkor az már egy sok évszázados filológusi munkának az eredménye, hogy ezeket a biztosan eltérő variánsokban létező szövegeket, ezeket így megpróbálták egységesíteni, és így letisztítani. Amiből biztosak vagyunk abban, hogy ez az egész Odüsszeia szövegtest, amit Devecseri Gábor csodálatosan lefordított, és magyarul nagyon szépen olvasható és élvezhető.
0: Ez a hexameteres, ugye?
1: Ez a hexameteres szöveg, ez nem egy egységes szöveg formájában született meg a 8.-7. században, az a papírusz leleteknek a bizonysága. Tudnélik, amit mi ma modern kiadásban, nyomtatásban olvasott Odüsszeiaként ógörögül kézbe tudunk venni, az egy hosszú kézirati hagyománynak a végén áll, amely kódexekben maradt ránk az ókortól középkoron át, másolva az újkorig. De előkerülnek ókori papírusz leletek is Egyiptom homokjából nagyrészt, és előkerülnek Odüsszeia töredékek is. És egy csomó olyan Odüsszeia töredék van az ókorból, amit keressük, és nézzük, hogy hát igen, itt stimmel, hogy itt éppen a faják udvarba megérkezik Odüsszeusz, de szó szerint nem stimmel azzal a szöveggel, mint ami a kinyomtatott szövegünkben van, mert egy csomó minden máshogy van benne. És akkor kiderül, hogy hát ezek eltérő variánsok voltak az ókorban is, amik lelettek tisztítva.

0: Ugye említettem az elején, hogy te ógörögül is beszélsz, tanítasz is, hogy jól
1: beszélek,
0: tudom.
1: Ógörögül, de
0: bocsánat, hogy igen, mert írott, igen, ez egy holt nyelv, oké.
1: Van, aki tud beszélni. Én nem vagyok eléggé profi abban, hogy beszéljek ógörögül.
0: A lényeg az, vagy illetve a kérdésem arra irányul a te ógörög tudásoddal kapcsolatban, hogy ugye te ógörögül is feltételezem olvastad az Odüsszeiát. Másabb az ógörög eredeti szövege az Odüsszeiának, mint mondjuk egy devecseri féle fordítás, vagy mondjuk akár, gondolom, angolul is olvastad, hiszen tudom, hogy angolul is beszélsz, angol szakos is vagy.
1: Igen, hiszen a nyelvek eltérők. És amennyire a nyelvek eltérők, annyira eltérők a fordítások is. Az az érdekes, hogy a ógörög nyelv az ismerte a hosszú és rövid szótakok ütemes változását, amit az angol nyelv nem. Nem ismert. Tehát az angol nyelvben nem tudunk igazából borzasztóan nehézkesen és mondhatni nem nagyon lehet egy daktilikus hexametert, ebben íródott ugyanis az Odüsszeia is, meg az Iliász is, jól lefordítani. Tehát amikor úgy kezdődik a devecseri féle fordítás, hogy férfiúról szólj nékem múzs, aki sok fele bolygott. Tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátiti, tátá. Tehát ezek hat versláb, és a nagy része az tátiti. Ezt a tátitit hívják daktilusnak a ritmikában. Na most az ógörög eredeti meg úgy van, hogy andramoj ennepe múszá polütropon oszmalápollá, és folytatódik a második
0: de
1: sor.
0: De körülbelül nagyjából ugyanezt jelenti?
1: Nagyjából. Minden műfordítás egyben kicsit ferdítés is. De igen, nagyjából ezt jelenti, ennél jobban, ahogyan Devecseri lefordította, én se, és szerintem más se nagyon tudná. De a lényeg, hogy az ógörög daktilikus hexameter, az magyarul nagyon jól visszaadható. Angolul meg nem. Tehát az, hogyha Emily Wilson, akinek most az új fordításáról sok szó esik, mert ezt használta Nolan is, vagy más lefordítja angolra a daktilikus ógörög hexametert, akkor nem tudja ezt a daktilikus lüktetést, ezt a tamtiti, tamtiti, tamtiti, ezt beletenni. Tehát, hogy próbálkoznak ezzel, és valamennyire megy, és van, akinek ez egy kicsit jobban, kicsit kevésbé, de az angol nyelv erre alkalmatlan, mert alapvetően az angol nyelv költészeti hagyománya az hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok változásáról szól, és nem annyira a hosszú és rövid szótagokról. Mondjuk a jambikus lüktetést az angol költészet sokkal jobban vissza tudja adni, mint ezt a daktilikust. Tehát a ti-tá-ti-tá-ti-tá az megy, de a tá-ti-ti-tá-ti-ti az nem annyira megy. És a magyarban meg megy, és ezért nagyon büszkék lehetünk magunkra, meg a nyelvünkre, meg Devecseri Gáborra, hogy
0: mondjuk egy ilyen antik művet milyen jól vissza lehet adni. Ahogy most elkezdted nekem mondani az Odüsszeia első énekének első sorát, atya ég, 15 éves voltam én, mint mindenki más, akinek olvasni. Hát nem tudom, hogy a mai középiskolákban, 9. osztályban kell-e, mert én már hallottam olyanról saját gyerekeimnél, hogy bizonyos regényeknek van ilyen rövidített változata, azt is elfogadják kötelező olvasmánynak. Nekünk még el kellett olvasni. És hogy én 15 évesen, hát ez már 1 millió évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy én nem szerettem olvasni. Mm. Nem tudom, ezzel most lehet, hogy én vágom el magam előtted és hallgatók előtt, mint ahogy te rögtön az elején leszögezted, hogy nem vagy mondjuk egy nagy Nolan film rajongó, de ez nyilván mindenkinek az egyéni ízlése. Szóval, hogy azért 15 évesen teljesen másképp értelmezi az ember a kötelező olvasmányként el kellett olvasni művet, mint mondjuk az, hogy én most beültem a moziba, mondom, megnézem már, mert hú, ez egy nagy durranás ez a film. Nyilván nem az eredeti eposzt kaptam vissza, de teljesen másképp értelmeztem. Lehet, hogy azért, mert Nolan másképp akarta velem értelmeztetni, ebben majd segíts, mert ugye mit olvasunk erről? Az Oppenheimer egyenes folytatása, egy ilyen szenvedéstörténet, vagy egy ilyen vezekléstörténet, inkább ezt a szót használjam rá, de akkor is azt gondolom, hogy a mindenféle mitikus szörnyek és egyebek, akikkel neki küzdeni kellett, és ugye 10 év háború után még plusz 10 évig bolyongani, és az, hogy hazajött, és akkor utána hogy volt, mint volt, nyilván nem így volt a történetben, hogy utána Penelopéval, a feleségével még tovább állnak, de hogy akkor is nyilván én ezt a fajta Nolani Odüsszeiát valahogy jobban megszerettem, mint amire mondjuk 15 évesen emlékszem. Amit mondjuk nekem tényleg el kellett olvasni. Nem tudom, hogy te például, aki ezzel foglalkozol, meg ezt tanultad, te 15 évesen, amikor először elolvastad ezt a eposzt, onnantól fogva tudtad, hogy ez lesz az életed?
1: Dehogyis nem, hát az ember nem így születik. És
0: hát nem így születél, mert valakinek lehet, hogy akkor eldöntetett.
1: Nekem
0: hogy...
1: nagyszerű irodalomtanárom volt, nagyon szerettem az irodalmat középiskolában, és emlékszem, hogy nem kellett az egészet elolvasni, viszont egy csomó olyan ének volt, amit együtt olvastunk el az órán, és ott magyarázta nekünk a tanárnő. És én nekem már akkor ez nagyon tetszett. Tetszett a ritmusa, a hangzása, És egy csomó történet, mert nyilván nem a legnehezebben olvasható, vagy legszárazabb részekre koncentrál a középiskolai irodalomoktatás, hogyha jó a tanár, hanem a legszínesebb sztorikra, és én ezt szerettem. A görög mitológiát amúgy is kisgyerekkorom óta szerettem. És nem kellett ezáltal végigolvasni az Odüsszeiát. Tehát szerintem az egy hiba, hogyha a középiskolában egy tanár azt mondja, hogy na gyerekek, olvassátok el 2 hét múlvára az Odüsszeiát, és akkor azt el kell olvasni. Nem, azt hiszem, hogy az ilyen hosszúságú olvasmányok középiskolában eleve nem feladhatók, és az pedig hát egy sajátos probléma, hogy 15 évesen amúgy az Odüsszeia a maga komplexitásában valószínűleg nem megérthető. A Küklóp sztori az igen.
0: Mert az érdekes, igen, az érdekes egy gyereknek.
1: Igen, de hogyha a társadalmi vetületét akarjuk nézni, vagy akár az erkölcsi vetületét akarjuk nézni, amik szerintem nagyon érdekesek az Odüsszeiának.

0: Nézzük meg, hogy Odysseus, ez is egy ilyen leegyszerűsített kritika lehet vele szemben, sok helyütt olvastam, hogy tulajdonképpen hazaútja során minden szembe jövő nővel lefekszik. Ami nem teljesen igaz, de a többséggel igen. A filmben egyáltalán nem.
1: Igen, tehát ez egy aszexuális...
0: Ez egy teljesen aszex film, de a homéroszi eposzban ő számára Kirké és Kalipszó az egy tartós szexuális kapcsolatot is jelent. És ez semmiféle szinten erkölcsi dimenzióval nem rendelkezik. Tehát az, hogy egyébként neki odahaza Pénelope őt várja, és hogy ilyen, hogy férfiúi hűség, ez föl sem merül. És erről mondjuk 15 évesen nem biztos, hogy érdemes beszélni az órán. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt kellene előhozni. Vagy azt, hogy Odysseus lefesthető úgyis, mint egy notórius hazudozó, aki állandóan hazudik. De tényleg a homéroszi szöveg az hol okkal, hol ok nélkül tartalmaz azokat a jeleneteket, amikor hol okkal, hol ok nélkül Odysseus hazudozik. Még akár Pénelopénak is hazudozik, vagy a saját apjának a 24. énekben, amikor már mindenki fölismerte őt, már mindenki tudja, hogy hazaért Odysseus. Külön sztori, hogy az apja az nem jelenik meg a filmben, de az eposzban ott van az apja, és először az apjával találkozva is letagadja, hogy én a te fiad vagyok, és csak később ismeri be neki. Miért? Ott már semmi értelme nincsen. De így szinte hozzászokik, hogyha megkérdezik tőle, hogy te ki vagy, akkor valami cirkalmas nagy hazugsággal felel. Tehát egy ilyen notórius hazudozó ez az Odysseus a homéroszi eposzokban. Erről se hiszem, hogy 15 éves korban ezt kellene kiemelni az Odüsszeiából. De lehet még ilyen társadalmi jelenségeket mutatni.
1: Nyilván a kronológiaiság miatt valamivel el kellett kezdeni még, ugye? Hát ugye most már teljesen mással vannak. Én még azért 90-ben, amikor első osztályos, vagy ma nevezzük 9-es voltam, azért gyakorlatilag ezekkel az antik művekkel kezdtünk, mert nekünk azért az Antigóné is ott volt. De hogy nyilvánvalóan szerintem akkor az akkori, nem tudom, pedagógiai rendszer az diktálta, hogy ez mondjuk egy érdekes lett, ez egy ilyen kalandtörténet. Semmiképp nem az eredeti, a lényegi mondani valóját veszi le, meg nem is az volt a cél szerintem, hogy mondjuk azt vegyük le az egész történetből, hanem hogy ez egy érdekes kalandozás, nem? Tehát valahogy innen, vagy ezt
0: a részét. És erre végső soron jó.
1: Erre alkalmas, csak a nyelvezetét utáltuk szerintem akkor. 15 évesen nem szereti ezt az ember.
0: Lehetséges, pedig azóta még 15 évvel lett régiesebb Devecseri Gábornak a fordítása, ami eredeti formájában azt hiszem, hogy az 50-es években készült, de lehet, hogy még a 40-es évek végén, most ezt nem tudom biztosan. Tehát ez is már egyre korosabb, egyre régiesebb, és tudom, hogy nem könnyű. Tehát a saját gyerekeimen is látom, akiknek szintén nem kell végigolvasni az Odüsszeiát. Nem csak, hogy én nem kérem tőlük, hogy olvassák végig, de a tanárok se. Viszont azért részleteket kell, és szerencsére azért át lehet adni egy-egy részletnek az olvasásával az egésznek a szépségét, legalábbis úgy látom, hogy sikerült. De biztos, hogy önmagában a terjedelem az egy olyan dolog, tehát hogy a terjedelemhez való viszonyunk, az radikálisan megváltozott a 20. század második felében. Tehát az, hogy milyen terjedelmi szövegeket tudunk befogadni. Ez messzire vezetne, mert ez modern társadalom generációs különbség.
1: De nem az, hogy mi, hanem a már mondjuk de a gyerekeink.
0: Mi is egyre inkább, tehát azért ismerjük be, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt mennyi hosszú terjedelmi szöveget, regényt olvastunk. Én is azt látom magamon, hogy sokkal-sokkal kevesebb ilyen nagy terjedelmű, nagy lélegzetű művet olvasok el, mint akár 10-20 évvel ezelőtt. Tehát egyszerűen mindnyájunkra hat az, hogy a minket körülvevő írásos világ az egyre inkább emotikonos világ is egyben, de a szövegek nagyon rövidek.
1: Igen.
0: És ehhez vagyunk hozzászokva, hogy rövid szövegeket olvasunk. És akkor miért várjuk el, hogy az ebben felnövő 10 éves nemzedék az képes legyen 24 éneket végigolvasni, vagy akár 12-t?

A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafűzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írt az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyért a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak-Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelés igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Takács István festőművész templomfestő születésének 125. évfordulójára rendezett ünnepségen Mezőkövesden veszünk részt. Műsorunk első részében Krupáné Sebe Gabriella, utána pedig dr. Novák István köszöntőjét, majd Prokop Máriát hallják.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Vannak emberek, akiknek az életét évszámok őrzik, és vannak, akikét az, amit maguk után hagytak. Egy ecsetvonás, egy arc, egy mozdulat, egy templomfalán megszülető történet, színek és formák, amelyek évtizedek múltán is ugyanúgy szólnak ahhoz, aki megáll előttük. Takács István ilyen örökséget hagyott ránk. Innen indult Mezőkövesdről, tőzsgyökeres Matyó parasztcsaládból. Innen vitte magával azt a színvilágot, azt a hitet, azokat az arcokat és azt a közösséget, amely később művészetének egyik legmélyebb forrásává vált. Tehetsége az ország számos pontjára elvitte. Templomok és kápolnák százain maradt ott a keze nyoma. Mégis bárhová vitte a tehetsége, művészetében mindig hazahozott valamit Mezőkövesdre, és magával vitt valamit Mezőkövesdből. Megfestette a hit történeteit, de bennük éltek a magyar arcok, a matyó színek, szülőföldjének világa is. Megörökítette a mezőkövesdi emberek ünnepeit és hétköznapjait, és a Szent László templom falain a szakrális történet és a helyi közösség emlékezete különös természetességgel találkozik. Ezért gyűltünk ma össze születésének 125. évfordulóján, hogy emlékezzünk rá, bár talán az emlékezés szó önmagában kevés. Hiszen akinek a művei ma is körülvesznek bennünket, akinek alkotásaival újra és újra találkozunk, akinek kezenyoma ott él Mezőköves kulturális és szakrális örökségében, az valójában soha nem válik pusztán a múlt részévé. Takács István művészete ma is jelen van közöttünk. Jelen van a Szent László templomban, jelen van a róla elnevezett gyűjteményben, jelen van azokban, akik kutatják, őrzik és továbbadják életművét. És jelen van Mezőkövesd emlékezetében. Talán ez a művész egyik legszebb halhatatlansága, amikor már nem lehet pontosan megmondani, hol ér véget az alkotó története, és hol kezdődik annak a közösségnek a története, amely magáinak érzi az örökségét. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Takács István festőművész születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen. A mai ünnepség létrejöttéről a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft., a Takács István Gyűjtemény, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, valamint a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület gondoskodott. Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a délelőttön együtt hajthassunk fejet Takács István művészi öröksége előtt. Szeretettel köszöntjük körünkben díszvendégünket és előadónkat, professzor dr. Prokop Máriát, Széchenyi díjas művészettörténészt, az MMA rendes tagját, akadémikust. Köszöntőjének megtartására nagy tisztelettel kérem főtisztelendő dr. Novák Istvánt, a Mezőkövesdi Szent László plébánia templom plébánosát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektor helyettesét.
2: Tisztelt polgármester úr, kedves professzorasszony, kedves családtagok, tisztelt jelenlévők, egy rendkívüli jubileumra gyűltünk össze, ahogy ez már elhangzott az imént is, hiszen a 20. század magyar szakrális festészet óriásának, Takács Istvánnak születése óta 125 esztendő telt el. Amikor ezen a jeles évfordulón hálát adunk Istennek az ő életéért, óhatatlanul eszünkbe jut a híres filozófiai alapvetés Immanuel Kant gondolata, a szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ha valakinek a munkásságára, akkor az ő életművére igaz ez a tiszta gondolat, amelyet ő mély keresztény hitével szentelt meg. Takács István mindig alázatos hívő ember maradt, nem a világi elismerésre vágyott és nem hódolt be a tiszavirág életű művészeti divatoknak vagy politikai elvárásoknak. Személyiségét háttérbe szorította, hogy ecsetjével a hitet és a teremtőt szolgálja. Csak nem 300 magyarországi templomban hagyta ott a kezenyomát, hogy alkotásaival közelebb emelje a lelkünket Istenhez. Az ő szolgálatát és lelkületét egy tanmese világítja meg a legjobban. A történet szerint egy vándor egy hatalmas építkezés mellett haladt el, ahol három kőfaragó dolgozott a tűző napon. Mind a hárman ugyanazt a nehéz munkát végezték, mégis teljesen más arcot mutattak. A vándor odalépett az elsőhez, aki fáradtan, izzadva, dühösen suhogtatta a kalapácsát. Mit csinálsz itt, barátom? Kérdezte tőle. A munkás bosszusan felnézett, nem látod, köveket török. Ezt a nehéz, átkozott munkát végzem reggeltől estig, hogy legyen mit tenni a családomnak. Ő a szükség és az anyagi érdekembere volt. A vándor tovább sétált és megszólította a másodikat, aki sokkal precízebben, kimértebben faragta a követ. Hát te mit csinálsz? Kérdezte tőle. A kőfaragó büszkén kihúzta magát. Én vagyok a környék legügyesebb mestere. Megfaragom ezt a követ, mert ha tökéletes lesz, híre megy a világban, és a király is meg fog engem süvegelni. Ő a hiúság és a világi dicsőség embere volt. Végül a vándor odalépett a harmadik munkáshoz. Ő is tetőtől talpig poros volt, a keze csupa seb, de az arca mégis békét és megmagyarázhatatlan derűt sugárzott. Amikor megkérdezte tőle, hogy mit csinál, a férfi letette a vésőt, felnézett az égre, és egyszerűen így szólt, katedrálist építek. Takács István pontosan olyan volt, mint ez a harmadik kőfaragó. Ő nem csupán festéket kent a falra a megélhetésért, és nem is a világi művészvilág mulandó tapsára állítozott, ecsetvonásaival Isten országát, a mennyei katedrálist építette. Ezért tudott művészete érdek nélkül tisztán tetszeni, mert nem önmagára, hanem a teremtő dicsőségére mutatott. Ez a 125. évforduló nem csak a múltba tekintés, hanem a jelennek szóló meghívás is. Takács István azt vallotta, a tiszta hitelű művészet a testnek tápláló kenyér, a léleknek tisztuló felszabadulás. Kérjük a jó Istent ezen a mai napon, hogy mi is meg tudjuk lelni a mindennapjainkban ezt az érdek nélküli tiszta szépséget és szeretetet. Tanuljuk meg a hűséges, alázatos szolgálatot, hogy amint az ő ecsetje nyomán a puszta falak az ég kapuivá váltak, úgy válasson a mi hétköznapi életünk is Isten szeretetének élő, tiszta hirdetőjévé. És mielőtt egy fohásszal befejezném a gondolataimat, szeretném én magam is megköszönni mindazoknak a munkáját, akiknek a tevékenységével Takács István emlékét őrizni tudjuk Mezőkövesden, hiszen a Szent László templom mellett a Takács István gyűjtemény és az a sok-sok gondoskodás, amit Laszkó Pető Mihály úr végez, és a sok segítő kéz, akik segítettek itt az elmúlt időszakban ennek a megvalósítására, az mindenképpen dicséretet érdemel. Köszönjük polgármester úrnak ezt a gondolatát a szobor felállításával kapcsolatban, a Szent László plébánia is 100 000 forinttal hozzájárul. Hálattel szívvel köszönjük, urunk, Takács István festőművész életét, és azt a csodálatos talentumot, amellyel szépítette földi hajlékaidat. Köszönjük az alázatot, amellyel ecsetjét a te szolgálatod beállította, és a hitet, amellyel közelebb hozta számunkra a mennyország valóságát. Kérünk téged, jóságos atyánk, jutalmazd meg őt a hűséges munkáért. Engedd, hogy aki földi életében oly sok templom farára festette fel a szentek dicsőségét, most oda át a te színről színre látásodban örvendezzen. Nyisd meg számára az örök üdvösség kapuját, ahol már nincs szükség festékre és ecsetre, mert a te érdek nélküli, ragyogó szépséget tölt be mindent. Amen.

0: Kedves professzor asszony, kedves vendégeink! Aki nem ismeri esetleg Prokop Máriát, annak pár szót mondanék róla. Több mint 50 éve tanítja a középkori magyar és egyetemes művészettörténetet felsőfokon. A magyar egyház művészet legkiválóbb ismerője és őrangyala fáradhatatlanul segíti a középkori mellett a 20. századi és kortárs művészek újra felfedezését és megismertetését. Kérem professzor asszonyt, hogy tartsa meg előadását.
1: Tisztelt polgármester úr, Fröccsi Szendő plébános úr, Dínyési János, Pető Mihály, és mindannyian, akik itt vannak, és akik nincsenek itt, csak lélekben vannak itt, nagyon köszönöm a meghívást. Ettől mondtam, most, hogy jöttünk Pestről, hogy voltak meg egy évfolyamtársam, Mikes Ildikó, véletlenül, hogy nem valakik nincsenek itt, vagy nem, milyen család, vagy van-e valaki, ő korán meghalt az egyetem elvégzése után, de egy szívvel lélekkel Mezőkövesdi volt, és az Iparművészeti Múzeumban került, ott kezdte a pályáját, fantasztikus minden tervei voltak, úgy a hazája, mint az egész magyar iparművészetnek a megújítására vonatkozóan, hát valahogy az Isten másképp gondolta. Na, lényeg az, hogy azóta igyekszem figyelemmel kísérni, és az MMA-ba, ezt az elején szeretném mondani, hogy kész arra, ugrásra készen, hogy valóban segítse a polgármestert, a várost, Mezőkövesd városát, mindenkit, hogy ezt az világhírű csodát, és ami ő megélt a 20-as évektől kezdve, mint főiskolai hallgató, és utána, mint hát egyre híresebb, fantasztikus megbízásokat. De valóban volt öröme, hogy így mondjam, a életem végére sok nehézség, meg megaláztatás mellett. Tehát valóban ő is az a Jóisten megadta, és adott neki nagy lendületet. Egyáltalán a macsó lelke, az, amit a macsó hívzés egész országban, sőt a világon ugye mindenhol ismerik, és adja tovább, hogy ez a magyar lélek, ez az, amely mindig örömmel tele van, életörömmel, mert az igazi öröm forrása az élet, és az élet Istentől van, és Isten ajándéka, és ez sugárzik, ahogy a eddigi megszólalók is ezt szépen elmondták, hogy valami olyan isteni erő van minden emberben, egyáltalán a teremtés, a teremtő erő, az valami olyan lendületet ad, ami valóban ez az ezer évnek, a magyar államnak az ezer éve, ugye előtte is tudunk a magyarokról sok mindent, tehát az állami rét a világhírűvé vált. Magyarország a Mohácsi vészig, amire most emlékezünk, hogy Mohács 500 évvel ezelőtt sok minden összeomlott, de valóban utána, mert utána is van még 500 év, és ez a következő 500

A Szent Koronát, mikor adta, ugye azt mondta, hogy apostoli címet adott hozzá, mert azt mondta a második Szilveszter pápa, hogy én apostoli vagyok, én csak apostoli vagyok, de te egy valóságos, a Szent István egy valóságos apostol, aki egy egész nemzetet tudott megkereszteltetni és keresztényé tenni. Hát ugye ez nem könnyű valakit keresztényé tenni, bizonyára mindenki is, nem csak a prévárosra tudja, hanem sok mindenki tudja, hogy nem könnyű feladat, azóta az Isten megengedi a sátánnak is azt a lehetőséget, hogy működjön, úgyhogy működik is, ugye ezt is mind nagyon tudjuk, de valóban azért a jó az mindig, mindenki a saját életébe érzi ezt, hogy a jó az tud diadalmaskodni, és a jó ad egyedül öröm. És ez a három nagy érték, az igaz, a jó és a szép, amit a ókori filozófusok, ugye Arisztotelész, Pláton, csak a régi görög gondolkodók hintettek el az emberek fejébe, tudományába, azért továbbra, akkor is, ami próbáljuk csűrni, csavarni, magyarázni, éppen sajnos eléggé tanulni vagyunk annak, hogy volt annak a bizonyos második világháború utáni félelmetes rendszerváltásnak, ahogy sok mindent kisöpörtünk, a lakásokból is sok mindent kisöpörtünk, és az emberek szívéből, meg agyából, meg lelkéből is sok mindent kitörlődött, de hál' Istennek mai nap azért vagyunk itt, hogy ez újra él ez a lelkesedés, újra él ez a lendület, és igenis van gondviselés az, hogy ez a kép, és sok minden, amit röviden végig szaladtunk ezen a csodálatos kiállításon, hogy igenis ez egy embernek az alkotása, aki tudott Istenre támaszkodni, tudott Istenbe bízni, amit kapott, és tudta, hogy ajándék. Tudta, hogy ajándék, és ezzel neki nem tudjuk azt, hogy el kell számolni, hanem az, hogy neki, hogy igazán ő is boldog legyen, ki kell bontakoztatni. És ez a léleknek a kibontakoztatása, ez végtelen, ugye az Isten végtelen, tehát nincs, mondom, most már beteljesít a pohár, mert akkor már nem tudnák továbbra is ezt a lelkesedést szítani, és ez az öröm, hogy mindig van egy következő lépés, és ezért nagyon szép az emberi élet, hogy ami sajnos nem tart sokáig, de van örök élet, és az emberek a nagyobbik értéke a lelke. A lelke, bármennyi a test, az olyan, amilyen, de kétségtelenül, hogy a művészet olyan ajándéka Istennek. És azért volt ez a művészeti akadémiában, és csodálatosan belecsöppentem végben a tanítványaim, és sok mindenki révén, hogy valóban olyan csodás emberekkel találkozom, és valóban az első, amit mondanom kell, hogy valóban annyira várják azt a pillanatot, hogy ők is közreműködhessenek. Amikor én ott megjelentem a köreikben, akkor mindjárt, hogy hát azért az a nem sok nemzeti kincsünket, és a népművészetek fölmutatni. Ugye mindenki ismeri a Pióatyának ezt a jósatát, ami valóban hát ez a Szent István óta él, mert az egész történelmünk, az 1000 év egy olyan csoda. Ugye itt van mindjárt a Mátyás király szobra, itt ugye a épület előtt, és a Kirner ott van, és a Mátyás király, hogy ugye ez a mezőköves mindjárt már, ahogy a magyar nemzet kezdett ugye éredni és világhírűvé válni gazdaságilag. Minden szempontból ugye az egyetlen centralizált állam a középkorban, a magyar állam. Hát ugye akármennyire Franciaország, Olaszország nem lép a nyomában, ugye ezt még nem tanítjuk az iskolában most sem még, és ezután se tudjuk, hogy fogjuk, de mindenkinek éreznie kell, és Takács István, aki ebből a városból születik, és Pestre jut, és ott a barátai körébe, amit én is hallottam, még sajnos, hogy életben nem találkoztam vele, ezt sajnálom, mert ugye lehetett volna rá alkalom, de sajnos nem történt, mert valóban azt tudom mondani, hogy aminek most tanul vagyunk ezen a kiállításon, ebben a teremben, ebben csodálatos füzetben, aminek egy óriási ajándék, és nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek, hogy valóban az a kis tanulmányom, az is megjelent, de főleg az, hogy létezik egy ilyen kiadvány már 16 éve, és van itt egy olyan erő és olyan összefogás, én bízom benne, jelennek is örülnék, ha valaki fölnyújtana a kezét, aki esetleg pedagógus, aki itt van a jelenek között, hogy azért én bízom benne, hogy azért vannak, akik, mert a pedagógusokkal nem olyan könnyű, hanem sok a dolguk, ugye, sok a dolguk, és hát sok minden nagyon nehéz, de hát ugye hál' Istennek ezt is azért, ha áthatja az a lelkesedés és az, hogy mi a művészet. Ugye az elmúlt
évben ugye volt az a szomorú dolog, hogy az iskolákból ez a bizonyos vizuális kultúra, meg sok minden ugye valahogy háttérbe szorult, én remélem, hogy Mezőkövesden nem szűnt meg.

0: meg, ugye minden esetre nagyon sok kiskapu nyílt, be lehet szakköröket tartani, lehet sok mindent lehet csinálni, meghívni vendégeket, valami olyan lehetőségek vannak, hogy ne egy tantár legyen csak az a művészet, hanem valami olyan, hogy még sejtje az a gyerek a 12 év alatt nagyjából, ugye nem 3 évet, meg nem 4 évet járva már egy fiatal iskolába, hanem 12-t. Hát azért az alatt, ha úgy elgondoljuk, és mindenki, akármilyen korú ember, gondolja akár egy kisgyerek is, hogy hát azért van lehetőségem a 12 év alatt erre is, meg arra is. Főleg az, hogy megérezzük, hogy lelkünk van. Akármit mondanak jobbra-balra, meg jön a mesterséges intelligencia, ugye, amit a robot emberek ugye, helyettük mindent kitalálnak, mondanak. Na, szóval ezt hiszem, hogy itt van egy egészséges nemzet, és ebből adódik a realitása. Nem csak a pihacsa jósata, hogy majd mi megmutatjuk a világra, hanem az 1000 év alatt már megmutattuk. Megmutattuk már az 1000 év alatt, és most a Mohács utáni, ez a bizonyos Mohács utáni újjászületés, abban a nehéz 17. században, török uralomban, és így tovább. Mindenki örülnék, ha azért mindenkinek lehetne minden nap egy pár pillanata legalább a sok munkája között, amikor hálát ad az Istennek este, reggel, bármikor, hogy azért a mai nap is volt örömem. És én hiszem azt, hogy az a sok szenvedés, amit a nemzetünk, nem csak a gulagon, meg itt, meg ott, hanem mindenki, mindenhol, ahol volt, meg van, mindenkinek jut bár bőségesen arra alkalma, hogy valamit hozzá tegyen Krisztus keresztjéhez. Nem véletlen ez a táskát, az a sok öröm mellett, ugye a anyagi örömök meg mellett, az a keresztutat, Takács István megfogalmazásában, a passiónak a története, amitől senki erre menekülhet. És ami kell, hogy erőt adjon, hát az, hogy hát ebben nem vagyunk egyedül, semmivel sem vagyunk egyedül. Nem akarom, hogy fúzatni, ha kezdjük ezt a kis vetítést, nem akarok hosszú, csak az, hogy nagyon nagy örömmel jöttem, és valóban, ha még az Isten engem is értett, tehát tőlem függetlenül is, ez egy olyan örökség, ami mindenképpen nem csak a nemzeti örökség, ugye, amit életen 4 körül kiadnak, remélem az is hamarosan bekövetkezik Takács István életművére is, hogy kap egy ilyen nemzeti örökség díjat, de valami olyan erőt ad mindenkinek, ha ez a pár pillanatot is rászállja arra, hogy ki vagyok én, hogy a léleknek az ereje. Most mi az, hogy művészet? Itt sajnos volt szerencsém, én Esztergomból születtem, és ott ültem föl, és hát az egyetemet is nem könnyen, de azt is el tudtam végezni, abban a nehéz 50-es középiskola, 50-es, 60-as években, és valóban valami csodálatos ajándékétel az ELTE-re kerültem 69-ben, és 69-ben valami olyan lehetőségek alakultak, ami nem tudok naponta hálát adni. A tény az, hogy valóban szeretném, amennyire tudom, hogy a művészet, azt próbáltam 50 évig tanítottam az ELTE-n, hogy azt megérezni, hogy aki művészettel akar foglalkozni, és egyáltalán akár tanítja, akár műveli, akár mit csinál, hogy valóban megsejtse a mai ember, aki mindig rohad, meg fogyasztó, kidobom, stb., hogy mi a kézi munka, mi a egyáltalán az emberi lehetőség, hogy én hogyan tudok alkotni, nem csak akár az építészet, hogy most mit a toronyházakat, stb. Alkotja, de a templom toronyit mezőkövetjen a város közepébe, és valami olyan, hogy az őrizzék, hogy van egy rend a családban, vannak nekünk az 1000 éves örökségünket, tovább tudjuk fejleszteni úgy, hogy rámutatni, hogy mi az emberek a hivatása, mi az, hogy boldognak lenni, az irodalom, a művészet, mindegyiknek milyen csodálatos hivatás van, örülök, hogy mindent a címlapon is költözettek, ezért halom, hogy a költő ma már nem ér, de hiszem, hogy közöttünk is vannak költők, és vannak művészetek, mert az Isten adja a tehetséget. Csak ugye mai rohadó világ nem mindig kedvez erre. De ezért kérem azt, hogy mindenki a saját gyerekek az ünnepségeket, az ünnepeket, főleg a templom, ugye, de hát nem külön a templom, hanem az életet hassa át, hogy valami olyan a lelkünk van. Hát szóval az, hogy a testünk van, ugye mondom, ami olyan, amilyen, a fiatal nagyon szép, olyan, amilyen, de valóban a lelkünk az nem tud öregedni, az nem tud, az csak kibontakozik. És ezért olyan szép az emberi élet, hogy utána is az örök életnek a hite, az sorva, az mindannyian vannak annyian ott fölöttünk az égben, Istennél, akik segítenek minket. Nem vagyunk egyedül. Tehát az, hogy ápoljuk a kapcsolatokat, a minden szeretem, hogy kifejezésre élők és holtak. Ilyen nincsen. Mindenki él, hát világos. És egyszerűen valami olyan kincsünk van egymásból az generációk. Hát három generáció láthatóan is egymás mellett él. Tehát a föld előzőek is, akik még utánunk jönnek majd, azokat is, ugye mind tudjuk mind segíteni. Nem akarom tovább húzni. Isten értesen mindenkit.
1: Prokop Mária művészettörténészt hallották.

0: A folytatásban Tinyés Jánossal, a Kaptárkövek főszerkesztőjével beszélgetünk. Újra itt, két hét után majdnem, egy olyan kellemes helyen, ami házasságkötő, de akkor, amikor itt voltunk, egy születési évszámot ünnepeltünk, illetve hát mellette még a folyóiratotoknak a megjelenését. Ez az idén már második?
1: A harmadik.
0: Számoltam, 9. hónap. Tehát mégis ez a folyóirat akkor?
1: Ez a Kaptárkövek folyóirat, mint már 16 éve létezik, ez Bükkaljának az irodalmi kulturális folyóirata. Nincs benne semmiféle reklámfelület, írások, versek, elbeszélések, visszaemlékezések, családtörténet, helytörténeti írások találhatók természetesen képanyaggal. A folyóiratban normál esetben a borító színes, a beltartalom fekete-fehér, de erre a Takács István emlékszámra teljes terjedelmében színesbe jelent meg, hiszen Takács István művészetéről nem lehet fekete-fehérben beszélni. Úgyhogy ilyen szempontból is ez nagy szó volt a folyóirat életében.
0: Ugye ahhoz, hogy színesben jelenjen meg, vagy sok pénzt kell kikaparni a zsebből, vagy pedig támogatókat kérni hozzá, keresni hozzá, mert hát nem olcsó egy folyóirat. Amikor beszélgettem Tokajban egy folyóiratról, csodálkoztam, hogy megjelenik mostanában egy folyóirat, ami új. Hát azt mondja, igen, támogatással, és van igény rá. De a Kaptárkövekre is azért 2011 óta van igény, úgy tudom.
1: Természetesen, hát van egy törzsolvasó gárdánk, ugye nem csak Mezőkövesden, hanem a környezeti településeken is, tehát Tiboldorozó, Bogácson, Szamolyán és a többi településen.
0: Tehát, ugye a Kaptárkövek bükkaljai folyóirat, a neve kettős, mondjuk úgy mondom, hogy geológiai is, meg kulturális is. Nem véletlenül kaphatta akkor ezt a nevet, ez a folyóirat, hiszen a bükkalja egyik fontos értéke a Kaptárkövek, és főképpen azért az irodalom, illetve hát a festészet, grafika, tehát a művészetnek egy tükre itt. Igen, ez színes lett, ez a folyóirat, és támogatásra, vagy pedig hát mélyen bele nyúlva a zsebbe lehet megvalósítani, mert annyit kérni a olvasótól nem lehet, amennyibe kerülne. Nem így van ez, vagy rosszul látom?
1: Hát részben, de nekünk egy törzs olvasógárnánk van, aki ezt a helyzetet megértették, és minden zokszó nélkül hajlandók voltak a magasabb árat is kifizetni, és természetesen kellett hozzá támogatás is. Ugye mivel nincsenek reklámfelületeink, mint már említettem, és nem is szeretnénk reklámfelületet, hiszen mi tényleges olvasni valót kínálunk azoknak, akik még hajlandók egy újsággal leülni a kezükben, és akár egy-másfél órát olvasással tölteni. Ehhez tehát nem szeretnénk a reklámfelé semmi módon elmenni.
0: Ugye ahhoz, hogy megmaradjon a törzs olvasógárda, illetve újabbakat is be lehet már azért lassan-lassan hozni, hiszen az idősebbek, nem azt mondom, hogy nem tudnak úgy olvasni, de már néha az is problémás, hogy olvassanak. Tehát meg kell újulni azért az olvasóközönségnek is. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha van értelme, tehát a színvonalból nem adni, sőt, emelni, mert akkor lesz valószínű fontos.
1: Igen, ez így van, de új olvasót találni talán a legnehezebb, hiszen a fiatalabb generáció egyszerűen nem szeret papíralapon semmit olvasni, tehát nekik egy újság az nyűg, inkább megnézik ugye az online elérhető felületeket, vagy a különböző elektronikus formátumú kiadványokat, de ilyen szempontból mi ezen sem szeretnénk változtatni, tehát addig fog a lap működni, illetve addig fogjuk kiadni, amíg lesz annyi olvasónk, akik minimálisan az önköltséget kitermelik, hiszen a Kaptárkövekbe írók nem kapnak honoráriumot, én, mint szerkesztő, nem kapok honoráriumot, tehát nekünk csak a nyomdaköltséget, illetve a tördelő szerkesztés díját kell kitermelni.
0: Végig néztem, nem azt mondom, hogy minden számot, mert letölthető is van, ugye, ami bent van, már a könyvtár honlapján. Hát bizony olyan színvonalas írások vannak, és olyan emberektől, akik érdeklődésre tarthatnak számot, nem csak Mezőkövesdés környékén, tehát a Bükk alján, illetve a tiszai részről is tudok azért, hogy vannak emberek, tulajdonképpen azért neves. Nem akarok nagyokat mondani, de Fecske Csaba művei is például, ugye?
1: Természetesen ez mindig egyrészt jó alapunk volt, tehát az előttem dolgozó szerkesztők is mindent megtettek azért, hogy a helyi irodalom országosan talán ismeretlen, de helyben nagyon fontos szereplőit is megismertessék az olvasókkal. Én is igyekszem mindig azoknak a helyi költőknek, akár élők, akár már nincsenek közöttünk, azoknak a helyi költőknek az írásaiból is, verseiből válogatni, akik valamikor jelentős szerepet vittek a kaptárkövek életében. Ugye ezt egy irodalmár csapat hívta létre, volt köztük újságszerkesztő, volt köztük költő, volt köztük könyvtáros.
0: Mondjam, hogy Imrétől, kezdve Pázmándi Lacin keresztül, és Laboda Kálmán is például. Van. Hát mindenkit nem fogunk felsorolni, van, mert hál' Istennek még a többség él.
1: És ahhoz továbbra is én is ragaszkodom, hogy az ő írásaikból rendszeresen jelenjen meg valami a kaptárkövekben, így folytatva azt a hagyományt. Természetesen amilyen nehéz fiatal olvasókat találni, legalább olyan nehéz fiatal írókat is találni, hiszen a kettő az kéz a kézben jár, ha nem olvas valaki, akkor nem is fog papíralapon úgymond írni, de hál' Istennek vannak fiatal szerzőink, tehát a legfiatalabb az például 18 éves hölgy, aki nagyon klassz elbeszéléseket, novellákat szokott írni, és természetesen a másik jellemző a kaptárköveknek, hogy igyekszünk a jelenlegi határokon túli magyarság, tehát akár a felvidéki, akár az erdélyi, akár a délvidéki magyarság köréből is írókat és olvasókat is találni.

0: akik megjelenhetnek, azok jelentkeznek, vagy felkérés alapján is történik, vagy mind a kettő. Nem biztos, hogy mindegyik megüti azt a színvonalat, bár aki már meri felvállalni, vagy leadja a művét, akkor valószínű, hogy valami érték is lehet benne. Az eldöntés pedig hát a tiétek.
1: Így van, tehát itt a szerkesztő egy személyben a mindenféle szerkesztő, igen, tehát olvasószerkesztő is, főszerkesztő is, hírszerkesztő is, tehát mindenféle feladatot el kell látni. Én elolvasom a hozzám beérkező írásokat, amit egyébként a széles olvasó rétegen keresztül is érkeznek, tehát ugye tudják a olvasóink, hogy negyed évente megjelenünk, és ugye azért a zárás előtt egy hónappal már kezdenek be érkezni az írások ilyen-olyan formátumban, és akkor eldönti az ember, hogy mi legyen a fő gondolata, vonulata az adott számnak, és ahhoz is próbálunk egyébként keresni írásokat, akár versekről legyen szó, akár más. Ugyanúgy, mint a Takács István emlékszám is mutatja, hogy visszanyúltunk egészen ugye 1935-ig, 1935-től 2020-ig találhatók a mostani emlékszámban például írások, ezeket kellett összegyúrni úgy egy egészé, hogy valamiféle értelmes egész
0: szülessen. Egy íve is legyen, gondolom.
1: Így van, valamiféle íve legyen az újság, de ez mindegyik számnál így van. Tehát van rengeteg téma itt a Bükkalján, itt a Kaptárkövek vonzás körzetében, tehát anyag szerintem az akad. Igazából mondom, a legnagyobb kihívás a papír alapon olvasni hajlandóknak a elérése.
0: Sok mindenben, nem csak a papír alapon, hanem más szinten is. Ugye az internet az megbolondította a mikorunkat, a gyerekeinket is, hát remélhetőleg most már, mint hogyha visszább lenne egy kicsit úgy fejbe is téve a gyerekeknél, hogy ne állandóan ez legyen. Na de konkrétan említettem azt a napot, amikor részt vettünk ezen az emlékünnepségen, ahol sok minden elhangzott, hát főképp ugye Takács Istvánról szólt, de hát maga a folyóirat is. Erről is volt szó, hogy bizony jelentős részét Prokop Máriának a írása adta, ami azt is mutatta, hogy akkor meg kellett tervezni, hogy mennyi is lesz, mert sok minden más nem juthatott szóhoz így.
1: Hát itt ugye emeltük az oldalszámot is ennek érdekében, hogy a szerkesztésnél két olyan sarokpont volt, amit figyelembe kellett venni. Egyrészt itt volt professzorasszony dr. Prokop Mária írása, ami már egy pár éve itt lapult a fiókban, de eddig még nem volt lehetőség a teljes terjedelmű kiadására. Ez most a Mezőkövesdi Szent László templom freskóinak kapcsán, és természetesen Takács István a mester kapcsán ezt most meg tudtuk tenni. A másik ilyen pont volt, hogy középen Takács István 1933-ban átadott Úrnapi Körmenet című a Mária kápolnában látható freskója legyen, hogyha az ember kinyitja a lapszámot, és az összes többit ennek a két elvnek kellett alárendelni, tehát a jelenlegi szám első felében olvashatják Prokop Mária írását, középen a freskó, majd az ezt követő írások pedig 1935-től 2013-ig igyekeznek egy, ahogy már beszéltük, egy ívet adni a mester életének.
0: Hát akárhogy is nézem, ehhez idő kellett. Mondjuk a cikket elolvasni, el kell olvasni, de hát akkor is idő kell a szerkesztéshez is, hogy mi, hogy menjen. Olyan sok időd van.
1: Amire az ember, hogy mondjam, tehát ez mindig olyan, hogy rangsorolni kell, ezt meg kellett csinálni, ha törik, ha szakad, időt kellett szakítani. Ez most nem volt ilyen jellegű kérdés, természetesen nincs tengernyi ideje az embernek, tehát ugye
0: munka mellett,
1: úgymond hobbi ként csinálom ezt a folyóirat szerkesztését, de most ezt meg kellett tenni. Ez tulajdonképpen pár nap alatt ezt meg lehetett tenni, a tördelőszerkesztő is rugalmasan állt hozzá, és így még időben nyomdába tudott kerülni az anyag.
0: Hát, hogy ide kerüljön pontosan az ünnepségre.
1: Szeptember 26-án, ugye 11 órakor volt, igen, ez az esemény. Ugye ennek az eseménynek a videóját egyébként a Mezőköves TV YouTube csatornáján meg lehet nézni, ez egy 1 óra 40 perces videó, és benne az a 40-45 perc Prokop Mária előadását is láthatják. Én úgy gondolom, hogy az ügy érdekében ezt minden további nélkül, ezt a nagyobb terhet most a szerkesztésnél, ezt minden további nélkül be lehetett vállalni.
0: Mondtam ugye, hogy a könyvtár honlapján olvashatók ezek a kiadványok, a mostani is olvasható lesz, amikor feltessék?
1: Igen, tehát előbb-utóbb biztos fel fog kerülni, erre azért kis türelmet kérnénk, mert még nagyon friss a folyóirat, tehát én azt szeretem, hogyha egy minimum egy negyedév, fél éve eltelik az aktuális kiadást, és akkor kerül föl, hiszen mi ezt online felületen nem áruljuk, nem árusítjuk, tehát ezt fizikálisan meg lehet éppen itt Mezőkövesden vásárolni, de azért az online felületen ugye ez nem így működik, tehát egy könyvtár felületén ott természetesen nincs semmiféle díjazása az újságnak, de természetesen így is egyébként jóval nagyobb közönséghez fog eljutni, hiszen ebben az esetben a példányszám is drasztikusan növekedett, tehát nem csak a terjedelem, hanem példányszám is, és önmagában azt például azt tudom, hogy például professzorasszony is kapott számos tiszteletpéldányt, tehát ő is a maga ismeretségi körében terjeszteni fogja, és hát több ilyen szereplő van, akik tízes nagyságrendben kaptak tiszteletpéldányokat, és el fog jutni az ország minden részére.
0: De akkor még lehet vásárolni a könyvtárban?
1: Nem a könyvtárban, hanem a galériában. A galéria épületében, a Takács István gyűjtemény épületében vásárolható meg a kiadvány.

0: Természetesen a gyűjteményt is érdemes megtekinteni, hiszen amióta ugye ebbe az épületbe költözött 2012. decemberre óta, azóta eszméletlen változáson ment keresztül maga a gyűjtemény is, tehát hazakerültek olyan darabok Mezőkövesdre az életműből, amik vagy lappangtak valahol, vagy csak szóbeszéd tárgyát képezte, hogy létezik, és tehát amellett, hogy itt van a Szent László templom, és meg lehet a freskókat tekinteni, ez a gyűjtemény a művész teljes életéről áttekintést ad, tehát tulajdonképpen a gyerekkortól a sírig tartó munkáig, és olyan elképesztő színvonalú, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Takács István a 20. század egyik legnagyobb magyar festője volt.
1: De a képei is igencsak kevesen ismerjük, hiszen később kezdődött a bemutatás.
0: Így van, meg egyrészt nem is születtek róla művészettörténészi elemzések. A Magyar Nemzeti Galéria például egyetlen Takács-képet sem birtokolt, tehát a szélesebb közvélemény nem ismeri, nem azért, mert Takács István művészete erre nem lenne érdemes, hanem egyszerűen úgy alakult az élet 49-től, hogy Takács István művészetét nem voltak hajlandók állami szinten elismerni. Ettől függetlenül, hogy ez a közel 300 templom, illetve kápolna, a kálvária kép. Tehát ugye itt beszélünk templomfreskókról, beszélünk oltárképekről, és beszélünk kálvária képekről. Ezek a legmagasabb színvonalat képviselik, és hogyha valaki megnézi itt a gyűjteményben akár az életképeket, akár a többi más témájú festményeit, akkor egyértelmű, hogy nem nagyon volt hozzá fogható festő a 20. században. Ilyen komplex életművet és ilyen hatalmas életművet senki nem hagyott maga után hátra.
1: És meglepetésként volt itt egy bemutatás, a Matyó Madonna, az pedig hát, aki nem látta még eddig.
0: Pontosítanék, hogy ez nem csak a Matyó Madonna, mert ugye Takács Istvánnak vannak úgymond Madonna, bölcsös Madonna, akár más típusú Madonna képei. Ez az Eszterházi Madonna volt, hiszen ezt Eszterházi Pál herceg 1944-ben saját gyűjteménye, saját családi gyűjteménye számára vásárolta meg Takács Istvántól. Tehát ez is mutatja azt, hogy a 40-es években abszolút a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb szereplőjének tartották, hiszen Eszterházi család nem fog olyan műveket megvásárolni, amelyek értéktelenek egyébként a műtárgypiacon.
1: Tehát a többi közül, tehát tudom, hogy Matyó Madonna volt, ennek az Eszterházi nevet adták.
0: Így van, ez az Eszterházi családé volt. Igen. Már utána 1944-től, tehát az a 44-es tavaszi kiállítás után vásárolta meg a herceg a család számára.
1: De akkor itt még látható.
0: Erre az egy eseményre itt biztosan látható volt. Aki meg szeretné nézni, az a már említett videóban, előadás videójában megnézheti.
1: Másik dolog pedig, hát történt itt még más is azon a rendezvényen, felajánlások egy Takács István szobornak a felállítására. Tehát akkor lesz itt Takács István szobor is ebben a városban közadakozásból.
0: Valószínűleg, ugye polgármester úr tette ezt a kezdeményezést, amihez csatlakozott dr. Novák István plébános is a Szent László Egyházközség részéről, és a család is természetesen. Tehát biztos lesz szobra Takács Istvánnak előbb vagy utóbb, de én ennél egy kicsit sürgetőbbnek, illetve aktuálisabbnak találom a még hiányzó életmű katalógusnak egy nagyméretű, a művészettörténetben ismert formátumú életmű katalógusnak a kiadását, hiszen 1996-ban ugye Bán József könyve volt az egyetlen, amelyik megjelent, de akkor az egy úgymond kezdeti, viszonylag szűk határidővel és szűk lehetőségekkel szerkesztett könyv volt, ami megjelent Takács Istvánról, és 30 éve a mi emlékszámunk a második kiadvány mindösszesen, amelyik ilyen terjedelemben foglalkozik Takács István életművével. Tehát nagyon örülünk a szobor állítási kezdeményezésnek, de legalább ilyen fontosnak tartanánk egy méltó, több száz oldalas, színes életműkatalógus megjelentetését.
1: Hát akkor van mit csinálni, nem lehet otthon elaludni az időt, hanem tényleg ennek hosszú-hosszú szervezés kell hozzá, meg megfelelő szakemberek. De hát a kaptárkövek is alkalmas arra, hogy a felhívásokat közölje, mert jön a következő szám, akkor a karácsonyi szám lesz.
0: Így van, az december 10-e körül fog megjelenni. Ugye most így tulajdonképpen egy szám kimaradt, de hát lesz bőven témánk, és ugye a karácsonyi mellett már készülünk a márciusi tavaszi számra is.
1: Hát akkor nem fog elhalni ez a kezdeményezés, tehát maga a kaptárkövek hát sokáig működtek, ki tudja pontosan, hogy milyen célból, de az a lényeg, hogy tartósak azok a kövek is, ha porladnak is, de a kaptárkövek maradnak. Ez a kaptárkő, tehát a bükkaljai kaptárkő.
0: Hát ez addig tud fennmaradni, amíg lesz olvasónk. Tehát ez csak ennek a függvénye, tehát ez egy egyszerű gazdasági számítás, tehát hogyha mi a nyomdaköltséget és a tördelőszerkesztő költségét valamilyen módon ki tudjuk termelni, akkor lesz. Ha elfogynak az olvasóink teljes mértékben, akkor lap is meg fog szűnni.
1: Hát ne legyünk már ennyire pessimisták.
0: Ne, ez csak egy, én nem vagyok pessimista, ez a realitás. Amíg van olvasónk, addig működik a lap.
1: Akkor várjuk a karácsonyi számot, aztán meg a többit is. Legyen olvasó sokáig.
0: Hát én is ebben reménykedem, hogy azért lesznek olvasóink, de amit említettem, főleg ez a kisebb településeken probléma, hogyha ha meghalnak az olvasóink, elmennek az olvasóink, nincs helyette, nem jön be helyette másik fiatalabb generáció. Tehát ez egy valós probléma jelen esetben.
1: Dinnyés Jánost hallották Mezőkövesdről, a Kaptárkövek folyóirat szerkesztőjét a munkatársak, Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Vaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát, a hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írt az amerikai elnök a True Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arra, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyet a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelésigényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcvezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafüzér imádkozása. Második János Pál pápa nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott. A rózsafüzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafüzér mélységéről és kegyelmeiről elmélkedünk Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetesrend tagjával. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését erről a kedves imádságról.

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Október hónapban nem mehetünk el anélkül, hogy a rózsafűzérről beszélgetnénk, és tudom azt is, hogy a hallgatóink közül is nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják is a rózsafűzér imádságot, és hiszünk benne, hogy óriási ereje van. Zsófi nővér, mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedben mit jelent az imádság, hogyan jelenik meg ez a hivatásodban.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Azt mondanám, hogy élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amiben van meghallgatás, van párbeszéd, ami tényleg a hétköznapok része, mert ugye elsőre sokszor azt gondoljuk az imádság, hogyha csak ahogykor, hogyha elmondom most egyben a üdvözlégyet, vagy a mi atyánkot, de közben megélhetni azt, hogy Isten tényleg egy élő kapcsolatra hív. Amikor én ezt megértettem az életemben, akkor sok minden megváltozott, és mindmáig ez az, ami így elkísér.
0: Amit most így meséltél, az most jelenleg ezt jelenti az életedben, az imádság mindig ilyen fontos volt számodra? Így a családod számára milyen volt kiskorodban az ima életed? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
1: Az biztos, hogy a hitemet azt a első körben a szüleimnek köszönhetem. Én egy gyakorló hívő katolikus családban nőttem fel, és az imádság, meg a közös szentmise látogatás, az ünnepek közös hitelteli megélése az már gyerekkorom óta része az életemnek, és akkor is, hogyha kicsiként még nyilván sok mindent nem értettem, de már hordoztam magammal egy olyan jó tapasztalatot, ami ez az otthonlétnek az ízét hozza magával, és hogy éreztem azt, hogy ez fontos. Volt időszak, emlékszem így kiskamaszként, amikor így megállapítottam, hogy jó lehet, hogy többet kéne imádkozni, és emellett közben nagyon fontos volt számomra, hogy a Don Bosco katolikus iskolába jártam ott Albertfalván, és ott is kaptam azt a hitoktatást és nevelést, ami állandó ilyen útmutató úr volt előttem. Az akkori gyóntató atyám, Hollai Antal atya is sokszor bátorított bennünket így az ima kapcsán is. És bár akkor még sokszor úgy éreztem, mint pusztán egy kötelesség, amit meg kell élni, aztán ez később a mondhatom így az első személyes Isten élmény, Isten találkozáshoz kapcsolódik, amikor így fölismerhettem, hogy Isten tényleg élő személy, és valaki olyan jó barát, akivel lehet beszélgetni, aki kapcsolatba akar lépni velünk emberekkel.
0: A segítő Szűz Mária lányait sokszor szokták úgy rövidíteni, vagy nevezni, hogy szalézi nővérek, vagy Don Bosco nővérek. Ti Don Bosco nővérek gyerekekkel foglalkoztok, tehát azt mondhatom, hogy beleláttok a fiatalok életébe. Mit gondolsz, hogy most az ő életükben hogyan jelenik meg az imádság, hogyan lehet hozzájuk közel vinni azt, hogy Isten jó és szeretne párbeszédbe kerülni velünk?
1: A fiatalok számára is, ami leginkább magával ragadó, elsősorban látni embereket, akik boldogok, illetve megtapasztalni olyan környezetet, ahol jól érzik magukat, tehát érzik azt, hogy ha kimondatlanul is, de hogy szeretik őket. Mert lényegében ez, hogy szeretve vagyok, ez az Istennel való kapcsolatnak az alapja is, ami utána az ember élete folyamán kibontakozhat. És ha van egy fiatal, aki talál egy olyan közeget, ahol ezt megéli, és közben ez olyan felnőttekhez kapcsolódik, vagy olyan fiatalokhoz, ahol imádkoznak, akkor számára az imádság ezzel a pozitív élménnyel fog összekapcsolódni. Tehát egy olyan közeggel, ahol szeretnek engem, ahol jó szándékúak az emberek, ahol tudok vidám lenni, ahol meghallgatnak, amikor problémáim vannak, vagy küzdelmek kísérnek. És azt gondolom, hogy ez az életközeliség az, amiben az imádság is az életük részévé tud válni. Akkor eltávolodnak talán, ha azt gondolják, hogy ez csak egy négy fal közötti, most csak bezárkózom magamba, és el kell járnom a Szent Misére. Fiataloknak az a legnagyobb segítség, hogyha látják azt, hogy ez egy élettel teli élmény, amihez hozzátartozik, hogy elmennek vasárnap a Szent Misére, hogy élnek a szentségekkel, és hogy ez az ő fiatalságukat is betölti. Tehát nem csak feltétlenül a hosszú-hosszú rózsafűzérezések, vagy az olyan gondolatok, ami távol áll még tőlük, mert még gyerekként vagy fiatalként még nem érzik magukat megérintve, hanem sokkal inkább az ő nyelvezetüket éli meg.
0: Akkor mindig meg kell találni az arany középutat, vagy a mértéket? Mit gondolsz erről? Úgy ima kapcsán.
1: Nagyon nagy segítség a családban megélt hit, és nagyon nagy segítség egy olyan közeg, ahol a fiatal élheti az ő fiatalságát a hittel együtt. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy nem kell, hogy ő feltétlenül értsen mindent. Sokszor ugye vannak azok a kérdések, hogy jaj, a kisbabát esetleg, vagy a kisgyereket, aki kiáltozik a szentmisén, vagy rohangál, vigyük-e szentmisére, vagy sem. És azt mondanám, hogy persze, hogy vigyük, mert az imádság elsősorban mindig egy Istentől érkező ajándék. a kisgyermeknek csak arra van szüksége, hogy szeretetteli légkörbe legyen. Lehet, hogy több türelmet kér a többi részvevőtől a szentmisén. Viszont fontosnak tartom azt, hogy ő ebben a jelenlétben már növekedhessen, és ebből tudjon aztán majd később már kicsit tudatosabban dönteni, hogy választja ezt a közeget, választja az Isten követésnek az útját.
0: Láttál már esetleg olyan fiatalt, vagy találkoztál már olyannal, aki kicsit vonakodott, de aztán végül mégis rátalált arra, hogy az imádság és az imádkozás az valójában jót tesz neki is, és nem csak egy kötelezettség, hogy úgy mondjam, hiszen azért sok olyan fiatallal találkoztok, akik egyházi intézményben is tanulnak esetleg, olyanná válik számukra néha, mint egy kötelezettség, ami úgymond a tanterv mellett ott van.
1: Igen, én külön választanék két fogalmat, az egyik ez a kötelezettségérzet az imádság kapcsán, akár a katolikus keresztény intézményekben, mert ami magával ragad, az Krisztusnak a személye, az Istennek a valósága, és azt gondolom, hogy mivel a fiatalok amúgy is természetükből fakadóan rendkívül érzékenyek, én hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtapasztalja akár csak egy pillanat erejéig, hogy milyen is egy kicsit is, milyen az Isten, onnantól kezdve a kötelezettség, mint olyan, az lehullik az imádságról. Mert nyilván, igen, vállalom, döntöttem, hogy katolikus keresztényként szeretnék élni, de az imádságom nem csupán egy kötelezettség lesz ezután, hanem egy út, egy kapu afelé, a kapcsolat felé, aki Isten. És abban a pillanatban, amikor ezt megélhetik, azt gondolom, hogy megváltozik az ő felfogásuk is az imádság kapcsán. Már sokkal jobban kitárul előttük az a világ, ami Isten országát hozza magával, ahova elkísért bennünket az egyház.
0: Ha fogalmazhatok így, akkor ez talán egy kulisszatitok is a ti szerzetesi életetekből, hogy minden nap elmondjátok a rózsafüzér imádságot, hol közösen, hol pedig, hogyha úgy adódik az életetek, akkor külön-külön egyenként. Mit jelent számodra a rózsafüzér imádság?
1: Számomra ez több rétű, úgyhogy így próbálom összegyűjteni a kapcsán a gondolatokat. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy ugye a rózsafüzér titkaiban Jézusról elmélkedhetünk, meg őróla gondolkodhatunk a szűzanya közelségén keresztül. Tehát, hogyha a szűzanyára gondolok, akkor biztos, hogy ahol a szűzanya van, ott van a Szentlélek, de ez igaz fordítva is. Tehát, ahol a Szentlélek, ott van a szűzanya is. És az biztos, hogy ő egy olyan édesanyja, aki segít majd, hogy még jobban közelebb tudjunk kerülni Istenhez és az ő fiához. Ugyanakkor egy állandó mentőv a rózsafüzér. Nem csak így a mi életünkben, hanem azt hiszem a világ sok küzdelmeit meg fájdalommal itt Isten elé tudjuk ezáltal vinni, mert igazából a szűzanya kezébe helyezhetjük mindazt, ami a szívünkben van. És ezáltal így a közbenjárás az egy állandó ilyen misszióvá is válhat. Volt egy gyóntató atyám, aki mondta, hogy Zsófi, majd egyszer neked a rózsafüzér olyan lesz, mint az édesanyáknak, amikor minden nap megkenik a kenyeret a gyerekeiknek. Mert annyira a hétköznapok részévé válik így a hivatásomban, de pont emiatt ez az állandó közbenjárás és imádság másokért, és közben mindenért, ahol szükség van, de ez a saját életünkre is igaz. Kicsit olyan, mint amikor így megfogni a szűzanya kezét, hogy jó, akkor menjünk együtt, mert közben megtapasztalom, hogy akár a nehézségekben is oltalom, meg a kísértésekben is tud erőt adni.
0: Képzeld el, hogy az én életemben igazándiból a világjárvány időszaka hozott egy ilyen változást a rózsafüzérhez való kapcsolódásban, mert pont, hogy a szaléziak és a nővérek, a Don Bosco nővérek révén kapcsolhatott át bennem az a bizonyos kapcsoló, amikor már nem éreztem monotonnak vagy hosszúnak, mert az online világban, vagy hát ugye át kellett térni az online kapcsolatokra, és szombat esténként online rózsafüzért tartottunk, és annyira különleges volt közösen megélni, hogy talán ennek a varázsa tudott közelebb vinni ahhoz, hogy mennyire jó aztán egyedül is elmondani, és ezek ilyen családi rózsafüzérek voltak, és azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunk életében van, vagy legalábbis aki valóban meg tudja tapasztalni ezt a kegyelmet, hogy van egy pont, amikor talán a gyermeki hit átvált felnőtt hitté. Nektek különösen fontos a szerzetes rendetek számára a szűzanya. Jól tudom?
1: Igen, ez már a nevünkből is adódik, mint segítő Szűz Mária leányai, és Don Bosco a rendünket mikor alapította, Mazzarello Máriával közösen, akkor ő a rendünket az ő szűzanya iránti hálájának a élőjelévé, élő épületévé hozta létre, szerette volna. Ugyanúgy, mint ahogy megalapította a segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban, mi annak úgymond egy, ahhoz hasonlóan egy élő formája vagyunk szalézi nővérekként. Emellett nagyon átitatja így a lelkiségünket az a háladó lelkület, ami a Magnificatnak a lelkülete, ami föl tudja ismerni.

0: fér a hétköznapokban, hogy tudom, hogy ahogy már említettem korábban is, hogy a szűzanya egy olyan édesanyja, olyan oltalom, akihez tényleg bármikor, bármivel lehet szaladni, és hogyha esetleg van olyan pillanat, amikor nehezebb, vagy minden sötétebbnek tűnik, akkor is a szűzanya mindig jelen van, és az ember kijöntheti neki is a szívét.
1: Ehhez kapcsolódva, ahogyan mondod, hogy egy égi édesanyja, akkor mi valójában felnövünk, de mindig Mária gyermekei tudunk maradni?
0: Én azt gondolom, hogy ez a keresztségünkből fakadó ajándék, nem? Hogy Isten gyermekeinek vagyunk teremtve, és ezt élhetjük a keresztségünkben. Nyilván azért ez egy állandó út a hitben is, mert az, hogy gyermeki, az nem azt jelenti, hogy gyerekes. Felnőttként igenis felelősséggel kell tudni dönteni, önálló lépéseket hozni, kell tudni küzdeni, felállni, viszont ez a gyermeki lelkület, ez Jézusnak az a gyermeki lelkülete, ami teljesen rá tud hagyatkozni az Atya szeretetére. Ez a teljes vakbizalom, hogy tudom, Atyám, hogy szeretsz, és én itt vagyok. És ez ugyanígy a szűzanya felé való bizalmat is jelenti.

0: Megyesi Zsófia nővér, akivel a rózsafüzér imádságról elmélkedünk.
1: Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörög érettünk. Ez miért van?
2: Ez elsősorban Don Boscóhoz vezet vissza, mert az ő idejében, sőt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária, Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Boscó számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Boscó is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Boscó tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető. Ennek egyik jele ez, amit említettem, hogy akár a bazilikát Torinóban, amit építetett a segítő szűzanya tiszteletére, vagy a rendünk, hogy élő jelei legyünk ennek a hálának. És ő az, aki az ő fiait is, meg a sok-sok gyermeket, akit fölnevelt, nekik is mindig buzdította, hogy a kísértésekben, a küzdelmekben akkor a segítő szűzanyát segítségül hívni, hogy ő egy olyan anya, aki tényleg jelen van, és aki beborít az ő köpenyével, és megoltalmaz, és segít az üdvösség útját járni, és célba érni.
1: Boscó Szent János nevét és Mazzarello Szent Mária nevét már említetted, de maradjunk egy picit még náluk, főleg azért, mert a rendetek alapításának 150. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát még aktualitása is van Don Boscóról és Mazzarello Máriáról is beszélni. Az ő életükben hogyan volt fontos a szűzanya, hogyan volt fontos a rózsafüzér imádság? Képzeld, hogy és képzeljék el a hallgatók is, hogy olvastam az oratóriumi emlékiratokban, az első oldalakon írja Don Boscó, aki önmaga kevés dolgot jegyzett le, de abból a kevésből is megtudhatunk nagyon sok mindent az ő életéről, hogy már gyerekkorában megtanulta a rózsafüzér imádságot az édesanyja segítségével, és olyan érdekes volt számomra, hogy ezt így külön ki is emeli, hogy ő a rózsafüzér imádsággal már gyakorlatilag icipici kora óta megismerkedett, ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem rossz az, hogyha egy tipegőt is már elvisznek a szentmisékre.
2: Igen, hát Don Boscó, ahogy említetted, tényleg édesanyjától, Margit mamától tanulta az első üdvözlégy Máriákat, és az egész hitét is így már gyerekkorában tőle kapta. Bár édesapját ugye korán elvesztette, viszont a hit az végig elkísérte, és azt hiszem ez is a mi családjának erőt adott. Don Boscó számára aztán így a szűzanya így vált aztán fontossá így a hétköznapjaiban is, és erről konkrétan beszél, amikor például a 9 éves álmáról jegyez fel néhány sort, ami rendkívüli az ő hivatása, meg az ő missziója kapcsán, amit csak később élete vége felé kezd megérteni. És ez egy olyan álom, amiben aztán a szűzanya is megjelenik, csak így röviden így fölvázolom így a hallgatóknak is. Álmában verekedő fiatalokkal találkozik, akiket szét akar választani, és egyszer csak megjelenik egy fényes ruházatú, gyönyörűen öltözött férfi, és ott az álom elején még nem tudni, hogy ki az. Figyelmezteti a fiatal Jánost, hogy nem a verekedéssel lehet elérni azt, hogy lecsillapodjanak ezek a rakoncátlanabb gyermekek. És ugye János rákérdez, hogy jó, de ki vagy te, aki nekem tanácsokat adsz, és ez az ismeretlen valaki úgy utal önmagára, hogy annak a fia vagyok, akit te háromszor dicsérsz, akit édesanyád tanított megdicsérni. És ugye hát ugye az úrangyala imádságában dicsérik naponta háromszor a szűzanyát, tehát kiderül már az álomba, hogy ez a valaki, ez maga Krisztus. És ezek után megjelenik a szűzanya is, és kézen fogja a kis Jánost, és bátorítja, hogy legyen bátor, alázatos, erős, és hogy ez az a terület, ahol neki majd dolgoznia kell. Tehát a fiatalok között, akik a legtöbbet küzdenek, megszenvednek, és pont ebben a jelenetben történik, hogy ahogy ez a pásztorhoz érkeznek, aki Krisztus, a farkasként verekedő fiatalok bárányokká változnak, és ez Don Boscónak a missziója is, amiben végig a szűzanya az, aki elkíséri őt. Emellett még Don Boscó esetében én azt emelném ki most, hogy azon kívül, hogy már beszéltünk ugye a bazilika meg a szalézi nővérek rendjének a megalapításáról, azt a jelenetet, amikor Nizza Monferratóban, az a kisváros, ahova a mi rendünk, mint szalézi nővérek, átköltöztünk Mornézéből, ahol megalapult a rendünk, és Don Boscónak annyira erős és tudatos volt a szűzanya jelenlétének a tapasztalata, hogy hogy konkrétan mondta, hogy a szűzanya itt jár ebben a házban. És így elsőre így volt, aki lefordította, hogy hát Domboszko azt akarja mondani, hogy a szűzanya nagyon örül azért, hogy milyen imádkoztok, stb. Domboszkónak háromszor kellett elismételni, hogy nem, a szűzanya itt sétál ebben a házban. Az egész életét átítatja ez, hogy minden szalézi házban az emberek a szűzanya oltalma alatt vannak, és bárki, aki belép egy szalézi otthonba, vagy szalézi házba, ott a szűzanya oltalma alá kerül, és ez az, ami őt elkíséri. Mária Mazzarello életéből egy jelenetet említenék meg, vagy talán kettőt, mert a segítő szűzanyának a személye az ő életében is rejtve már gyerekkorától kezdve ott volt. A ház, ahol született Mornézében, onnantól nem messze épült egy kápolna, ami segítő szűz Mária néven lett keresztelve, illetve a betegsége ideje alatt, még a hivatása kialakulása folyamán, még fiatal korában, ahol fölépülőben volt, akkor egy ablakon tudott kinézni, és az egy olyan falra nézett, ahol volt egy freskó segítő Szűz Máriáról. Emellett a hang, ami így látomásként jelenik szinte meg előtte, és mindig elkísér ez a rád bízom őket, ezt is így tulajdoníthatjuk így a szűzanyának, ami aztán elindítja az ő hivatásában a lányokkal való törődés irányába, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
1: Az álmokról ugye volt szó az elmúlt percekben, egy picit még Máriánál maradva, hogyha már az álmok, vagy egy kicsit így áttérünk a jelenésekre is, a hallgatók is nagyon sok Mária jelenést ismernek, vagy hallottak már róla, akár itt a rádióban is. Te voltál-e már Mária kegyhelyeken itthon vagy külföldön?
2: Volt már szerencsém többször is eljutni, csak néhányat emelek most így ki. Az egyik az Medjugorje, ahova családommal tudtam eljutni egyik nyáron, és különleges élményként maradt főleg az a béke, amit ott meg lehet tapasztalni, a sok imádkozó ember, az állandó szentmisék és gyuntatások. Tényleg megrendítően szép látni, mint kegyhelyet is. Másik, amire így külön emlékszem, amikor Ferenc pápa érkezett Erdélybe Csíksomjóra, oda már a nővérekkel mentem még jelölt koromban, és az is, mint rendszeresen látogatott Mária kegyhelyként van fenntartva, illetve ami nekem szívemhez különösen közel áll, az a Bodajki Mária kegyhely, mert az is egy segítő szűz Mária kegyhely, csak én ezt még nem tudtam, viszont ahhoz a helyhez kötődik így a hivatásomnak az elindulása is talán, vagy tudatosulása inkább.
1: Nekünk katolikusoknak a szűzanya tényleg nagyon fontos, és az imádságainknak is tényleg a szerves része, hogy vele is beszélgessünk, ne csak Krisztussal. Mi jut eszedbe a szűzanyáról, hogyha valaki róla kérdez? Esetleg válasszuk ketté is ezt a kérdést, esetleg ha valaki olyan kérdez, aki nem hívő, kereső, még a hitében keresőre gondolok. Mi jut eszedbe róla?
2: Nekem ez nagyon erősen a hivatásomhoz kapcsolódik, úgyhogy számomra egyből ott van, hogy a leánya vagyok, és akkor ő anya. Egy nagyon kedves kis jelenet jut eszembe novíciaként. Nekünk nem keresztünk van, hanem kis medál, amin a segítő szűzanya van, kezében a kis Jézussal. És volt novíciatársam, aki óvodában megmutatta a gyerekeknek ezt a medált, és mikor megkérdezte, hogy mit ábrázol, akkor a kis óvodás rögtön rávágta, hogy ez egy anya. Azt hiszem ez a szűzanyának a szívből fakadó édesanyasága az, ami leginkább meg tud bennünket érinteni, embereket, és egy olyan kapcsolódási pontot ad, ami személyes, ami emberi, ami kicsit lehúzza így a földre az, hogy csupán egy égi jelenés lenne, mert ő is élő személy, és ez sok segítséget tud adni. Illetve nekem még, ami sokat jelent, és ami így eszembe jut szűzanyáról, az az ő igénye a Szentlélekre, hogy Isten megtestesülhessen benne, és ez egy olyan igen, ami megváltást hozott, és hiszem, hogy minden egyes igen, amit mindannyian, nem csak a szerzetesek, de mindannyian kimondunk az életre, az ezt tudja folytatni, ezt az életet adó igent. A harmadik, ami nagyon sokat ad, az pedig az a jelent, amikor a szűzanya ott áll a kereszt alatt, és nem csinál más, csak ott van, és ez az állandó jelenlét. Tehát akkor szűzanya, mint anya, szűzanya mint az igen embere, az élet, igen az életre, és a szűzanya, aki jelen van, ami erőt tud adni, hogy a küzdelmekben se adjuk fel, hanem akkor ott megállni, engedni, hogy igen, átmenjen az a nehézség, amin át kell mennünk, de nem feladni, hanem ott lenni, és hinni és bízni abban, hogy Istennek akarata valami nagyobb szeretetről szól, amit még mi nem tudunk megérteni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a rózsafűzér imádság, hiszen október a rózsafűzér hónapja. Vendégünk Megyesi Zsófia nővér.
1: Sokszor egy téves kép él az emberek fejében a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban, mert azt gondolhatják, hogy a nénik, az idős bácsik a Szent Mise előtt fél órával megérkeznek a templomba, és hát akkor mit csináljanak, elmormolják a rózsafűzért. De hogy ez egy teljesen téves kép, mert nagyon sok keresztény fiatal, és nagyon sok keresztény fiatal felnőtt is örömmel fogja a kezébe a rózsafűzért. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan viszonyulnak ma, a ma embere, mondjuk a rózsafűzérhez? Habár nem csináltunk most ilyen reprezentatív kutatást, de mit gondolsz, hogyha most kimennénk az utcára, és megmutatnánk a rózsafűzért a kezünkben, amely sokszor nálatok is nálatok van akár a zsebetekben, akkor vajon tudnák, hogy ez mi? Talán megnevezni tudnák, de talán az értelmét nem? Vagy mit gondolsz erről?
2: Nagyon érdekes így, igen. Többféle szempont jut megint eszembe, mert nyilván attól függ, hogy ki milyen környezetből érkezik. Talán azt mondanám, hogy sokan lehet, hogy azt mondanák, hogy ja igen, a nagymamámnál láttam. Vagy hogy ja igen, a nagymamámtól tanultam én is az Üdvözlégy Máriát. És én nagyon hálás vagyok azokért a hűséges idős nagymamákért, nagypapákért, akik mennek fél órával a Szent Mise kezdés előtt a templomba, és mondják a rózsafűzért. És bár a fiataloknak nem ez lesz az a szempont, azt hiszem, ami elsőre megragadja őket, mert idő kell ahhoz, hogy meg tudják érteni ezt a hűséget, akár a rózsafűzér felé is, meg tudom, hogy hosszú, tehát hogy azért egy gyerektől, meg fiatal tizenévestől elsőre szerintem nem érkezik az a vágy, hogy most én 20-25 percre, én most egy helyben most imádkozom a rózsafűzért. És ez a korukból fakadóan, ez természetesen érthető, azt hiszem. Ugyanakkor ez a két szempont, ami nagyon sokat adhat, az, hogy mentőöv, tehát azt hiszem az embereknek a nagy része, igen, a Mi Atyánk és az Üdvözlégy az az ima, amit ha nem is vagyunk gyakorló hívők, akkor is azért úgy emlékszünk valamire. Tehát ha nagyon nagy probléma van, akkor valami, amit elő tudunk hozni, és megint köszönjük a nagymamák, nagypapák hűségét, és a hitük továbbadását, mert ebből a szempontból mentőv, ami lehet, hogy bizonyos szakaszokban az életben, akkor is, hogyha valaki eltávolodik az egyháztól, kapaszkodót tud adni. Illetve ez a dimenziója, ami a közbenjárás, hogy kérhetek magamnak is, mert az is fontos, viszont kérhetek másokért. Beteg családtag, valaki elhunyt, szeretnék bekerülni az egyetemre. Ez azt hiszem sokat tud segíteni, amikor a fiatal elkezd érdeklődni így az imádság irányába. Talán egy harmadik szempont az pedig a kislépésekben, illetve ennek a művészete, mert nagy falat elsőre egy teljes rózsafűzér, viszont ha apránként segítjük a fiatalokat, hogy jó, akkor csak egy Üdvözlégy Mária, jó, akkor következő alkalommal mondjunk hármat, ha van egy rendkívüli alkalom, jó, akkor mondjunk egy tizedet, lehet variálni, hogy mondják két kórusban, vagy hogy közben énekeljünk-e, nem feltétlenül kell mindig ülve imádkozni, lehet sétálás közben, nagyon sokat ad a közösség ereje, tehát hogyha ezt nem egyedül végzi, hanem van egy csapat, akivel ezt megélheti. És megint azok a példák, akik vonzó példák, hogy látom, hogy boldog, és imádkozza a rózsafűzért, vajon a kettő összekapcsolódik, a hit és a boldogsága, vajon miért? És a fiatalok szerintem hamar ebbe az irányba akkor el tudnak indulni, és ha mihelyt pozitív tapasztalataik vannak, akár egy közös jó élmény, kirándulás egy kegyhelyen, akkor onnantól kezdve már a következő alkalommal a táskán fogom látni a tized rózsafűzért, ami ott lóg, vagy a gyűrűt a kezén, amivel lehet rózsafűzért imádkozni, mert elkezd a személyiségévé válni, hogy ez fontos.
1: És hogyha a mentőv szót említetted, sosem felesleges azoknak az imádsága, akik ott érdelnek a templomban, akárhány évesek, régebb óta fiatalok, mert lelkeket tud menteni, én azt gondolom, a rózsafűzér imádság, és sosem tudhatjuk, hogy az ott elmondott imádságaik a mi életünkre mondjuk milyen hatással így lehetnek.
2: Így van. Akkor is, amikor van pillanat, amikor az ember lehet, hogy elbúbiskol közben, vagy mondjuk fiatal édesanyaként, vagy már régebb óta fiatal édesanyaként, édesapaként, többször már hallottam, hogy jaj, olyan rossz, elhatároztuk, hogy a rózsafűzér körrel mondunk egy tizedet, de a nap végére belealudtunk, nem tudtuk elmondani, micsoda küzdelem, és akkor ott marad a rossz érzés, de azt hiszem itt ez a fontos, hogy a szándék, hogy hú, eszembe jut, akkor folytatom, akkor ott megint előszedem, mert ahogy visszatérnék a kenyérkenős példához így a fiatal családok esetében, hogy az is lehet rózsafűzér. Fontos azt hiszem a szándék, és van, amikor belealszunk a rózsafűzérbe.
1: Egy kedves barátnőm mondta, hogy talán azt a szüzanya befejezi, amikor már elaludtunk. Csak a szándék valóban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen, és tényleg őszinte szívvel tegye az ember. Hogyha már említetted egy kicsit így az eltávolodás szót is, mert sokszor találkozunk olyan emberekkel is, akik mondjuk gyerekként megismerkedtek az egyházzal, aztán hosszú ideig nem is, talán időskorukra térnek vissza, de hogy ezt látnia kell a fiataloknak is, vagy a felnőtteknek is, hogy nem ez az útja a kereszténységnek, én azt gondolom, mert nem várhatunk a majd én időskoromban újra visszatérek Jézushoz, vagy a szűzanyához, vagy a hithez, a Jóisten tenyerébe. Most még élek, aztán majd, amikor már majd időm lesz. De hogy nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van itt ebben a világban. Te mit gondolsz, hogy amikor egy kicsit nehezebben megy az imádkozás, mert hogy igazándiból emberek vagyunk, tehát lehet ilyen időszakunk. Azt gondolom, hogy egy szerzetesnek is lehet olyan időszaka, lehetnek olyan pillanatok, lehetnek olyan napok, amikor nagyon korán kellett kelni, amikor tényleg volt a világjárvány, most a háború, nagyon sok nehézség is éri az embert, lelkileg is, hogy olyankor mit lehet tenni, mi lendíti tovább az embert ahhoz, hogy az imádságos élete az újból gyakorlatilag virágzónak nevezhető legyen. Mert hogy talán ez az imádságos élet is olyan, hogy nem egy stagnáló vonal, hanem talán ilyen változónak mondanám.
2: Teljesen egyetértek veled ebben, amikor említett, hogy az ima élet nem stagnáló. Én talán azt használnám inkább, hogy dinamikus. Ugye, ahogy kezdtük így a mai beszélgetésünket, hogy mi is az imádság, ha abból tudok már kiindulni, hogy az élő kapcsolat, akkor ugye látjuk, hogy a kapcsolatok sem stagnálóak, hanem egy állandó közös együttnövekedésnek kéne, hogy legyen a jó kapcsolat. Na most ez Istennel sem különbözik. Az biztos, hogy az Istennel való rátalálás időszaka az nagyon le tudja nyűgözni az embert, és tényleg olyan mély örömöket is megtapasztalhat, ami teljesen magával ragadja. Aztán elérkeznek azok az időszakok is, amikor az embernek a hite próbára kerül, mert nagyon könnyű úgy jól érezni magunkat egy kapcsolatban, ahol állandóan kapunk, viszont az igaz szeretet az nem azt keresi, hogy én mit kapok, hanem az igaz szeretet az mindig a hűségről szól, és ennek a szónak súlya van, mert életről szól. Ez arról szól, pont arról a jelenlétről is, ami a szűzanyának a kereszt alatti való jelenléte, hogy ott maradok csak azért, és nem azért, mert kapok belőle, sőt, lehet, hogy még szenvedek is, de ott maradok, mert szeretlek. És azt hiszem, hogy az ima életnek azokban a szakaszaiban, amikor távolinak tűnik Istennek a jelenléte, akkor ami marad, az a hűség, hogy a kis lépésekben, de én hű leszek. És lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogyan szerettem volna, de ami tőlem telik aznap, abban hűségesnek lenni. És Isten úgysem ad többet, mint amit az ember ne tudna elbírni. Mert a hűség mellett ugye mindig ott van az is, hogy a bizalom és a hit. Ha Isten megmutatta egyszer közelről az arcát, akkor még egyszer meg fogja mutatni. Sőt, mindig közelebbről akarja megmutatni önmagát. Viszont közben ugyanakkor, mint egy igazi apa, meg igazi jó atya, azt akarja, hogy növekedjünk, és a hitben is, hogy növekedjünk. Gyermekkorom hite nem lesz elég, amikor kamasz leszek, amikor felnőtt leszek, nem elég a kamaszkori hitem, és a fejlődés az nem fejeződik be. És teljesen normális, és azt gondolom, hogy jó jel, amikor van ilyen szakasz, hogy szokták mondani, hogy lelki szárasság, vagy küzdelem, vagy viharos időszak, mert ez azt jelenti, hogy de jó, éled az Isten kapcsolatodat. Tehát inkább én lehet, hogy perspektívát váltanék, hogy élő kapcsolatról van szó, amiben van küzdelem, amiben van várakozás, amiben van vágyakozás, amiben ott van az, hogy Isten szeret olyat játszani, hogy bujócskázik. De azért, hogy utána, amikor megtaláljuk újra ismét az ő jelenlétének a közelségét, akkor utána még több szeretettel és hálával tudjunk tovább haladni előre. Úgyhogy ami szerintem, legalábbis ami nekem segíteni tud, azt tudom így megosztani, hogy akár egy-egy olyan könyvet olvasni, ami olyan gondolatokkal gazdagít, ami segít, hogy előre menjek az utamon. Ha van valaki, akár egy jó barát, lelkivezető vagy gyóntató, akivel lehet beszélni ilyen esetekben, az is nagy segítség tud lenni. Illetve, amit említettem, ez abban, amiben már egyszer döntöttem, abban hűnek maradni, és abból meg nem engedni. Mert amíg csak kedvből járok imádkozni, akkor meg kell kérdezni magamtól, hogy most akkor igazán szeretem-e Istent.
1: Egy kicsit akkor engedhetjük, hogy lehet talán az imádság életünk is olyan, mint az évszakok változása, hogy egyszer van, hogy egy picit kopárabbak a fák, de aztán tudjuk, hogy jön a virágzás, és jön a nyár, meg a születés, tehát, hogy talán megengedhetjük azt is, hogy nem mindig tökéletes?
2: Azt hiszem, igen, mert másképp nem is tudjuk, mert az ember nem tökéletes. Mondjuk Isten esetében az a jó, hogy ő az. És biztos, hogy segít ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy értem ezt a hasonlatot, és nagyon szépnek is találom így az évszakok kapcsán, hogy az érzéseink változnak. Hogy én milyen formában tudom befogadni Istennek a jelenlétét, az változik. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire vagyok fáradt. De lehet, hogy éppen attól is függ, hogy Isten most hogyan akar megmutatkozni a számomra, mert nem biztos, hogy úgy akar jelen lenni, mint azt én elképzelem. És sokszor van az, hogy megsértődünk, mert nem az történik, amit én akarok. Viszont akkor most megint nem az igazi szeretetről beszélünk. És Isten meg igazi szeretetben akar bennünket növeszteni. Szóval azt hiszem, hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy az ima életünknek része, és része kell, hogy legyen az egész érzelmi világunk, tehát természetes, hogy lesznek küzdelmesebb, kopárfásabb időszakok is. Ugyanakkor, ami meghatároz, az nem az érzés világom, hanem a döntésem, ami az embernek az akarata, amit az értelmével hoz meg, és a szívével, és a boldogságom alapja, akkor tehát az Istenbe vetett hit és emellett való döntés, ami lehet, hogy fúj a szél, vagy lehet, hogy jegesek a fák, de tudom, hogy Istenem, jelen vagy, és az életedet adtad értem, és én is az életemet akarom odaadni neked. És azt hiszem, sokszor ez a önmagunk felé való határozottság az, ami segít előre menni az ima életbe, hogy merni, úgymond azt hiszem, keménynek lenni magunkkal, hogy igen, én ezt döntöttem, és lehet, hogy most ilyen időszak van, de Isten szeretete az a stabilitás, amire építhetek. Az érzéseim mennek oda-vissza, de ami stabil, az az ő szeretete.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy a titkokról már beszéltünk egy pár gondolatot, de van esetleg olyan, vagy hogyha így nevezhetem, hogy kedvenc rózsafűzér a te életedben, vagy titok, ami esetleg sokat jelent számodra?
2: Azért nagyon jó ez a kérdés, mert igazából vannak szakaszok, ahol egy-egy titok így kiemelkedik, vagy akkor nekem abban az időszakban fontosabb. Ami különösen közel áll hozzám, én nagyon szeretem a világosság titkait, és abból az ötödiket, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nagyon, nagyon örülök annak, hogy a szalézi lelkiségünkben ez a két fő oszlop az, ami meghatároz bennünket, az eukarisztia, illetve a szűzanyának a jelenléte. És a szűzanyának is hálásak lehetünk nagyon-nagyon azért, hogy nekünk van Jézus az eukarisztiában, ami az ő megtestesülésének egy beteljesülése, Istennek a valós jelenléte abban a parányi kenyérben, és ez már régóta elkísér, és ez különösen szívemhez közel áll.
1: Azt hiszem, hogy szalézi szerzetesnőként nem engedhetlek el anélkül, hogy esetleg egy kis feladatot, vagy egy kis tanácsot ne hagynál a hallgatóknak így a műsoridő utolsó perceire. Mit tanácsolsz most e téma kapcsán nekik, vagy milyen kis feladatot adnál nekik az útra a rózsafűzér kapcsán?
2: Az Istennel való kapcsolat az olyan személyes kapcsolat, ami egy szemtől szemben kapcsolat kell egy idő után, hogy legyen. Én sokkal inkább azt a tapasztalatot, hogy gondolatot osztanám inkább meg, hogy mindenki maga forduljon oda, akár a szűzanyához, vagy Istenhez, hogy mi az, amit Isten kérne most ebben az időszakban tőle. Legyen ez most a háború kapcsáni aggodalom, akkor a járvány utáni időszakban lévő nehézségek, akár a jövőtől való félelem vagy bizonytalanságok kapcsán, de akár a személyes életben is, hogy keresem az utamat, nem tudom merre, mire lenne szüksége, mert az a fantasztikus, hogy azzal, hogy Isten alkotott bennünket, ő a szívünk legmélyebb rezdüléseibe írta az ő szeretetének az akaratát is. Itt tudunk szembenézni leginkább önmagunkkal is, meg ő vele is. Úgyhogy talán ez az, amit kívánok, hogy tudjunk szembenézni Istennel, mert az ő tekintete az mindig szeretet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban október hónap kapcsán a rózsafűzérről elmélkedtünk, valamint a szűz anyával való kapcsolatáról mesélt önöknek Megyesi Zsófia nővér, a segítő szűz Mária leányai szerzetesrend tagja. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyet a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelés igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc transzitusának 800. évfordulójára emlékezett a Katolikus Egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szentatya üzenetét, amelynek címe: Akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malom követ kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szentatya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája: akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét: aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át.
vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt mert kiskorúak, másrészt mert idegenek és harmadszor mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelenlétének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében, idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattá fokozza le.
arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akár csak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szent Atya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akár csak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez terméken talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akár csak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beéleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számüzetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története.
A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a római katolikus egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének

menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-u kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgató, közeledik október 23-a, a forradalom és szabadságharc évfordulója ünnepe. Mint emlékezhetünk, a rendszerváltás előtt szigorúan tilos volt erről egyáltalán beszélni is, nemhogy megemlékezni. A legszigorúbb időkben a sokszorosító gépeket lezárták, a gyanús elemeket pedig jó előre begyűjtötte a rendőrség. A hivatalosnak mondott történetírás ellenforradalomként beszélt mindenről, résztvevőit pedig válogatott jelzőkkel illették. A családban otthon persze beszéltünk erről, amikor már kicsit érettebb gyermekek lettünk. Amúgy is furcsa volt olvasni arról a tankönyvekben, hogy a kulákok micsoda kizsákmányolók voltak, hogyan tettek tönkre, taszítottak szegény sorba embereket. Amikor kutatásaim során dédapámról azt olvastam egy újságban, hogy idézem, egykori népnyúzó, ugyancsak elkerekedett a szemem. Na, ő is rendszeresen élvezhette a rendőrség vendégszeretetét, és találkozhatott a fogdában számos rokonnal, ismerőssel. Aztán rendszeresen összeverve kapta vissza a családapapát. Mi, akik nem éltünk abban a korban, talán nehezebben értjük meg, milyen is volt mindez. Olvastam egy tanulmányt nemrég, melynek címe Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben. Egy irodalomtörténeti folyóirat jelentette meg az írást, ahol egy neves tudós szólt arról, jeles költők milyen formán fejezték ki lelkesedésüket a nagyvezér iránt. Apának, hősnek nevezik, miközben Rákosiról életében gyárat, iskolát, utcát neveztek el. Arról az időszakról van szó, amikor egy villamoson elmondott, politikai tartalmú viccért is vittek el embert a recski munkatáborba. Politikai okból kereszteltek át egy hüllőfajt is, hiszen a Rákosi Vipera neve félreérthető, lett ezért belőle Parlagi Vipera. Ez a hazugságtól átitatott rendszer dőlt meg 1956-ban. A korabeli felvételeken érdemes nézni az arcokat. Áhítat, megkönnyebbülés, boldogság tükröződik rajtuk. Aztán kevés idő múlva leverték a forradalmat, és létrejött az a rendszer, melyet sokan a mai napig boldog nosztalgiával emlegetnek. A Kádár János nevével fémjelzett gulyás kommunizmus, amely a maga módján, egy kicsit más módszerekkel ugyan, de ugyanolyan diktatúra volt, mint az előző. A forradalom kirobbanását, persze akkor ellenforradalomnak nevezték, a személyi kultuszból eredő hibáknak tulajdonították, Kádár Jánost pedig puritán embernek ábrázolták, akit így a korábbi hibás rendszer vezéralakjának ellentétjeként jelenítettek meg. Kedves hallgató, Kádár János puritán mítoszával szemben ma már tudható, milyen luxus körülményeket kellett biztosítani Kádár, korábban Czermanik, majd Czermanek Jánosnak és kedves feleségének, Tamáska Máriának. Fontos tudni, hogy mindketten rendkívül magas fizetést kaptak, melyet rendszeresen különféle jutalmakkal egészítettek ki. Bár Kádár János igyekezett mindig a melósok nyelvén beszélni, finoman szólva sem vetette meg a luxust. Öltönyeit a leghíresebb Úri Szabó készítette, míg felesége Rothschild Klára szalonjának rendszeres vendége volt. A pártvezetők a korábban megvetett úri osztály passzióját, a vadászatot is hamar megszerették. A hivatásos vadászok pedig mindent megtettek, hogy megfelelő zsákmány kerüljön az elvtársak puskájának csöve elé. Egyesek szerint az sem lehetett baj, ha a fővezér esetleg nem találta el a vadat, valahogy mindig jött egy segítő lövedék, ami leterítette a szarvast, vagy éppen a vaddisznót. A Rózsadomb mindig is az elit lakóhelye volt, itt kapott Kádár elvtárs egy villát, melynek kertjében egy ideig medence is volt, aztán ezt betemették. Kádár elvtárs büszke volt arra, hogy tyúkokat tartott a kertjében, ami meglehetősen szokatlan volt azon a környéken. Kádár a párttól kapta az épületet, melyet drága bútorokkal berendeztek neki, és értékes festmények, műalkotások díszítették. De a puritán lelkületét jól mutatja, hogy a főembernek nem volt televíziója. A villa minden esetre a Kádár házaspárnak egy fillérjébe sem került. Az egyszerű Kádár állítólag félt a repüléstől, ezért készült el a Kádár vonat. Az ezüstnyíl 1968-ban állt forgalomba. A klimatizált járműben már volt televízió, zuhanyzó és persze telefon. Kádár János sokak szerint rettegett a néptől, volt is rá oka 56 után. Emiatt mindig volt egy biztosító vonat, ami pár perccel a kádári szerelvény előtt haladt, biztonsági okokból. 750 méterenként a sínek mellett pedig őrök álltak, hogy vigyázzák a szeretett kádár, a nép egyszerű gyermeke életét és nyugalmát. Nem csoda, hogy a közúton is inkább Mercedesekkel járt, ezek szintén nem szériautók voltak. Az egyszerű kádárnak is szüksége volt természetesen pihenésre, talán nem lepődünk meg azon, hogy miként a villáját, aligai nyaralóját is a párttól kapta korábbi apartmanja helyett. A Bauhaus stílusú klimatizált vízparti házban csak kiváltságos vendégeket fogadott, legtöbbjükkel sakkozott. Természetesen kiderült, hogy az is legenda, hogy kiváló sakkozó volt. A visszaemlékezések szerint középszerű játékos volt. Az aligai pártüdülőben kormányőrök kísérték mindenhová. Vetítőterem is volt a komplexumban, ahol a főemberek éppen az általuk betiltott filmeket nézhették meg. Kádár elvtárs szeretett horgászni is. Igen ám, de aligánál a víz mélysége nem volt megfelelő ehhez. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Kádár elvtárs ajándékba kapott egy horgásszigetet, melyet az ő kedvéért építettek a Balatonra. Ez volt tehát a puritán Kádár. Nem feledhetjük, hogy sok száz ember haláláért felelős ez a puritán ember, ezrek és tízezrek megnyomorítása szárad a lelkén.

0: Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
1: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával beszélget Papp Ildikó. Aztán következik az ökumené, most református fél órával. Az egyórai hírek után Cseperedő című műsorunk jön, az iskola rendőre programról, valamint a rendőrök által végzett prevenciós munkákról, ezek tapasztalatairól Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélget Berec Renáta. Aztán következik a Silhouette női magazin, Dr. Hager Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélget Szajkó Anita. 2 óra után jön a Lélek útjain, majd pedig a Közelkép adása. 3 órakor híreket mondunk, aztán következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Buda Bertalan nyugalmazott élelmiszeripari mérnök mondja el az általa épített kónyi ökumenikus háladó kápolna történetét. A kérem a következőt magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket, a reflexológiáról beszélget Tóth Barbara természetgyógyásszal, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papp Ildikó, Péderi Zsolt, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovi Csernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót Debner Ádámot hallották.
1: Napbúcsúztató.

A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek el a menyegzőre. Olvasom a Máté evangéliumban. Mi ebben a roppant világmindenségben az ember? Ma szinte gyerekes önteltségnek, ártatlan, de már szétpukkant ábrádnak hat, ha azt tartja magáról, hogy egy örök szempár figyeli, és isteni szeretet veszi körül. És mégis, ami ma változást hozott világképünkbe, az csak az emberi történelem terét, helyszínét érinti. Hogy vajon a Föld, amely minket hordoz, kicsiny pont-e csupán a világmindenségben, vagy pedig annak közepe, mint a régiek hitték, ez semmit sem jelent az ember értékére, életünk értelmére vonatkozóan. A személy szellemi méltósága, képessége a gondolkodásra és szeretetre független a körülvevő tértől, lakóházunk terjedelmétől vagy stílusától. Hogy évmilliók, vagy pedig csak egy pár évezred van mögöttünk, ez nem befolyásolja azt, hogy az ember most is, mint mindig, egyszerre nagy és nyomorult. Nagy szellemi képességeiben, hogy a világot felfedezze és teremtőjét tisztelje, és ugyanakkor nyomorult földi sorsában, törékenységében, testi és lelki lény, s mindig ugyanaz bűnösségében és a kegyelemre való rászorultságában, nyomorúságában és vágyódásában, fájdalmaiban és örömeiben. És fölöttünk még mindig ugyanaz a titok rejtőzik, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk. És bár ő előtte senki sem eléggé méltó, de ő mégis örök életre méltat minket. A megváltottak legfőbb feladata, hogy bemutassák kortársaiknak, Isten lakatja jól az embert. Kérdezzük csak meg magunktól, mit kell változtatnunk eddigi életünkön, hogy mások leolvashassák rólunk ezt a hitet, ezt a tapasztalást? Nem kellene több hála és dicsérő imát mondanunk? Érződnie kellene rajtunk, még kudarc és sikertelenség miatti bosszankodásunk és panaszunk közben is, ezek ezt is kiegyensúlyozottan viselik el, ezt a veszteséget is be tudják építeni életükbe, mert Krisztus követését olyan dolognak tekintik, amit jól be kell gyakorolni. Mindenkinek olyan a világ, Istenem, amilyennek látja. Mindenki olyannak látja a világot, amilyen ő maga. Lehet az élet kínos és unalmas a szerencsésnek, és lehet felemelően szép a szenvedőnek. Ha ünneplő és hálás szívvel élem életemet, ez annak a jele, Istenem, hogy már bontakozik bennem a menny öröme.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyet a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak-Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelés igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Végül az időjárásról. A reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával beszélgetünk. A riporter Papildikó.
3: Úgy gondolom, hogy a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola fennállásának 25 éves jubileuma okot adhat arra, hogy megálljunk egy picit, és számot vessünk azzal, hogy mi történt az elmúlt 25 évben, de főleg beszéljünk arról, hogy mennyire kell egy ilyen intézménynek haladni a korral, hiszen az egyházon belül, és hogyha azt nézzük, akkor ez is valamilyen formában egyházi intézmény, az egyházon belül az elmúlt 10-15 év során egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújulás. Szükség van egy ilyen fiatal intézménynek a megújulásra, András?
4: Én azt tapasztalom, hogy nem nekünk van szükségünk rá, hanem hogy az egyházban, a kereszténységünkben történik egy változás. És hogy nekünk ezt a változást, vagy megújulást, ezt segítenünk kell. Hiszen mi egy oktatási intézmény vagyunk, ami a tudásával, a praxisával segíti mindazokat, akik megújulnak. És mit értek ezen? Például a Szapiencia Hittudományi Főiskola 3 szerzetesi főiskolából indult, amelyikben én is egyikbe jártam, ahol kizárólag a szerzetességre készülő fiatalokat tanították teológiára, hogy pappá lehessen őket szentelni. És ez a 3 főiskola egyesült, és akkor kérben nézett, hogy ennyi, amit csinálunk. És akkor kiderült, hogy más szerzeteseknek is van szüksége a papképzéshez, teológiára, sőt, a nővéreknek is van szüksége teológiai oktatásra, sőt, az egyháznak is szüksége van arra, hogy a nem megszentelt életet élők is teológiai képzésben részesüljenek, sőt, hogy keresztény pedagógusok legyenek. És akkor kinyitotta a kapuit a Szapiencia, és azt mondta, hogy ez egy új szükség az egyházban, és akkor persze, abból, amit mi tudunk, abból forrásozon az, hogy ezek az igények, ezek a kérések, ezek választ kapjanak. És ez a tágulás tovább megy, hiszen világos, hogy egyre több keresztény vállalja föl azt, hogy ő a kereszténységéből forrásozóan szeretné azt a munkát végezni, amire hivatott. És nyilván az első ilyen réteg az a valahogy a segítő szakmák tudnak lenni, mert ha mi keresztények vagyunk, akkor egész más emberként látjuk a másikat, mint ha nem keresztények volnánk. Van valami tudásunk az emberről, amitől a mi segítésünk, még ha nincs benne Jézus Krisztus, más lesz. És ezért gondolom, hogy Szapiencia tovább halad abban, hogy kitágítsa azt a képzési palettát, amiben van, és képes legyen segíteni ezeknek az elhivatott embereknek.
3: Itt az Innováció és Hálózatok Intézet megalakulásával gyakorlatilag 3, ha jól tudom, akkor 3 új szak is indul, vagy indult az elmúlt években, szupervízor képzés, meseterapeuta képzés és az antalfai művészetterápiás képzés, vagy művészetterapeuta képzés indult el. Beszéljünk egy picit ezekről külön-külön, hogy kiknek szól ez. Ugye említette azt, hogy kinyitotta a főiskola a kapuit a civil legfelé. Mennyire ökumenikusak ezek a képzések, tehát csak elkötelezett hívő ember jelentkezik ide a Szapienciára ezekre a képzésekre, és mit takarnak ezek a fogalmak?
4: Megint csak visszamennék a kezdetekhez. A szerzetesség olyan közösségeket jelöl, akiknek van egy nagyon sajátos küldetése a világban, és ez a sajátos küldetés mindig valami társadalmi szükségre válaszol. Csak a magam rendjét mondom, én piarista vagyok, egy tanítórend, aki fölismerte, hogy a szegény gyerekek akkor tudnak boldog vagy reményteli életet élni, ha képzésben részesülnek, profán módon is, például írni, olvasni tudnak, illetve ha a Jézusnak az örömhírét is az életük részévé tudják tenni. És akkor erre alakult az én rendem, hogy ezt megtegye. És ha ebben a szemléletben maradunk, akkor azt látjuk, hogy egy szerzetesi főiskolának föl kell ismerni a társadalom szükségletét, hogy hol kéne beavatkozni egy főiskolán, hol kellene segíteni képzéssel a társadalomnak. És ha azt mondjuk, hogy van egy bizonyos képzés, amivel tudunk segíteni, akkor az a képzés Nem csak azt jelenti, hogy a mi majd katolikusok, összeszedjen katolikus embereket, akiket oda bedobunk, hanem ezt a szükséget felismerő összes embernek segíteni szeretnénk, annak is, aki nem katolikus. De nyilván nem fogjuk titkolni, sőt kifejezetten meg fogjuk mondani, hogy mi milyen emberről gondolkodunk. És mi olyan emberről gondolkodunk, aki Isten gyermeke, vagy képmása. És akkor ennek következményei vannak. Tehát egy ilyen találkozási hely lesz a senki földjén, nem is keresztény, de nem is teljesen profán, hanem a szapiencia az lesz, ahova mindenki beléphet, egy kicsit kilépve saját magából. Tehát egy katolikusnak ki kell lépni a katolikusságába egy picit, hogy találkozzon azzal a világgal, amihez küldve van, és fogod találkozni olyanokkal, olyan emberekkel, akik szintén ezt a szükséget felismerték, de ők a, mondjuk a társadalomnak a, hát én nem tudom, hogy kell mondani, profán világából jönnek, de hajlandó közösen tanulni. Közösen tanul olyanokkal, akik meg a katolikusság kereszténységből lépnek oda a társadalom szükségbe. És ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet mind a két oldalon, és nagyon mély találkozásokat tesz lehetővé, mert kihívja az igazságot, hogy kik vagyunk, és hogyan is állunk a világ dolgaival.
3: Ha jól értem, akkor itt azért az embernek egy nagyon erős, mély önismeretre, stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy nyitni tudjon mások felé.
4: Én nem azt mondom, hogy szüksége van, hanem hogy ebbe gyakorlatuk kell, hogy legyen. Mert különben megborul egy kicsit. Hogy ezekben a segítő szakmákban nem is lehet másként részt venni, mint hogy saját magunkkal tisztában vagyunk. Igen, a karizmáinkkal és a határainkkal. És hogy ez alap. Említette ezeket a szakmákat, vagy a képzéseket, és akkor nagyon szívesen mondanék mindegyikről egyet, hogy itt van az antalfai művészetterápia képzés, az alkotásnak, a kreativitásnak az eszközével áll az emberek mellé, és hoz létre fejlesztő, gyógyuló helyzeteket, gyógyítási helyzeteket. És hogy ezt azért gondolom én nagyon izgalmasnak, mert a katolikus egyházunk hagyománya nagyon erős képi világot hordoz, ami annyira jók, hogy belső változásra hívnak. Az igazán értékes, súlyos képeink azok belénk ragadnak és működnek, és hogy ezeknek a segítő mechanizmusának a föltárása vagy bekapcsolása egy segítő folyamatban engem lenyűgöz. De itt van a meseterápia. Nyilván azt mondja, hogy a meséknek, a hagyományban kikristályosodott történeteknek, azoknak megint csak segítő, támogató, gyógyító, nevelő ereje van, és ezeket használják tudatosan. De hát nekem van egy nagy mesém, mint keresztény, a Biblia nagy meséje, amiről meg hiszem, tudom, hogy hasonló gyógyító ereje van. Akkor miért ne találkozzon ez a két gyógyító szöveg? És akkor, vagy a szöveggel való foglalkozás. Tehát megint egy ilyen nagyon jó köztes terület, és aztán pedig utoljára hagytam a szupervizor képzést, ami az én életemnek egy fontos fejlesztő helyzete volt, és annyira segített, és segít nekem ez a szemlélet tanulási helyzetté tenni az életem minden mozzanatát, hogy azt gondoltam, hogy erre biztos mindenkinek szüksége van. Nyilván a katolikus egyházban nagyon sok segítő szociális intézmény van, ahol az alkalmazottaknak, vagy a munkatársoknak kötelező is, meg nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen szupervíziós támogatásuk legyen, tehát szükség is van rá, meg van egy ilyen elhivatottság is bennünk, hogy amit velünk tett, az jó, ha megtörténik mással is. És ezért hívtuk létre ezt a... És mellesnek nekem nagyon pioristás, mert hogy a tanulás van középen, és hogy mi ezt ajánljuk a világnak.
3: Tisztázzuk már magát a fogalmat. Én úgy gondolom, hogy rádióhallgatóink számára nem biztos, hogy egyértelmű, hogy segítő tevékenység, szupervízor, szupervízió. Vannak különböző segítő tevékenységek, foglalkozások, amelyek sokkal elterjedtebbek ma, akár a coaching, mentoring. Mi a különbség? Mit jelent maga ez a fogalom, hogy szupervízió?
4: Azt mondom önnek, hogy én nem akarom most arra válaszolni, hogy mi a különbség. Nagyon szívesen beszélnék a szupervízióról, hogy Szerintem van egy elemi tapasztalata mindnyájunknak, hogy a munkánk, a hivatásunknak a gyakorlása, az megzökken. Valahogy nem minden úgy működik benne, hogy megálmodtuk, vagy ahogy azt gondolnánk, hogy ez zökkenőmentesen kellene, hogy menjen. Mert hogy annyira jó, amit csinálunk, miért nem működik? És ilyenkor kapkodunk ide-oda, hogy mit kellene másként csinálnunk, és akkor szerintem nagyon izgalmas föltenni mindig azt a kérdést, hogy oké, ezt most megtapasztaltam, hogy valamit megakadt, és hogyan válik ez a helyzet hasznomra? Hogyan tudok tudatosan valami olyasmit kihozni belőle, aminek a segítsége legközelebb már ezt a helyzetet tudom kezelni? Hogyan válik tanulási helyzetté? És a szupervízió abban segít, hogy ez megtörténjen. Sőt, a szupervízió gyakorlatából mindenki egyre kompetensebb lesz abban, hogy ezeket a helyzeteit ne külső segítséggel, hanem a saját maga praxisából maga meg tudja úgy változtatni, hogy tanulási helyzetté tegye. És akkor nekem nagyon fontos, hogy van a kereszténységben nagyon erős szó arra, amit számomra a szupervízió jelent. Ez az a szó, hogy metanoia. A metanoiát megtérésnek szoktuk fordítani, de a metanoia azt jelenti szó szerint, hogy a gondolkodásmód megváltoztatása. Vagyis képes vagyok az eddigi elgondolásaimat a valóságról kérdésessé tenni, kérdésbe tenni, hogy ez jó-e vagy nem jó, hogy nem azért akadtam meg, mert nem a valóságot látom, hanem az elképzelésemet a valóságról. Nem téged látlak, másik ember, hanem azt a képet tartom magam előtt, amit megrajzoltam eddigi tapasztalataim alapján rólad. És lehet, hogy nem veled van baj, hanem az én rólam alkotott képedről. Szóval, hogy adjak esélyt a valóságnak, hogy olyan legyen, amilyen. És ahhoz néha el kell ezt engedni. És hogy ezt tulajdonképpen a folyamatos megtérésre tanít a szupervízió.
3: Szíven ütött az első mondata, András. Azt mondta valami olyasmit, szóról szóra nem tudom idézni, de több eszem első személyt használt, hogy amikor hivatásunkban, munkánk során valami megzökken, és hogy erről tanulnunk kell. Én az utóbbi egy-két évben így egyházi emberkékkel beszélgetve, akár lelkipásztorokkal, szerzetesekkel, de civilekkel beszélgetve, amikor szóba került az, hogy tanulhatnánk saját magunkról, akkor én legtöbbször abba futottam bele, hogyha valami megzökken az életemben, akkor többet kell imádkoznom, és a Jóisten majd segít. És most hallok egy gyökeresen ellentétes dolgot, hogy nekem rá kell néznem arra, hogy hol van elakadás.
4: Nem gyökeresen ellentét, mert amikor imádkozom, akkor óhatatlanul azt mondom, hogy Uram Isten, én gondolom valahogy a világot, gondolom valahogy a jövőmet, gondolom valahogy, ahogy a dolgoknak kell lenni, és Jézussal együtt azt mondom, hogy oké, de legyen meg a te akaratod. Az azt jelenti, hogy képes vagyok elengedni azt, ahogy én a világról gondolkodom, és megnyílok arra, ami ezen túl van, kívül van, ami más. És hiszek abban, hogy ami feltűnik, az tőled jön, Jóisten. És nem csinál mást a szupervíziós. Az attitűd azt mondja, hogy én gondolom valahogy a problémámat, én gondolom valahogy az elakadásomat, és azt mondom, ájjájjájjáj. Tehát ez nem biztos, hogy pontosan igaz. Nem biztos, hogy pontosan így működik a világ, hanem teret engedek annak, hogy legyen másként. Ez ugyanaz a hozzáállás. És egy szupervizorként, nyilván, hogyha én egyházi emberként vagyok szupervizor, akkor óhatatlanul a helyzetet az Istenre bízom, hogy ő tűnjön föl. És én hiszek benne, hogy ő tűnik föl egy más megoldásban, egy más helyzetkezelésben. És hálás vagyok, hogy föltűnt valami más, ami előre mozdítja a dolgokat, mert hiszek benne, hogy az én Istenem az élet Istene. Az élet megmegy, fejlődik, halad, bontakozik, és termést hoz.
3: Rossz volt a megfogalmazásom, ez a gyökeresen ellentétes, mert valami olyasmit értek ez alatt, amivel szembesültem, hogy minthogyha egy jó Isten egy ernyő lenne, vagy egy nagy lepel, amivel elakadásokat, nehézségeket, problémákat be lehet takarni, föl lehet neki adni ezeket, és minthogyha azt mondanák azok az emberek, akikkel beszélgettem, hogy nem kell ezzel nagyon sokat molyolni nekem, hanem rábízom a jó Istenre, és majd csinál valamit. Ugyanakkor engem ez ütött szíven, ez a többes szám első személyű használat, hogy attól, hogy szerzetes vagyok, attól, hogy pap vagyok, igenis nem csak a jó Istenre kell rábíznom mindent, hanem magamnak is kell mélyreásnom abban, hogy mi történik velem az életemben, és a jó Istennel együtt kell reflektálnom erre, és megoldásokat találnom.
4: Én az előbb inkább azt szerettem volna mondani, hogy a jó Istenre való ráhagyatkozás szükségszerű velejárója az, hogy magamra nézek, a saját elképzelésemre nézek, és azokat észreveszem, és képes vagyok elengedni. Mert szerintem nem az a baj, hogy a jó Istenre hagyjuk, hanem az, ahogy erről gondolkodunk. Például az, hogy nekünk nem kell semmit csinálni. Pedig katolikusok azt mondjuk, hogy a jó Isten nélkülünk nem fog csinálni semmit. Nagyon durva. Nagyon-nagyon kemény. Tehát, hogy ránk épít, ránk számít. Ha én azt gondolom, hogy amit én csinálok, azt a jó Istenért csinálom, akkor jó Istenért csináljam. Vagyis képes legyek elengedni azt, ahogy én gondolom. Persze én úgy gondolom, hogy jó Isten csinálja, de ennél ravaszabb, ahogy mi gondolkodunk. Például ebben azt mondjuk, hogy én nem vagyok felelős. Nekem sem nem kell változnom, nekem semmit nem kell másként csinálnom, nekem nem kell elgondolkodni rajta, hogy mit csinálok a másik emberrel, azzal, hogy így beszélek, vagy úgy állok ki, vagy úgy öltözöm. Szerintem nem, nekem nem kell. Tehát, hogy épp az, hogy... Most nem tudom, hogy jó, de épp azt felejtjük el, hogy mi katolikusok vagyunk, mondjuk hiszünk abban, hogy a dolgok rajtunk is múlnak. És ha hiszünk... Hát akkor rohadtul felelősök vagyunk minden pillanatért, minden gondolatunkért, minden cselekedetünkért, és persze, el kell ismernünk, hogy ezt lehetett volna jobban, vagy másként. Ez nem azért, mert rosszok vagyunk.

0: Más a szupervízor képzés a Szapiencián, mint más felsőoktatási intézményben.
1: Nem olyan sok felsőoktatási intézményben van szupervízor képzés, de hogy mi mire figyelünk? Nagyon figyelünk arra, hogy világos legyen az az emberkép, amit mi mögé gondolunk, mindannak, amit csinálunk. Ez azt jelenti, hogy mondunk valamit a keresztény emberképről. És hogy ez csinálódik is köztünk, tehát nem csak elmondjuk, hanem így, az nagyon fontos, hogy ebben az emberképben nagyon fontos dimenziója az embernek a spirituális dimenziója, vagyis az, hogy van itt valami bennünk, amit a transzcendensre érzékeny, és hogy az általunk képviselt szupervízió szemléletnek egy természetes része. Erről lehet beszélni. Tiszteletben tartjuk mindazt, ahogy valaki erről beszél, de hogy beszélünk róla. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy bocsánat, ez már annyira személyes, hogy ezt nem szeretnénk. Ez így akár a közösségben, akár egyéni szupervízióban. Ez egy fontos téma, és nyilván szerintem nagyon fontos számunkra a kapcsolatiság, hogy az emberképünk az embert kapcsolatban helyezi el, kapcsolatrendszerben, és akkor sose gondoljuk, hogy önmagában érdemes látni magunkat, a klienst, a helyzetet.
0: Januárban indul a következő évfolyam. Kiket várnak erre a képzésre? Mennyire előfeltétele az a képzésre való jelentkezésnek, hogy valamilyen segítő szakmában jártas legyen az illető?
1: A segítő szakmában való jártasság nem fontos, de a felsőfokú végzettség fontos. Viszont elvárjuk, hogy legyen valamiféle története a saját magával való munkájának, amiről valahogy számot tud adni. És nagyon fontos számunkra, hogy találkozzon velünk. Ez a velünk azt jelenti, hogy csináljon végig egy elég rövid, de mégis meghatározott szupervízus folyamatot, hogy lássa, hogy mi hogy dolgozunk, és hogy milyen szemléletben dolgozunk. És hogyha ez az, amit szeretne a leírás alapján, akkor csatlakozzon hozzánk, ha nem, akkor segítünk keresni mást. És természetesen, ha valami hiányzik, akkor nem intézményesen elutasítjuk, hanem szeretnénk ebben a helyzetben is az érdeklődők mellé állni, hogy tudunk-e segíteni, majd pótolja ezeket, ha tényleg ezt szeretné. Mert fontosnak tartjuk, hogy ha valami elkötelezettség születik valakiben, az a végére járhasson.
0: Egy utolsó személyes kérdés. Önnek mit adott az, hogy találkozott a szupervízióval?
1: Én amikor elmentem a szupervízió képzésbe, szerintem volt egy nagy bizonytalanságom abban, hogy én ki vagyok. Guba András kicsoda. És mindaz, amit csinálok, akár a pérüstöságom, papságom, hitem, az most. Abban én hogyan vagyok. Magamhoz engedtem minden kérdést. Azt is, hogy ezek megkérdőjeleződjenek. A képzés végére eljutottam oda, hogy én az vagyok, aki, vagyis piarista szerzetes vagyok. Ahogy én egyáltalán vagyok a világban, az ez. Tehát nincs olyan, hogy van a Guba András, és van a szerzetesség, és ezt össze kell hangolni. Hanem nem magam számára is világos lesz, hogy bármit csinálok, annak ilyen szolga van. Szerintem még egy képzésünket nagyon izgalmas megemlíteni. Az a gyerekvédelemmel kapcsolatos képzés. Nagyon érzékeny téma ez az egyházunkban rengeteg támadás ér, megvetés bennünket, és nyilvánvalóan magunkba kell nézni, és nagyon jó, hogy rátaláltunk a római Gregoriának, Szent Gergely Egyetemnek a képzésére, amit elhoztunk ide Magyarországra, és ennek a mentén tudunk olyan szakembereket segíteni, képezni, akik érzékenyek erre, tudnak segíteni abban, hogy ahogyan a fiatalokhoz állunk, az tiszteletbe tartsa az ő személyiségüket, érzékenységünket, illetve tudjunk segíteni azoknak, akik pedig ebben itt eltévedtek, és változásra, gyógyulásra vágynak.
0: Ez ma azért az egyházban egy nagyon kényes terület.
1: Igen, nagyon kényes, de nem baj. Éppen azt mondtam, hogy olyan területekre szeretne a Szapiencia bemerészkedni, amik kényes területek. Semmiféle hevességgel, elítéléssel nem vegyítve tudjuk csinálni, és hálásuk vagyunk, akik jönnek szakembereknek, hálásuk vagyunk azoknak, akik ebben a képzésben részt vesznek, és mivel ez egy érzékenysebb, a gyógyulása se ma hol

0: tegnap történik. Mi szívesen hordozzuk ezt a sebet az egyházunkkal együtt, és próbálunk megtenni valamit, hogy ez a seb tisztuljon és gyógyulásnak induljon.
1: Guba Andrással, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával Pap Ildikó beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai műsorunkat egy megrázó hírrel kezdjük. Leégett a radoscsányi református temploma múlt hétvégén. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete, a padok, az orgona és a különálló harangláb is teljesen elpusztultak a tűzben. A tragédia másnapján sírtak az emberek az istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni. Templom héján a gyülekezeti teremben tartották az alkalmat, amiután együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak a közösségért, mondja Váradi Zsolt lelkipásztor. Abban már biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a harangtornyot és a templomot, amelynek költsége előzetes számítások alapján elérheti az 1 milliárd forintot. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően egyébként minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsoltot, Radostyán református lelkipásztorát hallják, a riporter Hegedűs Márk.
4: Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
5: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi évfolyam találkozón voltunk Selmecbányán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fákja a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
4: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
5: Hát könnyeimmel küzdködtem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az Urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett érezni.
4: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
5: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén, a falu összes házából szinte látszik a templom, ott őrködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most hogy égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
4: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk, hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
5: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet. Ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
4: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
5: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet. Nem onnan terjedt át a tűz. Elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
4: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, hát mindenki vizsgálódik?
5: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett. amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú, 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal.
4: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezeti tagokkal?
5: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
4: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom valakit itt kereszteltek, itt volt a házasságkötés, a konfirmációja, és a többi.
5: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
4: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
5: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
4: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott felkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról beszélt, mint eredetileg?
5: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és ez alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
4: És akkor ez a tervük, ugye, ahogy újraépítik a...
5: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épült templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radosnyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelki házzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
4: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radostjáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radostjáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
5: Köszönünk szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radostjáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
4: Most lehet, hogy túl részletkérdés, de hogy lehet újraépíteni egy ilyen műemlék templomnak az elégett részét egy fénykép alapján, ezt lehet rekonstruálni, vagy vannak tervrajzok több száz évvel ezelőttről, ami segíthet egy építésznek, vagy tud erről a munkára valamit, hogy ilyenkor ez hogy zajlik?
5: Fénykép alapján nehéz lenne, de ez a templom pár évvel ezelőtt újult meg, és a barokk külső formából kibontakozott egy középkori templom, középkori bejárattal, feskó maradványjal. Teljes műemléki terv dokumentációnk van, rendelkezésre áll a toronyról is, az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a fa szerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
4: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
5: Nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum két éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy bírják majd a tetőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
4: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
5: Mindeddig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
4: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
5: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
4: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
5: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értük át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
3: Már több mint 2,6 millió forint támogatást ajánlottak fel a radostyáni templom újjáépítésére, a nehéz helyzetbe került gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat indított gyűjtést. A Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forintos gyors segélyt ad a közösségnek, hogy az azonnali teendőket el tudják kezdeni, például befedni a megmaradt templom falakat. A Magyarországi Református Egyház nőszövetsége úgy döntött, hogy a Zsindeiné Tüdős Klára díját adó pensejpénzét felajánlja a gyülekezetnek. Közben Miskolcon jótékonysági estet szerveznek a radostyániakért. Folytatjuk Hegedűs Márk összeállítását.
4: Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutatómentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa. Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostyáni református templom újjáépítéséért?
6: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
4: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
6: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
4: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
6: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek, másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtés a Magyar Református Szeretett Szolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom.
4: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
6: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van fent a honlapunkon, ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
4: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
6: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen, és majd a továbbiakat látjuk.
4: És akkor még az merült fel bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostyáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
6: Most jelenleg a kárfelmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre. Azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentő csoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
4: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
6: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mintha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mintha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig egy műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radosnyáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre, hogy ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
4: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radosnyáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokolttá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van. Tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kell neki cserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
6: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisben vagyunk a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
7: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a radosnyáni gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat.
4: A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radosnyáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
8: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radosnyáni templomról, ez nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisült, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 millió forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Te is segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásával is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkészúrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állagmegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
4: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt mondjuk be lehessen fedni.
8: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy a alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 millió forintot.
7: A Zsindejné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a Radoscsáni gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin országos elnök az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük.
4: Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindejné Tüdős Kláráról elnevezett díjátadó eseményük persely pénzét azt a radoscsáni templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindejné Tüdős Klára díjátadó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence persélyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindejné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a persely pénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsánba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretett szolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdetünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a persejes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok. Így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért az Európa Rádió református közéleti műsorába. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, vagy újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafűzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán részletek említése nélkül. Donald Trump bejelentése után Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált az ügyben. Azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát az orosz kormány, jelentette be Alekszandr Novák orosz miniszterelnök helyettes. Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump közölte, hogy sikeres tárgyalás folytatott tehát Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki vállalta, hogy több hónapon át több mint 300 ezer tonna gázolajat szállít. Az USA nemrég még büntetővámokkal fenyegette azokat az országokat, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, Volodymyr Zelenszkijnek számos lehetősége volt, de valamilyen okból mégsem kötött soha megállapodást az oroszokkal. Ismételten kifejtette, ha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor a háború ki sem robbant volna Ukrajna és Oroszország között. Közben az ukrán elnök arról beszélt az ABC amerikai tévétársaságnak, hogy mondják meg Putyinnak, adjon nekünk 60 nap átfogó tűzszünetet, 60 napot, és megszervezzük a választásokat, így fogalmazott. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, jelentette be ezt is Volodymyr Zelenszkij. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsebesültek a riádi nemzetközi repülőtér elleni rakétatámadásban, amelyért a szaúdi vezetésű koalíció az Irán által támogatott jemeni húszikat tette felelőssé. A konfliktus tovább eszkalálódik, újabb robbanás hallatszott a fővárosban, Szaúd-Arábia válaszcsapásokat indított Jemenben, a tankerhajókat pedig a Hormuzi szorosban is támadás érte. Az Egyesült Államok szigorította a repülőterek használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket, Donald Trump pedig azt közölte, mérlegeli a húszik elleni katonai fellépést. Donald Tusk lengyel kormányfő, valamint Vladislav Kosinyiak Kamisz kormányfőhelyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről szerzett tudomást a rendőrség. Egy lengyel televízió értesült erről, az információt az illetékes szolgálatok hitelesnek és nyugtalanítónak találták, és úgy értékelték, nagy a valószínűsége, hogy a fenyegetés valós. A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását is összehívták. A magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, jelentette ki a miniszterelnök a finn Helsingin Sanomat újságnak. Magyar Péter elmondta, büszke arra, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval. Bár a kormányfő támogatja a melegek örökbefogadási jogát, az azonos neműek házasságának bevezetését ugyanakkor nem kívánja előmozdítani, hangzott el többek között, ez is a Karmelitában adott interjúban. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, tette hozzá Kármán András. Javaslatcsomagot dolgozott ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja a sajátos nevelés igényű gyermekek fejlesztésének javítására, jelentette be Lannert Judit tárcavezető. A tervezet többek között a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztésekre, a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködésének erősítésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére fókuszál. Törökországban november 1-én életbe lép a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát, a 15 év feletti kiskorúaknak pedig nem kínálhatnak majd függőséget okozó szolgáltatásokat. Végül az időjárásról, a reggeli pára és ködfoltok feloszlása után gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgetünk az iskola rendőre programról, valamint a rendőrök által végzett prevenciós munkákról, ezek tapasztalatairól. Ha tehetik, tartsanak velünk!
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai műsorunkban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is van tevékenyen jelen a rendőrség az iskolások mindennapjaiban, ha mondhatom így. Köszönöm, Levente, hogy itt vagy velünk.
5: Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
4: Elkezdődött az iskola szeptember elején, elsején, és hát ugye ti ott voltatok velük, tényleg így fogalmaztam, a mindennapokban is. Hogyan segítettétek az iskolások reggeleit?
5: Hát alapvetően idén szeptember is ugye becsengettek, elindult a tanév, erre nagy hangsúlyt fektett a rendőrség, így a főkapitányság, balesetmegelőző bizottsága is. Az idejében is az iskolarendőre programmal párhuzamosan a tanévkezdési kampányunkat is elindítottuk. Azért az itt lakók ezt már úgymond megszokhatták, hiszen az őszi nyári átállás, a nyárból az őszbe történő átállás mindig mozgalmas a közlekedés tekintetében, illetve nyilván gyereket is érinti, hiszen itt egyik napról a másikra gyakorlatilag ugye hétfő még nyári szünet volt, kedden meg már tanév első napja volt, úgyhogy lényegesen nagyobb a forgalom, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, főleg azokon a helyszíneken, ahol ugye különböző óvodák, iskolák vannak, hiszen ezek egyik napról másikra megtelnek élettel, ugye nagyon sokan közlekednek ugye mindenféle járművel, ugye kicsiket általában a szülők hozzák, náluk ugye a parkolásra is figyelni kell, hogy be tudják kísérni a gyerekeket, ugye akik pedig biciklivel és más guruló járművel jönnek, nekik pedig nyilván fontos, hogy felvegyék a közlekedés ritmusát, illetve az autósoknak is figyelniük kell ebben az időszakban, hiszen egyik nap még azon a helyen esetleg nem volt torlódás, vagy nagyon könnyen tudtak közlekedni, viszont a másik nap meg már hatalmas sorok tudnak kialakulni, úgyhogy ezért fontos, hogy ebben az időszakban, hogy mi is felhívjuk a figyelmet, hogy ott legyünk fizikálisan is a kollégák által ezeken a helyeken. Ezek minden évben fel vannak mérve egyébként, hogy hol vannak azok a megyeszerte azok az iskolák, amik olyan frekventált forgalom út mellett helyezkednek el, vagy esetleg nehezebb a megközelítésük, kevés a parkolóhely, ahol indokolt, hogy mi a reggel, illetve a délután időszakban egy-egy órára ott legyünk. Ezek után ugye pedig elindult a név, ugye a munkatársai egész szeptemberben, tehát 4 héten keresztül voltak ott az iskolák környékén, ezeken a helyszíneken is, itt Egerben egyébként 2 ilyen helyszínünk is volt, ahol a munkatársak, ugye a polgárőrség, városrendészet munkatársait is meg kell említenem, hiszen ők is mint társszervek segítenek nekünk itt a mindennapokban, hiszen ez ugye hétfőtől péntekig ugye folyamatos úgymond leterheltséget okoz a kollégáknak, úgyhogy folyamatosan jelen kell lennünk ezeken a helyszíneken, így ugye megosztva voltunk ott ebben a szeptemberi hónapban is.
4: Mik voltak a tapasztalatok? Mennyire voltak felkészülve erre az időszakra? Akár az autósok, akár a közlekedésben másképp résztvevők és a gyalogosok?
5: Hát alapvetően nem mondhatjuk, hogy idejében is jól indult a tanév, hiszen megye viszonylatában is nem történt olyan gyerekeket érintő baleset, ami kimondottan ilyen tanévkezdéshez vagy iskolához kötődő lett volna, úgyhogy ez külön örömteli. Nyilván itt ugye fontos, hogy a gyalogosok figyelmét is felhívni, hogy azért a gyalogátkelők nincsenek betonfallal körbevéve, tehát fontos, hogy ők is kellő körültekintés után lépjenek az úttestre, vagy nyilván az autósok is figyeljenek oda, főleg ezeken a helyeken. Én úgy gondolom, hogy azért ugye 1-2 nap után ezt mindenki megfelelően fel tudta venni ezt a ritmust, és ugye a második hetet már gyakorlatilag úgy kezdtük, hogy mindenki szerintem egy picivel hamarabb indult el otthonról, belekalkulálta, hogy ugye ezeken a helyeken azért várakozni kell, torlódás alakulhat ki. Ugye Egerben, illetve több városban is ugye az útfelújítások is jelentős problémát okoznak. Itt a reggeli időszakban hát nem tudunk abban az ütemben haladni, mint általában, úgyhogy nyilván fokozott figyelmet és türelmet kértünk az autósoktól, de így összességében azt mondhatom, hogy jól indult a tanév rendőrségi szempontból is.
4: Az egyik frekventált helyszín az a Barkóczi utca itt Tegerben, az átkelő?
5: Igen, igen, mondhatjuk itt a kettes iskolánál a Barkóczi út, hiszen az alapvetően nagyon forgalmas ugye a buszpályaudvar miatt, ugye emellett pedig még ugye mellett egy iskola, illetve lejjebb még két iskola, középiskola is található, úgyhogy itt azért az elég nagy forgalmat bonyolít le alapvetően is, nem még ugye a tanév időszakában, úgyhogy ugye parkolóhelyek, kis parkolóház is van a környéken, úgyhogy emiatt ugye sokan keresik fel ezeket, úgyhogy az idevezető út pedig általában a Barkóczi úton keresztül megy, úgyhogy itt is ott voltak a kollégák a reggeli időszakban, illetve a déli időszakban, főleg ugye nyilván igyekszünk a csengetési rendeket, illetve alapvetően a forgalmat felmérni, hogy mikor érdemes tényleg a kollégáknak ott lenni, hogy segítsék itt a gyalogos sokanak a közlekedését. Illetve ugye mindenki már nagyon várja, úgymond itt ugye a felszerelt lámpa működését is, hiszen hosszú távon biztos, hogy ez is segíteni fogja majd a forgalmat, a gyalogosok forgalmát is, és valószínűleg kisebb torlódásokkal kell majd számolni az erre közlekedőknek.
4: Ez mondhatom úgy, hogy ez egyfajta védelmi része ennek a rendőrségi feladatnak, de hát ugye ti ott vagytok a prevencióért is az iskolákban. Milyen területeken próbáltok átadni tudást megelőzési szempontból?
5: Hát a két fő irányunk nyilván a bűnmegelőzés és a balesetmegelőzés. A balesetmegelőzéssel kezdve az iskola rendőre programunk 2008 óta fut folyamatosan országos szinten, itt ezáltal a megyénkben is, több mint 100 iskolában vagyunk jelen, különböző, van olyan iskola rendőr előadó, akinek több iskolája is van, hiszen az ő területén mondjuk akár közti megbízottként, ugye két település is tartozik hozzá, és amikor két iskola van, akkor ugye két iskolában is helyt kell állnia, úgyhogy ez már egy jól futó program maga, jól bejáratott, hál' Istennek évről évre azért csatlakoznak még új iskolák, hiszen hallják a pozitív előnyeit ennek, és itt ugye az, igazából az a fő, a programok a fő feladata, hogy az iskoláknak legyen olyan kapcsolattartó rendőr előadója, aki az iskolával, a pedagógusokkal, a diákokkal, sőt az esetben a szülőkkel is kapcsolatot tud tartani. Ha valakinek probléma, észrevétele, vagy még egy előadásra van igény, akkor ezt osztályszinten, illetve személyesen is akár szülők és pedagógusok érintésével tudnak nekünk feltenni kérdéseket, mi adott esetben rögtön tudunk erre válaszolni, segítséget nyújtani, hiszen sok olyan apró cseprű ügy van, ami esetleg nem feltétlen, mint rendőri szervhez közvetlenül tartozik, és adott esetben ezt úgymond házon belül is tudjuk orvosolni a kisebb-nagyobb problémákat, illetve tudunk tanácsot adni, ha valami komolyabb dolog történik, vagy tudunk szólni a kollégáknak, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy pedig valamilyen beavatkozás, intézkedés fog szükséges lenni.
4: Ilyen tevékenységet te is folytatsz. Neked ez mennyire szívügyed, vagy mennyire kedveled ezt a területet, hogy így módon is megkereshetnek téged?
5: Én nagyon szeretem, ugye, mivel van úgymond pedagógusi végzettségem is, ezért így az iskola is egy kicsit a szívem csücske úgymond a rendőrség mellett, és jó így, hogy egy kicsit az iskola életébe is úgymond ott vagyok. Ugye nekem szerencsés helyzetem van úgymond, hiszen az Eszterházi gyakorló általános iskolának két épülete is van, úgyhogy két épület és meg szoktam fordulni itt az elmúlt, hát most már azt hiszem 11. évemet kezdem itt, úgyhogy ez nekem is úgymond elismerés, hiszen elbír az iskola engem is, és hál' Istennek pozitívak általában a visszajelzések, úgyhogy remélem, hogy az így tudom folytatni én is, de alapvetően a legtöbb iskolában is azért állandósulnak a kollégák, rendszeresen ők járnak, így ugye arcot tudnak kötni a programhoz, illetve a rendőrséghez is, ez is fontos szempont tud lenni, mennyi feljük a figyelmet, hogy nyilván alapvetően nem azért vagyunk ott, mert valami olyan dolog történt, ami miatt új rendőrség, és akkor most mi lesz itt, hanem alapvetően ugye segítünk, illetve előadást tartunk. A programban egyébként az alsósoknak főként a biztonságos közlekedésről szoktunk beszélni. Vannak olyan iskolák, így én is, akik az elsősöket meglátogatják, minden 3-4-5 attól függ, hány elsős osztály indul abban az évben. Kicsit beszélgetünk a programról, bemutatkozok nekik, hogy miről is szól ez a program, én ki vagyok, miben tudok nekik segíteni, de nyilván azért egy kis ajándékot is szoktam nekik vinni, úgyhogy ez most már úgymond bevált szokott lenni, program szokott lenni nekem szeptemberről, a legtöbb kollégának is, aki ilyen feladatot lát el. És a tanév folyamán meg nyilván iskola függő a programnak a jelenléte. Van, ahol ugye visszatérően ellenőrzünk, van, ahol kapcsolatot tartunk, illetve vannak olyan iskolák is, ahol azért előszeretettel kérnek különböző problémákkal segítséget, vagy pedig különböző előadásokba, iskolai rendezvényekbe vonják be az iskola rendőrét, úgyhogy ez is jól szokott működni.
4: Itt a gyerekekkel való kapcsolattartás tehát fontos. Volt olyan az elmúlt évek alatt, amikor tényleg azért kerestek meg, hogy segítséget kérjenek gyerekek?
5: Így van, volt, hogy osztályfőnökön keresztül, volt, hogy szülők keresztül kértek segítséget. Ez lehetett valamilyen osztályban lévő probléma, vagy személyes konfliktus, vagy eltűnt tárgy dolog, ilyen is előfordult. Aztán hál' Istennek ezek döntő többségében előkerültek, mert nem oda tette le, vagy nem úgy emlékezett, ahova tette, vagy pedig valami diákcsíny áldozata lett szegény, és esetleg elrakták akár tornazsákot, vagy valamit elduktak, úgyhogy szerencsére azért komolyabb esetek ritkán fordulnak elő, de azért voltak esetleg intézményen belül akár bántalmazások, esetleg nem olyan eszközöket vitt be a gyermek az iskolába, amit oda ugye a házirend engedélyezett volna, emiatt kértek segítséget, hogy az iskola környékén fordult elő olyan eset, amit esetleg láttak a diákok, és meg akartak beszélni, vagy őket érintette, leszólítgatták őket, kéregettek, stb. Tehát ilyenek is nyilván előfordulhatnak, és ilyenkor is akár adott személlyel, akár adott osztállyal tudunk ezzel kapcsolatban beszélgetni. Nyilván én ilyenkor általában elmondom a mondókámat, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy tudnak mit megelőzni, és utána nyilván nekik is számtalan tapasztalatuk, illetve észrevételük van, és ezeket fel tudják, vagy el tudják nekem mesélni, fel tudják tenni a kérdéseiket, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég átfogóan, akár egy 45 perces órába jól meg tudjuk vitatni ezeket a problémákat, és hál' Istennek pozitívak a visszajelzések, hiszen több szülővel is vagyok azért akár heti kampi kapcsolatban, aki pedig elmesélik, hogy igen, voltunk bent az iskolában, és ezt meg ezt mondta a rendőrbácsi, például, hogy apa ne telefonáljon vezetés közben, meg kösse be az övét, úgyhogy azért a gyerekek eléggé racionálisan visszajelzik az otthoni kisebb, de apró cseprő problémákat, észrevételeiket, úgyhogy úgy gondolom, hogy abszolút hasznosan is jól fut ez a program.
4: Akkor ők nem tartózkodnak a rendőröktől, tehát nincs bennük egy ilyen félsz.
5: Én úgy gondolom, hogy az alsótagozó amúgy is nagyon nagy izgalom, amikor egy rendőr egyenruhában megjelenik, úristen, mi történt, hogy történt, kivel történt, valami, vagy pedig mit tartott, és nyilván ők még sokkal folyékonyabbak erre, ezért is örülnek sokszor a pedagógusok, hogy nyilván ők a sok tantárgy mellett még erről is beszéljenek, akár a közlekedésről, nem olyan feltétlenül jól megy át az adott információt, tehát nem annyira hiteles, mint amikor egy rendőr egyenruhában mondja el ugyanazt. Úgyhogy emiatt szeretik is ezeket az előadásokat, nyilván még akár egy-két videóval, vagy személyes esettel megspékelve adunk elő egy-egy ilyen előadást, és valós balesettel, akár valós esettel, amivel nap mint nap találkozunk, ők is láthatnak akár dolgokat, és ezeket abszolút jól meg tudjuk beszélni, és bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy akár éves szinten, akár az évek alatt egyrészt egy pozitív rendőrkép alakul ki bennük, másrészt pedig úgy nem éri őket talán olyan jellegű baleset, ami akár egy ilyen beszélgetés után már egyértelmű, gondolk itt például, hogy nem megy át az úton felelőtlenül, hanem szétnéz akár egy gyalogos átkelő helyen, a piros lámpát úgy, hogy meg kell állni, a villogó zöldnél már nem lép le adott esetben. Tehát ezek az alapvető dolgok, a kocsiba beül, az ülésmagasítóba, kéri azt, beköti magát is, ha a szül esetleg siet, és nem figyel, vagy nem veszi észre ezt. Tehát ez ilyen apróságokkal azért nagyon nagy úgymond megelőzési feladatot tudunk ellátni.

0: És hát vannak ennél még komolyabb, ha mondhatom így, megelőzési programok, és itt ugye meg kell említeni a drogprevenciót. Hol tart ez a program, vagy hogyan próbáljátok átadni a tudást a fiatalokra?
1: Hát ugye ennek az egyik fő csapásirány, ugye a DADA program, ez a drogmentes életre hívott program. Ez is már nagyon régóta fut a különböző iskolákban. Itt is ugye a DADA előadók ugye ők egy képzésen vesznek részt, őket felkészítik ezeknek az óráknak a megtartására, illetve a különböző problémáknak a kezelésére, és ezt követően legtöbbször ők mennek ki az ilyen intézményekbe, ahol már konkrét probléma esetleg előfordul, esetleg akár valamilyen kábítóhatású készítményt, vagy gyógyszert visz be a gyerek, általában ilyenek fordulhatnak elő. Hál' Istennek azt el kell mondani, hogy Heves megyében nagyon ritkák ezek mostanában, úgyhogy nem jellemző, szerencsére a kollégák nem kell emiatt intézkedniük, illetve járniuk az iskolákat. Az eseti jellege nyilván előfordulhatnak ilyen problémák, vagy pedig információ, hogy egy gyereknek vannak valami olyan családon belüli, vagy egyéb nehézségei, ami esetleg ezt kiválthatja, vagy pedig a különböző iskola környéki helyeken kérdeznek rá náluk erre, vagy próbálják rájuk tukmálni ezeket a szereket. Úgyhogy nyilvánvalóan akkor bemegyünk az iskolába, adott osztályba, vagy összevont óra keretében, és akkor itt átvesszük igazából, hogy ez miért jó, miért nem jó, mire kell odafigyelni, kivetítjük, milyen szerek vannak, melyiket hogy adott esetben, hogy szokták használni. Tehát kicsit ez nyilván inkább a felső tagozat, illetve a középiskolát érinti jobban. Náluk fordulnak elő esetleg ilyen jellegű, hogy kipróbálta, vagy ajánlották, vagy adták neki, vagy esetleg már szórakozó helyre jár, és ott tapasztalt, hogy valaki ilyen szer hatása alatt van, vagy mondjuk a WC-ben, vagy mosdóban megkínálták, vagy ajánlottak fel neki vételre ilyen dolgokat, és hogy ezeket mennyire fontos, hogy ezeket ne próbálják ki egyszer se, ne használják, az a jó buli, ahova nem kell feltétlenül italhoz és mindenféle más eszközökhöz nyúlni, úgyhogy ezekre igyekszünk felhívni itt a figyelmet. Nyilván itt azért az tapasztalható, hogy az életkor ugye kitolódik, tehát ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a 18 éveseket, 17 éveseket érintette, az most már esetleg bőven már a 14 éves kor, sőt ilyen 12-14 éves korot is már bőven érinti, és nyilván a szülőknek is ez nagy segítség, hogy mi is akár tudunk egy úgymond a gyerekekre ráhatni, illetve felhívni a figyelmüket, hogy mivel találkozhatnak nap mint nap, annak érdekében, hogy azért nyilván menjen el szórakozni a gyermek, csak olyan helyre megyen, ami biztonságos, és az ott tapasztaltakat megfelelően tudja kezelni.
0: És hát jelen van a bullying, ennek különböző formái lehetségesek, tehát már most ugye nem csak személyesen, hanem az internetes online térben is van erre lehetősége a gyereknek. Erre hogyan tudjátok felkészíteni a fiatalokat, hogy ezt hogyan lehet kivédeni, vagy megvédenie magát?
1: Hát, hogy alapvetően azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb problémát okoz ez iskolai szinten, családi szinten is. Úgyhogy erre is ugye a bűnmegelőzési kollégák nagyon sok programmal, illetve nagyon sok tapasztalat összegyűjtését követően próbálnak kifejleszteni különböző olyan képzéseket, amikkel segíteni tudunk a gyermekeknek. Nyilvánvalóan, ha adott osztályt érint, akkor ugye egy osztályfőnöki óra vagy beszélgetés keretében igyekszünk elmondani, akár anonim formában is, nem feltétlenül szembesítve egy gyermeket a másikkal, vagy több gyermeket egyel, hogy mi a fő probléma. Nyilván ez is nagyon sok minden változhat, ugye a kisebbeknél akár a cipő, milyen cipője van, miért ilyen ruhád van, miért most jöttél, de miért ilyen vagy, miért olyan vagy, tehát nyilván ezekből alakulhatnak ki. Nyilván onnan indul majd főként ugye a bullying rész, amikor ez folyamatosan állandóvá válik. Ez nyilván egy-egy gyermeket is érinti, illetve lehet olyan is, hogy osztályon belül akár kiközösítésig tart egy-egy ilyen folyamat. Úgyhogy fontos, hogy ezt nem szabad megvárni, időbe közbe kell lépni, és nyilván az egyik ilyen érintettje ugye a szülő, akinek jobb esetben a gyermek vannak olyan kapcsolatban, olyan viszonyban, hogy elmeséli, hogy mi történik. Nyilván az egy nagyon jó visszacsatolás a szülőnek is, hogy ezt megosztja a gyermek vele. Illetve nagyon fontos ugye a pedagógusoknak, az osztályfőnöknek is ugye a jelenléte, hogy ők ezt felismerjék időbe, észrevegyék, hogy valami nem stimmel, akár nem a közvetlen érintetteken, hanem osztálytársakon, évfolyamtársakon keresztül hozzájuk eljusson ez a információ, és ugye megfelelően tudja kezelni, és tudjon szólni adott esetben nekünk is, a családsegítőnek, illetve más társszerveknek is, akik ilyen esetben be tudnak avatkozni, nyilván a súlyossági foktól megfelelően.
0: Lesz erre egy program, egy újonnan indult program, ami mit fog takarni?
1: Így van, itt ugye nálunk a Bűnmegelőzési Bizottság, a Győri Ildikó budapesti pszichológussal közösen indítottak egy bullyingmentes élet nevű új programot. Ez egy teljesen új irányból közelíti meg ezt a képzés, illetve a megelőzést. Ez ugye szeptember 1-e, illetve augusztus 31-én volt ennek az első állomása itt Egerben, és itt igazából az Ildikó és a Judit fogja össze, egy közös együttműködés alakult ki ugye a főkapitányság, illetve az Ildikón keresztül, és ez az egész bullyingot igyekszik majd felölelni mindenféle irányból. Itt az előadást nem csak szülőknek, hanem pedagógusoknak, házi orvosoknak, és mindenféle olyan érintetteket hívtunk itt meg, akik napi szinten érintettek a bullyinggal valamilyen formában, és őnekik tartunk különböző képzéseket, hogy ezeket ők aztán tovább tudják vinni az adott iskolájukba, a pedagógusok is egymás között meg tudják beszélni ezt, ha segítség kell, akkor hogy és mint kit

0: itt az egri iskolákban, vagy a megyebeli iskolákban az, hogy akár ilyen különböző csúfolódások, vagy szavakkal bántások elfajulnak.
1: Hogy meddig jutnak ezt nyilván itt most így kapásból nem tudom statisztikailag megmondani, de azt ugye el lehet mondani, hogy gyakorlatilag a bullying majd hogy nem minden iskolát valamilyen szinten érint, van, ahol gyorsan meg tudják ezt oldani, és nem fajul komolyabb dologra az egész, van, ahol ugye akár heteken, hónapokig tart, mire kibukik az eset, hiszen esetleg nem mernek szólni, ugye, akit érint, aki a sértetje a dolognak, nyilván a másik fél meg azért nem szól, mert ugye nem akar ebből ugye problémát magának, de azért folytatja tovább, sőt, hogyha esetleg többen beleszállnak ebbe, akkor ugye abból van a probléma, úgyhogy az a legjobb, ha ez nagyon rövid úton meg van beszélve, illetve meg van szüntetve úgymond, hogy ne kelljen később akár komolyabb beavatkozás.
0: És akkor megkeresnek titeket ilyenekkel?
1: Így van, megkeres, akár az iskola megkeres minket, akár közvetlenül a pedagógus keres meg minket, akár e-mailben, akár telefonon keresztül. Van, hogy neves tanácsadón keresztül érkezik hozzánk a jelzék, vagy védőnőn keresztül, házi orvoson keresztül esetleg, tehát gyermekorvoson keresztül érkezik olyan jelzés, hogy már vannak esetleg fizikai tünetei ennek, vagy jelei ennek, akár a befordulás, nem figyel oda, esetleg magán valamilyen sérülést okoz, nem akar iskolába menni, tehát mind ezek olyan jelek lehetnek, hogy valami olyan történik bele az iskolában, ilyen, ami nem azért van, mert mondjuk matekból témazárót írunk és izgul miatta, hanem valami komolyabb dolog van a háttérben, és hogyha ezt időben tudjuk felfedezni, akkor viszonylag hamar tudjuk ezt orvosolni és megfelelő szakemberekkel.
0: Hát akkor ilyen és hasonló tünetekre érdemes odafigyelni otthon is. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget, és biztos vagyok, hogy ezt mi majd folytatni fogjuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lázár Leventével, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a mai beszélgető partneremet is, nagyon örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt vagyok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: És azt el kell mondanunk, hogy nem csak a mai alkalommal leszel velünk, hanem állandó beszélgető partnerként csatlakozol a Sziluett című műsorhoz, ugyanis minden hónapban egy alkalommal különböző pszichológiai témákat járunk körbe, olyan témákat, amik hát nem csak nőket érintenek. Ezt a mai adást egy bemutatkozó adásnak szántuk, és szeretném, hogyha kicsit közelebbről megismernének téged a hallgatók, a te eddigi pályádat, életutadat, és megfogalmaznánk, hogy mit is jelent a pszichológia, és miért fontos ez számunkra. Szerintem induljunk onnan, hogy számodra hogyan indult a pszichológiával kapcsolatos érdeklődés, és mikor vette ezt kezdetét, hogyan emlékszel erre vissza?
3: A pszichológia iránti érdeklődésem az

0: így valahogy az érettségi előtti évben kezdődött, és nem mondanám azt, hogy azért én gyerekkorom óta a pszichológus szerettem volna lenni, vagy erre készültem, hanem inkább több olyan dolog volt, ami így érdekelt, és ezek valahogy a pszichológiában találkoztak. Például azt már akkor is tudtam, hogy nagyon érdekelt a biológia, de tehát így az agynak a működése, viszont azt tudtam azt is, hogy nem szeretnék orvos lenni. Közben érdekelt az embereknek a kapcsolódása, a működése, hogy mit váltunk ki a másikból, hogyan reagálnak arra, amit mi mondunk, illetve érdekelt az is, hogy honnan jöttünk. Tehát emlékszem arra, hogy nem tudom, 12-3 évesen ott ültem a nagymamámnak a konyhájába, és akkor egy arról beszélgettünk, hogy akkor honnan származunk, hogy milyen őseink vannak, ki volt az én dédpapám, ők papám, ők mamám, és így tehát készítettünk egy ilyen családfát már akkor, és ez, hogy milyen érdekes, hogy ez most így mégis kapcsolódik a jelenlegi munkámhoz. Illetve a negyedik vonal, ami így bejön, az, hogy tudtam azt, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. És sokáig vonzott a tanítói pálya is, de aztán valahogy azt inkább így elengedtem. Illetve a családunkban van egy pszichológus családtag, aki hát tanárként dolgozik jelenleg, és vele beszélgettem, és ő mondta, hogy ha érdekel a pszichológia, olvassam el a Bevezetés a pszichológiába című könyvet, és hogyha annak bármelyik része is megfog, akkor érdemes ebbe az irányba indulni. És ahogy elkezdtem ezt olvasni, így akkor kezdett el körvonalazódni, hogy igen, ebben van biológia, van az emberi működés, vannak a társas kapcsolatok, személyiség, fejlődésünk, stb. És valahogy így innen indult, akkor kezdett el körvonalazni, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a pályát.
1: És ezek után hogyan indultak a tanulmányaid? Ugye pszichológia diplomádat Budapesten végezted, ha jól tudom. Aztán hol kezdtél dolgozni, és hol fogadod most a klienseket?
0: Én a mesterképzés ideje alatt született a kisfiam, tehát én nem közvetlenül az egyetem után kezdtem el dolgozni. Ott volt egy év, amikor én otthon voltam, és utána a pedagógiai szakszolgálatnál kezdtem el dolgozni itt Tegerben. És hát azért én itt a munkám során nyilván a gyerekekkel és nekik a családjával foglalkoztam, egy nevelési tanácsadás keretében, illetve szakértői bizottsági tevékenységet is láttam el, és valahogy itt kezdett el körvonalazódni az pályakezdőként, hogy oké, jó, hogy ilyen sok elméleti tudásra szertettem, de hogy milyen eszközöm is van, amikor ott ül velem szemben egy gyerek, és akkor, hogy hogyan is fogjak hozzá, mert neki hiába beszélek az elméletekről, és valahogy innen indult nekem az a folyamatos továbbképzések, hogy igen, erre így szükségünk van, ez az egyik része, a másik pedig, hogy azt is láttam, hogy jó, hogy igen, ott van a gyerkőc, viszont, hogy egy gyerek soha nem egyedül létezik, hanem fontos az is, hogy mi az, ami körülötte van, hogy egy családnak a részeként működik, és hogy hatással vannak rá azok a folyamatok, amik a családban történnek, és nyilván fordítva is ő is hatással van ezekre. És hogy azt is láttam, hogy amikor egy gyermeknél megjelenik valamilyen tünet vagy nehézség, akkor nem csak arra érdemes elkérdezni, hogy mi van a gyermekkel, mi történik vele, mi a baj, hanem érdemes azt is, hogy mi történik körülötte, milyen változás történt a családban, milyen kapcsolati mintázatok vannak jelen, stb. És nekem innen indult el az, hogy akkor egy ilyen családterápiás irányzattal, vagy ezzel kezdtem el foglalkozni, és így én 22 óta vagyok képzésben ebben a pár és családterápia irányában, és most pedig már így magánellátás keretében dolgozom jelenleg, főként felnőttekkel, illetve párokkal és családokkal dolgozom együtt, és ebből kiindulva, amit ez a családterápiás irányzat képvisel, ezt a rendszer szemléletnek nevezzük, és ebből kifolyólag így ebbe az irányba indultam.
1: Most fel fogok olvasni egy idézetet, ami a weboldaladon található. Nagyon sok mindent ki lehet bírni, jóval többet, mint gondolnánk. De ahhoz, hogy ez hosszú távon ne csupán túlélés legyen, hanem valóban élet, önmagunkban kell megtalálnunk mindazt, amit korábban kívülről kaptunk meg, de elvesztettünk. Ez dr. Almási Kitti pszichológus idézete, és ez található a weboldaladon. Miért fontos ez számodra, és miért pont ezt az idézetet választottad? Mit jelent ez?
0: Azért választottam ezt, mert nagyon magamra ismertem ebben az idézetben. Két része van, ami számomra ennek nagyon fontos üzenete megjelenik, hogy egyrészt, hogy amit korábban kívülről kaptunk, azt jó, hogyha önmagunkban meg tudjuk találni, és tehát, hogy mindannyiunknak szüksége van másokra, szükségünk van szeretetre, kapcsolódásra, megerősítésre, arra, hogy azt mondják, hogy büszke vagyok rád, hogy fontos vagy, értékes vagy, de hogy szerintem nem csak az a cél, hogy ezt másoktól kapjuk, meg persze fontos, mert társas lények vagyunk, de hogy a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e saját magunknak is adni, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy én nem csak akkor vagyok értékes, hogyha erről visszajelzést kapok, hanem hogy önmagamban értékes vagyok, vagy hogy csak akkor gondolom-e azt, hogy jól döntöttem, hogyha ezt mások helyeslik, vagy visszajelzik, és hogy fontos az, hogy képessé váljunk idővel arra, hogy a saját magunknak is megadjuk, és ez az egyik része, a másik pedig, hogy különbség van a között, hogy valamit kibírunk, túlélünk, vagy pedig meg is éljük a dolgokat, és hogy elképesztően sok mindent ki tudunk bírni, nagyon sokáig tudunk alkalmazkodni, viszont hogy egy idő után ez el tud kapcsolni egy túlélő üzemmódba, amiben nagyon gyorsan el tudunk fáradni, és látszólag elvégezzük a feladatainkat, pipáljuk a kis checklisteket, hogy mennyi mindent elértünk, de hogy mikor tudunk úgy igazán megérkezni ebbe, és úgy gondolom, hogyha meg tudjuk adni önmagunknak azt a szeretetet, amit már nem csak másoktól várunk, akkor képesek leszünk sokkal jobban jelen lenni, és megélni a dolgokat, és nem csak túlélni.
1: Egyébként ebben van valamilyen személyes üzenet is? Vagy ez személyes olyan megérés, ami miatt ez fontos, ez a gondolat?
0: Igen, mert bár pszichológus vagyok, de én is ember vagyok, és azt vettem észre saját magamon is, mint ami a környezetemben is tapasztaltam, hogy én is ugyanígy működöm, hogy mindig van egy következő képzés, egy következő cél, majd ha elérem azt, majd akkor boldog leszek, majd akkor értékes leszek, majd akkor minden jó lesz, és elkezdtem ezeket így elérni, de hogy maga az az érzés viszont úgy nem jött. Egyrészt, másrészt pedig így éreztem azt, hogy persze tök jó, hogy visszajelzik azt, hogy akkor jól döntöttem, de hogy egy idő után ez így kevés volt, hogy nem éreztem magam attól boldogabbnak, és akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, de mi van akkor, hogyha én ezt így magamnak is megadnám, azt az elismerést, hogy nem csak pipálgatom a dobozokat, hanem úgy igazán összeírnám, hogy akkor ezeket én értem el, és itt tartok most, és hogy erre én lehetek büszke, és nem az a fontos, hogy más hogyan értékeli, hanem hogy én hogyan értékelem ezt.
1: Most kicsit beszéljünk a pszichológiáról, magáról, mint tudományágról. Mikor kezdett el az ember a lélekkel is foglalkozni, nem csak a testtel? Ugye nyilván testből és lélekből és szellemből állunk össze, de azért a lélek tudománya az viszonylag későn alakult ki az emberiség életében. Ismerünk főbb ágazatokat, amiről tudsz esetleg beszélni, vagy főbb megközelítéseket? Mm.
0: Egyrészt egy nagyon régi, másrészt meg egy új irányzat igazából ez a pszichológia, vagy egy új terület, olyan értelemben régi, hogy azért már a filozófusok is foglalkoztak ezzel, tehát hogy őket is nagyon érdekelte az, hogy miért érzünk úgy, ahogy érzünk, miért viselkedünk, miért gondolkodunk úgy, ahogy, viszont maga a pszichológia csak a filozófia részeként működött, és így a 19. században kezdett el kiválni ebből, amikor ugyanis már úgy kezdtek el gondolkodni, hogy oké, érdekel, hogy mi az az emberi működés, és jó, hogyha erről gondolkodunk, de hogy most már ne csak gondolkodjunk, hanem próbáljuk meg megérteni, különböző módszerekkel vizsgálni is ezt, és szerintem ami igazán izgalmas a pszichológiában, az pont ez, hogy különböző nézőpontokból tekintünk az emberre. És akkor van például a pszichoanalitikus irányzat, ami az Freud nevét tudjuk leggyakrabban kötni, aki így abban gondolkodik, hogy a viselkedésünkre, vagy arra mutat rá, hogy a viselkedésünket nem csak a tudatos, hanem a tudattalan folyamatok is meghatározzák. Akkor van a behaviorizmus, ami a viselkedés lélektani irányzat, tehát arra mutat rá, hogy a hogy hogyan tanulunk meg bizonyos viselkedésmódokat, hogyan hat ránk a környezet, hogyan formál bennünket, akkor van egy kognitív irányzat, ami pedig a különböző információ feldolgozása, az észlelés, érzékelés, stb. Ezekre helyezi a hangsúlyt. Van egy humanisztikus megközelítés akár, ami pont az erőforrásainkat, a választásainkat helyezi előtérbe, azt, hogy az önmegvalósítás, a fejlődésre való képességünk, törekvésünk az ott van bennünk. Nyilván van egy biológiai része is ennek az egésznek, a biológiai megközelítés, hogy az agyunk, az idegrendszerünk, a testi folyamataink hogyan kapcsolódnak a viselkedésünkhöz, és akkor van a rendszer szemlélet is, amiben én is dolgozom, ami pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen rendszerekben élünk, milyen kapcsolati rendszerekben, milyen családból jövünk, ezeknek milyen hatása, visszahatásai vannak ránk, és szerintem ez egy nagyon fontos, hogy ezek nem egy ilyen versengő, egymással versengő elméletek, vagy magyarázatok, hanem ezek mind megférnek egymás mellett, mert mindegyik egy más aspektusból közelít rá az egyénre.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetünk. Épp testben, épp lélek, ez a mondat jutott eszembe, amikor összeírtam a kérdéseimet, és gondolkodtam a beszélgetésünkről. Miért fontos az, hogy mindenki foglalkozzon a lelki egészségével, szerinted?
1: Szerintem érdekes, hogy nagyon sokan ismerik ezt a mondást, viszont hogy mégis hajlamosak vagyunk külön választani ezt a kettőt, és hogyha valamilyen orvosi problémánk van, tehát eltörik a lábunk, lázasak vagyunk, betegek vagyunk, akkor egyből orvoshoz fordulunk, de hogyha a lelkünkkel van valamilyen nehézség, vagy lelki nehézség jelenik meg, akkor nagyon gyakran azt mondjuk, hogy majd ez elmúlik, még össze kell szednem magam, másoknak biztos nehezebb, és hogy ez erre olyan kevesebb hangsúlyt fektetünk, pedig hogy nem lehet elválasztani az egyiket a másiktól. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogyha tartósan feszültek vagyunk, akkor ugyanúgy meg tud fájdulni a fejünk, rosszabb lesz az alvásunk, az étkezésünk, stb. És ugyanez fordítva is igaz. Tehát, hogy nem lehet egymástól elválasztani, és azért is nagyon fontos szerintem a lelki egészségről beszélni, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy boldognak kell lennünk, mert hogy egy lelkileg egészséges ember is lehet szomorú, dühös, félhet, szoronghat, tehát hogy ezek mind-mind természetes emberi reakciók, hanem számomra sokkal inkább azt jelenti a lelki egészség, hogy képesek vagyunk kapcsolatban maradni saját magunkkal, felismerni azt, hogy mi történik bennünk, észrevenni a saját szükségleteinket, határainkat, mi az, ami jól esik, mi az, ami nem esik jól számunkra, szabályozni saját magunkat, és hogy ebbe beletartozik az is, amikor segítséget kell kérnünk, mert hogy ez egy nagy erő szerintem, amikor ráismerünk arra, hogy ez nekem nehéz, és én ezt így egyedül nem tudom.
0: És pontosan erre vonatkozik a következő kérdésem. Miért félünk ennyire? Miért számít ez még mindig tabunak egy picit? Mi lehet ennek az oka, hogy nem szívesen mennek az emberek pszichológushoz?
1: Azt gondolom, hogy azért ezen a téren nagyon sokat változott a társadalom, főleg így a fiatalabb generációknál, mert így azt látom, hogy azért ez már nem olyan szégyen akár, mint korábban. Ma már azért ez egy természetesebb dolog, viszont igen, ahogy mondod is, tehát, hogy még mindig ott vannak azok a tévhitek, azok az előítéletek, és talán azért, mert hogy az az ilyen leggyakoribb tévhit, hogy akkor kérünk segítséget, amikor valami nagy baj. Tehát, hogy velem van a baj, ki fog derülni, hogy én milyen vagyok, én mégsem vagyok jó ember, és hogy ezek a félelmek, amik megjelennek, gátolnak abban, hogy segítséget kérjünk. Ez az egyik része szerintem, a másik pedig, hogy úgy apostrofáljuk ezt a segítséget kérni dolgot, mint hogyha ez egy ilyen gyengeségnek számítana, hogy akkor én nem tudom megoldani a saját problémáimat, nem vagyok elég erős, kudarcot vallottam valamiben, pedig hogy szerintem segítséget kérni pont azt jelenti, hogy észrevettem azt, hogy valami nem jó az én életemben, és hogy ehhez kell egy külső segítség, hogy én ezen tudjak változtatni, és szerintem azért is fontos, mert nagyon nehéz magunkat kívülről látni, hogy hogyan is működünk, hiszen számunkra ez egy természetes folyamat sokszor, amit ugye nem veszünk észre, mert hogy gyerekkorunk óta így működünk, ezt láttuk a családban, ezt tanultuk meg. Viszont azt a dolgot pedig észrevesszük, hogy sokszor ugyanazokba a helyzetekbe kerülünk, ugyanazokat a mintázatokat futjuk újra és újra, ugyanazok a konfliktusaink vannak, nehezen mondunk nemet, és hogy itt fontos, hogyha ezt így felismerjük, hogy akkor lehet, hogy én ezt már nem akarom tovább, és akkor igenis merjünk segítséget kérni, mert ez nem egy gyengeség, ez egy óriási erő, hiszen amikor eltörik a lábunk, akkor is orvoshoz fogunk fordulni. Nyilván itt annyiban nehezebb, hogy ez kevésbé látható, tehát, hogy amikor valaki hónapok óta szorong, vagy nem érzi jól magát, akkor az ott önmagában zajlik, de hogy fontos, hogy ez kifelé is meg tudjon jelenni.
0: A következő adást előrevetítve az önismeret kérdésével fogunk ugye foglalkozni, és előjáróban beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent az önismeret. Ugye már itt az előző mondataidban is gyakorlatilag erről beszéltél valamilyen szempontból, és tegyük össze egy kicsit, hogy mit takar ez, te mit mondanál erről, mi ez az önismereti folyamat, és miért fontos?
1: Hát igen, ahogy mondtad is, tehát, hogy ennek nagyon sok mindent tudunk alatta érteni, de hogy számomra nem azt jelent, nem csak azt jelenti az önismeret, hogy tudom azt, hogy nekem milyen tulajdonságaim vannak, és azt mondom, hogy én így működöm, hogy ilyen vagyok én, hanem sokkal inkább egy ilyen mélyebb és összetettebb dologról van szó, és számomra az önismeret annak a megértése, hogy mi történik bennem, és miért történik bennem valami. Tehát, hogy miért érint meg ennyire egy helyzet, miért leszek dühös, miért olyan nehéz nemet mondanom, hiszen ezekhez ugye hozzátartozik a saját történetünk, tehát, hogy nem egy üres lappal érkeztünk a felnőtt életbe, hanem hozunk magunkkal a családunkból, a korábbi kapcsolatainkból tapasztalatokat, és megtanultuk azt, hogy milyen a szeretet, megtanultunk valamit arról, hogy hogyan lehet kezelni egy konfliktust, szabad-e kimutatni az érzéseinket, hogy ezekből viszont nagyon sok minden automatikussá válik a felnőtt életünkre, és ezt nem vesszük észre azokat, hanem csak azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok. És az önismeret számomra itt kezd így izgalmassá válni, amikor meg tudunk állni, és meg fel tudjuk tenni a kérdést, hogy de miért? Miért működöm így? Mert úgy gondolom, hogy ha meg tudunk állni, és fel tudjuk tenni ezt a kérdést, akkor viszont választási lehetőségünk is lesz. Tehát addig, amíg automatikusan működünk, megjelen van egy helyzet, benyomódik a gombunk, és elindulnak azok az automatikus folyamatok, amik lefutnak, de hogyha viszont elkezdem felismerni, hogy mi történik bennem, akkor idővel így létrejön egy tér az érzés és a viselkedés között, és ebben a térben pedig már megjelenhet a választásnak a lehetőség, hogy szeretnék-e ugyanúgy reagálni, ugyanúgy viselkedni, ahogy korábban, vagy szeretnék kipróbálni valami mást is. És hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a mindennapokban, hanem a különböző kapcsolódásainkban, vagy kapcsolatainkban is. És az önismeret egy olyan vonal, hogy soha nem tudjuk azt mondani, hogy készen vagyunk, hiszen folyamatosan változunk, új életszakasz következik be, vesztességek érnek bennünket, változások történnek, és hogy szerintem ez egy ilyen élethosszig tartó kíváncsiságnak kell, hogy legyen bennünk, hogy meg tudjunk élni, és újból és újból feltegyük magunknak a kérdést, hogy oké, de akkor mire van szükségem, mit is szeretnék én, mi az, ami nekem jó lesne. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes, ez az önismeret, és egy nagyon-nagyon tág kérdéskör.
0: Így a végére egy kicsi személyenséget szeretnénk még belevinni a beszélgetésbe, és itt az önismerettel kapcsolatban megkérdezni tőled, hogy te a saját önismereti utadat hogyan tetted meg, és hogyan emlékszel az első lépésekre?
1: Nyilván így az egyetem ideje alatt is voltak ilyen önismereti csoportok, de az első nekem, ami nagyon-nagyon fontos volt, vagy egy fontos állomás, az igazából a kisfiamnak a megszületése volt, mert hogy persze ezt mondjuk, hogy milyen nagy tükröt tudnak mutatni a gyerekek, de amikor úgy szembesülünk is ténylegesen ezzel, és meg tudunk elni, és nagyon magamra ismertem ebben a cselekedetében, az szerintem egy óriási felismerés tud lenni, és jó, hogyha abban a helyzetben el tudunk gondolkodni, és fel tudjuk tenni a kérdést, hogy oké, de miért. A másik pedig az ilyen családterápiás önismereti csoport volt, ami számomra egy óriási felismeréseket hozott így a működésemmel kapcsolatban, és itt pont ezt, amiről az elején beszéltem, ezt a családfát, amit annó írtam a nagymamámnál, ott 10x évesen, azt hoztam újra be, és akkor arról kezdtünk el beszélgetni a családi történetekről, és szerintem ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, és persze bennem is ott volt a félelem, hogy úristen, mi fog kiderülni rólam, de hogy nem merni kell igazából ebbe beleugrani, és jó ezekkel szembenézni, mert akkor tudunk rajta változtatni, addig, amíg ezt nem látjuk, addig ugyanúgy fogunk működni.
0: Amikor riporton kívül találkoztunk, akkor mondtam is neked, hogy eszembe jutott egy előadás, egy pszichológus előadása, és ő azt mondta, hogy legszívesebben mindenkinek egy kézikönyvet adna, és egy ilyen belépőt az életbe, mondjuk ilyen 18-20 évesen, és azt mondaná a fiataloknak, hogy kezdjétek önismerettel, és kezdjétek pszichológushoz járni, vagy terápiára járni, és kezdjétek el itt az első lépéseket, mert hogy nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, és a felnőtt életet jól tudjuk elkezdeni, és egészségesen mondjuk így. De nyugtass meg minket, hogy bármikor el lehet kezdeni önismerettel Abszolút. Foglalkozni.
1: Szerintem soha nem késő, sőt, így a tapasztalataim is azt mutatják, hogy ahogy egyre inkább elterjedtebbé válik, hogy egyre többet beszélünk önismeretről, lelki egészségről, szorongásról, megelőzésről, egyre többen nyitottá válnak arra, hogy igenis változtassanak, és nem csak fiatalok, hanem bárhány évesek lehetünk igazából, szerintem soha nem késő elkezdeni. Az a fontos, hogy elindulunk ezen az úton, és persze nagyon ijesztő sokszor azt a első telefont megejteni, vagy megírni azt az e-mailt, de hogy én mindig azt szoktam mondani a klienseimnek is, hogy ez egy óriási lépés, és hogy azért már legyenek büszkék magukra, hogy megtették az első is egyben a legnehezebb lépést, hogy igenis, vagy elindultak ezen az úton.
0: Nagyon köszönöm neked ezt a mai beszélgetést, és a hallgatóknak a figyelmet, és a következő hónapban is találkozunk, és szintén önismerettel fogunk majd foglalkozni, és ezekről a témákról beszélgetünk veled. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Háger Jennifer pszichológussal a hivatásáról és a pszichológia tudományáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy tüdőgóc miatt a következő napokban megműtik 14. Leó pápát. A hírt maga a Szentatya jelentette be az Úrangyala közösen imádkozása végén. Kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte. Azt mondta, egy jól körülhatárolható gócról van szó, és még nagyon korai stádiumban fedezték fel. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez először 2018-ban csatlakozott a szerkesztőségünk. Idén Szikszó lesz a helyszín, október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik majd a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna háborújában, mindkét fél beleegyezett, meg ne sértsék, írt az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán részleteket.